életének bizonyságtétele arról a de szócskáról szól, hogy amikor az életünk kifosztódik, amikor

0: Kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy az értékek erősödjenek bennünk meg, hogy az értékekhez ragaszkodjunk, hogy az értékek közvetítése töltse be az életünket, hogy az értékek vonzásában üdülhessen fel a lelkünk, hogy így tudjunk a legmostohább körülmények között is, akár egy betegágyhoz láncolva is valóban energiát közvetíteni, hogy senki és semmi ne tudja energiáinkat, életörömünket, életkedvünket elszívni, mint egy fekete luk, beszívva minden energiánkat. Én kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjunk a valódi értékek vonzásában felüdülni és letenni a rövid távú önérvényesítés fogságáról. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, első rész.
1: Legyőzni a kísértést. Volt rendkívül hasznos, vagy éppen hatalmas károkat okozó döntése. Pedig az valamikor pusztán egy lehetőség volt. A döntéshelyzetben még nem tudta, mi lesz a vége. Csak fogta magát és beleharapott abba az almába. És az, ahol most van, pontosan annak a következménye, hogy milyen vagy melyik almába harapott. Vajon kísértés volt, vagy élete legjobb választása? Ez a kérdés viszont naponként akár számtalanszor is nekünk szegeződhet, csapda vagy áldásokhoz vezető lépés. Azt mondják, utólag mindenki okos, a baj csak az, hogy akkor már késő. Isten nem titkolja el, sőt előre még időben el akarja mondani az embernek, hogy vigyázz, a kísértés ott áll az ajtód előtt. Rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mózes első könyve, 4. fejezet, 7. vers. Az igazság az, hogy úgy gondoljuk, tudjuk, mi a jó nekünk. Tudjuk, mi az igazság. Nekünk senki se mondja meg. A végén viszont ezt mondjuk, nem gondoltam volna, nem hittem volna. Miért engedi meg Isten? Miért nem segít? Isten előre figyelmeztet, hogy nélküle nem tudunk megfelelően különbséget tenni a jó és a rossz között. Lelki ismerettel, de rosszra hajlamosító génekkel születtünk. Szükségünk van arra, hogy tőle tudjuk meg, mi a helyes, mielőtt még bajba sodornánk magunkat. A közlekedésben létfontosságú meglátni, hogy mikor kell rálépni a fékre és megállni. Aki nem tud megállni, az akár bele is halhat. Ilyenek a kísértések is. Létfontosságú felismernünk őket még időben és ellenállni.

Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 10. verse azt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Íme három hatékony stratégia a kísértés leküzdésére. Elsőként számíts rá. Ha nem számítasz a kísértésre, nem is készülsz fel rá. A kísértés az elmédben kezdődik. Minden alkalom, mikor alul maradsz, egy az elmédben elvesztett csata következménye. Ezért írja Pál, nem akarunk öntudatlanul utat adni az ördögnek. Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 11. vers. Másodszor, ismerd fel. Kérd Istent, hogy segítsen felismerni a sátán közeledését és készülj fel támadására. Németországban a Wartburgi kastély tintafoltos fala jól jellemzi a lényeget. Luther Márton imádság közben hirtelen felfigyelt az ellenség jelenlétére. A történet szerint felkapta a tintatartót, és az ördögöt megcélozva a falhoz vágta. Luther megérezte az ellenség baljós közeledését, és legjobb tudása szerint adott választ rá. Furcsának tűnik? Talán. De vajon benned megvan-e ez a fajta lelki érzékenység? Harmadszor, utasítsd el. Ne próbálj játszmába bocsátkozni az ördöggel, mert veszíteni fogsz. Figyelj! Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet, 7. vers. A sátán pont az ellenkezőjére venne rá. Állj ellen Istennek, és engedelmeskedj neki. Ez csapda. Ne akarj okosabb lenni, utasítsd el. Ha ma kísértéssel küzdesz, figyelj! Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. Imádkozz így! Uram, segíts, hogy észrevegyem, milyen területeken érnek kísértések. Adj erőt, hogy felismerjem gyengeségeimet, melyeket a sátán megpróbál kihasználni. Adj bátorságot, Uram, hogy képes legyek elutasítani bármilyen csábítást, amely az utamba áll. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Első rész. Jakab levele, első fejezet, 14. verse azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, különböző fázisokon megyünk keresztül. A. Az ige elhanyagolásával és az imádkozás mellőzésével kemény szívűvé válunk. Nem érzékeljük a veszélyt, amely vonz minket, mint a moly lepkét alánk. B. Megpróbálunk észszerűen gondolkodni, és arra jutunk, hogy senki se fog tudni róla, mit árthat. C. Ahogy fokozódnak testi vágyaink, úgy kopik a lelkiismeretünk. D. Olyan emberek társaságát keressük, akik ugyanazt teszik, mint mi, vagy olyanokét, akik hajlandóak szemet hunyni tetteink felett. Én soha nem tudnék megtenni ilyesmit, mondod. Talán, de mi az, amit meg tudnál tenni? Egy másik kérdés is felmerül. Elérkezett már számodra a próbatétel pillanata? Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy meg fogja tagadni Urát, Péter így válaszolt. Semmiképpen sem. Pár órán belül ez mégis beteljesedett. Jakab azt mondja, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Vannak olyan sebezhető pontjaid, melyek romba dönthetnek, ha nem fegyelmezed őket elkötelezetten és erős jellemmel. Mit tehetnék? Kérdezed. Mikor Jósáfát olyan ellenféllel találta szembe magát, akivel egyedül nem tudott volna megbirkózni, így imádkozott. Nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. Jósáfát megértett három dolgot. A. Tudta, hogy saját ereje nem ér fel az ellenségével. B. Volt annyira alázatos, hogy ezt elismerje és segítséget kérjen. C. Tudta, hogy hova forduljon. Csak rád tekintünk. Mi a győzelem titka? Ne magadra támaszkodj, hanem Jézusra.

Kísértés. Második rész. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 22. verse azt mondja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. A Teremtés könyvében, mikor Éva a kert közepén álló fára nézett, úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is, szakította gyümölcséből, evett. Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. vers. Vigyázz! A kísértő tudja, mi vonz minket. Tudta, hogy Istennek nagy tervei voltak Évával, ezért úgy döntött, hogy bűnre csábítja, és ezzel leszármazottaira is halálos csapást mér. Értsd meg! A harc mindig a jövődért folyik. Nem csak rólad van szó, azokról is, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani. Nézd meg Sámsont! Jellemének erőssége nem ért fel testi erejével és képességeivel. Becsapta magát, mikor azt gondolta, hogy élhet kedve szerint, ugyanakkor következmények nélkül. Élete értékes leckék aranybányája. A. Ha sikeres vagy egy bizonyos területen, ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz elbukni az élet más területén. B. A kísértés mindig korábbi sikereinek szinterére tér vissza. C. A kísértéssel való kacérkodás elkerülhetetlenné teszi a bukást. D. Bár az, ha engedsz a kísértésnek, talán nem zár el Isten kegyelmétől, de kevésbé leszel hasznos számára. E. Ahol a legerősebbnek hisszük magunkat, ott készülünk fel legkevésbé a támadásra. Pál azt írja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. Emlékszel Kenny Rogers ismert dalára, a szerencsejátékos? Tudnod kell, hogy mikor tartsd meg a kártyákat, és mikor dobd be őket. Tudnod kell, hogy mikor állj fel, és tudnod kell, hogy mikor fuss el. Ezt tette József is. Tudta, hogy ha engedne Potifár feleségének, akkor vétkezne Isten ellen. Ezért elfutott a háztól. Nem azzal hozol szégyent Istenre, ha elfutsz, azzal, ha nem. Imádkozz így. Istenem, ma azért imádkozom, hogy segíts tisztán látnom, ha közelít felém a kísértés, és segíts, hogy legyen elég erőm kitérni az útjából. Kérlek, segíts megváltoztatni az életszemléletemet, hogy pozitívabb legyek. Győztes akarok lenni, Uram. Köszönöm Istenem kegyelmedet, Jézus nevében. Ámen.

Kísértés. Harmadik rész. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket. A kísértéssel küzdesz. Itt egy terv a győzelemhez. Elsőként döntsd el, hogy nem kell megadnod magad. Jézus azt mondta, hatalmat adtam nektek. Fizikai és szellemi erőt, mely túlnő az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Szabadulj meg a nem vagyok rá képes felfogásodtól. Meríts minden nap Isten erejéből. Másodszor, ha megcsúsztál is, ne fetrengj a sárban. Éretté válni egész életen át tartó folyamat. Akkor működik, mikor Istenhez fordulsz gyengeségedben, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért. Harmadszor, valld meg a bűnödet. Figyelj! Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Rád talál a legmélyebb árokban, végigmegy veled a megbánás völgyén, és kihoz onnan úgy, hogy közben erősebb és bölcsebb leszel. Negyedszer, készíts egy listát három oszloppal. A. Felfedezések. Sorolj fel mindent, amit megtanultál magadról, másokról és Isten igéjéből a kísértésen keresztül. B. Az új én. Sorold fel azokat a területeket, ahol még változnod kell, értelmed megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. vers. C. Haditerv. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket be akarsz építeni életedbe, mint például imádság, bűnvallás Istennek, számadás egy barátnak, az ige olvasása és tanulása, gyenge pontjaid feltérképezése és tüzetes odafigyelés magadra. Ötödször. Használd, amit megtanultál. Jézus így szólt Péterhez. A sátán kikért titeket, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től a 32. versig. Legyen a mai nap egy új kezdet, mert mostantól felhasználod a tanultakat nem csak arra, hogy elkerüld az újbóli elbotlást, de arra is, hogy segíthess másoknak, akik ugyanezekkel a kísértésekkel néznek szembe. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy küldj mellém olyan embereket, akik segítenek gyengeségeim leküzdésében. Kérlek, adj erőt, hogy szembe tudjak nézni a gyengeségemet övező félelmekkel, és imádkozom eltökéltségért, amellyel végleg lerendezhetem problémámat, hogy életem ezen területe idővel legerősebb fegyveremmé válhasson. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Negyedik rész. Jelenések könyve, 3. fejezet, 21. verse azt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mielőtt tovább lépnénk, emeljük ki a következő igazságokat. A. Bármilyen gyengeség, amelynek folyamatosan húdorsz, melyet mentegetsz, letagadsz vagy rejtegetsz, a rabszolgájává tud tenni. B. Ha nem azonosítod be és veszed célba meghatározó gyengeségedet, az garantálja az elbukást. C. Ha szándékosan nem veszel tudomást gyengeségedről, a vereség elkerülhetetlen. D. A sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Mindig legyen helyén az ítélő képességet. E. Gyengeséged olyan barátságokhoz fog vonzódni, melyek elfogadják, élvezik, táplálják azt. F. Gyengeségednek meghatározott terve és célkitűzése van. Elfoglalni életed és szabotálni Isten rád vonatkozó terveit. G. A gyengeséged mindig a rossz emberekhez húz majd, és kellemetlenné teszi számodra a jó emberek társaságát. H. Gyengeséged bármikor a felszínre törhet, beleértve időskorodat is. I. Gyengeségedet nem lehet legyőzni pusztán emberi észérvekkel és akaraterővel. J. Isten engedi majd, hogy sikereket élj át életed különböző területein, még akkor is, ha közben a gyengeséged befolyása alatt állsz. Miért? Mert ő hosszú tűrő és irgalmas. K. Szeretteid imádkoznak érted, hogy legyűzd gyengeséged, mert ez Isten dicsőségét hirdeti, ugyanakkor nekik is üzeni, hogy lehet győzni a kísértések felett. L. Gyengeséged legyőzése nagy jutalommal jár. Figyeld! Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19-től a 21. versig. Értsd meg! Isten nem csak segít legyőzni legnagyobb gyengeséged, de segít abban is, hogy azt a legerősebb fegyvereddé kovácsold.

A rosta. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus azt mondta Péternek, a sátán meg akar rostálni titeket, mint a búzát. Ahogy a rostában a búza és a pejva szétválik egymástól, úgy akar titeket is elválasztani Istentől. Egyik módszere ennek elérésére a kísértés, tehát jobb, ha odafigyelsz a következő dolgokra. Elsőként, ha elbuksz, ne maradj lent. Ne higgy a hazugságnak, mely azt hirdeti, ha igazi keresztjén lennél, nem buknál el. A születés és a növekedés két különböző folyamat. Mikor Jézus megment téged, a lelked azonnal megváltozik, de amíg az érzelmeid, az étvágyad és a vágyaid nem kerülnek az ő uralma alá, addig sebezhető maradsz. Ez nem az üdvösséget kérdése, hanem az éretté válásodé. A megváltás azonnali, éretté válni azonban egy életmunkája. Másodszor, hamar vald meg bűneidet. Dávid azt mondta, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Találkozik veled a legmélyebb ponton, és végigmegy veled a völgyön, melyen még legközelebbi barátaid sem tudnak veled menni. Harmadszor, ha megszabadultál, maradj is szabad. Ha gyökerestül kiszakítasz egy növényt, lehet, hogy épnek látszik majd egy darabig, azonban ha nem kerül egészséges földbe, és nem kap megfelelő gondoskodást, meg fog halni. Mikor Isten megszabadít valamilyen káros dologtól, azt azért teszi, hogy utána egészséges környezetbe helyezzen. Kiemel egy rossz helyzetből, hogy egy jóba helyezzen, különben továbbra is a régi gyökerek után kutatnál. Tehát számíts a rostára. Csak akkor tudsz győzni a kísértés felett, ha akarsz is.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, János evangélium a 20. fejezet 33. verse alapján a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebbe a könyvbe. Ezek pedig azért írtak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében.

0: Urunk, nagyon sokszor ott van a kezünkben a Te igéd, a Szentírás, és mégis elfelejtjük, hogy ezek azért írattak meg, hogy higgyünk az Isten egyszülött fiának a nevében, és higgyük, hogy értünk halt meg, értünk támad föl, és értünk él ma is ott ülve az Atya Isten jobbján. Urunk, segíts, hogy a mi bizonyságtételünk ne legyen erőtlen, ne legyen információszegény, hanem tudjuk elmondani azt, amit Te tettél, amiért ide jöttél, és amiért minket is elküldtél hirdetni az evangéliumot. Segíts, hogy a mai alkalom is ezzel az erővel járódjon át a Te szent lelked által. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ebben az új negyedévben János evangéliumát fogjuk tanulmányozni. János írja meg legutoljára az evangéliumot. Valamikor a 90-es éveknek az elején, amikor Márk, Máté és Lukács már régen megíródott. Pontosan nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az első evangélium Márk, és a következő kettő, Máté és Lukács, néhány esztendővel Márk után, valamikor a 70-es évek tájékán vitatkoznak arról, hogy tudósok, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt vagy után íródtak-e a szinoptikusok, de hogy János evangéliuma sokkal később íródott, az biztos. És János evangéliuma más, mint az első három evangélium. Gyakran a középkorban János evangéliumát sasnak tekintették, aki felemelkedik a magasba, és ugyanakkor a részleteket sas szemmel látja. És János evangéliuma egy olyan papi gondolkodás módot tükröz, ami csak erre az evangéliumra jellemző, hiszen olyan papi szakkifejezések fordulnak elő az evangéliumban, ami a másik háromban egyszer sem fordul. Tehát egy papi szemléletű, egy papi gondolkodású, de egy ilyen sui generis, egy önálló, nem áll be Máté és Lukácsnak úgymond a farvizébe, a vákumába, hanem ő önállóan írja az evangéliumi történeteket, és önállóan fogalmazza meg. Természetesen sokszor találkozik a szinoptikus evangéliumokkal. A mostani tanulmányunknak szerzőpáros a szerzője, az egyik Edward Cinke, ő az Biblia kutató, az Adventista Biblia kutató intézetének korábbi vezetője, a másik pedig Thomas Shepherd, ő az Andrews Egyetemnek az újszövetséges professzora. És ha megnézzük végig, akkor azt látjuk, hogy János evangéliumának az a célja, amit a bevezető gondolatban Szigeti István kifejtett, hogy ezek pedig azért irattak, hogy higgyétek, hogy az Úr Jézus a Krisztus, az Úr Jézus a megígért messiás. Az első tanulmányunk az útjelzők címet viseli, és ezen belül a kánai mennyegzővel kezdünk, János evangéliumának a második fejezet első 11 versében található meg ez a nagyon szép és érdekes történet. Székely Marika.
2: A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs borunk, mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond, nektek tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
1: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. Ez egy messiási jelként is fölfogható, hogy a vizet borrá változtatta, és több ilyen messiási jelt fogunk majd végigvenni a tanulmány során. Tibor?
0: Azt hiszem, hogy az első, amit én a szívetekre szeretnék tenni, talán egy furcsa gondolatnak tűnik. Itt van egy ifjú pár, és ugye ez a mennyegző nem a mai szokások szerint zajló mennyegző, hogy elkezdjük délután 3-kor, és úgy 6 táján vége van, utána már csak egy vacsora, és mindenki megy majd haza legkésőbb éjfél után valamikor. Ez a héber szokások szerint napokra elnyúló, sokszor egy hétre elnyúló, és a vendégek, mivel messziről jönnek, közben érkeznek és távozhatnak is, de a lényeg az, hogy ilyenkor a vőlegénynek volt a felelőssége, hogy ezt a mennyegzőt hát gyakorlatilag finanszírozza, és mindenről gondoskodjon. És eljutnak addig a pillanatig, amikor úgy tűnik, hogy itt a vőlegény rettenetes szégyenbe marad. Mégpedig országos hírű szégyenbe, hiszen a vendégek jönnek, mennek szerte az ígéret földjéről, meg lehet, hogy még távolabbról is. És az Úr Jézus ebben a helyzetben dönt úgy, hogy úgy ad segítséget, hogy ez mindenképpen elmaradjon, és egyben ott legyen a bizonyítéka annak, hogy amit ő tesz, ugye a fordítottját ezren megpróbálták már, és ez még mindig sikerült, hogy a bort vízzé változtatni, az remekül szokott sikerülni, de most ez egy olyan csoda, ami teljesen egyértelmű, és ráadásul a hit csodája. Tessenek arra gondolni, ki mondta, hogy már amikor merítettek, azt vitték, amit a násznagy megkóstolt. Az van odaírva, hogy mire odaértek a násznagyhoz, addigra az már azt kóstolta, amit kóstolnia kellett. Tehát aki merített kóstolót vinni a násznagynak, az tudta, hogy hát de hát vizet mi töltöttük bele. És ez egy másik nagyon fontos, hogy amikor az Úr indít bennünket arra, hogy hitből vállaljuk, amit ő kér és amit ő tesz, akkor sokszor útközben elvégzi azt, amit csak ő tud elvégezni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Kicsit a tanítványokra térnék ki, mert ugye kezdenek gyűlni Jézus köré, és ezek a tanítványok Keresztelő János tanítványai voltak, és Keresztelő János ugye Jézust hirdette, és hogy ő csak az utat készíti Jézusnak, és ő az Isten báránya, ezt Keresztelő János mondta, és a tanítványai is úgy szólítják Jézust, hogy mester. És amikor a többi tanítványa is jön, akkor azt mondja, hogy te vagy az Isten fia, Izrael királya. És ezt akkor mondják a tanítványok, amikor még semmiféle csodát nem tett Jézus. De szívesen voltak vele, megnézték, hol lakik, és időt töltöttek vele. Úgyhogy ezek a tanítványok az első csodának is a részesei voltak.
1: Köszönöm szépen, László.
3: Folytatva a Marika által elkezdett gondolatot, tulajdonképpen ez egy epifánia volt, mert ez volt az első alkalom, hogy Krisztus, mint Istent jelentette ki magát. Én arra szeretnék utalni egy mondat erejéig, hogy a víz borrá változtatása és az úrvacsora alkalmával elfogyasztott jegyek átváltozása ugyanolyan titok. Egyiknél se tudjuk, hogy hogy megy végbe, de mind a kettőnél végbe megy. Mert amikor az úrvacsoránál veszük a jegyeket, akkor amit beveszünk, azok fizikai értelemben még kenyér és bor, de amikor lenyeltük, akkor már nem ezt nyeltük le. És ugyan nem tudjuk a folyamatot, de azért kell az átváltozás tényként elfogadni, mert ha nem fogadnánk el, akkor Krisztust hazudtolnánk meg. Mert ő azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Ha nem fogadom el az átváltozást, akkor hazuggá teszem Krisztust, mert akkor nem igaz az, hogy ez az ő teste és az ő vére.
1: Köszönöm szépen. A borról szeretnék néhány gondolatot elmondani, akár a görög nyelven az oinosz, akár a héber nyelven a jájin, egy kicsit más jelent, mint a magyar nyelven a bor. Ha megkérdezem, hogy magyar nyelven mit jelent a bor alkoholtartalmú szőlőital. Azonban a héberben nem feltétlenül így van, és nem gondolnám, hogy Jézus ott olyan bort változtatott a vizet borrá, ami jó magas alkoholtartalma volt, és alkalmas volt a násznépnek a leitatására. Nem tudnám elgondolni ezt messiási jelnek, viszont akár a héber, akár a görög nyelvben a fermentáció nélküli szőlőitalt is ugyanannak nevezték. Tehát akár a jájén, akár az oinosz, alkoholtartalom nélkül is annak nevezték, és annak nevezik a mai napig is a Bibliában. Úgyhogy sokkal inkább számomra egy olyan szőlőital, ami nem volt alkoholtartalmú. Ennek ellentmond egy szó, amit itt olvasunk, hogy megittasodának. Na most ezt a magyar nyelvben alkoholtartalmú italnak szoktuk kinevezni. El kell mondjuk azt, hogy a magyarban van szó arra, ha valaki nagyon sokat evett és nem kér többet. Akkor azt szoktuk mondani kultúrátlan, hogy jól laktam, elteltem. Viszont ha ugyanezt az italra vonatkozunk, akkor már nincs, mert ha azt mondjuk, hogy megittasodtam, akkor kizárólag alkoholos befolyásoltságra utalunk. Az itt szereplő kifejezés, hogy megittasodtak, nem ezt jelenti, mint a magyar kultúrában. Csak ennyit akartam mondani itt ezzel kapcsolatosan, Marika.
4: Szeretném azt megemlíteni, hogy János nevének a jelentése az Úr kegyelmes, és amikor János evangéliumát olvasom, akkor mindig egy olyan érzésem van, hogy János apostol szeretné, hogyha minden ember kitárna a szívét Jézus Krisztus előtt, és befogadná őt, és hogyha a hallgatók is olvasni fogják, akkor biztos, hogy lesznek nagyon jó érzéseik ezzel kapcsolatosan.
1: Igen, és csak egy gondolat, hogy amikor a Jézus történetek voltak, akkor Jánosan 15-16 éves fiatalember lehetett, aki már elég nagy ahhoz, hogy meglássa a dolgokat és átlásson bizonyos helyzeteket, viszont elég fiatal volt ahhoz, hogy még ebben tudjon fejlődni. És aztán később az idős János, aki már Pátmos szigetén sok mindenen túl van, sok nehézségen, üldöztetésen, halálos veszedelmen, úgy gondolja, hogy élete alkonyán még egy nagy dolgot kell írni, és akkor megírja a János evangéliumát.
5: Én az Úr Jézus anyjának, Máriának a személyére szeretném irányítani a figyelmet, mert ebben a történetben már elnézést,
1: aki...
5: Igen, de megpróbál protekciót szerezni. És Istennél nincs protekcionizmus, se az Úr Jézusnál. Mehetünk hozzá bármilyen problémánkkal, a kéréseinkkel is, ráadásul tudja is a szükségünket. Biztos vagyok benne, hogy az Úr Jézus tudta a helyzetet. Mária közbenjárása nélkül is. Itt el is mondja az édesanyjának, hogy ő neki van egy olyan iránymutatója, a mennyei atya, aki még nem adott cselekvésre parancsot. Viszont amikor az atyától megkapta a zöld jelzést a cselekvésre, akkor cselekedett. Tehát nekünk nem kell közbenjárót keresnünk, nem kell, nem tudom én milyen kerülő úton megpróbálnunk Isten szín elé jutnunk, mert mi mehetünk közvetlenül, és mondhatjuk közvetlenül a dolgainkat, és ő egészen közvetlenül fog válaszolni is nekünk.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
6: Ugye a bevezető gondolatokból azt mondtuk tulajdonképpen, hogy mi az evangélium célja. A felolvasott ige azt mondja, hogy higgyétek, Jézus Krisztus, Jézus a Krisztus, az Istennek a fia. És eszembe jut ebben kapcsolatosan, amit Márk evangéliumában tanulmányoztunk. Ugye megkérdezi a tanítványoktól Péter vallástételénél, hogy kinek mondanak ebbe az emberek. Most ebben messze menő következtetéseket lehetne levonni, jót és rosszat is, hogy a tanítványok tudatlanak voltak, csak Péter mondta ki egyedül, hogy ő a Krisztus, de óvatosságból arra is figyelmeztették, hogy az igében az volt, hogy kiket mondanak az emberek, tehát nem a ti, hanem az emberek. De gondolom ez a kételkedés a tanítványokban is benne volt tulajdonképpen. És itt szerintem János evangéliumán, akit az a célja ezzel az első csodával, hogy bemutassa, hogy Krisztusnak az isteni hatalma van. Tehát olyan az Isten, amit mond, azt meg is valósítsa. Ez egy nehéz feladat a mai emberi világ életében, hogy olyan legyen a te szavad, amit meg is csinálsz. Tehát az elmélet és a gyakorlat szerves egységet képezzen.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a második jelhez, ami Galileában történt. János evangélium 4. fejezet 46-tól 54. terjedő versek. Tokics Mária.
4: Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.
1: Köszönöm szépen. Plasztikus. Nem kell magyarázni, értelmezni, teológizálni. Elolvassuk, és világos és érthető azonnal. Kinek milyen gondolata? Tibor Kulcsár, Tibor testvér.
7: Azért egy nagyon komoly emberről beszélünk itt, már bocsánat, hogy ezt így mondom, ebben a királyi tisztviselőnek a személyében, mert amikor ő meghallja, hogy Jézus visszatér Galileába, akkor azonnal indul a kérésével. Na most Kána és Kapernaum között 35-40 kilométer van légvonalban. A hegyeken keresztül sem volt rövidebb út, tessék elhinni. Tehát ez az ember neki indul, és minden áron Jézussal akar beszélni. Még akkor is vállalja ezt az utat, hogyha ez neki törődéssel jár. Na de
0: mi a fontos? Hát, hogy éljen a gyereke. És én azt gondolom, hogy akinek már volt nehéz helyzetben a gyermeke, küzdött egészségi problémákkal, vagy egyéb problémákkal, az tudja, hogy nincs olyan akadály, amit az ember ne akarna leküzdeni, hiszen az életről van szó. De azért mégiscsak tessék megnézni, és innen értelmezhető az, hogy csak másnap ér haza, amikor megtudja, hogy hát a gyerek él, és innen értelmezhető az is, hogy gyorsan visszagondol, hogy tegnap mielőtt indultam, mit is mondott nekem Jézus? Hát abban az órában, amikor az ott elhangzott, az én gyerekem azonnal meggyógyult. Ezt azért teszem a szívre, mert időről időre mégiscsak nekünk is fogni kell a térdeinket, a lábainkat, a kezeinket, menni az Úrhoz, vállalva a nehézségeket is, és az Úr válaszolni fog. Ez a reménységünk.
1: És ez a pap, az az apa egy nagyon bölcs ember volt, valószínűleg már minden utat végig járt, és ő a reményét, a hitét Jézusba tette meg, aki még nem volt annyira híres, mint majd 3-3,5 évvel később. Ez még csak a második jel. Parancsolj, László!
3: Én csak azt szeretném megemlíteni, hogy ugye az apa az csodát kért Jézustól, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. És Jézus azonnal teljesítette ezt a kérést. Érdekes, amikor a farizeusok követeltek tőle csodát, akkor nem volt hajlandó teljesíteni. Ami a számunkra azt jelenti, hogyha hittel kérünk valamit, akkor számíthatunk a segítségre. Ha csak azért, hogy a kíváncsiságunkat elégítse ki, akkor nem.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ez a tisztviselőnek biztos nem voltak anyagi gondjai, és a kor orvostudományát biztos, hogy igénybe vette, csak azt látta, hogy a gyermeke egyre rosszabbul van, és gyógyítást várt Jézustól. És ugye csodát várt, és akkor majd hisz. És mi nem így vagyunk vele, hogy először várjuk a csodákat, és akkor majd, ha az teljesül, akkor hiszünk. És az imánkat is komolyan mondjuk el, és ha a Jóisten megadja a kérésünket, akkor elcsodálkozunk, hogy mégis teljesül. És a másik érdekes dolog, hogy ez a tisztviselő nógatta Jézust, hogy jöjjön már, menjünk, mert hogy személyes jelenléte kell Jézusnak ahhoz, hogy meggyógyuljon a fia. És Jézus bemutatta, hogy ő úgy is tud gyógyítani.

0: mondta, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiat, mert halálán van. És erre Jézus, hogy ez nagyon érdekeset válaszol, azt mondja, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Tehát itt benne van a Jézusi tanítás, mert ha nem láttok, nem egyes számban mondja, hogy te nem látsz, hanem a tömegnek, ha nem látok, kollektíven mondja a csodák. És a Jézusi második mondás is nagyon érdekes, hogy menj el, a te fiad él. Tehát ez jelen időben van. És érdekes, hogy ez ebben a magatartása is. Hát ilyen csoda esetén én rohadtam volna haza egyből, de igaz, mondja, hogy nem sietett haza. Mert tudta, hogy amit a csoda arról szól, hogy amit a Jézus mond, az meg is valósul. És tudta, hogy ez meg is valósult. És tulajdonképpen ennek a csodának nem valami szenzáció volt a célja vagy az eredménye, hanem az, hogy a király hivatalnok hitt és egész családjával együtt a hitben élt. Tehát ez egy nagyon fontos momentum arra, mert itt a csodákban mindig itt a látványosságot látjuk. Nem itt az a lényege, hogy meggyőződött valamiről és hitt, és az egész család együtt a hit mellett döntöttek.
1: Gondolom, milyen nagy örömmel mondta el családjának, és ez nem valami nyomás alá helyezte a családot, hogy már pedig nektek is hinnetek kell, hanem szabadon és önként fogadták el ezt a hitet. Anikó.
2: Én is ezt a témakört szeretném folytatni, hogy az Úr Jézus nem, bocsánat, valami hókusz-pókusz vezénylőnek jött, aki majd csodákat tesz, jeleket, és elámítja a hallgatóságát, hanem ő szabadítónak jött. Kánában a szorult helyzetben levő ifjú párt szabadította meg a szégyentől, itt megszabadította a fiút a betegségtől, és bemutatta azt, hogy ő valóban Isten fia, akinek nem kell jelen lenni, és hogy ennek az embernek hit kellett, hogy ébredjen a szívében. Ez bizonyítja azt, hogy nem erősködött, de hogy de Jézus, gyere, gyere, muszáj jönnöd, hanem elhitte, hogy Isten fia tud gyógyítani ilyen nem jelenléti helyzetben is, és utána meg is tapasztalta a szabadítást.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor csoda Betesda tavánál. János evangélium 5. fejezet, és ott az első 9 verse. Kulcsár Anikó, mit mond számunkra az ige?
2: Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt.
1: Jó néhány észrevétel van. Az egyik az, hogy ezt az embert is a főtanácsba megidézték Jézus perénél, hogy szombaton gyógyított, és ez viszont egy halálos bűnnek számított. De menjünk vissza a történethez, és látjuk, hogy Jézus mennyire empatikus volt. Szóval nem csak mint egy zsidó tanító, mint egy vallás filozófus jött, ment, és fent hordta a tekintetét, hanem a 38 éve szenvedő beteg embert is észre tudta venni. És Jézusban ez a csodálatos. És lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk, mi is 38 éve várjuk Jézus tekintetét. László testvér.

0: ugye itt a törvény és a cselekedetek viszonyát kellene megvizsgálni. Ha szűken értelmezzük a törvényt, és leragadunk a szó szerinti értelmezésnél, akkor Jézus is, meg a beteg ember is törvényt sértett. Mind a kettő. Jézus azzal, hogy szombaton gyógyított, a beteg pedig azzal, hogy cipelte a nyosszójáját. És pont ez volt a farizeusoknak is a hibája, hogy ők túl szűklátókörűek voltak, és ettől vált keményé a szívük. De ha tágabb értelmezzük, vagyis a történteket Jézus más kijelentéseivel összhangban vizsgáljuk meg, akkor azonnal kiderül, hogy sem Jézus, sem a beteg nem volt törvénysértő. Mert Jézus ugye kijelentette, hogy szombaton is szabad jót cselekedni. Hát az aztán igazán jó cselekedet, hogy valakinek visszaadjuk az egészségét. Egy másik alkalommal meg azt mondta Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát igazából, ha az egészet látjuk, a szöveg összefüggést, akkor nincs szó szombatrontásról. És még egy mondatot engedjetek meg, ez a történethez kapcsolódik. Ugye azt válaszolja a beteg, amikor Jézus fölteszi neki a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy nincs emberem. Vagyis ebben a szituációban, azzal, hogy meggyógyította a beteget, Jézus volt a beteg embere. A kérdésem a következő. Mi kinek vagyunk az emberei?
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Hát, ha megnézzük, tömegek voltak ott gyógyulásra várva. Azt nem tudjuk, hogy Jézus miért pont ezt a béna embert választotta ki, de érdeklődött is felőle. És amikor ugye elhangzik a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, és azt mondja, hogy hát kelj fel, vedd a nyoszoljádat, akkor ez a beteg ember nem nevette ki Jézust, hogy hát hogy gondolja, amikor csont és bőr és izma nincs, és gyenge, és lépni se tud. Tehát bennünk mindjárt ott van, hogy a képtelenséget nem akarjuk elhinni a mindennapi csodánkba sem, hogy képes Jézus erre, hogy akinek nincs izma, nincs ereje, mégis ha hisz, akkor föláll, lábra áll, és nem csak, hogy lábra áll, hanem segédeszköz nélkül, hogy úgy mondjam, elindul, veszi a kis gyékényét, és elindul, hova indul? Első útja a templomba. Most azt kérdezném, ugye Laci azt mondta, hogy mi kinek az embere vagyunk. Ki vette észre azt a béna embert, hogy nincs ott, hogy föl kell és jár? Mert tömegek voltak ott, és kinek hiányzott az, hogy jé, eddig ott láttam feküdni, most meg ott járkál. És Jézus ugye tanítani akar mindig. Ha akarta volna, akkor azt az összes beteget meg tudta volna gyógyítani. De a tanítása az van, hogy higgyünk, és akkor lesznek a csodák.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Marika elmondta a doktornéni szemével, és nagyon örülök, hogy elmondta, amit elmondott. engedjetek meg azért egy másik aspektust is. Akarsz-e meggyógyulni? Hát nem is vagyok én ebbe olyan biztos. Mert hogy eddig, most már 38 éve, honnan is kaptam az ellátmányt? Gondoskodtak rólam. Lehet, hogy nem bőven, de 38 éve azért van fedél a fejem fölött, azért kapok enni, és mihez kezdjek, ha meggyógyulok? Nem biztos, hogy könnyű ám kitörni, és ha valaki volt már nagyon beteg, tudja, hogy a betegségeknek azért van egy kedves ikertestvére, depressziónak hívják, vagy valami ahhoz hasonló, szóval úgy hajlamosak vagyunk letargiába esni, és ennek az embernek 38 éve nulla esélye van. Egy zárójeles megjegyzés. Biztos rég bezárt volna a Bethesda, ha soha nem történt volna ott semmi. Na de akik meggyógyultak, egyiknek se jutott eszébe visszamenni, hogy embere legyen valakinek. Azok mind el akarták felejteni azt is, hogy Bethesda van a világon. Ők egészségesek. A többiek meg csináljanak, amit akarnak. És ezt azért mondom, mert mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy megyünk Istenhez, kapunk tőle valamit, megszabadít dolgokból, és eszünkbe sincs szólni a többi nyomorultnak, hogy hogy lehet megszabadulni, mert hát a lényeg az, hogy én túl vagyok rajta. És a nincs emberem kérdésnél azért van egy olyan ott feszülő kérdés, hogy és Istenem van, mert itt Jézus, Laci bácsinak igaza van, hogy embereként érkezett az emberi oldalról, de elsősorban Isteneként érkezett, aki az egészséget vissza tudja adni.
1: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsor kemény szív. János evangéliuma 5. fejezet 10-től 16. versek. Varga Gyöngyike.
4: A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.
1: Köszönöm szépen. Nehogy arra gondoljuk, hogy ez az ember beárulta Jézust, hanem ebben az emberben benne volt a lelkesedés, az öröm, és úgy gondolta, hogy ezt egy nagyon jó tett, és megosztom a vezetőkkel. De hát a vezetőknél pontosan az ellenkező értelmet nyert. Ők nem örömmel, ők nem lelkesedéssel, hanem a törvény rigójája szerinti szemszögből nézték, és innentől üldözték, mert azt mondták, szombaton nem szabad gyógyítani. Mert ha 38 éves beteg volt, akkor még várhatott volna 1-2-3 napig, és akkor nem szombat van, akkor meg lehetett volna gyógyítani. Tehát itt azt akarja mutatni a szöveg számunkra, hogy vannak olyan pillanatok, amelyek soha vissza nem jönnek, amit ott és akkor kell megragadni, ott és akkor kell elmondani, mert holnap már nem tudom, mert holnap már késő lesz. Tibor.
3: Azért hadd mondjuk el, hogy a törvényeskedésnek van egy logikus oka. Mérőszámokká szeretném valahogy alakítani az Istennel való viszonyomat. Tehát ugye tizedet adok a kaporból, mentából, inkább leszámolom a leveleket is. Nem tudom, hogy bodzából hogy lehet, de szóval a lényeg az, hogy én akkor tudom, hogy teljesítettem. A hit az nem alakítható mérőszámmá. És az Isten iránti engedelmesség pedig egy egészen más kategória. És nem véletlen mondta az Úr Jézus, amit később mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, hogy értsék meg az emberek, hogy Isten valami egészen nagy áldást akart adni a vele való kapcsolatban, ehelyett mi mit csinálunk? Csinálunk belőle adminisztratívan ellenőrizhető és teljesíthető, kipipálható teljesítményt. És ez tönkreteszi a hitet.
1: Köszönöm szépen. Marika, röviden, 4 perc.
2: Ez a béna ember ugye jóhiszeműen mutatott Jézusra, de Jézus tulajdonképpen nem csinált semmit, csak szólt. És visszaemlékszem, hogy a teremtéskor is szólt és lett. Tehát a farizeusok hiába mondta, hát nem csinált semmit. Az, hogy mit mondott, és arra meggyógyult, az a csoda kategória. Na de a farizeusok mit csináltak? Üldözőbe vették, és meg akarták ölni. Hát az hogy lehet a szombat nappal összehozni? Az egyik nem csinál semmit, ami emberi tevékenységet jelentene, a másik meg akarja ölni, és akkor azt már szabad.
1: Köszönöm. István, és aztán László.
5: Én azt hiszem, hogy én magamnak úgy foglalnám össze, hogy Jézus a szombat megalkotta, és Ura tudatosan tett sok csodát szombatnapon. Mert azt akarta, hogy teljesen világosra legyen az, hogy ezt az emberek áldására szánta, nem pedig a tehernek vagy átoknak. És érdekes, a férfinek belegondolok a képébe, örömmel mondta el a papoknak, hogy mit tett vele Jézus. És erre mi volt a válasz? Hogy azt mondja az ige, üldözőbe vették, meg akarták ölni. Tehát ez megint ilyen tipikus ember, örömre mi a reakció. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az emberi döntésnek a helyessége, hogy mindig a jó mellett kell dönteni, és helyesen kell dönteni.
1: Köszönjük. László?
0: Csak a részét, egy részét mondom, amit akarunk. Akkor törvényeskedünk, amikor félreértjük a törvénynek a lényegét, vagy szándékosan nem akarjuk meglátni. A tíz parancsolatnak a lényege pedig a szeretet közvetítése. És ezt nem akarták látni. Ha fölismerik, hogy itt nem másról volt szó, mint az isteni szeretet továbbadása, akkor nem lett volna semmi probléma.
1: Köszönöm szépen. Csütörtöki gondolatsor Jézus állításai. János evangélium 5. fejezet 16-17-18. Vers. Rózsika.
6: A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és egyenlővé tette magát az Istennel.
1: Köszönöm szépen. Az összefoglalás.
6: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je, első kötet, 19. oldal. A keresztény ember nem a csodákban hisz, hanem Jézus Krisztusban. A hitet nem a csoda teremti, de a hit csodákat képes teremteni. Soha nem azért történnek csodák, hogy valaki ezeket látva hitre jusson. Viszont, ha valaki hisz, akkor életében tapasztalja Isten csodálatos jelenlétét. Az apostolok nem a maguk erejével, vagy valamilyen különleges adottságok következtében tettek jeleket és csodákat. Istennek átadott életű emberek voltak, akiket Isten felhasznált arra, hogy rajtuk keresztül valamit tegyen az emberekért. A jel olyan cselekvés vagy magatartás, ami valamire felhívja a figyelmet. Sokszor ismertető jel, amely kifejezi azt, hogy a történetek kivel, mivel függenek össze. Isten jelei gondviselésének tapasztalásához segíti az embert. Az üdvösség történet jeles eseményeit a legtöbbször csoda jelek kísérik, hogy az ember észrevegye, hogy itt Isten hatalma nyilatkozik meg, és nem pusztán hétköznapi véletlen dolgok történnek. Isten küldötteinek bizonyságtevését azért kísérték csodás jelek, hogy az emberek észrevegyék, hogy a proféta vagy Isten embere nem magától szól. Itt, most Isten üzen valamit, amit el kell fogadni, mert a sorsunk, életünk függ tőle.
1: Köszönöm szépen, hozzászólásokat is folytatjuk. Jézus isteni természetének jeleiről fogunk beszélgetni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük János evangéliumát, köszönjük azokat a messiási jeleket, amelyeket ő tett. Köszönjük, hogy ellenszélben is ember tudott maradni, és tudta közvetíteni az Isten szeretetét az elesettek, a nyomorultak és a betegek számára. Add ezt a lelkületet a mi életünkbe is. Add, hogy Jézust tudjuk követni életünk minden egyes napján. Kegyelmedből, Urunk. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután. Ebben a műsorban házaspárok szerepelnek, azért hívjuk be őket, hogy elmondják a életüket, és általában tapasztaltabb házasokat hívunk be, azért, hogy az élet tapasztalatok folytán el tudják mondani, hogy az élet kihívásai között hogyan segít számukra az, hogy hisznek Istenben. És ezzel a műsorral szeretnénk azoknak segíteni, akik sok problémával küzdködnek a házasságokban, hogy lássák, hogy igen, a keresztények életében is vannak problémák, ugyan nem tudom, lehet, hogy most meghívott vendégeink életében talán nem volt ilyen, nem tudom, de eddigieket, akiket behívtunk, még ilyenen nem találkoztunk, és akkor elmondják, hogy hogyan tudták megoldani ezeket a kihívásokat Isten segítségével. Úgyhogy szeretettel köszöntünk ma benneteket itt, egy számomra is kedves, nagyon kedves házaspár, mivel hogy Szigetszent Miklósiak, ők mint baptista lelkipásztorok, nagyon sokat munkálkodtunk együtt, nagyon örülök, hogy Anita, te is most eljöttél, mivel hogy ez a műsor úgymond páros műsor, úgyhogy egy nagyon rövid bemutatkozást kérnék tőletek.
2: Én nevelési és ítéleti igazgató helyettes vagyok most egy baptista fenntartású iskolában, a Budapesti Innovatív Technikum Gimnázium és Szakképző Iskolában, itt a belvárosban, a Sas utcában. Nagyon szeretem, csodálatos csapat, kollégák. Bibliaismeretet is tanítok, és hát főképp a hitéletnek a szervezése, tervezése, a gyerekeknek a lelki, a kollégáknak a lelki támogatása, támasza igyekszem lenni.
3: Igen. Köszönjük. Szólt.
4: Szigetszent Miklóson még mindig lelkipásztor lehetek, ez egy különleges ajándék, és nagyon jó végig gondolni, emlékezni arra, hogy együtt is szolgálhattunk. Másrészt a Magyarországi Baptista Egyháznak az oktatási szaktitkári feladatát látom el, most már több mint 10 éve. Ez inkább a köznevelést, hitéletet, hitoktatást foglalja össze, illetve néhány éve a Baptista Teológia Akadémia rektor helyetteseként szolgálhatok. Úgyhogy van feladatom bőven.
1: Nagyon köszönjük ezt a rövid bemutatkozást.
3: És a Love Story-val szoktuk kezdeni ezt a műsort. Hogyan ismerkedtetek meg? Ki kezdi? Ő?
4: Hát ez vissza kell menni természetesen a múlt évezredbe, még a rendszerváltás előtti időbe, a 80-as évek végén. Fiatalok voltunk akkor mind a ketten, és az életünk kereszteződése mindenképp a hitünk adta. Ugyanabba a gyülekezetbe ismertük meg az Urat, tértünk meg, de nem volt egyértelmű, hogy mi azért találkozni fogunk. Én sportoló voltam, válogatott szinten üztem a tájékozódási futást, és elég ritkán jutottam el a gyülekezetbe, mert pont hétvégén voltak a versenyek. És igazából egy missziós alkalom volt, ahol először találkozhattunk, és ott együtt szolgáltunk. Talán az első nagy élmény, hogy együtt mosogattunk egy ilyen alkalom előtt, között, és talán először igazán beszélgetni egy ifjúsági konferencián volt, nem is ott Pécsen, hanem Kiskörösön volt akkor elég nagy, egy országos ifjúsági konferencia, és mindegyikünk akkor már külön kocsival ment, és ott volt, hogy először igazából beszélgettünk egymással.

0: Jelentett ez a beszélgetés neked valamit, Anita?
1: Hát nagyon érdekes volt, mert amit a Zsolt mondott, hogy mi ugye egy gyülekezetben tértünk meg, ez annyiban igaz, hogy valóban egy gyülekezet bejártunk már, amikor ő észrevette, hogy én ott vagyok, mivel viszonylag ritkán volt ott az élsportolása miatt. Én viszont otthon tértem meg teljesen ateista háttérből, és úgy csöppentem be a gyülekezetbe, mint aki tudtam, hogy én misszionárius akarok lenni, vagy lelkész feleség minimum, és hogy én nagyon elkötelezett voltam arra, hogy úgy nagyon csináljak valamit, és ő egy ilyen segítő alkalommal mesélte el először, hogy neki nagy elhívása van az Istentől, de alig mer rá gondolni, mert hogy fiatal is még, és stb. És
0: nekem hány akkor évesek voltatok ekkor, bocsánat?
1: Hát ő 18, én 20.
2: Uh-huh. Szóval még 18 sem voltam igazából.
1: Igen, én nem tudom sem. Uh-huh. Pont két év van közöttünk. Uh-huh. És én arra emlékszem először belőle, hogy olyan aranyos volt, hogy ezt így mondta. Hogy úgy hogy félt, hogy úgy nem tud majd beszélni, amúgy nem is tudott. És valóban együtt mosogattunk, aztán sokat beszélgettünk. És arra emlékszem...
3: Mire jó az együtt mosogatás?
1: Hát egy ilyen ifjúsági alkalom után a házigazdaként uh-huh. ugye elpakoltunk, és akkor ott valóban sokszor mosogattunk. Majd amikor volt ez a novemberi ifjúsági konferencia, arra emlékszem, hogy én ugye én is kocsival vittem egy pár embert, ő ment előttem, én mögöttem mentem az autóval, és mikor valaki, ugye konvojba mentünk több autó, mert valaki közén került, akkor mondtam a többieknek, hogy én alig ismerem ezt a gyereket, de olyan jó érzés mögöttem menni, olyan biztonságban vagyok, úgy aha. érzem, hogy milyen fura. De azóta is ez az érzésem megmaradt vele kapcsolatosan, ez volt az első olyan, ami úgy...
3: Mármint nem az, hogy fura, hanem hogy jó érzés.
1: Jó érzés volt, hogy fura volt, jó, hogy okay, nem is beszélgettünk igen, még, igen. de volt egy nagyon erős érzésem, hogy ha utána megyek, akkor minden rendben van. Hogy olyan biztonságot ad. És igen, sokat jelentett ez a beszélgetés, mert kiderült, hogy nagyon hasonló családi háttérből jövünk, dacára annak, hogy mennyire különbözőek

0: a családjaink.
1: És igazából a következő lépés nekem az a saját lelki formálódásomba, elhívásomhoz is kapcsolódott. Nagy kérdés volt, hogy hogyan tovább. Amikor megtértem, elfogadtam az Urat, akkor úgy voltam, hogy valahogy nagyon szeretnék egy olyan területen élni, szolgálni, amivel tényleg segíthetem az embereket. Előtte mérnöknek készültem, de így a gondolkodásom úgy volt, hogy hát ha orvos lennék, akkor avval sokkal jobban kifejezhetném a segítségemet, és volt is egy váltás így a középiskolában, hogy a mérnöki tanulmányok helyett majd akkor az orvosi pályára készülök. És ekkor jött egy megszólítás, a gyülekezetben egy ima alkalommal nagyon határozottan Isten elkezdett beszélni velem a jövőmről. Ezt nehéz megmagyarázni, így még utólag is. Sok százan voltak ott, de uh-huh. akkor úgy éreztem, hogy egyedül vagyok az Istennel. És hát akkor került elém ez a kérdés, hogy kész lennék-e egész életemben úgy élni, úgy szolgálni, úgy dolgozni, hogy az teljesen az övé legyen. És hát az egy komoly kérdés volt, mivel számot kellett adnom, tudtam, hogy mivel jelent. Hogyha nem orvosi egyetemre megyek, hanem mondjuk a teológiára, ez milyen fordulatot jelent akár a családnak a hozzáállásában is. Másrészt pedig akkor el kell számolni, akkor hogyan tovább. Hát egyedül nem tudom ezt nagyon megtenni, és Anitával akkor már beszélgettünk, és hát akkor úgy megbeszéltem az Úrral, hogy hát én ezt egyedül nem tudnám tenni, és akkor az volt erre a szívembe a válasz, hogy ezt Anitával együtt tudom. És nálam ott volt az elköteleződés erre a kapcsolatra. Igaz, hogy tényleg nem nagy előismeretünk volt, vagy nagy találkozásunk, de hát ez ott eldőlt bennem. Úgy nagyon végérvényes, nagyon mélyen. Főleg azért, mert ez nem egy ilyen szerelmi kérdés volt csak, hanem az életem további részének a döntése. És hát nagy buzgalmamban, amikor vége lett az ima alkalomnak, leizadva, meg végiggondolva, de mégis felszabadultan, hogy egy döntés megszületett mélyen bennem, senki nem tudott erről, odaálltam Anita elé, és elmondtam, hogy hát szeretném, ha ő lenne a feleségem.
0: De volt valami előzménye azért?
2: Találkoztatok.
1: Na, majd hagyd legyen.
0: Akkor majd az Anita.
3: Zsolt, olyan kedvesen szoktam mondani, hogy hát nem volt olyan túl sok idő még, egészen pontosan egy hónap sem volt,
0: aha.
3: ami eltelt az ifjúsági konferencia és a lánykérés között.
0: Az igen.
3: És ez annyit jelentett, hogy időnként elmentünk moziba.
1: Uh-huh. Egyszer.
3: Ja, tényleg egyszer mentünk, akkor még egyszer mentünk moziba. Uh-huh. Az istentiszteletek vagy az ifjúsági alkalmak után időnként hazakísért, ahol sokat beszélgettünk, aztán együtt szolgáltunk a gyülekezetben egy-két ponton, főleg egy ifjúsági alkalmakor, de ő egyetlen egy tekintettel, egy mozdulattal, egy szóval soha nem udvarolt nekem. És azért én kívülről jöttem. Egy más tapasztalatom már volt azzal kapcsolatos, hogy hogyan is udvarolnak azok, akik úgy szerelmesek, vagy ilyesmi.
0: Aha.
3: Semmi jelét nem adta, és én azt gondoltam, hogy tök jó, mert van egy fiú barátom, milyen menőség. Uh-huh. Előtte szombaton, hogy történt ez a vasárnapi dolog, viszont annyiban változott a helyzet, és most már ez meg lesz filmesítve is, drágám, hogy azt mondta, miközben beszélgetett, hogy úgy tűnik, hogy Isten elveszi tőle a tájfutást, és ő ezt le is akarja rakni, hát megígérte, de milyen jó, hogy helyette kapott cserébe engem. Miről beszélünk?
0: Igen.
3: Aztán még annyit mondott, hogy a történelmi hűség kedvéért, hogy szép a hajam. Na most egy hónap alatt ez volt az egyetlen olyan megnyilvánulása, amiből, ebből a két mondatból arra engedett következtetni, hogy esetleg némi udvarlás is történt ebben a történetben. Tehát nagyon aranyos volt. És hát én halálra rémültem, amikor megkérte a kezemet, és azt mondtam neki, hogy akkor itt most ne találkozzunk egy hétig, imádkozzunk, gondolkodjunk, és amikor hazamentem, én arra gondoltam, hogy hát én annyira nem akarok férhez menni most úgy, főleg így egy hónap után, meg úgy nem is éreztem azt, hogy elő voltam erre úgy szerelmileg készülve. És ott mondtam, hogy ott mégiscsak azért úgy kellene, hogy így tombol bennem a az a mindenféle hormon, és nagyon érdekes volt, ahogy így imádkoztam, hogy Istenem, ő az, akit szeretnél, mert hogy ugye én kértem Istentől, hogy legyen olyan férjem, aki szolgáló férj. Legyen az misszionárius, legyen az lelkipásztor, mert ebbe a kettőbe állt, mondom, teljes ateistaként kívülről megtérve, ezt a kettő dolgot biztosan tudtam, hogy ők hívő emberek és elszánt férfiak, és gondoltam, hogy akkor ebből a kettőből választanék egyet, ha lehet. És akkor így végig gondoltam, hogy mit is beszélgettem én az Úrral mostanában azzal kapcsolatosan, hogy kit is szeretnék én. És eszembe jutatta az Isten, hogy amikor én így mondtam neki, hogy Uram, egy misszionárius, egy lelkivesz. De egyébként, ha úgy érdekel, akkor én egy magas, göndörhajú, barna szemű, sportoló fiatalemberrel szeretnék hosszú távon gondolkodni, ami a sportoló, hogy ne legyen olyan, aki hazamegy, és akkor beül a fotelbe, és nem csinál semmit. Tehát, hogy attraktív legyen. És mit? Tehát a barna meg a göndörhaj. Na most a Zsoltin így most nem látszik, de váligérő, fürtös, loknis, göndör barna haja volt, nagyon az szép igen. barna szemekkel, ez most is szép barna. Igen. Sportoló volt, és nem utolsó sorban, hát lelkipásztornak hívta el az Isten. Úgyhogy így összenéztünk az Úrral, és azt mondta, hogy na, egy kombóba, amit kértem csomagba. Úgyhogy elkezdődött bennem egy érdekes érzés, ami aztán mire találkoztunk addigra így ebbe a tomboló szerelembe fordult át, hiszen végig gondolva minden beszélgetésünket, minden dolgot, amit így abban a rövid hónapban is átéltünk együtt, azt éreztem, hogy ő az, akit az Isten nekem rendelt, és akit hát én csomagban megrendeltem tőle.

0: És mikor mondtál igent?
1: Hát egy hét múlva az volt az első igen, hogy akkor fogtuk meg egymás kezét először. És akkor talán együtt mentünk haza, és...
2: Valaki fölvett engem, miközben mentünk ki a házba, ahol Zsolti bent ült, és én ott volt hely mellette. Így beültem mellő, így rám nézett, így ránéztem, belekaroltam, és mondtam, hogy ezt most ne engedj el. És hát így mondtam igen neki. Úgyhogy akkor kézen fogva vonultunk be az imaházba.
1: Nagyon vágytunk rá, szerettük volna, hogyha úgy minél hamarabb elkezdődik a közös életünk, annak ellenére, hogy mennyire fiatalok voltunk, illetve én 2 évvel fiatalabb vagyok Anitánál, tehát ez még az érettség előtt történt, hogy megkértem a kezét, de furcsa így utólag is visszagondolni, hogy mennyire érettnek gondoltuk magunkat, és utólag is bármely döntésünket nézzük, nem úgy tűnik, hogy éretlenül hoztuk volna meg, vagy felelőtlenül tettük volna ezeket meg. De akkor is, hát ez, ahogy a családdal megosztottuk, azért ez nem volt egyszerű.
0: Ez lett volna a következő kérdésem.
1: Főleg nem csak ez is, meg úgy együtt, hogy nem orvosi egyetem, hanem teológia, azért az mégsem ugyanaz a terület, azért a szüleim nagyon szerették volna a másik irányt, és ráadásul ez is egy külön történet, de a teológiát el is kezdtem egyébként a következő ősszel, de ott meg volt egy szabály, hogy nem lehetett házasodni, csak a legvégén. Tehát, hogy miután végeztünk, és hát így vágtunk bele, hogy már megvolt a gyűrű, nem volt még eljegyzés, mert a család még így erre nem volt kész, de egymás között megtörtént ez, és hát én már ott majdnem önálló voltam, hiszen végül is profi sportoló voltam egy pár hónapig, tehát kerestem is valamennyit, más állásom is volt, tehát hogy azt volt valamennyi keresetem, de hát ahogy elkezdtem a teológiát, az tényleg úgy volt, hogy segítségre is szorult az életünk, és hát így látszott, hogy több évet kell erre várni majd, hogy ez beteljesedjen.
0: És mennyit kellett várni?
1: Hát jó 2 év múlva, vagy 2,5 év múlva, hát elfogyott a türelmünk, nem így mondanám, de azt mondtuk, hogy ez nagyon sok. Még 2 éves.
3: Rektori külön engedélye.
1: Nem fogunk kibírni, és hát komolyan elkezdtünk imádkozni, böjtölni. Anita akkor már misszióba dolgozott Bodrogon, hogy akkor hogyan tovább, hogy kibírjuk-e, vagy mi lesz a következő, és hát a imádkozás böjtölés után úgy az erősödött meg a szívünkbe, hogy nekünk most kell összeházasodni. De hát ez a szabály ott lebegett fölöttünk, és mielőtt úgy ebből konfliktus helyzet került volna, akkor nem tudom milyen sugallatra, de akkor változtattak ezen a szabályon, és másodév után meg lehetett házasodni.
2: A karácsonyi ajándék körül.
1: Karácsonyi ajándék. Többen a teológusok közül, Rémi Szilviék, például akiket ismertek, pont ugyanakkor és pont ugyanígy házasodtak meg. Szintén egy osztályba jártunk egy folyam, ugye Szent Szisanyival is, tehát hogy ez egy ilyen, csak ők már házasok
2: voltak. Az jó csapat lehetett.
1: Nagyon-nagyon-nagyon élveztük azt az időszakot, és hát így került sor, hogy azon a nyáron megházasodtam. Már meg volt a behívom egyébként, hogy akkor kellett volna katonának mennem.
2: Még az az időszak
1: volt, mert engem 4-szer soroztak, csak valahogy mindig így kimaradt. Ez lett volna az, amikor már behívom is meg volt, de halasztást adtak, hogy hát az esküvő már le volt szervezve az időre. Ez 91-ben volt a házasságkötésünk.
3: És akkor, bocsánat, és akkor mi lett a behívóval?
1: Akkor megadták, engedélyt kértem arra, hogy akkor majd utána, miután végeztem a teológiát, utána hívjanak be. De aztán meg már gyermekeink születtek, akkor meg azért nem, utána rendszerváltás volt, és már csak tábori lelkésznek vittek volna, de
2: az tehát akkor... megúsztad.
1: Valahogy nem igazán akartam direkt, feltétlenül, igen, ez nem direkt volt, de a törvények mindig valahogy úgy változtak.
2: Nagyon jó. És akkor összeházasodtatok, és akkor azért jöttek a gyerekek.
0: Ha jól tudom, akkor 6 gyermek van, 4 teljesen saját, és 2-t örökbe is fogadtatok, vagy csak nevelőszülőként, ebben nem vagyok biztos.
2: Igen, ezek a számok a gyerekeinkkel mindig olyan érdekesen alakulnak. 6 gyerekünk van, akiket természetesen saját gyerekünknek élünk meg. Ebből 3 fiú, 3 lány, és bár én 4-et szültem, mégis 3 az, aki örökbefogadott gyerekünk ebből, vagy hát félig meddig örökbefogadott, hiszen a legidősebb lányainkat már csak felnőtt korukban a nevünkre tudtuk venni, őket már úgymond nem tudtuk örökbefogadni, mert nem voltak már kiskorúak. Mielőtt mi összeházasodtunk és beszélgettünk, az már az a 2,5 éves nagy hosszú beszélgetési időszak volt, akkor mi eldöntöttük, hogy sok gyereket szeretnénk. Ebben nem értettünk egyet pontosan, hogy mennyit. Ugye Zsolti azt mondta, hogy neki egy foci csapatnyi gyereket, tehát ő 12-t szeretett.
1: Illetve hát ez abból is fakadt, hogy a nagyszüleink ezt így vállalták a paróci részről, édesapám még részről, 12-en voltak testvérek. Édesapám a háború közepén született, és 9. gyermekként, és hát azt mondtam, hogy a nagyszüleim ezt fölvállalták, és egészséges, értelmes, becsületes embereket neveltek, nagymamám, mindezt végig, a háborúba is, és hát akkor mi miért nem tehetnénk ezt meg, sőt, szeretnénk, és ez a 12 innen származ, nem a foci csapat, az csak egy érdekes volt, kifejezetten azért, mert édesapám és kis 12 voltak testvérek.
2: Aztán abba maradtunk, hogy én meg 6-ot mondtam, hogy annyit úgy bevállalok.
0: Feleztünk.
2: És hát annyiban gondolkodtunk már akkor is, hogy ha Isten úgy terelget felénk ilyen gyerekeket, helyzeteket, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ha hívő embernek tartjuk magunkat, és ha ilyen helyzettel állunk szembe, akkor kinyitjuk az otthonainkat, vagy az otthonunkat gyerekek előtt, és azt mondtuk, hogy mivel kicsi babákat könnyen befogadnak, mi azt mondtuk, hogy hát ha szeretne az Isten hozzánk gyerekeket, hozzánk küldhet nyugodtan nagyokat is. Tehát ezzel az eltervezéssel mentünk bele a házasságba. Nem kerestük egyik gyerekünket se, bár tény, hogy olyan
3: bocsánat,
2: helyen
3: volt. Bocsánat, ezt már házasság előtt ezt így megbeszéltetek?
2: Igen.
3: Persze volt 2 évetek még a...
2: Bőve ráértünk.
3: Igen, még a szabályok meg nem változtak.
2: Igen, igen, nagyon ráértünk erre. És amikor a Menedék Alapítvány által indított misszióba becsatlakoztam, én még a házasságkötésünk előtt 1 éves felajánló voltam egy olyan helyen, ahol volt egy keresztény óvoda, nevelő családok neveltek 2 vérszerinti gyerek mellett 5 állami gondozásból kivett gyerkőcöt, és utána a délelőtti műszakunk után, vagy hát a napi műszakunk után mentünk babysitterkedni hozzájuk, és havonta egyszer mentünk haza, zseppénzt kaptunk meg, ellátást, és ez egy ilyen 1 éves gyönyörű szép időszak volt az életben. Nagyon segített abba is, hogy felkészítsen egyrészt a házasságra, másrészt a lelkész feleség életére, amennyire lehet erre felkészülni. És azt is láttam, hogy ők is sok gyereket neveltek, és ez úgy természetes volt, hogy mi is, nekünk is ez vonzó volt. Nem terveztük, hogy majd hivatásos nevelőszülők leszünk, vagy ilyesmi. Tudtuk, hogy amikor már elhívást kaptunk arra, hogy oda menjünk szolgálni, és ő ott kezdte a lelkészi
0: misszióját.
2: Bodrogon,
1: ez egy kis falu, Somogy megyébe, Kaposvártól, egy 20 kilométerre. Itt volt a Menedék Alapítványnak az egyik missziós központja, ami akkor egy kísérleti jelleggel állami gondoskodásban élő gyermekeket fogadtak be nevelőszülők. Akkor még nem voltak nevelőszülők, ez egy kísérleti időszak volt. A háború előtt volt nevelőszülőrendszer, most már természetes, akkor még ez volt az első kísérlet Magyarországon, hogy megengedték ezt a próbát, hogy így éljük meg. És nagyon érdekes volt, amikor összeházasodtunk, költöztünk fel Budapestre, feleségem akkor a Menedék Alapítványa itt dolgozott Budafokon, és hát nagyon megrémült, nekem nem volt ez olyan rémisztő, hogy hát eltelt néhány hónap is, még nem vártunk kisgyermeket, nem vártunk babát.
2: Egész pontosan hazajöttünk a Lászlótról. És én nekem nem lett babám.
0: Értem.
2: És én úgy éreztem, hogy a világnak itt van vége. Én a Nászúton fogantam, ez a családi történet. Én a Nászúton fogantam, és úgy terveztem, hogy hazamegyünk, vártunk eleget, most babánk lesz. És 3 hónap múlva én elmentem orvoshoz, doktor úr, baj van. Azt mi a baj? Hát mondom, hogy 3 hónapja házasok vagyunk, és én nekem még nincsen babám. Amikor könnyesen nevette magát, és megtörölgette a szemét, akkor mondta, hogy hát majd 3 év múlva menjek vissza aggódni, és majd lesz, minden rendben lesz. Hát 1,5 év múlva született a Gergő fiunk, és utána úgy gondoltuk, hogy hát ha ilyen nehezen estem teherbe, akkor biztos majd a másikkal is hasonló időt kell várni. Nem is terveztünk mi védekezni, vagy bármi, már elnézést, ha lehet ilyenről beszélni. És legnagyobb meglepetésünkre, örültünk neki nagyon, de meglepődtünk rajta, hogy 9 hónapos volt a Gergő, amikor Csenge beköszönt, hogy akkor ő is igényelni a családi figyelmet, mármint, hogy 9 hónapos volt a Gergő, amikor újra babát vártunk. Úgyhogy köztük 1,5 év van, amennyit vártunk először, utána lepótoltuk.
0: Igen. És utána hogy jöttek sorba?
1: Nem említettük ebbe a 6-12 gyermeknél, azt jelenti, hogy 6 gyermek az, aki szorosan a családunkhoz tartozik, és közben még 5-6-7 gyermeket neveltünk egyébként, valakit például 4-5-6 évig is, és így volt egy harmadik gyermek, őt befogadtuk Budapestről, Budafokról, Tamást, ő lett a következő érkező, ő 7 éves volt, 9 éves volt már, amikor megérkezett, nem tudtak vele mit kezdeni sem az iskolába, bement az ajtón és kijött az ablakon, és akkor így először ilyen befogadó szülei lettünk, hogy távolabb kerüljön a környezetről, és 5 évig neveltük egyébként a családunkba, utána vissza lett gondozva a szüleihez egyébként.
0: Hát akkor azért zajlott az élet nálatok, gyereksereg az mindig volt.
2: Mindig volt. Tulajdonképpen a 5-6 hónaptól 5-6 éven át volt többször az, hogy vagy testvérpár, vagy egyedül volt valaki, aki úgy beköszönt hozzánk, és több-kevesebb időt nálunk töltött átmeneti nevelőszülőként tulajdonképpen. Ahogy számolgattuk, olyan 12-3, attól függ. Volt olyan is, amikor a gimnazista fiam 2 alkalommal is hazahozott olyan osztálytársát, akik egy-egy fél évet, pár hónapot velünk töltöttek, mert úgy alakult a család életük, hogy nem tudtak velük mit kezdeni, és akkor Gergő mondta, hogy akkor őt hozhatom, ugye? Tehát, hogy nem volt kérdés, ilyen is.
3: Tehát családi menedék motelként is működött.
1: Igen. Része volt az életünk. Nem gondoltuk, hogy ez olyan furcsa vagy különleges. A következő ilyen nagy érkezők a lányok voltak, ők egy testvérpár, akik nagyon nehéz életkörülményekben voltak, és a Balcsi református lelkészen keresztül, aki valahogy segítette, patronált őket, kerestek keresztény nevelőszülőket, és ők akkor 11-13 évesek voltak, és ők voltak a következő nagy érkezők a családba, akik így része lett, és teljes része lett az életünknek egyébként, mert ők nagyon tudatosan, amikor eldöntötték, mert ők már dönthettek arról, hogy bekerülnek a családunkba, szerettek volna tényleg egy védett helyen lenni, és a családban lenni.

0: Hát, kedveseim, és közben lelkészek voltatok.
1: Igen, illetve iskolát alapítottunk, iskolaigazgató
0: voltam. Ezt felsorolni is elég sok. Hogy győztétek ezt a sok-sok munkát, teendőt?
2: Én arra emlékszem ebből az időből, hogy néha ilyen filmszakadás volt nálam a tekintetben, hogy mi van körülöttem, és csak azt láttam, hogy úgy amerre visz az Isten, azt mondta, hogy arra menjél, én igyekeztem arra menni, és folyamatosan így vettem be tőle az erőt, a támogatást. Én amikor férhez mentem, én nem voltam főiskolás vagy egyetemista, mert olyan önbizalomhiányos voltam én gimnáziumban, hogy arra gondoltam, hogy engem úgyse fognak fölvenni. A családban nem is volt nagyon, a szűk családban egyetemi diplomás végzettség. Tőlem azt várták, hogy végezzem el a gimnáziumot és dolgozzak, mert azzal már akkor nagyon jól el lehetett helyezkedni. Úgyhogy aztán én ennyiben maradtam, hogy bár voltak

0: összerakom a sztoriból, akkor egyszerre voltatok te teológus, mert ugye második év után lehetett nősülni, te meg akkor kezdted az iskolát, tehát...
1: Nem. Én voltam a családfenntartó, amennyiben az sok keresetnek számított, ő tanult. Én a menedék alapítványnál, amelyik saját támogatottságból élt, adományokból éltünk. Tehát, és ahogy egy
2: nem
1: vagy két
2: tudjuk,
1: év múlva...
2: Gyerekeknek nehéz még elmondani, hogy milyen felelőtlennek tűnik így utólag, hogy rámertük magunkat bízni az Istenre, hogy megoldja, úgyhogy nincs keresetünk, nincs biztos támasz, és mindent megoldott az Isten. De úgyhogy nem volt problémás helyzet. A gyülekezetben Budapokon egy család felajánlotta, hogy a lakásukba lakhatunk azért, hogy felújítsuk. Az volt az első családi fészkünk, mielőtt Bodrogra költöztünk volna. Anita akkor kezdett tanulni, amikor már a gyermekeink megszülettek.
1: A Tündérhegyi iskolát akartam mondani, hogy ott egy szociális képzést tanultam még annak idején. Az volt az első olyan, de oda is csak alig mertem elmenni, és csak azért mertem elmenni, mert egészen biztos voltam benne, hogy Isten akarja, hogy én abban a munkában, amit ott végzek, kapjak egy ilyen támogatottságot. Amikor már a teológiára jártam és a missziói főiskolára, akkor voltam a Csenge lányommal várandós. Úgyhogy én valóban már két gyerekes,
3: anyuka
1: másfél
3: voltam.
1: Gyerekes igen. Anyuka voltam, amikor a missziói főiskolára jártam, és a többi iskolát is úgy végeztem el, hogy amikor az iskolában nem volt tanár, logopédus, gyógypedagógus, stb., akkor megimádkoztuk, és mindig addig imádkoztunk, míg az Isten engem küldött el iskolába. És a végén már úgy félve imádkoztam, mert ugyanígy kerültem Bodrogra is annak idején, hogy olvastam valahol, hogy egy missziós csoport óvónőt keres ilyen egyéves felajánlással, ott lakással, stb., és hát nagyon aranyos dolog, imádkozom érte. És amikor egyszer itt térden állva imádkoztam azért, hogy hogyan legyen az életünk, Zsolt, akkor már tudtuk, hogy Budapesten fog lakni, én nagyon szívesen költöztem volna arra a környékre, még az utolsó évünket, hogy ott a közelben töltsem, és akkor egyszer csak úgy kaptam ezt a szót tulajdonképpen az imádságomban, hogy Bodrog. És két héttel előtte olvastam róla valahol, és azt se tudtam, hol olvastam. Azt se tudtam, mi volt már pontosan, van-e elérhetőség. És mondtam Istennek, hogy jó, én ezt annyira biztonsággal éreztem, hogy Bodrog, hogy akkor én, ha megtalálom az elérhetőséget, még ma este megírom a jelentkezésemet, és vége.
3: Aha.
1: Ez a Hitben járunk, nem látásban című történet, én nagyon kezdő voltam abban, és valami ilyesmire gondoltam, hogy az ilyesmi lehet. Megtaláltam a címet, hát mondom, akkor nagy levegő, megírtam a levelet, leragasztottam, megcímeztem, de mivel még a szüleimmel éltem, én azt gondoltam, hogy azért illik nekik elmondani, mielőtt föladom. Úgyhogy én elmentem dolgozni. És mikor hazaértem, édesanyám mondta, hogy járt a postán, föladta a levelemet. Hát mondom, anyukám, akkor az Isten ezt elrendezte, üljél le, elmesélem neked. Na most nálunk nem annyira örültek, hogy én gyülekezetbe kezdtem járni. De annak nagyon örültem, hogy ez így történt, mert anyukám sírdogált egy csót, és azt mondta, hogy hát még csak nem is haragudhatok rád.
3: Édes.
1: Hát valóban nem. És volt olyan iskolai időszak, vizsgaidőszak, amikor két főiskolára jártam egyszerre, akkor már három vagy négy gyerekünk biztos volt, és 22 vizsgám volt, az egyik államvizsga szakdolgozat, és mondtam Zsoltnak, sírva, már szintén lerogyva a föld, könyörgöm, hadd hagyjam abba, csak egy évre, vagy mit tudom, nem tudom, hát én képtelenség, biztos nem tudom megcsinálni. És nagyon sírtam, és mondta, hogy drágám, így felemelt, csak egy vizsgára készülj föl. Aztán, ha a többi nem sikerül, nem baj. De ha mégis legalább az az egy megvan. Úgyhogy én kiraktam a falra ilyen nagy, minden betűt egy A4-es lapra, hogy nem adom fel. Én ezt minden nap odaálltam elé, ezt így megfogadtam. Telepakoltam a lakást igeversekkel ilyen nagy felületeken. És fölírtam az összes 22 vizsgámat egy lapra. Mellé szögeztem a falra egy postai rönt, azt a nagy piros-vöröset, és amikor egy megvolt, akkor így átsapíroztam. És egyszer csak azt vettem észre, hogy vége van, és arra emlékszem, hogy így az Isten átvitte tenyerén. Hát nem nagy dicsőség, de volt olyan, amikor alig tudtam egy-két tételt megtanulni, mert hogy éjszaka tanultam, két szoptatás között, a mosogató fölé csiptettem a tételsort, én nem tudom mi. És azt az egyet húztam, amit a legjobban tudtam, és elfakadtam sírva, és mondták, hogy húzhatok nyugodtan.

0: a másikat. Én inkább nem tenném.
1: Nagyon
0: sok ilyen élmény volt.
2: Előbb kérdeztétek, hogy hogyan lehetséges, hogy ennyi minden belefért az életünkbe. Hát az az igazság, hogy mint házas pár mi eléggé ellentétei vagyunk egymásnak. Ez közben kiderül természetesen. Eltelt most már 35 év, amióta megkértem Anita a kezét, de még mindig nem beszélünk egy nyelvet, az a helyzet. Még mindig dolgoznunk kell.
1: Hát ezt mondjuk, ismerjük mi is.
2: Mondjuk egyre izgalmasabb ez a dolog, de hát ez komoly, sok nehézséget okozott. Ő teljesen egy érzelmi, beállítottság, gondolkodású, én abszolút egy racionális észember vagyok, hozzá képest egy nyugalom. Hát ebből azt elég sok éles helyzet támadt.
1: És ezeket hogy tudtátok megoldani?
2: Nem tudtuk mindent jól megoldani, de aztán mikor, hogy dolgozunk rajta folyamatosan, egy dologban segített, hogy a közös pontunk az Istennek való odaszánás. Tehát ebben nem volt vita téma. Kis dolgokban sok, ma is, de az, hogy az Istennek valamit odaszálljunk, vagy együtt odaszálljunk, ebből ez nem volt kérdéskör. Tehát ez alap volt. És mivel ennyire széles a személyiségünknek a hovatartozása, vagy egyáltalán az, hogy mitől lelünk föl, ezért segített abban, hogy nagyon széles körülön tudtunk akár segíteni, akár benne lenni különböző szolgálatokban. Kiegészítettük nagyon jól egymást ilyen tekintetben, és ez például segített ezekben a sokrétű feladatokban, hogy helyt tudjunk nem csak állni, hanem valóság legyen mindez. Anitának például sokszor van az, hogy főleg nagyon fontos családi helyzetekben van, hogy Isten előre így megerősíti, vagy kijelenti számára, hogy mi legyen. Ilyen volt például a harmadik gyermekünk születésénél, hogy ikreket vártunk. Vagy ikreket vártunk. Meg volt győződve arról, hogy ikrei lesznek. Hát az orvosnak is próbált ezt elmagyarázni.
3: És?
0: Volt egy-két vetérésünk. Tehát nekem.
1: Igen.
0: És azt gondoltam, hogy emberileg nézve, hogy ha már így szülök még egyet, hadd legyenek már ők ikrek. És ez a gondolat, ez az érzés, ez nagyon mélyről jött, és nagyon erős volt. És amikor várandós voltam, kaptunk egy ikerbabakocsit, a misszió. És mondtam, hogy enyém, félretetettem. Minden ultrahangom, többször visszakérdeztem, biztos egyet látnak, tudom, hogy ikreim vannak. A szüléskor, doktor úr, én még dolgoznék egy kicsit, mondta, hogy ez már nem lesz semmi. Tehát, hogy nagyon erős volt, olyan nem normálisan erős, már olyan értelemben, hogy nem volt logikus. És amikor a babakocsit fiúk mondták, hogy hát most hazavittem egy darab gyereket, hadd rakják már ki jön a garázsból, hát mondtam, hogy azért akkora helyet nem foglal, ha csak valaki nem kéri, azt kértem, hogy még amíg nálam ez el nem múlik, ne vigyék el, mert nem tudom elengedni, mert teljesen elöntött az az érzés, hogy én egy ikres anyuka vagyok.
2: És nem telt el egy év sem, vagy...
0: Körülbelül egy év.
2: Még egy év sem át, hiszen Bálint még nem volt egy éves. Isten egy különleges módon mégiscsak egy kis gyermeket hozott elénk. Egy missziós alkalmon voltunk, és a szóba került, hogy van egy anyuka és egy kislánya, aki beteg, és mármint az anyuka, és hogy hát segítségre lenne szükség. És a gyerekeink is ott voltak, hallották ezt, és mondták, hogy anya, apa, van egy szobánk, mert akkor ment el, Tamás került vissza, ahogy nem fogadnánk ebbe.
0: Vigyük haza őket.
1: Aha.
2: Hát mondtuk, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, nem azért, mert hogy ne lett volna a szívünkbe kész, hanem hát nem úgy van, hogy így befogadunk, és meg is próbáltunk segíteni egyébként, mivel menedékkel kapcsolatban voltunk, hogy hova lehetne elhelyezni valakit, próbáltuk az ismeretségeinket felkutatni, de így együtt senkit, kisgyermeket el lehetett volna helyezni, az anyukát is külön, de így együtt, nem? És hát a végén valahogy a szívünkben megérett az, hogy mi legyünk, de azok, akik talán segítünk rajta. De akkor már a szüleink, Anitának a szülei leköltöztek hozzánk, hogy segítsenek nekünk az életében, és mondtuk, hogy hát azt nem mi dönthetünk a saját nevünkben, de az ő nevükben nem. Tehát csak akkor lépünk ebben, csak akkor fogadjuk be őket, hogyha a szüleink is erre készek lesznek.
0: Ugye nem éltek velünk, de szervesen belefolytak a mindennapjainkba. Akár kértük, akár nem, adni akartak mindig az idejükből, az energiájukból, és nem lett volna fel, hogyha belekényszerítjük őket egy ilyen helyzetbe. Apukám józan észre mindig azt mondta, hogy nem vagyunk normálisak, hogy még több, és hát mikor lesz elég, és hogy akkor mi bajba leszünk, meg majd még meglátjuk meg. Mit tudom én. Mikor már ott voltak a gyerekek, akkor mindegyiknek a legjobb nagypapa, nagymama lettek, tehát soha nem volt ilyen probléma, soha senki meg nem mondta volna, hogy kit szültem, kit nem szültem. Ők ugyanolyan drága nagyszülei voltak mindegyiknek. Előtte mindig aggódtak, utána már mindegy volt. És azt mondtuk, hogy döntsön az Isten az apukámon keresztül, aki a legnagyobb ellenlábasunk volt mindig minden ilyen döntésnél. Igen, és ő is ott volt azon a konferencián, egy hálaadó napi konferencia volt, és ő
1: de
0: pécsi volt.
1: De akkor már keresztények voltak a szüleim?
0: Mi, igen, de ők nem. Aha. Viszont édesapám zenész volt, dobos volt, szerette a hangulatot, nyugdíjasok voltak, néha elkísértek bennünket ilyen-olyan alkalmakra. Pécsiek voltak, ez Pécsen volt ez a konferencia, és apu több munkatársáról tudott, hogy a gyülekezetbe járt, és ő eljött emiatt. És ő hallotta ezt a történetet ott. És nagyon megérintette, apukám egyébként szociálisan nagyon érzékeny, csak mindig tagadja meg, tehát az a soha nem sírok, de elfordulok és pityerek tart az a típus. És mondtuk, hogy akkor döntsön apukámon keresztül, ha az Isten tervezi ezt, akkor nem lesz neki akadálya az apukám sem. És 10 perc múlva anyu hívott vissza, hogy apa azt mondta, hogy mikor hozzuk őket. És így el volt döntve a dolog, hogy mikor hozzuk őket. A kislányról, aki 4 éves kislánynak lett ott kihirdetve, kiderült, hogy 1 éves kisfiú. És amikor az édesanyjával együtt hazavittük őket, akkor az anyukája már akkor nagyon beteg volt, és bár berendeztük nekik a szobát úgy, hogy kis ágy, fotel, minden, ami egy kisbabához is kell, hogy este eltesse, vagy bármi, mondta, hogy ki se tudja venni az ágyból, és azt kérte, hogy mivel nagy fájdalmai vannak, éjjel is fönt van, sokat nem akarja, kicsit fölkelteni, hogy még aznap vigyük át a kicsit a mi szobánkba. Úgyhogy a mi ágyunk végében ott volt az egyik gyerekágy már, és még aznap este bekerült a másik, és ott ültünk, és néztük, hogy és akkor 1 évvel később ikreink lettek. A fiúk között, nincs egész másfél hónap.
1: Oh, wow.
0: Úgyhogy amíg én vártam a kicsit, vártam az övét is.
1: Wow.
0: És édesanyja a nagyfiunknak 1,5 év múlva meghalt, még előtte már nyilván ő is tudta, hogy ez így fog történni. Egy nagyon szép beszélgetésben ő átörökítette a kicsit ránk, és tulajdonképpen nem is mi fogadtuk örökbe a kisfiunkat, hanem ő minket, mert hogy mikor picike volt még, de már hát azért 3 körül volt, majdnem, akkor megkérdeztük tőle, hogy ugye tudod, hogy ennek, annak, amannak mi vagyunk az anyukája, és hogy a te anyukád ugye tudod, hogy mondta, hogy igen, igen, a doktor bácsik nem tudták meggyógyítani, és hogy lehetnénk mi a te szüleid, lehetnék én a te anyukád, és hogy rám nézett, odabújt, és mondta, hogy igen. És akkor ott elaludt, és sírdogáltam egy csort, és hogy te tulajdonképpen így örökbe fogadott
2: én már előtte
0: minket.
2: Az apukája lettem, tehát hogy...
0: Ugye ketten voltunk anyukák, és az ő édesanyjának volt annyi érzékenysége ebben nagyon hihetetlen módon tényleg, hogy ő magát elkezdte úgy hívni, hogy Móni anyu, én voltam az Ani anyu, és így tulajdonképpen ketten voltunk anyuk. Apukája már nem nagyon vett részt az életében a nagyfiunknak, és az első nap, ahogy hazamentünk, nem is ismerjük is, ahogy hazamentünk, Zsolti megjött a munkából, hosszú folyosó végén megjelent, beköszönt, mindig úgy szokott beköszönni, megjöttem, és a kis törpike kinézett az ajtón, így fölnézett ránk, anyukájával mind a ketten ott voltunk, hogy apa, összenéztünk, igen. Aha. És spuri az apja nyakába, onnantól lesz a szállt, és ő ott örökbe fogadta az apját.

0: Azon gondolkoztam, miközben beszéltetek, hogy hát azért találkoztunk egy jó párszor, de hogy ilyen mélyen belementünk volna, és elmeséltétek volna az életeteket, ez nem történt meg. Ezt most itt bevalljuk.
1: Hát, igen.
0: És ez
1: most már vágott minden engem.
0: Csodálatos volt hallani, hallgatni, és igazán fantasztikus példa vagytok. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok házaspárnak, hogy ennyi mindent felvállalni, és még ha különböző személyiségek vagytok, akkor is, hogy az Istennek mekkora ajándékai vagytok ebben a munkában, ez gyönyörűséges, úgyhogy gratulálok, és természetesen az Istené a dicsőség, de a tiétek meg a munka volt, és mindemellett élveztétek az életet, ha jól értem.
2: Én nagyon.
0: Anita?
3: Nyilván nagyon sok mély ponton mentem át. Én ugye az a típus vagyok, aki érzelmileg állok mindenhez hozzá.
0: Igen.
3: Na most ez nem azt jelenti, hogy mindig pozitívan állok mindenhez hozzá, nekem nagyon sok hullámvölgyem is volt. A hitem nélkül biztos, hogy nem értem volna túl bizonyos pontokat, mert valóban nagyon eltérő személyiségek vagyunk. Ami viszont csodálatosan összekapcsol bennünket, az az Isten iránti elkötelezettségünk, a megkérdőjelezhetetlen hitbeli odaszántságunk. Egyébként közös pontunk a természet meg a könyvek szeretete is. Tehát azért,
0: ez azért van azért, közös pont.
3: Azért van közös pont, igen. Még a zenei stílusunk is sok mindenbe hasonló. Az, hogy hogyan kapcsolódjunk ki, az, hogy hogyan éljük a hétköznapi életünket, az nagyon különböző. Azt kell, hogy mondjam, hogy megcincált azért minket is ez a dolog, de Isten kegyelmének hála, azt lehet mondani, hogy felsegített minket a legnagyobb mélységeinkből is, egymás felé is a megbocsátással és a szeretettel tudtunk állni, és mindig újat kezdeni.
2: Annyit azért el kell mondani, hogy számomra volt egy erős fordulópont, körülbelül 15 évvel, tehát hogy 14-15 éves házasok voltunk már. Meg kell mondani, hogy az én racionális hozzáállásom miatt azért Anita sokat szenvedett, érzelmileg. Nagyon szerettem őt teljes odaadásommal, de úgy, ahogyan én gondoltam, én tudtam, és volt egy nagyon erős fordulópont ebben, amikor Istennek nagyon meg kellett ítélni, hogy már az én hozzáállásomat, hogy nem jól szeretem a feleségemet. Egy komoly megtérésen kellett keresztül mennem, nem tudom másképp mondani, hogy mennyi szenvedést okoztam a páromnak azzal, hogy nem úgy szerettem, hogy neki jó, hanem ahogy én elképzeltem. Nem azt mondtam, hogy tökéletes fér lettem, de egy nagy változás kellett, hogy bennem végbe menjen ezzel kapcsolatban, sírva megtérve, hogy lettem ilyen figyelmetlen lelki pásztorként. Úgy persze az volt az át, hogy én őt szerettem, tehát a legjobbat akartam neki, de volt ilyen fordulópont, és kellett az életemben nekem.
0: Ezt köszönjük, hogy elmondtad. Igazából már lejárt az időnk, de nem mertem szólni, vagy nem is akartam, mert annyira gyönyörű dolgokat osztottatok meg itt velünk.
1: Igen, én ugyanezt tudom elmondani, és ritkaság számban megy, hogy ilyen keveset kotyogok közbe. De én is csak itt bele gyökerezve itt a fotelbe csak hallgattam. És tényleg nagyszerű látni, hogy Isten hogy dolgozott és dolgozik az életetekben. Úgyhogy hát nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén ezt elmondtátok. Azt hiszem, ez a legnagyobb segítség embereknek, hogy nem ilyen vallásos mázról beszélgetünk, hanem a valóságos életről és az Istenben a megoldásokról. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és hát én személyesen nagyon örülök, hogy ezt elmondtátok. És biztos vagyok benne, hogy sokak épülésére szolgált ez a beszélgetés. Nagy szeretettel köszönünk el Önöktől. Viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: megmaradni a szeretetben. A mai ige: János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretet közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja. De ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk. Mert Isten világosság. És akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Ma iskolakezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskolakezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének

0: természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskola kezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-éig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap közös elcsöndesedésre, feltöltődésre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. A mennyei erő téged is betölthet.

Jézust néhány hetes korában a szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ott találkoztak az idős, istenfélő Simeonnal, aki karjaiba vette a gyermeket. Miután beszélt Jézus küldetéséről, szenvedéséről és megdicsőüléséről, elmondva azt, hogy jel lesz, melynek sokan ellene mondanak. Azt is megjövendölte, hogy Máriának osztoznia kell majd fia szenvedéseiben. Évekkel később ez a prófécia be is teljesedett. Mária teljesen átérezte a fiával kapcsolatos fájdalmakat, de azt is tudta, hogyan merítsen erőt mindehez Istenből. Az ő szívében nem csak a negatív érzések, a szomorúság volt jelen, hanem a hit is. Azt is mondhatjuk róla, hogy élete a hit tárháza volt.

korunk társadalmának, amelyet elsősorban az élvezetek hajszolása jellemez, egyik betegsége, hogy nem akarja tudomásul venni a szenvedést. Negatív tényezőnek tartja azt. Nagyon sokan nem mernek szembesülni vele. Nem tesznek erőfeszítést a feldolgozása érdekében, hanem inkább elfojtják azt. Vannak, akik úgymond elegáns megoldásokat keresnek az őket ért negatív hatások elhárítására. Így például a nehezen működő, konfliktusokkal terhelt házasságot a házasfelek gyorsan felbontják, ahelyett, hogy harcolnának érte és egymásért.

Te mit szoktál tenni olyankor, amikor valamilyen nehézséggel szembesülsz? Honnan merítesz erőt? Mennyire van jelen ilyenkor a szívedben az Istenbe vetett élő hit? Engeded-e, hogy megnyilvánuljon benned Isten ereje? Az Úr ugyanis nem ellened, veled szemben erős, hanem érted, a te érdekedben. Úgy akar a Szentlélek ereje megmutatkozni a te életedben is. Ehhez azonban szükség van a te nyitottságodra is. Hiszen ha beleroskodsz a fájdalmadba, ha beletemetkezel az önsajnálatba, akkor a mindenható nem fog tudni működni az életedben. Ezért vedd le a tekintetedet önmagadról, a nyomorúságodról, és helyezd Istent a figyelmet fókuszába. Akkor az a mennyei erő téged is betölt.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 1-e, Galata beliekhez írt levél, 5. fejezet, 16-tól 21. versig. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A test kívánságai, ösztönei, vágya szerinti személy életét az óemberi, hús-testi természete határozza meg. A látható világ alapján éli az életét, alapvetően Isten nélkül, a hagyományokra, tapasztalatokra és a világi tudományra hivatkozva, alig látva valamit a valós szellemi világból. De testi lehet az az állapot is, amikor valaki hisz Istenben, a maga módján, vagy egy elképzelt emberi erőlködéssel, vallásossággal kialakított kapcsolatban bízik, mégis a fent említett földi dolgok határozzák meg döntéseit, életvitelét. Mivel Isten szellem, ezért csak a szellemében újjászületett ember képes felfogni, megérteni az ő akaratát és vezetését. Az ilyen személy megértését és döntéseit nem a testi vágyak, kívánságok, vagy csak emberi logika vezetése, pusztán a fizikai világ látható és tapasztalható elemeinek érzékelése adja, hanem a Jézusba vetett hitből él. Teljesebb belátása van a szellemi valóságba, hiszen a szelleme állandó kapcsolatban áll Istennel, így ez van hatással a szívére, lelkére, ami meghatározza az élet vezetését, a döntéseit, szavait, cselekedeteit. Tehát csak a szellemi ember tudja betölteni Isten törvényét, megélni az Úr vezetését. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Hunt Webb írta Új-Mexikóból, az Egyesült Államokból. Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 38. verse. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna kedvességért. Bár az adakozásban rendkívül nagy lelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagylelkű adakozás fontos, a nagyvonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges, elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlott nekem egy gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt, egy másik hölgy azonban a fülembe súgta: lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömet szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk hát nagy lelkűek, mind az adakozásban, mind az elfogadásban. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagy lelkű adakozók és elfogadók lehessünk egyszerre. Jézus nevében kérünk. Amen. Napi gondolat. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Imádkozzunk készséges elfogadókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Füle Lajos, sakkfigura. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni. Bástyának se lennék jó, tudom. De jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram.

0: Gyümölcsöző élet.
1: Megszentelődés. A békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől, és kérem Istent, hogy egész értelmeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül őrizze meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tesszalonika belieknek írt első levél, 5. rész, 23. vers. Gondolatok az igéről. A Szentírásban elénk tárt megszentelődés egész lényünket magában foglalja. Értelmünket, testünket és lelkünket. Pál imádkozik azért, hogy a tesszalonikai gyülekezet részesülhessen ebben a nagy áldásban. Az igazi megszentelődés teljes alkalmazkodás Isten akaratához. Jézus hangja új életet ébreszt bennünk, amely átjárja egész lényünket. A bibliai megszentelődés nem valamiféle erős érzelmi felindulás. Félrevezető, ha az érzéseinket tesszük próbakővé. Ha emelkedettnek vagy boldognak érzik magukat, sokan azt gondolják, hogy megszentelődtek. Azonban sem a boldogság érzete, sem az öröm hiánya nem bizonyítja a megszentelődésünket, sem azt, hogy nem szentelődtünk meg. Azonnali megszentelődés nem létezik. A valódi megszentelődés mindennapi munka, amely egész életünkön át tart. Akik küzdenek a mindennapi kísértések ellen, és legyőzik bűnös hajlamaikat, törekszenek szívük és életük megszentelődésére, nem kérkednek azzal, hogy megszentelődtek.

0: Az édes beszéd sokat hoz.
1: Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből, mert látjátok, mély nagy dolgot cselekedett veletek. Sámuel első könyve 12. fejezet 24. vers. A klinika folyosóján sétálva sokszor azon gondolkodom, hogy vajon miért kerültem ide. Kezdetben egy pillanatig sem ezt terveztem, viszont a lehetőség váratlanul ért, és nem mondhattam nemet. A klinikán palliatív ellátást biztosítunk olyan betegeknek, akiknek a túlélési esélyei majdnem egyenlők a nullával. Nem kellemes tehát minden nap ilyen helyen dolgozni. Kezdetben számtalanszor feltettem magamban a kérdést, hogy miért fogadtam el az állást, mivel korábban meg sem fordult a fejemben, hogy munkám során naponta szembesülök majd a halállal. Minden fiatal orvos gyógyítani szeretne. Látni akarja munkájának eredményét, és én is ezt akartam. De Isten rövid időn belül megmutatta, hogy miért kerültem ide. Néhány hónap alatt nagyon sok reménytelen emberrel találkoztam, akinek bátorító szóra van szüksége, hogy felkészüljön a halál elfogadására. Gyermekek, akik nem tudják felfogni, hogy hamarosan elveszítik szülőjüket, férjek és feleségek, akik még nem állnak készen arra, hogy utoljára átöleljék élettársukat, testvérek, akik örülnek, hogy még egy napig láthatják azt, akivel együtt nőttek fel. Az út végéhez érkező emberektől emlékezetes történeteket hallottam. Van-e jobb hely, ahol vigasztalni és beszélni lehet Istenről és a reménységről? Egy bátorító szó, egy részletesebb beszámoló a beteg állapotáról egyik rokonának sokkal többet jelent a rendelőmbe belépő személyeknek, mint azt én elképzeltem az első munkanapomon. Megértettem, hogy Isten csodálatos módon irányítja életemet, még ha ezt néha nem is veszem észre. Ismételten megértettem, hogy mennyei atyánk a szolgálat csodálatos alkalmait nyújtja mindannyiunk számára, ha az ő vezetésére hagyatkozunk. Közülünk bárki, a legapróbb és legjelentéktelenebb dolgok által is lehet gyógyír és vigasztalás embertársai számára. A szeretet hatalmas erő, a jóság, az önzetlenség és a szeretet csodát tesznek, és olyan áldást hoznak, amelyet senki más nem képes megadni. A jelenlét egy kedves szó vagy cselekedet erőt adhat annak, aki küzd. Nem kell mindig szavakkal bátorítani. Egy együttérző tekintet, egy segítő kéz, vagy csak a jelenlét is gyógyító erejű lehet. Egy őszinte imádság, amit együtt mondunk valakivel, vagy érte mondunk el, lelki erőforrássá válhat. Keresd ma egy olyan szemét, akinek bátorításra, jó szóra, kedves mosolyra van szüksége. Lehet, hogy épp a szomszédod vagy a munkatársad vágyik erre. Légy te az a gyógyír, amire szüksége van ma.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 1-én így szól Isten igéje. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás könyve 44. fejezet 24. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 4. verse. Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Luther Márton az apostoli hitvallás első hitágazatának magyarázatában összeköt engem és téged az egész teremtett világgal. Isten nem csak egy távoli teremtő, aki egyszer valamikor régen létrehozott mindent, hanem aki az élet csodájával bevont minden embert. Amikor lenyűgöz minket egy hófötte hegycsúcs, a hullámzó tenger, az alföld szélén alábukó nap, egy csodás ősi erdő, egy aprócska rovar vagy egy újszülött gyermek teljesen egyedi sírása, mindez a teremtőről tanúskodik. Ézsaiás prófétánál a szabadítás és a teremtés összetartozik. Az Úrnak nem volt szüksége egy másik istenségre, aki a világegyetem megalkotásában segédkezet nyújthatott volna neki. Megváltja népét a rabságból, és nyilvánvaló, hogy meg tudja ezt tenni, hiszen egyszer már megteremtette őket. A jó hír az, hogy ez rám és rád is vonatkozik. Nem csak a nyár üdítő zöldjében, hanem az őszi elmúlás közelettével és az iskolaidő kezdetén is ebben reménykedhetünk. Az, aki teremtett, meg is szabadít minden gonosztól és bevisz országába. Imádkozzunk! Legyen áldott ez az induló tanév és gyülekezeti munkaév. Minden hétköznap és ünnepnap, minden munkanap és pihenőnap, minden hétfő és vasárnap legyen a mi Istenünk áldó kezei alatt. Áldjon meg minket utazásban és maradásban, munkában és ünneplésben, betegségben és egészségben, életünkben és halálunkban. Amen. Seben Glória áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az.

A városok fényei, a piacok zajai, a számítógépek képernyői mind ugyanarról meséltek. Nincs itt semmi új a nap alatt. Az emberek ették a reggeliüket, felszálltak a buszra, kinyitották a boltot. Csak hogy az ég már tudta, hogy ez nem lesz egy átlagos nap. A világ zúgott a maga megszokott ritmusában, de a menny már megmozdult. Az angyalok, akik sok-sok száz év óta figyelték az emberi történelmet, most feszült várakozással álltak a trón körül. A király tekintete a földre szegeződött. Arra a kék bolygóra, melyen vére hullott, és ahol még mindig voltak barátai. Tókióban egy idős asszony, Akiko, a város peremén bonsai fáit locsolta. A keze remegett, de a szíve, mintha furcsa békével telt volna meg. Az ég színe mélyült, nem sötétedett, hanem ragyogott, mintha az örökké valóság közel hajolt volna a földhöz. A levegőben érezni lehetett, hogy valami szent történik. Kenya poros földútján egy kisfiú, Mosi, kecskét hajtott haza, mikor a felhők egyszerűen aranykapuvá alakultak, és a napfény nem lefelé, hanem minden irányba áradt. Az állatok megálltak, mintha ők is látták volna, hogy valaki közeledik. Peru hegyei között egy pásztor, Miguel az Andok magasában érezte, hogy a föld remeg. De nem földrengés volt, hanem olyan, mintha a teremtés maga lélegezne. A hófőtte csúcsok felett fény jelent meg, amely gyorsan tágult, míg be nem borította az egész égboltot. James a forgalom kellős közepén vezette a sárga taxit Manhattan szívében. És akkor a rádió hirtelen elnémult. Először azt hitte valami technikai hiba, de aztán észrevette, hogy az utcán minden óriás kivetítő elsötétült. A járókelők megálltak. A telefonok képernyője feketévé vált. A következő pillanatban a csend olyan sűrű lett, mintha az egész város egyetlen szívdobbanással várna valamire. A föld, mintha egy pillanatra megállt volna, majd a temetők, a tenger mélye és minden elfeledett sír megmozdult. És akkor az egész föld megremegett. A tengerek mélyéről feljöttek a hullámok alatt alvó szentek, a porrá lett csontok összeálltak, a távoli, névtelen sírokból is élet áradt ki. Arcukon fény, testükön romolhatatlanság, és szívükben egyetlen gondolat. Jézus megtartotta az ígéretét.

Akikó térdre esett, amikor meglátta férjét, már nem törékenyen, hanem örök ifjúságában. Mosi a nagyapja karját érezte a vállán, és tudta, hogy soha többé nem lesz árva. Miguel édesanyját látta meg, akinek arcáról minden fájdalom eltűnt. James pedig felismerte testvérét, akit évekkel ezelőtt vesztett el, és most ragyogva állt előtte.

az élők és a feltámadottak egyaránt felemelkedtek. Angyalok karjai emelték őket a felhők fölé. A király, akinek ruhája fénylőbb volt a napnál, kinyújtotta kezét, és minden szem találkozott az ő tekintetével. Bűn, fájdalom, halál mind ott maradt a földön, ami lassan-lassan elsüllyedt a távolban, mint egy elhaló álom. A menny kapui megnyíltak. Az angyalok újjongtak, és a király szelíd, mégis mindent betöltő hangja így szólt. Gyertek haza! Az asztal meg van terítve. Jézus visszajövetele nem egy dátumhoz kötött esemény, amelyre az utolsó pillanatban is fel lehet készülni, hanem egy életmód gyümölcse, amely nap mint nap formálódik bennünk. Az órát és a napot senki sem tudja, mert a készenlét nem az információ birtoklásában, hanem a szív állapotában mérhető. A legnagyobb tragédia nem azoké lesz, akik sosem hallották az evangéliumot, hanem azoké, akik hallották, el is hitték, sőt, Jézus eljövetelét várták, de szívükben nem engedték át teljesen a trónt Krisztusnak. Ők a kegyelem ajándékát természetesnek vették, és az ént nem feszítették keresztre. Így bár vallásosak voltak, nem születtek újjá igazán. Amikor az ajtó bezárul, a király szájából megszólal a legfájdalmasabb mondat. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez nem tudatlanságot jelent, hanem azt, hogy a szív kapcsolat nélkül maradt vele, a hit csak felszíni dísz volt, és nem éltető erő. Ezért a valódi készenlét nem az események ismeretében, hanem a napi önmegtagadásban, a Szentlélek irányítása alatti életben áll. A kérdés tehát nem az, hogy mikor jön el Jézus, hanem az, hogy én készen állok-e, ha ma jönne.

mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 4. fejezet, 16-tól 18-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást, ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12. Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21. Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rozs vetésének kezdete is. Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbarátságát.

0: miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondott. Az oktatási hivatal országosan már augusztus 25-től szakmai tanévnyitó konferenciákat szervezett minden megyében és a fővárosban, amelyre meghívták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, de jelentkezni kellett. Az utolsó rendezvény tegnap 31-én volt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. fejezet, 8-tól 12-ig.

0: ideális vagy eszményi?
1: Müller úr és felesége nagyon lelkesek. Végre megtalálták az eszményi gyülekezetet, ahol minden úgy van, ahogy lennie kell. Az ajtóban kedvesen üdvözlik és barátság.

biztonságosan a legjobb helyre vezetik őket. Az Isten tisztelet megfelel az elképzeléseiknek, a lelki pásztor a megfelelő gondolatokat fűzi az igeversekhez, a gyülekezet tagjai szinte hibátlanok. Röviden, a Müller házas pár most már igazán boldog és elégedett. Az előző hely, ahova jártak, szörnyű volt. Igazságtalanságok történtek velük, nem figyeltek oda kritikai észrevételeikre, az Isten tisztelet után senki sem beszélgetett velük. A prédikációk nem feleltek meg a Szentírásnak, és a gyülekezet tagjainak hitével sem volt minden rendben. Müllerék sokat tudnak beszélni a régi közösségükről. Aprólékosan beszámolnak az elszenvedett igazságtalanságokról és a gyülekezet problémáiról. Müllerék már 7-szer találták meg így módon az eszményi közösséget, hogy aztán egy idő után el is hagyják azt. Vándorolnak gyülekezetről gyülekezetre. Talán sosem értették meg, hogy egy közösség abból él, hogy egymást szeretik, és nem csak szeretetet várnak a másiktól. Hogy az embernek tevékenyen kell keresnie a megbékélést, és nem csak arra várni, hogy a másik tegye meg az első lépést. Hogy a rosszat nem megbosszulnunk kell, hanem Isten arra hív minket, hogy áldássá váljunk egymás számára. Hogy nem az az ideális, ha számunkra minden eszményi, hanem az, ha együtt követjük Jézust az úton.

tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Uram, bár rám ragyogott a reggel, a természet örömöket ígér, szívből örülhetnék az új napnak, ám most szomorú a szívem. Úgy érzem, itt állok elhagyatva. Talán vigaszom és kapaszkodom lehet, hogy tudom, te most is mellettem vagy. Betöltöd magányosnak érzett életemet, s vezetsz az igazak útján. Egyedül te menthetsz ki engem ebből a magányból. Kérlek, segíts, taníts meg arra, hogy meglássam mások elhagyatottságát, s tehessek azért, hogy sorsukon igazán segíthessek, és szolgálatukra legyek. Hiszem, itt vagy velem, ó kegyelmes Istenem. Hiszem, itt vagy mellettem, és vigyázod életem. Beengedlek a szívembe, hogy ne legyek árva, hogy teljes valomban érezhessem, te gyermeked vagyok, Uram. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 1.
2: 5. Orbán pápa 1367. szeptember 1-i dátummal megküldte Pécsnek az ottani egyetem alapítását engedélyező oklevelet. Ennek emlékére 1994-ben ezt a napot Pécs napjává nyilvánították. Az első magyarországi egyetem felállítását Nagy Lajos király kezdeményezte.
1: 1642. szeptember 1-én megszületett Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. A heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban és Angliában is. A 17. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. Írói hírnevét nagy terjedelmű Rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nem csak irodalmi remekmű, de értékes történelmi forrás is.
2: Báró Ötvös József, vallás és közoktatási miniszter 1848-ban összehívta a 11 magyar protestáns egyházkerület lelkészi és világi képviselőit, hogy megbeszéljék az 1848 évi 20. törvénycikk végrehajtását, melyben az állam átvállalta az egyházak fenntartását.
1: 1872-ben ezen a napon Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot. Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a fölállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött, amelyet októberben avattak föl.
2: 1872. szeptember 1-én megszületett Brühl Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endre múzsája volt.
1: Ballagi Mór 1891-ben e napon halt meg. Teológus, presbiter, nyelvész, királyi tanácsos, a Pesti Református Teológiai Akadémia tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Pesti Egyházmegye tanácsbírája.
2: A II. Világháború emléknapja. 1939. szeptember 1. napján Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a második nagy háború. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról.
1: 2006. szeptember 1-én meghalt Faludi György, Kossuth-díjas költő, műfordító. Villon átköltéseivel tűnt föl először.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken. Példabeszédek könyve 28. fejezet 8. vers.

Tudod, kik az uzsorások? Nagyon jó anyagi körülmények között élő emberek, akik akkora vagyonnal rendelkeznek, hogy kölcsön tudnak adni a megszorultaknak. A kölcsönt viszont aránytalanul magas, úgynevezett uzsora kamatra adják, és visszaélnek a másik szorult helyzetével. Olyan szerződést kötnek, amivel csak ők járnak jól, de a másik fél kénytelen elfogadni a feltételeiket, mert olyan helyzetben van, hogy nem tehet másként.

0: Isten igaz bíró. A mai ige azt tanítja, hogy lehet, hogy az uzsorások gyarapítják a vagyonukat ezzel a gonosz módszerrel, de végül is minden az enyészeté lesz. Még ők sem vihetik magukkal a vagyonukat a sírba. Isten nem ver bottal, tartja a mondás. Ez azt jelenti, hogy eljön az ideje, mikor mindenki elnyeri méltó jutalmát annak, ahogy él, vagy amit cselekszik. Tudod, kié minden, és ki könyörül a szegényeken? A gondoskodó mennyei atya. Az ő kezében van mindnyájunk élete. Lehet, hogy téged is kihasznált valaki, vagy olyan helyzetbe kényszerültél, amikor el kellett fogadnod olyan felajánlást, amiről érezted, hogy nem fogsz jól kijönni belőle. Szeretnélek ma téged is óvainteni attól, hogy belemenj kétes ügyekbe. Ha gondban vagy, kérj segítséget, de soha ne folyamodj a lelkiismereteddel ellenkező, etikátlan dologhoz. Te se használd ki mások jó hiszeműségét vagy szorult helyzetét. Legyél mindenben korrekt.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az Istennel való együttműködés előjoga.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt első levél, 3. fejezet, 9. verse. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Gondolatok az igéről. Bárcsak ráébrednél arra, hogy a menny Istene megszólítja azokat, akik korábban fellázadtak kormányzata ellen, és azt mondja nekik, munkálkodjatok velem. Ezen a napon teljesen neki szentelhetitek magatokat. Nem csodálatos, hogy a kegyelem gazdag folyamatait nyerhetjük Istentől, és összhangban munkálkodhatunk vele? Mit akar az Istenség tőlünk, szegény, gyenge, erőtlen lényektől, mint amilyenek mi vagyunk? Mit kezdhet velünk? Mindent, ha hajlandó vagy alávetni magad. Amikor Isten elhívott engem még gyermekkoromban, hogy érte munkálkodjak, azt gondoltam, mit tehetek én? Isten azt mondja, teljesítsd az én rendeléseimet. Ez minden, amit közülünk bárkinek tennie kell. El akarom mondani, hogy ezt mindenki a legöregebbtől a legfiatalabbig megteheti. Együttműködhetsz Istennel. Nem azt fogod tanulmányozni, hogyan kedveskedhetsz magadnak. Ráébredsz arra, hogy felelős vagy azért a befolyásért, amit gyakorolsz. Isten munkatársai vagyunk, Isten házanépe vagytok. Gondolj csak bele, arra törekszik, hogy munkálja az elmét, ahogy te munkálod a földet. Megpróbálja elvetni a magot, ami majd gyümölcsöt terem az ő dicsőségére. Isten épülete vagytok, de nem úgy épít, hogy ne törődne velünk. Ha odaszánjuk életünket az ő szolgálatára, sohasem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Isten ne törődne velünk. Jézus megnyitotta előttünk az ő kifejezhetetlen szeretetének egész isteni teljességét, és kijelentette, ti az Isten munkatársai vagytok.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Keres engem teljes lényeddel. Arra vágyom, hogy megtalálj. És én ennek a célnak megfelelően rendezem életed eseményeit. Amikor jól mennek a dolgok, és áldott vagy, akkor érzed, hogy mosolygok rád. Amikor rögös szakaszokhoz érsz életutadon, akkor is bíz bennem, hogy világosságom továbbra is ragyog rád. Lehet, hogy rejtély övezi, miért engedem meg ezeket a viszontagságokat, de állandó jelenlétem örök érvényű ígéret számodra. Keres engem a jó időkben. Keres engem a nehéz időkben. Azt fogod észrevenni, hogy mindenkor örködök feletted.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 29. vers. Zsidókhoz írott levél, 10. fejezet, 23. vers. 145. Zsoltár, 20. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve 28. rész. Tírus elpusztul felfúvalkodottsága miatt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Tírus fejedelméhez. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Felfúvalkodtál, és ezt mondtad. Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén. Pedig csak ember vagy, nem Isten. Csak te tartod magad olyan nagyra, akár egy Isten. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél, nem marad előtte titokban semmi. Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba. Nagyon értesz a kereskedéshez, így gyarapítottad egyre gazdagságodat, és felfúvalkodtál, mert meggazdagodtál. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Mivel olyan okosnak tartottad magad, mint amilyen Isten, ezért íme idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népeket. Kardot rántanak ellened, bármilyen szép és bölcs legyél is, és véget vetnek fényűzésednek. Sírba taszítanak, halára sebzetten pusztulsz el a tenger közepén. Mondhatod-e majd gyilkosaidnak, Isten vagyok én? Csak ember vagy te, nem Isten, kiszolgáltatva azoknak, akik az életedre törnek. A körülmetéletlenek módján halsz meg, idegeneknek kiszolgáltatva. Én megmondtam, így szól az én Uram, az Úr. Újabb siratóének Tírus bukásán. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, kezd siratóénekbe Tírus királyáról, és mondd róla, ezt mondja az én Uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletes szépség. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és maragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Kiterjesztett szárnyú, fölkent kerúv voltál. Isten szent hegyén helyeztelek el, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. Bűz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal, és vétkessé lettél. Azért száműztelek Isten hegyéről, és elkergettelek te kiterjesztett szárnyú kerúb a tüzes kövek közül. Szépségedben felfúvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Sok bűnöddel, álnok kufárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Profécia Szidónról. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Szidón irányába, és prófétálj ellene. Ezt mond, így szól az én Uram, az Úr. Ellened fordulok Szidón, és megmutatom rajtad dicsőségemet. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ítéletet tartok fölötte, és megmutatom rajta, hogy szent vagyok. Mert dögvészt bocsátok rá, és vérontást utcáira, hullanak benne a halára sebzettek, mert rátör a fegyver mindenfelől, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Szidón nem lesz többé Izrael háza, számára szúrós tövis és fájdalmas tüske azok között, akik körülötte laknak, és akik megvetik. Akkor majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az Úr. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor összegyűjtem Izrael házát a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, akkor a népek szeme láttára mutatom meg rajtuk, hogy szent vagyok. Mert a maguk földjén fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákóbnak adtam. Biztonságban laknak ott, házakat építenek, és szőlőket ültetnek, biztonságban laknak. Amikor ítéletet tartok a körülöttük lakók fölött, akik megbetették őket, megtudják majd, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük.

0: Mai szakasz, Ezékiel 28. rész. Itt Ezékiel a Tírus királya ellen szóló ítéletet jelenti ki. A panaszok ráillenek a földi király Tírus személyére. Néhány dolog mégis értelmetlennek tűnik. Ott lehetett a földi uralkodó Édenben, mint földíszített oltalmazó kerub? Nem valóságosan, ugyanakkor talán a tíruszi templom szertartásainak során ilyen szerepet töltött be? Ott volt valaha Isten hegyén? Nem szó szerint, de a pogányok minden szentélyükre isteni hegyként tekintettek. Tökéletes volt Tírusz a földi király teremtése napján? Valószínűleg nem. Viszont olyan előjogokkal és hatalommal rendelkezett, ami Ezékielt elkifejezések használatára indította. Az megállapítható. A király elképzelései az istenségről a városkultuszban megerősítik, hogy ez az uralkodó önmagánál valami sokkal nagyobbat, többet szimbolizál. Emberi szemmel nézve ezáltal egyetemesebb képet kapunk. Nem lenne célszerű a bukott angyalokról szóló tanunkat pusztán erre a fejezetre építeni, de összevetve más ígékkel világosan értelmezhető az itt található tanítás. A bűnbeesés oka lényegében, hogy a teremtmény magának akarja a teremtő előjogait, legyen akár angyal, akár ember. Egyikünk sem menekülhet a kísértés elől, még a feltételezés is képtelen. Isten azonban nem magasztalta föl magát. Ehelyett önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál levele Filemonhoz, 2. fejezet 7-8. Ő a mi megváltásunk és példaképünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hasonlatos képen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek. Mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel. Mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Péter első levele, 5. fejezet, 5. vers. Ritkán rendelkezik egyetlen prédikátor mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a gyülekezet tökéletesítéséhez szükségesek. Isten tehát sokszor újabb prédikátorokat küld, akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyet a többiek nélkülöztek. A gyülekezetnek olyan hálásan kell fogadnia Isten szolgáit, mintha a mestert fogadná. Az az ember, aki állandóan csak a saját akaratát akarja keresztül vinni, és nem hajlandó másokkal együttműködni, olyanokkal, akik gazdag tapasztalatokat szereztek Isten művében, elvakul az önbizalomtól, és képtelen megkülönböztetni a tévelygést az igazságtól. Az ilyen embereket nem tanácsos vezető tisztségre választani a gyülekezetben, mivel testvéreik ítéletét mellőzve saját akaratuk és tervük szerint járnak el. Könnyű azután az ellenségnek az ilyen embereken keresztül tevékenykedni, akik annak ellenére, hogy nem tanultak szelídséget Krisztustól, mégis lelkek vezetésére vállalkoznak a saját erejükből. Az ellenség gyakran ringatja az embereket abban a tévhitben, hogy Isten vezetése alatt állnak, holott a valóságban pusztán emberi érzéseiket követik. Ha éberen figyelünk és tanácskozunk hittestvéreinkkel, akkor az Úr közli velünk akaratát. Ígérete így szól: igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. 25. Zsoltár, 9. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ajándékok. Hogy ki vagy, az Isten ajándéka neked. Hogy mit kezdesz magaddal, az a te ajándékod Istennek. Tatiosz.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézussal a viharban. Második rész. Ő pedig azt mondta, hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma, 4. fejezet, 39. vers. Egy lelkész így ír az élet viharairól. Hazaérsz a munkából, és egy cetli fogad a konyhaasztalon ezzel a szöveggel. Véget akarok vetni a házasságunknak. Elsötétül feletted az ég. Rutinvizsgálatra mész az orvoshoz, de amikor megjön a laboreredmény, kiderül, hogy rákos vagy. Süvölteni kezd körülötted a szél. Békességben fekszel le, de hajnali 3-kor telefoncsörgésre ébredsz, közlik veled, hogy édesapád szívrohamot kapott. Már-már elsüllyed veled a hajó. Az élet viharaiban egyetlen dolog kiszámítható, a kiszámíthatatlanság. Akkor csapnak le, amikor a legkevésbé számítasz rájuk. Menjünk át a túlsó partra, mondta Jézus a tanítványainak. Rá kellett volna jönniük, hogy amikor Jézus a csónak fedélzetére lépett, akkor az elsüllyeszthetetlenné vált. Szavaiban benne volt a biztos partot érés ígérete. Különbség van azonban aközött, hogy csak meghalljuk, vagy el is hisszük az ígéretet. Sajnos gyakran nem hisszük el, hogy Jézus valóban véghez viszi, amit ígért nekünk. A lelkész így bátorít bennünket. Azokban a pillanatokban emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ha be is borul az ég, ha süvíteni is kezd a szél, és ha magasra is csapnak körülöttünk a hullámok, Jézus soha nem szegi meg az ígéreteit. Azt akarja, hogy sose feledd. Nem kell félned, ha ő közel van. Ő akar életed hajójának a kapitánya lenni. Te talán nem mindig vagy tudatában, de ő mindig ugyanúgy veled van. A tanítványok valójában abban a csónakban voltak a lehető legnagyobb biztonságban. A biztonság ugyanis nem a problémamentességet jelenti, hanem Jézus jelenlétét.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 14. Leó üzenete, a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült 14. Leó pápa szeptember 1-ére a teremtés védelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa 2010-es békevilágnapi üzenetének utolsó mondatát folytatná, ha a békére törekszel, védd a teremtett világot. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Már korábban közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta, csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Holnap tartják a megújított ökumenikus kártához kapcsolódó konferenciát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottság által szervezett konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásukat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránisz Mihály, Ceglédi Pál

0: Ról. Szeptemberi nyár. Ma, kedden, szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. A mennyei erő téged is betölthet.

Jézust néhány hetes korában a szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ott találkoztak az idős, istenfélő Simeonnal, aki karjaiba vette a gyermeket. Miután beszélt Jézus küldetéséről, szenvedéséről és megdicsőüléséről, elmondva azt, hogy jel lesz, melynek sokan ellene mondanak. Azt is megjövendölte, hogy Máriának osztoznia kell majd fia szenvedéseiben. Évekkel később ez a prófécia be is teljesedett. Mária teljesen átérezte a fiával kapcsolatos fájdalmakat, de azt is tudta, hogyan merítsen erőt mindehez Istenből. Az ő szívében nem csak a negatív érzések, a szomorúság volt jelen, hanem a hit is. Azt is mondhatjuk róla, hogy élete a hit tárháza volt.

elsősorban az élvezetek hajszolása jellemez. Egyik betegsége, hogy nem akarja tudomásul venni a szenvedést. Negatív tényezőnek tartja azt. Nagyon sokan nem mernek szembesülni vele. Nem tesznek erőfeszítést a feldolgozása érdekében, hanem inkább elfojtják azt. Vannak, akik úgymond elegáns megoldásokat keresnek az őket ért negatív hatások elhárítására. Így például a nehezen működő, konfliktusokkal terhelt házasságot a házasfelek gyorsan felbontják, ahelyett, hogy harcolnának érte és egymásért.

Te mit szoktál tenni olyankor, amikor valamilyen nehézséggel szembesülsz? Honnan merítesz erőt? Mennyire van jelen ilyenkor a szívedben az Istenbe vetett élő hit? Engeded-e, hogy megnyilvánuljon benned Isten ereje? Az Úr ugyanis nem ellened, veled szemben erős, hanem érted, a te érdekedben. Úgy akar a Szentlélek ereje megmutatkozni a te életedben is. Ehhez azonban szükség van a te nyitottságodra is. Hiszen ha beleroskodsz a fájdalmadba, ha beletemetkezel az önsajnálatba, akkor a mindenható nem fog tudni működni az életedben. Ezért vedd le a tekintetedet önmagadról, a nyomorúságodról, és helyezd Istent a figyelmed fókuszába. Akkor az a mennyei erő téged is betölt.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 1-e, Galata beliekhez írt levél, 5. fejezet, 16-tól 21. versig. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A test kívánságai, ösztönei, vágya szerinti személy életét az óemberi, hús-testi természete határozza meg. A látható világ alapján éli az életét, alapvetően Isten nélkül, a hagyományokra, tapasztalatokra és a világi tudományra hivatkozva, alig látva valamit a valós szellemi világból. De testi lehet az az állapot is, amikor valaki hisz Istenben, a maga módján, vagy egy elképzelt emberi erőlködéssel, vallásossággal kialakított kapcsolatban bízik, mégis a fent említett földi dolgok határozzák meg döntéseit, életvitelét. Mivel Isten szellem, ezért csak a szellemében újjászületett ember képes felfogni, megérteni az ő akaratát és vezetését. Az ilyen személy megértését és döntéseit nem a testi vágyak, kívánságok, vagy csak emberi logika vezetése, pusztán a fizikai világ látható és tapasztalható elemeinek érzékelése adja, hanem a Jézusba vetett hitből él. Teljesebb belátása van a szellemi valóságba, hiszen a szelleme állandó kapcsolatban áll Istennel, így ez van hatással a szívére, lelkére, ami meghatározza az élet vezetését, a döntéseit, szavait, cselekedeteit. Tehát csak a szellemi ember tudja betölteni Isten törvényét, megélni az Úr vezetését. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Hunt Webb írta Új-Mexikóból, az Egyesült Államokból. Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 38. verse. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna kedvességért. Bár az adakozásban rendkívül nagy lelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagylelkű adakozás fontos, a nagyvonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges, elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlott nekem egy gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt, egy másik hölgy azonban a fülembe súgta: lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömet szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk hát nagy lelkűek, mind az adakozásban, mind az elfogadásban. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagy lelkű adakozók és elfogadók lehessünk egyszerre. Jézus nevében kérünk. Amen. Napi gondolat. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Imádkozzunk készséges elfogadókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Füle Lajos, sakkfigura. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni. Bástyának se lennék jó, tudom. De jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen újjelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram.

0: Gyümölcsöző élet.
1: Megszentelődés. A békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől, és kérem Istent, hogy egész értelmeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül őrizze meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tesszalonika belieknek írt első levél, 5. rész, 23. vers. Gondolatok az igéről. A Szentírásban elénk tárt megszentelődés egész lényünket magában foglalja. Értelmünket, testünket és lelkünket. Pál imádkozik azért, hogy a tesszalonikai gyülekezet részesülhessen ebben a nagy áldásban. Az igazi megszentelődés teljes alkalmazkodás Isten akaratához. Jézus hangja új életet ébreszt bennünk, amely átjárja egész lényünket. A bibliai megszentelődés nem valamiféle erős érzelmi felindulás. Félrevezető, ha az érzéseinket tesszük próbakővé. Ha emelkedettnek vagy boldognak érzik magukat, sokan azt gondolják, hogy megszentelődtek. Azonban sem a boldogság érzete, sem az öröm hiánya nem bizonyítja a megszentelődésünket, sem azt, hogy nem szentelődtünk meg. Azonnali megszentelődés nem létezik. A valódi megszentelődés mindennapi munka, amely egész életünkön át tart. Akik küzdenek a mindennapi kísértések ellen, és legyőzik bűnös hajlamaikat, törekszenek szívük és életük megszentelődésére, nem kérkednek azzal, hogy megszentelődtek.

0: Az édes beszéd sokat hoz.
1: Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből, mert látjátok, mily nagy dolgot cselekedett veletek. Sámuel első könyve 12. fejezet 24. vers. A klinika folyosóján sétálva sokszor azon gondolkodom, hogy vajon miért kerültem ide. Kezdetben egy pillanatig sem ezt terveztem, viszont a lehetőség váratlanul ért, és nem mondhattam nemet. A klinikán palliatív ellátást biztosítunk olyan betegeknek, akiknek a túlélési esélyei majdnem egyenlők a nullával. Nem kellemes tehát minden nap ilyen helyen dolgozni. Kezdetben számtalanszor feltettem magamban a kérdést, hogy miért fogadtam el az állást, mivel korábban meg sem fordult a fejemben, hogy munkám során naponta szembesülök majd a halállal. Minden fiatal orvos gyógyítani szeretne. Látni akarja munkájának eredményét, és én is ezt akartam. De Isten rövid időn belül megmutatta, hogy miért kerültem ide. Néhány hónap alatt nagyon sok reménytelen emberrel találkoztam, akinek bátorító szóra van szüksége, hogy felkészüljön a halál elfogadására. Gyermekek, akik nem tudják felfogni, hogy hamarosan elveszítik szülőjüket, férjek és feleségek, akik még nem állnak készen arra, hogy utoljára átöleljék élettársukat, testvérek, akik örülnek, hogy még egy napig láthatják azt, akivel együtt nőttek fel. Az út végéhez érkező emberektől emlékezetes történeteket hallottam. Van-e jobb hely, ahol vigasztalni és beszélni lehet Istenről és a reménységről? Egy bátorító szó, egy részletesebb beszámoló a beteg állapotáról egyik rokonának sokkal többet jelent a rendelőmbe belépő személyeknek, mint azt én elképzeltem az első munkanapomon. Megértettem, hogy Isten csodálatos módon irányítja életemet, még ha ezt néha nem is veszem észre. Ismételten megértettem, hogy mennyei atyánk a szolgálat csodálatos alkalmait nyújtja mindannyiunk számára, ha az ő vezetésére hagyatkozunk. Közülünk bárki, a legapróbb és legjelentéktelenebb dolgok által is lehet gyógyír és vigasztalás embertársai számára. A szeretet hatalmas erő, a jóság, az önzetlenség és a szeretet csodát tesznek, és olyan áldást hoznak, amelyet senki más nem képes megadni. A jelenlét, egy kedves szó vagy cselekedet erőt adhat annak, aki küzd. Nem kell mindig szavakkal bátorítani. Egy együttérző tekintet, egy segítő kéz, vagy csak a jelenlét is gyógyító erejű lehet. Egy őszinte imádság, amit együtt mondunk valakivel, vagy érte mondunk el, lelki erőforrássá válhat. Keresd ma egy olyan szemét, akinek bátorításra, jó szóra, kedves mosolyra van szüksége. Lehet, hogy épp a szomszédod vagy a munkatársad vágyik erre. Légy te az a gyógyír, amire szüksége van ma.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 1-én így szól Isten igéje. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás könyve 44. fejezet 24. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 4. verse. Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Luther Márton az apostoli hitvallás első hitágazatának magyarázatában összeköt engem és téged az egész teremtett világgal. Isten nem csak egy távoli teremtő, aki egyszer valamikor régen létrehozott mindent, hanem aki az élet csodájával bevont minden embert. Amikor lenyűgöz minket egy hófötte hegycsúcs, a hullámzó tenger, az alföld szélén alábukó nap, egy csodás ősi erdő, egy aprócska rovar vagy egy újszülött gyermek teljesen egyedi sírása, mindez a Teremtőről tanúskodik. Ézsaiás prófétánál a szabadítás és a teremtés összetartozik. Az Úrnak nem volt szüksége egy másik istenségre, aki a világegyetem megalkotásában segédkezet nyújthatott volna neki. Megváltja népét a rabságból, és nyilvánvaló, hogy meg tudja ezt tenni, hiszen egyszer már megteremtette őket. A jó hír az, hogy ez rám és rád is vonatkozik. Nem csak a nyár üdítő zöldjében, hanem az őszi elmúlás közelettével és az iskolaidő kezdetén is ebben reménykedhetünk. Az, aki teremtett, meg is szabadít minden gonosztól és bevisz országába. Imádkozzunk! Legyen áldott ez az induló tanév és gyülekezeti munkaév. Minden hétköznap és ünnepnap, minden munkanap és pihenőnap, minden hétfő és vasárnap legyen a mi Istenünk áldó kezei alatt. Áldjon meg minket utazásban és maradásban, munkában és ünneplésben, betegségben és egészségben, életünkben és halálunkban. Amen. Seben Glória áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az.

A városok fényei, a piacok zajai, a számítógépek képernyői mind ugyanarról meséltek. Nincs itt semmi új a nap alatt. Az emberek ették a reggeliüket, felszálltak a buszra, kinyitották a boltot. Csak hogy az ég már tudta, hogy ez nem lesz egy átlagos nap. A világ zúgott a maga megszokott ritmusában, de a menny már megmozdult. Az angyalok, akik sok-sok száz év óta figyelték az emberi történelmet, most feszült várakozással álltak a trón körül. A király tekintete a földre szegeződött. Arra a kék bolygóra, melyen vére hullott, és ahol még mindig voltak barátai.

Tókióban egy idős asszony, Akiko, a város peremén bonsai fáit locsolta. A keze remegett, de a szíve, mintha furcsa békével telt volna meg. Az ég színe mélyült, nem sötétedett, hanem ragyogott, mintha az örökké valóság közel hajolt volna a földhöz. A levegőben érezni lehetett, hogy valami szent történik. Kenya poros földútján egy kisfiú, Moshi, kecskét hajtott haza, mikor a felhők egyszerűen aranykapuvá alakultak, és a napfény nem lefelé, hanem minden irányba áradt. Az állatok megálltak, mintha ők is látták volna, hogy valaki közeledik. Peru hegyei között egy pásztor, Miguel az Andok magasában érezte, hogy a föld remeg. De nem földrengés volt, hanem olyan, mintha a teremtés maga lélegezne. A hófőtte csúcsok felett fény jelent meg, amely gyorsan tágult, míg be nem borította az egész égboltot. James a forgalom kellős közepén vezette a sárga taxit Manhattan szívében. És akkor a rádió hirtelen elnémult. Először azt hitte valami technikai hiba, de aztán észrevette, hogy az utcán minden óriás kivetítő elsötétült. A járókelők megálltak. A telefonok képernyője feketévé vált. A következő pillanatban a csend olyan sűrű lett, mintha az egész város egyetlen szív dobbanással várna valamire. A föld, mintha egy pillanatra megállt volna, majd a temetők, a tenger mélye és minden elfeledett sír megmozdult. És akkor az egész föld megremegett. A tengerek mélyéről feljöttek a hullámok alatt alvó szentek, a porrá lett csontok összeálltak, a távoli, névtelen sírokból is élet áradt ki. Arcukon fény, testükön romolhatatlanság, és szívükben egyetlen gondolat. Jézus megtartotta az ígéretét.

Akikó térdre esett, amikor meglátta férjét, már nem törékenyen, hanem örök ifjúságában. Moshi a nagyapja karját érezte a vállán, és tudta, hogy soha többé nem lesz árva. Miguel édesanyját látta meg, akinek arcáról minden fájdalom eltűnt. James pedig felismerte testvérét, akit évekkel ezelőtt vesztett el, és most ragyogva állt előtte.

az élők és a feltámadottak egyaránt felemelkedtek. Angyalok karjai emelték őket a felhők fölé. A király, akinek ruhája fénylőbb volt a napnál, kinyújtotta kezét, és minden szem találkozott az ő tekintetével. Bűn, fájdalom, halál mind ott maradt a földön, ami lassan-lassan elsüllyedt a távolban, mint egy elhaló álom. A menny kapui megnyíltak. Az angyalok újjongtak, és a király szelíd, mégis mindent betöltő hangja így szólt. Gyertek haza! Az asztal meg van terítve. Jézus visszajövetele nem egy dátumhoz kötött esemény, amelyre az utolsó pillanatban is fel lehet készülni, hanem egy életmód gyümölcse, amely nap mint nap formálódik bennünk. Az órát és a napot senki sem tudja, mert a készenlét nem az információ birtoklásában, hanem a szív állapotában mérhető. A legnagyobb tragédia nem azoké lesz, akik sosem hallották az evangéliumot, hanem azoké, akik hallották, el is hitték, sőt, Jézus eljövetelét várták, de szívükben nem engedték át teljesen a trónt Krisztusnak. Ők a kegyelem ajándékát természetesnek vették, és az Ént nem feszítették keresztre. Így bár vallásosak voltak, nem születtek újjá igazán. Amikor az ajtó bezárul, a király szájából megszólal a legfájdalmasabb mondat. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez nem tudatlanságot jelent, hanem azt, hogy a szív kapcsolat nélkül maradt vele, a hit csak felszíni dísz volt, és nem éltető erő. Ezért a valódi készenlét nem az események ismeretében, hanem a napi önmegtagadásban, a Szentlélek irányítása alatti életben áll. A kérdés tehát nem az, hogy mikor jön el Jézus, hanem az, hogy én készen állok-e, ha ma jönne.

mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 4. fejezet, 16-tól 18-ig terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg, a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső, az északi szél megéli.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Mai történetünk Mózes harmadik könyvében található, a 10. fejezetben az első verstől. Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet az Úr nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, megemésztette őket, és meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Aztán odahívta Mózes Misáélt és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik. Járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől, a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástól a táboron kívülre, ahogy Mózes intézkedett. Aztán ezt mondta Mózes Áronnak, meg a fiainak, Eleázárnak és Ítamárnak. Fejeteket gondozott

0: tudatlanul ne hagyjátok. Ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és az Úr meg ne haragudjék az egész közösségre. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon, amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr. A kijelentés sátrának a bejáratától se távozatok el, különben meghaltok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ők tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek.
1: Azt hiszem, sok mindent mondhatunk erre a történetre. Mondhatjuk, hogy megrendítő. Azt is mondhatjuk, hogy ennél több. Az ember szívében nagyon fura gondolatok ébrednek. Hát nem úgy van, hogy minden király a kegyeltjeivel más mérték szerint mér? Nem úgy van, hogy aki közel van a tűzhöz, annak többet szabad, többet engedhet meg magának, kedvezőbb feltételekkel élhet? Nézzünk csak szét a politikai életben. Nem úgy tartjuk-e, nem úgy tapasztaljuk-e, hogy más szabályok, más törvények érvényesek azokra, akik valami különös pozícióban vannak? Nézzünk szét a gyülekezeti életben. Nem gondolják nagyon sokan úgy, hogy minél inkább a gyülekezet élén vannak, vezetői, esetleg papjai, lelkipásztorai a gyülekezetnek, sokkal többet engedhetnek meg maguknak? Úgy tűnik, Isten törvényében ez valahogy másként van. Mit is mondott Áronnak Mózes? Emlékezzünk csak rá, kedves hallgatóim. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon megmutatom, hogy szent vagyok. Az egész nép előtt az én dicsőségemet. Az Úr Jézus, amikor a tanítványaival beszélt, azt mondta, a világban az ő előkelőik hatalmaskodnak rajtuk, és még jótevőknek is hivatják magukat. De ne így legyen közöttetek, mert aki közöttetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Aki közöttetek első akar lenni, legyen olyan, mint aki szolgál. És ez a szolga szó azt jelenti rabszolga. A keresztény gyülekezeten belül szó sem lehet azokról a rendtartásokról, azokról a viszonyokról, amik a világban olyan természetesek. Nem a tűz körül levők azok, akiknek egyre több jut. Sőt, aki Krisztus szolgálatára adta magát, annak a felelősségből jut több. Jakab apostol nagyon bölcsen megjegyezte, ne legyetek sokan tanítók szeretteim, mert más megítélés alá esnek. Tudom, hiszen én is lelkipásztor vagyok, hogy lelkipásztori közösségben is viszonyogva fogadják sokan ezt az igét, és úgy gondolják, hogy ó, hát ez nem lehet, csak nem ilyen kegyetlen az Isten, hogy bennünket egy szigorúbb elbírálásban részesít. Hangsúlyozni szeretném, és tudom, hogy így van, hogy Isten valóban más mértéket használ az ő szolgáival, de ez a más mérték, ez azt jelenti, szigorúbb elbírálás alá esek én, aki tanítok, aki mondja Isten igéjét, aki példaként kell, hogy adja magát mindenben. Nem egyszerű dolog ez. A szolgálat szépségével, a szolgálat különös ajándékával azonban ez a megemelt, ez a kiemelt felelősség jár együtt. Azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert Nádáb és Abihu egy egyszerű dologban tévedett. Halálos volt mégis a tévedés. Az ő tévedésük abban állt, hogy úgy gondolták, hogy Isten jelenlétében, Isten oltárán ők tehetnek valamit, mégpedig azt, amit akarnak. Hogy is gyulladt a tűz eredetileg azon az oltáron? Amikor a Szent Sátor felszentelése zajlott, és bemutatta Áron és Mózes és a papok a megfelelő áldozatokat, tulajdonképpen minden áldozatot először, aszerint a rendszerint, ahogy az Úr éppen tanította őket, egyszer csak különös tűz jelent meg az oltáron. Mózes harmadik könyve a 9. fejezet végén tudósít erről. A 23. verstől ezt olvasom. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, aztán kijöttek, megáldották a népet, ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt, tűz jött ki az Úr színe elől, megemésztette az oltáron levő égő áldozatot és kövér részeket, amikor látta ezt az egész nép, felújongott és arcra borult. Tehát a Szent Sátor igazán ettől lett Szent Sátorrá, hogy bebizonyosodott a nép számára Isten személyes jelenléte. Ő volt az, aki az áldozat legvégét, a végső tűzáldozatot maga gyújtotta meg, maga mutatta be. Felelőssége lett volna Izrael fiainak ezt a tüzet őrizni. De nem volt felelősségük egy más tüzet gyújtani. Nádáb és Abihu vétke azt hiszem kettős. Először hagyták elaludni a tüzet az oltáron, a második úgy gondolták, hogy ők is gyújthatnak tüzet azon az oltáron. Nem Isten útmutatása szerint jártak el. Lehet, hogy azt mondhatja magában valaki, tűz, aztán kész. Hát annak az oltáron égő tűznek nem mindegy, ki gyújtotta? Én azt hiszem, hogy a tévedésünk sokszor abban áll, hogy mi szeretnénk tenni valamit az Isten oltárára. Mi akarjuk megmondani, hogy milyen legyen az az oltár? Mi akarjuk megmondani, hogy mitől égjen az az oltár? Azaz, át akarjuk venni valamilyen módon az irányítást Isten színe előtt. Mi volt a döntő különbség Izrael és a többi népek között? Az, kedves hallgatóm, hogy míg minden más népnél a papok gyújtogattak mindenféle tüzeket, Isten ebben is a kiváltságát akarta mutatni az ő népének, hogy az ő oltárán olyan tűz ég, amit maga Izrael Istene gyújtott meg. Üzenet volt ez a népnek. A kiválasztottság, az elkülönítettség, a szentség üzenete. Lehet, hogy nem értette mindenki ezt a jelképet, de Isten akarta, hogy megtanulják. Akarta, hogy értsék. Nádáb és Abihu talán egy várándítással intézte el maguk között a dolgokat. Tudunk mi is tüzet gyújtani. Ki aludt a tűz, nem baj. Majd mi viszünk tüzet. És Isten nagyon egyszerűen idegen tűznek bélyegzi ezt a fajta égést. Természetes, hogyha mai korunkra akarjuk ezt az egészet átvetíteni, akkor nem vagyunk könnyű helyzetben. Hiszen nincs oltár a templomainkban, amin tüzet kéne gyújtani, amin égő áldozatot kéne bemutatni. De van oltár a szíveinkben. Ki gyújtott azon tüzet? Vallásos buzgóságunk? Mert az idegen tűz az Isten előtt. Vagy Isten szent lelke, aki a megtérés és újjászületés alkalmával beköltözött az életünkbe, és Istenért való lobogást akartott gerjeszteni. Ezen az oltáron éghet el áldozatként jó értelemben az időnk, ennek az oltárnak a tüzében égnek el a bűnvalló imádságaink, ez késztet bennünket arra, hogy odaálljunk Isten elé újra és újra is, megszenteljük magunkat, mert ő az Úr, ami Istenünk szent, és mi is szentek akarunk lenni, de ez a tűz képes ellobbanni. Ilyenkor szokott következni a mi magunk által barkácsolt és magunk által gyújtogatott tűz. Annyi mindent tudunk mi tenni Istenért. Annyi mindent tudunk felajánlani Isten oltárára. Tudunk kompenzálni dolgokat. Sokszor próbáljuk a bűneinket nagyobb áldozattal, nagyobb ajándékkal, nagyobb adománnyal, nagyobb jelenléttel, nagyobb részvétellel, egy-egy nagyobb akcióval kompenzálni. Isten előtt nem lehet kompenzálni semmit. Istennek megvan a maga rendje, és e szerint a rend szerint kell élni. Kérdezhetné valaki? Igen, szegény Nádáb és Abihu áldozatává vált a tévedésének. Vajon azóta nem tévedtek ezrek és ezrek? Nem kellett volna azóta sokaknak ugyanígy meghalni? Azt hiszem, testvéreim, ebben inkább Isten kegyelmét kell látni. Isten megmutatja az ő hatalmát. Egy-egy emberen megmutatja, ha kell, azt is mondhatjuk, hogy demonstrálja, példával jár, példát statuál, hogy aztán tudjuk, hogy mihez kell tartani magunkat. Kegyelme az, hogy nem minden bűnt, nem minden idegen tüzet torol meg ilyen módon. De ez nem jelenti, hogy beletörődött volna Isten. Nem is kell, hogy megtoroljon minden tüzet ilyen módon. Hiszen azt olvassuk a Bibliában, elvégezett dolog, hogy egyszer az emberek meghalnak, és aztán Isten színe elé állnak. Amikor majd Isten színe előtt meg kell állnom, akkor számot kell adnom a szolgálatomról. Számot kell adnom az idegen tűzről is, ha én gyújtottam tüzet Isten oltárán. Számot kell adnom minden idegen dologról, amit belekavartam az Isten tiszteletembe, amit belekavartam az Isten és az én közösségembe, és tanítóként esetleg tovább örökítettem másokban ugyanezt. Isten várja, hogy átgondoljam a szolgálatomat, és nem akarja, hogy így kelljen végeznem.

0: Szeretettel köszöntöm a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat hallgatóit. Mai történetünket Mózes 4. könyvéből fogjuk olvasni, a 4. könyv 20. fejezetéből, az első verstől. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cínpusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Míriám, ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el a gyülekezetet ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, nincs füge, nincs szőlő, se gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, a kapott parancs szerint. Aztán összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal felemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, nem tartottátok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Azt hiszem, testvéreim, egyik történet a másik után bizonyítja, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Az ő hozzáállása nem a mi hozzáállásunk. Itt van például Mózes. Milyen ember volt? Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy híresen szelíd. Azt is olvassuk róla, hogy Isten elhívásaként, 80 éves aggastyánként került a szolgálatba. Persze ez nem volt igaz, hiszen azt látjuk, hogy 80 éves emberként állt ugyan a szolgálatba, de még 40 esztendeig képes volt nagyon életerősen végezni a feladatot. Azt is látjuk róla, hogy legáltalánosabban az jellemző rá, hogy hisz az Úrnak, engedelmeskedik az Úrnak, és Istennek a dicsőségét keresi. Akkor, amikor Izrael népe elbukott, és Isten el akarta őket vetni magától, ő volt az, aki könyörögve kérte Istentől, hogy ne veszejtse el a népét. Azt is mondta, hogy inkább, Uram, engem pusztíts el. És most mégis ennek a történetnek a végén azt olvastuk, azzal szembesültünk, hogy ezt a Mózest Isten nagyon keményen fenyíti, és nagyon keményen fegyelmezi. Azt hiszem, ilyenkor megmozdul az embernek az igazságérzete. És belülről a lázadásnak a lelkülete valamilyen módon előjön. Mi is történt ezzel a Mózessel? Már hosszú évek óta tartott a pusztai vándorlás. A nép újra és újra sarokba szorította. Követeltek tőle olyan dolgokat, amelyekre nézve joggal mondhatta: nem én vagyok érte a felelős. Tőle kértek húst, tőle kértek vizet, őről mondtak mindent a háta mögött. Azt például, hogy nem tudni, hogy mi lett ezzel az emberrel, azt se tudjuk, hogy minek hozott ide. Amíg a hegyen volt, addig zúgolódtak ellene, kerestek szövetséges társat akár Áronban is, hogy ellene támadjanak, ellenére tegyenek. És minden esetben Mózesről az derült ki, hogy bírja a gyűrődést, ahogy ma mondják, hogy fölvállalja a felelősségét. Ám de egyszer, hát elpattant a Húr. Amikor Cín pusztájában sokadszor kezd lázadozni a nép. Oda megy az úr elé, és arcra borul. A nép fügét, gránátalmát, vizet, szőlőt, gabonát követel. Természetes tulajdonsága ez a népnek. Ahol tömeg van, a tömeg hangulat, az mindig ebbe az irányba megy. A rómaiak úgy jegyezték ezt fel, hogy a nép kívánsága és a népnek a vágya az panem et circenses, kenyeret és cirkuszt. Nem sok különbség van, az az igazság. Világi nép meg nem világi nép között. Ha a pocakunkról van szó, nagyon hamar jutunk el ugyanabba az állapotba, mint Izrael fiai. És Mózes oda vitte az úr elé a népnek a fájdalmát, a népnek a panaszát, keserűségét, lázadozását. És Isten nem vádolja a népet. Annyit mond csak, hogy erre a megoldást egy egyszerű módon fogja megtalálni Mózes, ami csak kivitelében egyszerű, valójában nagy hit kell hozzá, és nagyon bonyolult dolog. Álljon oda Mózes, kezében Isten botjával, a szikla elé, és szóljon a sziklának, hogy adjon vizet. És a sziklából víz fog fakadni. Ám de Mózest elönti az indulat. Ez a szelíd ember, kezében a bottal, nem tud higgadt maradni. Melyikünk tudna higgadt maradni minden körülmények között, kedves hallgatom? Nem hiszem, hogy elítélni kéne őt. Megítélni most a folyamat miatt muszáj. Mi történik? Odáll a szikla elé, és azt mondja, fakasszunk vizet ebből a sziklából nektek, és hatalmasan rávág kétszer a sziklára. És a sziklából ömlik a víz. De hát mi baja ezzel az Istennek? Nem ő mondta azt Mózesnek, hogy ezt kell tenni? Azt hiszem, testvérek, a legtöbb bűn nem arról szól, hogy ellene teszünk Isten akaratának, hanem arról, hogy csak nem azt tesszük, amit ő mondott, egy kis változtatással. Mit mondott Mózesnek Isten? Álljon a sziklához, és Isten nevében szóljon a sziklának, és víz fog fakadni. Mit csinált Mózes? Nem Isten nevében, hanem a saját nevében, a botjával rávágva vizet fakasztott. Az lett volna persze a logikus, hogy nem fakad víz, hiszen nem azt tette pontosan Mózes, amit Isten mondott. Isten azonban vizet fakasztott a nép kedvére, a nép szüksége betöltésére, de aztán beszéde támadt Istennek Mózessel. Ézsaiás profétánál az Úr így mondja ezt. Én az Úr vagyok az Isten, és dicsőségemet senki másnak nem adom. Milyen megdöbbentő ezt hallani. Még Mózesnek se. Még annak se, aki a legkeményebben kiállt Istenért minden körülmények között. Még a legszentebb szolgáinak se. Úgy mondhatnám, annak meg pláne nem. Annak idején Mózes egy nagyon fájdalmas esetben, Nádáb és Abihu halálakor Áront arra emlékeztette, hogy Isten szent. Így mondta ezt neki szó szerint. Ez az, amit megmondott az Úr, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg az én szentségemet. És most Mózes van soron. Amiről prédikálunk, sokszor a hallgatóinknak akarjuk mondani, mondom ezt azoknak a társaimnak a kedvéért, akik most csak hallgatják ezt a műsort, de akikkel szolgatársak vagyunk. De nem tehetjük, hogy a hallgatóinknak beszélünk. Isten rajtunk mutatja meg először a maga szentségét. Rajtunk, tőlünk követeli meg először, hogy mindazt az igét, amit hirdetünk, maradék nélkül törekedjünk betölteni, akarjuk betölteni, nem adja nekünk a dicsőségét. És ha mégis eltévejedünk ezen a területen, akkor számíthatunk arra, hogy Isten, mint hozzá közel állót, mint az ő keze ügyében levőt, fenyít és fegyelmez bennünket. Mózes számára rettenetes lehetett hallani, mivel nem hittél az én szavamnak. Se te, se Áron nem mentek be az ígéret földjére. Hát akkor mi értelme volt az egésznek? Ilyenkor veszi elő az ember az ő indokait, és kezdi magyarázni az érdemeit Isten előtt, hivatkozik a sok-sok jól megtett útra, a sok jól elmondott prédikációra, a sok jól végighez vitt látogatásra, tanácsadásra. Hát baj az, ha egyszer az ember szíve meginog. Én az Úr vagyok az Isten. Pál apostol azt mondta, töv is adatott a testembe. Azért, hogy a kijelentések rendkívüli nagysága miatt el ne bizakodjam. Kedves hallgatóim, imádkozzatok a vezetőitekért. Más megítélés alá esnek az Isten előtt. Imádkozzatok a lelkipásztoraitokért. Nehogy elbízzák magukat. Kedves szolgatársaim, könyörögjünk alázattal az Isten előtt. Nehogy eltévejedjünk, hogy a szolgálatunkat be tudjuk tölteni.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Somogyi Imre, égi tűzben, zúgó szélben. Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak. Fénye lobbant, örömekélt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rebdesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkösd napján a remények ímé mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vigasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért, vigaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyanánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagy világnak. Szent léleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke, szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel esdünk. Ó szent lélek, áldj meg minket, add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

0: Egészségpercek.
1: A bab a cukorbetegek egyik ideális tápláléka. Ugyanis a babételek fogyasztása után a vércukorszint emelkedése messze elmarad, a például fehér kenyér vagy burgonya evése után tapasztaltól. Egyes vizsgálatok azt sugallják, hogy a babszem speciális szerkezete is szerepet játszik a cukorfelszívódást lassító tulajdonságában. A hüvelyesek gyakran okoznak puffadásos és bélgáz képződéses tüneteket. Ennek okai a magas rost és fehérje tartalom, valamint az emésztésben résztvevő egyes enzimek gátlása. Ugyanakkor a bab magas rost tartalma kedvezően befolyásolja a vastagbelek működését és védelmet nyújt olyan betegségekkel szemben, mint a fekély vagy a rákos elváltozások. A babból elsősorban a sötétebb színűekből készült kivonat számos tumorsejtje gátló hatást gyakorol. Vastag bélpolipban szenvedő betegeknél igazolták, hogy a szárazbab rendszeres fogyasztása csökkenti a vastagbélrákos elváltozások kialakulását.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 16. rész. Az Úr szereti a benne bízókat. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfúvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Kijelentés hangzik a király ajkáról, nem szabad téves ítéletet mondania. Az Úré az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei az acskóban tartott súlyok. Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárdá a trónt. A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél. A király haragja a halál követe, de a bölcsember kiengeszteli azt. A király arcának ragyogása éltet, jó akarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg. Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást. Életforrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság. A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá, a mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz. Az állokember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. Az erőszakos ember rászedi fele barátját, és nem a jó úton vezeti. Aki behunja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre. Ékes korona az őszhaj, az igazság útján található. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés.

0: Mai szakasz, példabeszédek 16. A kisgyermekeknek megvan az érzékük a helyes és a rossz megkülönböztetésére. Rögtön észreveszik, ha velük vagy valaki mással igazságtalanul bánnak. Életünkben az egyik legnehezebb megtanulandó lecke az, hogy az élet, legalábbis ahogyan mi ismerjük és éljük, igazságtalan. A példabeszédek könyvének 16. fejezetében olvasható jó hír azonban újra meg újra biztosít bennünket arról, hogy Istené az utolsó szó. Mivel talán versenyfeltételeink ritkán egyenlőek ebben az életben, és a dolgok általában nem egyenlőek, Isten végső ítélete ki fogja egyenlíteni a térfeleket. Mivel Isten a végső bíró, Salamon tanácsa a következő. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. A 8. versben. Amikor a mérleg a mi javunkra billen, nem árt fölidézni az igaz mérleg örök értékét. Mózes 3. könyve 19.35-ben. Ne kövessetek el igazságtalanságokat az ítéletben. Igaz mérték legyen közöttetek. A példabeszédek 2.1-ben. Az álnokság útálatos az Úrnal, az igaz mérték pedig kedves neki. Tehát elhatározás kérdése, hogy melyik oldalon játszunk. A 33. vers azt sugallja, hogy ez is az Úr irányítása alatt áll. Lehetséges, hogy Isten becsületességünk és hűségünk próbatételére használja a körülményeket a méltánytalanság és igazságtalanság idején, hogy megítélje elszántságunkat és a belévetett hitünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Krisztus megváltó munkája igazságot szolgáltat Isten kormányzatának. A világ megtudja, hogy a mindenható a szeretet Istene. Sátán jelleme lelepleződik, s világossá válik, hogy vádjai alaptalanok. Soha többé nem lesz lázadás, soha többé nem hatolhat be a bűn a világ mindenségbe. Minden örökre biztosítva van a hitehagyás ellen. Az önfeláldozó szeretet a feloldhatatlan egység kötelékével kapcsolja teremtőjükhöz a földi és a mennyei lényeket. A megváltás munkája teljességre jut. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten még bővebben árasztja kegyelmét. A földet, melyet Sátán magának követelt, Isten nem csupán megváltja, de fel is magasztalja. A mi kis világunk, a bűnátka alatt az egyetlen sötét folt Isten dicső teremtői művén, mindent felülmúló megbecsülésben részesül a világegyetemben. Ahol Isten fia emberi természetben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt és halált szenvedett, itt, amikor mindent újjátesz, Isten sátora az emberekkel lesz, és velük lakozik. Azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. S a megváltottak az Úr világosságában járva végtelen korszakokon át dicsőítik őt kimondhatatlan ajándékáért, Immanuelért. Mert ez a név azt jelenti, velünk az Isten.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézussal a viharban. Második rész. Ő pedig azt mondta, hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma, 4. fejezet, 39. vers. Egy lelkész így ír az élet viharairól. Hazaérsz a munkából, és egy cetli fogad a konyhaasztalon ezzel a szöveggel. Véget akarok vetni a házasságunknak. Elsötétül feletted az ég. Rutinvizsgálatra mész az orvoshoz, de amikor megjön a laboreredmény, kiderül, hogy rákos vagy. Süvölteni kezd körülötted a szél. Békességben fekszel le, de hajnali 3-kor telefoncsörgésre ébredsz, közlik veled, hogy édesapád szívrohamot kapott. Már-már elsüllyed veled a hajó. Az élet viharaiban egyetlen dolog kiszámítható, a kiszámíthatatlanság. Akkor csapnak le, amikor a legkevésbé számítasz rájuk. Menjünk át a túlsó partra, mondta Jézus a tanítványainak. Rá kellett volna jönniük, hogy amikor Jézus a csónak fedélzetére lépett, akkor az elsüllyeszthetetlenné vált. Szavaiban benne volt a biztos partot érés ígérete. Különbség van azonban aközött, hogy csak meghalljuk, vagy el is hisszük az ígéretet. Sajnos gyakran nem hisszük el, hogy Jézus valóban véghez viszi, amit ígért nekünk. A lelkész így bátorít bennünket. Azokban a pillanatokban emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ha be is borul az ég, ha süvíteni is kezd a szél, és ha magasra is csapnak körülöttünk a hullámok, Jézus soha nem szegi meg az ígéreteit. Azt akarja, hogy sose feledd. Nem kell félned, ha ő közel van. Ő akar életed hajójának a kapitánya lenni. Te talán nem mindig vagy tudatában, de ő mindig ugyanúgy veled van. A tanítványok valójában abban a csónakban voltak a lehető legnagyobb biztonságban. A biztonság ugyanis nem a problémamentességet jelenti, hanem Jézus jelenlétét.

Az első, amit meg kell jegyezni, valamilyen különös teherről van szó, viszont a kérdést föltehetnénk, hogy egy izraelita miért foglalkozik Ninivével? Miért nem csak a saját hazájával foglalkozik? Miért törődik azzal, ami az ő ország határán túl van? El kell mondani, hogy Izrael népe általában külső ellenségektől volt körülvéve. Ha a nép születésétől fogva végigvezetjük, Egyiptomtól fogva általános volt az, hogy egyes népek mindig befogták, körbefogták, rabszolgaként kezelték a népet, vagy üldözték, vagy harcoltak ellene. Maga a nép kicsiny, az ország is kicsiny, és mégis nagy birodalmak voltak, amelyek állandóan szemmel tartották. Ezek a birodalmak jöttek, mentek. Volt, amelyik csak rövid ideig uralkodott, csak rövid ideig üldözte Izraelnek a népét. Nagy birodalmak megszülettek, de rövid időn belül el is pusztultak. És ez a nép mégis mindig megmaradt. És újból egy kérdést föl lehet tenni, hogy lehet, hogy hatalmas birodalmak, hatalmas népek felemelkedtek, eljutottak egy csúcsra, és sokszor a tetőponton estek össze. Más népek kerültek egy ilyen birodalomnak a helyére, más népek uralkodtak, természetesen akkor a zsidó népet is más népek úgy kezelték, mint ellenséget. Ez a könyv ezzel foglalkozik tehát, hogy bemutassa nekünk Ninivét, azt a várost, amely ugyan távol volt Izrael országától, mégis valahogy nagyon közel került. Az első, amit ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy magáról a könyvről régi iratok megemlékeznek, így Qumránban találtak egy olyan iratot, amely Náhum próféta könyvének a magyarázata. Ha töredékesen is, de több verset találhatunk benne, amely az egyes bibliai szakaszoknak az akkori értelmét mondja el. Viszont nekünk nem kell ilyen túl régi irathoz fordulni, közelebbi irataink is vannak, így Luther idejéből gyönyörű képes biblia, amely bemutatja Luther Márton fordításában ezt a könyvet, többek között ugye más könyveket is természetesen. Magyar nyelven is megjelent ez, és így 1590-től fogva ismerős Károlyi Gáspárnak a bibliája, az ő fordítása. Leginkább ezt a fordítást használjuk, bár újabb fordítások is vannak. Így azt is elmondom, ha valaki újabb fordítást vesz kézbe, egy-egy vers eltérés lehet a számozásban, viszont könnyen megtalálhatjuk, én a Károlyi Biblia szerinti számozást fogom mondani. Az első fejezet tulajdonképpen vers, az egész három fejezet is vers, mégis az első szakasza ennek egy vers különlegesség, akrosztikon, ami annyit jelent, hogy a versfőkben a héber ABC-nek a betűi vannak sorban az első sorokban. Milyen volt Ninive? Ezt a kérdést tehetjük fel. Egy olyan képet látunk magunk előtt, amit a mostani időben a szatellitről lehet nyomon követni. Így látható a Tigris folyó, és a Tigris folyó két oldalán a mai város. Viszont ennek a városnak a belsejében helyezkedik el az a város rész, amely az óvárost jelenti, Ninive egykori városát. A várost elég jelentős részben fel tudták tárni, és gyönyörűen látszanak a falak. Ha megmérjük a falakat körben, akkor 12 kilométer hosszú a falaknak az a mérete, amely akkoriban állt.
Ma is egyes fal szakaszok

0: felállítottak a kapukkal együtt. Ha Ninivének a mai képét figyeljük meg, akkor a rajz alapján pontosan kivehető ugyanaz a forma, ami annak idején is látható volt, így ezen a képen egyrészt a Tigrist láthatjuk, de ezen, mivel a régi időben egy másik ága is volt, amely a falakhoz közel folyt el, így Ninive az egyik oldalról vízzel volt körülvéve, így tehát védelme megvolt. Ha ezen túlmenően más képet is figyelünk ezzel kapcsolatosan, akkor egy rajz alapján, egy rekonstruált rajz alapján el tudjuk képzelni magunknak, hogy micsoda építészeti gazdagság volt ebben a városban. Hatalmas nép lakott benne, ugyanakkor viszont a királyi palota is egy csodát jelentett akkor abban az időben. A következőt mondhatjuk el, hogy maga a palota ugyan így volt, mindjárt a folyóra nyílt ugye kiárata, de magának, a városnak, mint az előző képről is láthattuk, több kapuja volt, körben a falakon kapukat nyitottak. Ninivéről egészen a 18. századig a történészek semmi egyebet nem tudtak, csak annyit, amennyit a Biblia ír le. Éppen ezért, mivel csak a Szentírásban található, ezért a történészek úgy gondolták, hogy ez egy legenda, ez egy mese, ami egyszerűen csak a Bibliában van benne. Viszont voltak kutatók, akik azt mondták, ha egyszer a Bibliában benne van, akkor meg kell találni ezt a várost. Bizony sokáig nem találták, és amikor egyszer csak ennek a nyomára bukkantak, akkor egy csapásra megnyílott a Szentírásnak eme könyve, és sok más részlet is, tehát az, ami csak a Szentírásban volt meg a korábbiakban, íme most a magunk szemeivel is láthatjuk. Így egyes kapukat is helyreállítottak, és ennek során látható, hogy vajon milyen is lehetett az élet ebben a városban. Az előbb említettem, hogy akrosztihonnal kezdődik a könyv, így az első 8 vers az Zsoltár Náhum könyvében. Olyat ír le, amilyen a Zsoltárokban is megtalálható, ami ugye külön könyv a Szentírásban, ezzel már mi foglalkoztunk. Majd az első 8 vers Zsoltár szakasza után, a 9. verstől a fejezetnek a végéig Ninivének a pusztulásával foglalkozik, de nem csak ezt a pusztulást írja le, hanem azt is, hogy Júda él tovább. Birodalmak jönnek, birodalmak mennek, és Júda megmarad. Mi lehet ennek az oka? Már a Zsoltárban leírja az általános törvényszerűséget, többek között annyit ír le, hogy buzgón szerető Úr az Isten. Ez egy alapvető meghatározás, amit tehát a Zsoltárok is elmondanak, és az egész Ószövetség ezt mutatja be. Viszont ha tovább olvassuk ezt a verset, Náhum próféta könyvéből az első rész második versét, akkor mindjárt azt is láthatjuk, hogy bosszú álló Isten az Úr. Nagyon sokan az első szóra, hogy szeret Isten, nagyon sokan az első szóra nem figyelnek oda, csak a másodikra, mert ez valahogy jobban megmozgatja az embernek a szívét. Jobban megmozgatja a bosszú állást, és az ember a maga bosszú állását megpróbálja átjátszani Istenre. Hogy én jó vagyok, én mindenkit szeretek, de az Isten, az Ószövetség Istene, az egy bosszú álló Isten. Ha viszont megnézzük ezt a Zsoltár részletet, egy ilyen rövid kis Zsoltárt, amivel tehát kezdődik a könyv, akkor azt látjuk meg, hogy bizony okkal bosszú álló ez az Isten. De nem azokra bosszús vagy haragos Isten, akik őt szeretik, hanem azokra, akik őt nem szeretik. Milyen volt ez a város? A harmadik fejezetnek az első verse mutatja be, és vérszopó városnak nevezi. Ez már önmagában is egy elég kellemetlen kifejezés, így mondja el ez a vers. Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni. Hogy milyen volt ez a város, és milyen volt egész Asszíria, egész Asszíriának a gondolkodása, ezeken a képeken láthatjuk. Ugye harcászattal foglalkoztak, és elfoglalták az egész termékeny félholdnak a területét, vagyis egészen a ninivei környéktől fogva, amerre a folyók jönnek, végig egészen északra, majd ismét délnek fordulva, ezért is nevezik termékeny félholdnak, és nagyjából Izraellel befejeződik ez a szakasz, de még olykor-olykor Egyiptommal is folytatódhat, mert volt olyan, hogy Egyiptomot sikerült leigázni, miként Asszíriának ez teljes mértékben sikerült is, maga Náhum is megemlékezik erről az eseményről. Hogyha azt nézzük, hogy milyenek voltak ezek a katonák, így ezt fogalmaznám, és így fogalmaznék, hogy csodálatos maga ez a kőbefaragás, hogy milyen szépen megoldották, de az életben valahogy mégis rettenetes, mégis ijesztő és borzasztó. Ugyanis a katonák nem kíméletes katonák voltak, akik keresztelő János szavai szerint ne raboljatok, ne fosztogassatok, hanem ezek a katonák kimondottan arra specializálták magukat, hogy másoknak bajt okozzanak. Így tudták az egész termékeny félholdat rövid ideig, ugye talán 100 esztendeig uralmuk alatt tartani, és hogy milyen kegyetlenségeket hajtottak végre, én ezeket nem mutatnám be, de gondoljunk el csak egyet, embereket a városnak a falára szögeztek fel. És hogy más ilyet is el ne mondjak, okkal van, hogy tehát Náhum vérszopó városnak nevezi Ninivét. Lehetne mondani, hogy hát nem folytatódott Jónás könyve? Ugye Jónás könyvében arról van szó, hogy a város ugyan gonoszságot mivel, de Jónás, amikor egy pár napot ott tölt Ninivében, és missziós szolgálatot végez, akkor a nép bőjtöt tart, imádkozik. Ahhoz az Istenhez kiált, aki meggondolja azt, amit elhatározott Ninive felől. De a későbbiekben Ninive megfeledkezett Jónásnak az üzenetéről, és a gonoszságát tovább folytatta. Ez egy békés reliefnek látszik, mert írnokok vannak rajta. Igen ám, de mit lehet mondani az írnokok, mit jegyeztek föl? Azt, amit a katonaság kiharcolt, és így, amikor leigázták ezeket a népeket, adófizetőkké tették őket, akkor ezek az írnokok békésen jegyezték, hogy ennyi forinttal te tartozol, ennyi forinttal te tartozol. És így élt Asszíria hosszú időn keresztül. Mégis foglalkozunk Asszíriának a békés ideivel, egy kerti partit látunk, amit szívesen megtesznek, akár a mai napokban is, amikor barátsággal fogadja egyik a másikat. Mit lehetett tenni ilyen alkalmakon? Például zenét szolgáltattak. És itt látunk egy hárfást, viszont más rajzokon, más domborműveken még többet is láthatunk, még több hangszert is. Így asszír zenekart látunk, akik tehát arra szolgáltak, hogy ilyen békés alkalmakon munkálkodjanak és a szórakozást biztosítsák azoknak, akik ugye békés körülmények között élnek. Ha lehet, én elmondanám, hogy a mai időben is van lehetőség arra, hogy mi hárfával foglalkozzunk, de nem csak úgy, hogy hallgatjuk. Én szívesen mondanám, hogy ez a reklám helye. Hogyha valaki teheti, fogjon egy hangszert. Egy ilyen hárfa nem olyan egyszerű dolog, talán valaki így gondolkodik, hogy hát én inkább autót veszek, mint hárfát. Ugye nagyon nagy ára van egy hárfának, de mégis érdemes abban gondolkodni, hogy gyermekeinket küldjük el zene tanulására. A zene tanulás az emberi lelket segíti. Az embernek nem egyszerűen információt ad, hanem megalapozza az életét. A zenének rendkívüli jelentősége van. Ha egy hárfát közelebbről is megnézünk, hogy milyen szép, akkor itt a hanguló berendezést látjuk, amikor például egy C hangról a cis hangra kell lépni, vagy valamilyen más megoldást kell találni, ezt pedállal tudja szabályozni a hárfa játékos. Ha most visszatérünk egy kicsit Ninivébe, akkor elmondhatjuk, hogy békés időkben rendkívüli az, amit az ember tehet, és békés időben nagyon sokan így gondolkodnak, hogy készülnek a háborúra. És sajnos ez a hatalmas birodalom, Asszíria is így gondolkodott. Ha a faltörő kosokkal és egyéb más nehéz fegyverrel neki estek egy-egy városnak, irgalmat, kegyelmet nem találtak, és nem gyakoroltak. Ha most egy harci szekeret közelebbről megnézünk, akkor egy kérdést föltehetünk, hogy Náhum, aki próféta volt, ő a jövendőt mondta el. A prófétának az elsődleges feladata, hogy ma adjon útbaigazítást, viszont Isten arra is felhasználta az ő szónokait, hogy ezek a próféták a jövőt is vázolják fel, a közeli jövőt és a távoli jövőt. Náhum leginkább a közeli jövőre vonatkoztatja Istennek az igéjét, és pedig úgy, hogy Ninive nem lesz állandóan vérszopó város. Ninive hamarosan tönkre fog menni. Így azok a harci szekerek, amelyek most ugye gyönyörűen előttünk állnak, ezek az harci szekerek tönkre fognak menni. Hogyan teljesedik a profécia? Azt mondja el a második résznek az első verse. Pusztító jön fel ellened. Őrizd a várat, nézded az utat, erősítsd derekadat, keményítsd meg erődet, igen. Erre szólítja a próféta Asszíria népét, Ninivének a lakosait, hogy erősítsenek és próbáljanak haderőket összehozni azért, mert ellenség jön. Nem nevezi néven még az ellenséget, de már ebben az időben készülőben voltak a káldeus seregek és a méd seregek arra, hogy Asszíriát lerombolják. Így az egyik legnagyobb várost, ugye Ninivét, hogy elpusztítsák. Ez hogyan történt meg? A következőt mutatja a harmadik vers. Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak ruházata bíbor színű, hadiszekere acéltűzben ragyog fegyverkezése napján, és a dárdákat rengetik. A városban a Tigris felől várták az ellenséget, de amikor azt látták, hogy a Tigris az elég jó védelmet jelent, akkor áthúzódtak a túloldalra, mert az ellenség onnan biztosabban szárazföldről tudja őket támadni. Így a következő vers, amikor a negyedik vers ezt mondja el, mint proféciát, az utcákon robognak a szekerek, összeütköznek a piacokon, tekintetük, mint a fáklyák, futkosnak, mint a villámok. Igen ám, de a kád és méd seregek a következőt tették, hogy nem a száraz föld felől támadtak ebben a harci folyamatban, ugye hosszú ideig ostromolták, hanem a következőt találták ki. A falak abban az időben elég határozottan álltak, és ezek a falak ugye teljesen 12 kilométer hosszan körbevették tehát az egész várost, viszont ebben az időben a víz nyaldosta a falaknak az alapjait, és így a falak egy kicsit meginoktak. Éppen ezért azt találták ki, hogy így a kapukat könnyebb lesz kinyitni, hogyha a víz alámossa, ezért a következőt tették, amit békeidőben is tudtak. Itt ezen a képen egy olyan domborműről készített rajz látható, ahol építő anyagot szállítanak egy tutajon. A tutaj pedig következő féleképp néz ki, hogy látjuk, hogy alulról tömlők vannak, levegővel felfújt báránytömlők, egy ember pedig itt mögötte, ugye igazgatja ezt a tutajt, ugyancsak egy báránytömlőbe, magyarul úszógumiba kapaszkodva. Ezt nem csak békés időben, hanem háborúban is lehet használni, és a hadsereget előkészítették arra, hogy éjszaka leple alatt csendesen ezekkel az úszó bárány bőrökkel, ezekkel közelítsék meg a falakat, és így a kapuk megnyíltak ő előttük. Miért? Mert az emberek a túloldalon voltak, a szárazföldi részen, és így, amikor érzékelték, hogy a kapukon beárad az ellenség, akkor a túloldalról megpróbálták a haderőket átcsoportosítani éjszaka idején. Ez viszont mit jelentett? Valóban a szekereknek fáklyákkal kellett világítani, de sötétben nem nagyon lehet látni, hogy merre menjen az ember. Ezért összeütköztek a piacokon, az utcákon, a tereken, és a nagy káoszban ők elvesztek, és az ellenség, aki ezt várta, természetszerűleg az egész várost elfoglalta, így rövid időn belül ment tönkre ez a város. Egy másik részletre is rá kell világítanunk, és pedig arra, amire az egyik egyiptomi hadjárat mutat rá, és pedig úgy, hogy említi a harmadik fejezetben a 8. vers Noámont, ez a mai néven inkább Téba formájában ismerős, többféle neve is volt, a görögök is adtak ennek nevet. És ha Ninivének és egész Asszíriának a romlásáról van szó, akkor úgy említi meg a 8. versben, én ezt fel is olvasnám, Náhum könyvében a 3. rész, 8. vers. Avagy jobb vagy-e Noamonnál, amely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül, amelynek tenger a sánca, tenger a kőfala. Téba, tehát Noamon városa, igen gazdag város volt, ugye ugyancsak háborúban szerzett nagy mennyiségű aranyat, értéket, és itt Tébában felhalmozták. Felhalmozták ugyan, de Asszíriának fájt a foga erre a városra, így elfoglalták, lerombolták olyannyira, hogy politikai jelentősége a későbbiekben egyáltalán nem volt, és az a kicsiny falu, ami a helyén maradt, ez is csak rövid ideig volt fenn, ma már csak romjaiban, de mégis fenséges szépségében látható ez a város. Különös, ahogyan leírja az asszír seregeknek a háborúzását. Ugye az első verset már olvastuk a 3. fejezetből, de most egy kis irodalmi vizsgálatot is tegyünk meg. Így a 2. vers bemutatja azt, hogy milyen is ez egy háborúnak a leírása. Ostor csattogás, kerékzörgés zaja, dobogó ló, robogó szekér, törtető lovak, kardok villogása, dárdák villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. Ilyen hangfestő szavakat alkalmaz azért, hogy bemutassa ezt a helyzetet. Ugye a háborúnak a borzalmait hogyan írja le. Viszont nem ezzel a szomorúsággal kéne nekünk befejezni ezt, hanem inkább térjünk rá egy kicsit szebb részletre, az, ami a Zsoltár-szerű szakaszban található meg. A fejezet maga, az első fejezet, a 15. versben ezzel fejezi be a szakaszt: ímé a hegyeken örömhír hozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajta többé a semmire kellő, mindenestől kiirtatott. Ha egyszer Noamon, Téba tönkrement, és éppen az asszírok tették tönkre, Asszíria sem maradt úgy, ahogyan sokan elgondolták, hogy talán birodalom és örök birodalom marad, hanem ugyanúgy elpusztult és semmivé lett. Miért? Mert rendkívüli gonoszsággal élt a környezetén. Ezért azt mondja el, hogy amikor megszabadul tehát Júda, akkor ott békesség lesz. Tehát nyugodtan ünnepelheti az ünnepeket, és amit az Úrnak szánt, bátran megadhatja, mert Ninive hamarosan tönkre megy. Ha Istennek a jó tulajdonságait mutatjuk be, akkor adott esetben a bosszú állást is jó tulajdonságnak mondhatjuk, leginkább igazságszolgáltatásnak kéne nekünk nevezni. Mi emberek ugye várunk az igazságszolgáltatásra, de az ember nem annyira a helyes ítéletnek az oldalán áll, hanem inkább bosszút forral. Ezért mondja a Szentírás, talán több helyen is, hogy ne légy bosszú álló, hagyjad a bosszút az Istenre, ő tudja, hogy azt hogyan kell kezelni. Egy képpel, talán éppen a szivárvánnyal fejezem be így Náhum prófétának a könyvét, és néhány gondolatban térjünk rá a következő részre, és pedig Habakuknak a könyvére. Habakuk könyve közvetlenül ezután található, Náhumnak a könyve után. Még időben is hasonló időszakban élt, bár Náhum egy kicsit korábban, a 600-as éveknek így a közepetáján, amikor megjövendőlte tehát Ninivének a nem sokára bekövetkező pusztulását. Habakuk egy kicsit néhány esztendővel később élt, így mondhatjuk, hogy Dánielnek volt a kortársa. Ha Habakuk megkezdte az ő szolgálatát, néhány esztendővel később Dániel is együtt szolgált ő vele, már időben és időintervallumban. Egy-egy részletet mutatunk be ugyancsak korabeli írásokból, amelyek azt mutatják, hogy ezek az írások a korábbiakban is nagyon jól ismertek voltak a Biblia olvasói előtt, így Habakuknak a könyve is. Habakuk azonban nem csupán a maga korának adott üzenetet, és nem csupán a közvetlen jövőre adott üzenetet, hanem távolabbi időre is rávilágított. Miért van erre szükség? Tehetjük fel a kérdést. Azért van szükség, hogy a hívő ember, aki Isten szeretetére válaszol, az lásson távolabb is, lásson Istennek a szemével. És a különböző kommentárok bizony egyértelműen leírják, még mai kommentárok is, hogy nem a maga idejére adott proféciát Habakuk, hanem a távoli időkre. Mert többek között arról beszél, hogy a távoli jövőben, ezt ugye idegen szóval így mondják, hogy az eszkatológikus jövőben, tehát a távoli jövőben, amelyről viszont a Szentírás határozott időpontot mond el, a végső időknek nevezi ezt, bár évszámra nem mondja el, hogy mikor következik ez be, de a jelekből látható, hogy hogyan és miként fog ez történni. Az egyik ilyen elég régi írást én ki is tettem itt egy kiállításon, ami Qumránban volt megtalálható, és pedig ez a tekercs elejétől a végéig megvan, oly értéket tartalmaz, hogy a könyvnek az első két fejezetét írja le magyarázattal. Itt a felső részen látható a tekercs maga, ami itt ki van téve, ugye itt az a vékony kis csík, ami erre mutat, és kinagyítva az első két oszlop látható ebből, mert oszlopokra, kolumnákra osztották, így távolról is nagyon jól látható erről az írásról, hogy egyes oszlopokon így haladt végig az írás, majd a következő oldalon folytatta. Maga a tekercs két részből áll, középen lenfolallal fonták össze, így varták össze, és így egy tekercsként használták. Nyilván az eleje egy kicsit jobban elkopott, egyes részeit az idő pedig megette, de hogy ez több mint 2000 esztendőn át fennmaradt, ezt én csodának mondanám. És amit ma olvashatunk Habakuk könyvében, íme 2000 évvel ezelőtt is úgy volt, ahogy annak idején a 6.-7. század tájékán ezt Habakuk megírta. Habakuk könyvéről így a későbbiekben is más források megemlékeznek, így többek között Károlyi Gáspárnak a fordításában is olvasható, ugye régies betűkkel. Ha most közelebbről megnézzük, hogy mit is ír Habakuknak a könyve, leírja többek között azt a második fejezetben, hogy őrhelyemre állok és megállok a bástyán. Ez a kép, amit láthatunk, ez egy ásatás Jeruzsálemben, ahol ezeket a hatalmas köveket megpróbálták egyenként megvizsgálni, hogy vajon hol foglaltak helyet a templomban, mielőtt azt lerombolták volna. És találtak olyan követ, amely különlegesen volt megformálva. Tehát nem egyszerűen csak egymásra rakták a köveket, hanem a legfelső kő különleges formával rendelkezett, mint zárókő borította a szegélyt, a templomnak a szegélyét. És az egyik kő, ami ilyen követ megtaláltak, írást is tartalmazott, ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy ez a trombitálás helye. Vagyis az az őr, aki ott állt, az figyelmeztető jeleket adott az egész városnak. Ugye amikor ez a kürt megszólalt, akkor az a városban teljesen jól volt hallható. Itt egy rajzon látható is, hogy ez a kő hol helyezkedhetett el, tehát a templomnak a tetején. Őrhelyre kellett tehát állni, viszont mi volt a feladata ennek az őrnek? Egyrészt, hogy az akkori esetleg támadást ugye jelezze, és az egész város készüljön fel a védekezésre, vagy éppen egy békés időben az ünnepet jelölte. Itt viszont ebben a szakaszban a következőt mondja el, amiről tehát a kommentátorok is így beszélnek, hogy nem egyszerűen arról van itt szó, hogy a saját idejét mondja el Habakuk, és nem is egyszerűen egy-két esztendőt vagy 10 esztendőt mond előre, hanem meghatározatlan időt mond el. Érdemes tovább olvasni úgy, ahogy itt a 7. oszlopban látható, a 7. kolumna tartalmazza ugye héber nyelven ezt az írást, én most magyarul olvasom, úgy, ahogy ott írva van, először idézi tehát a szentírási szöveget, és utána röviden vázolja, hogy mit kell azon érteni. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. A második vers, az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen olvasni lehessen. Ez Habakuk könyvéből, tehát a második rész első két verse, majd ezután következik a kommentár. Azt mondta Isten Habakuknak, hogy írja le a végső nemzedékre bekövetkezendőket, de az idő beteljesedését nem tudatta vele. Tehát, hogy mikor lesz ez, hogy 1000-ben, 1500-ban, 2000-ben, ezt nem mondta el. Majd folytatja a harmadik verssel. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, mert nem marad el. Tehát ezzel valamit el akar mondani, és nem a mai értelmét mondom el, hanem azt, ami itt van írva, ugye a Habakuk könyve második rész, harmadik vers utáni kommentár szerint. Az az értelme, hogy elhúzódik a végső idő, még azon túl is, amit a proféták jövendőltek, mert Isten titkai csodálatosak. Isten minden időszaka bekövetkezik sorrendje szerint, amint bölcsességének titkaiban megszabta számunkra. Mintha ma írták volna le. Tehát aki a proféciát kutatja, az elkezd gondolkodni azon, mikor lesz a végső idő, amiről Habakuk szólt. Ha már Dániellel foglalkoztunk, akkor Dániel maga is időket határoz meg. Mire mutatnak ezek az idők? Azt mondja Habakuk, pontos időre mutatnak, biztos, hogy bekövetkezik, ez az Isten országának az érkezése. Ugye nagyon sokan még ma is így imádkoznak, ha még tanítják a szülők a gyerekeknek, jöjjön el a te országod. Habakuk is erről beszél. Ezt próbálja értésünkre adni. A továbbiakban pedig beszél arról, hogy bölcsesség támad Témánból, és Isten ragyogása Páránból. Ez pedig mit jelenthet? Ha a térképre nézünk, akkor Témánt, akár mint várost, vagy egy területnek a helyét találhatjuk meg, közvetlenül Izraeltől délre, ahol nagyon sokan laktak bölcsek. Ugye nem csak Izraelben voltak bölcsek, ugye ezt más népek is tudták biztosítani, hogy az Isten szerinti életet követték. Mert Izraelnek a bizonyságtétele máshol is jelentett valamit, akár mint a korábbiakban Jónásnak az üzenetét említettük, hogy egy nép megtért abban az időben. Ezen a helyen, Edom vidékén, erről már szó esett, itt voltak a témáni bölcsek. A Szentírás más helyen is beszél erről, és azt mondja, hogy innen származik tehát a bölcsesség, mert akik Isten szerint járnak, isteni üzenetet hordoznak. Páránból pedig az Isten ragyogása tűnik fel. Ezen a vidéken volt, ahol Párán hegyén, tehát más néven a Sínai hegyről Isten megnyilatkozott, a parancsolatokat adta. A parancsolatok a mai időben elég nehéznek tűnnek, mert valaki azt mondja, hogy hát nekem ne parancsoljon senki. Viszont Izrael népe megmaradásának éppen ez volt az egyik oka, hogy nem egyszerűen a kőtáblákat megőrizték, ami a Sinai hegyen ugye adatott, nem egyszerűen megőrizték, hanem a Szentírásban több helyen is írva van az, hogy rejtsd ezeket a szavakat, ezeket az igéket a te szívedbe, hogy ne a kőtáblán legyen, ne egyszerűen ott legyen, hogy ne paráználkodj, ne lopj, hanem ez éljen te benned, hogy éljél rendesen azzal a házastársaddal, akit Isten adott. Óvjad, védjed másoknak a vagyonát is. Ezek a Szentírásban mind megtalálhatók. A korabeli királyokat sorakoztatjuk fel, különösen Józsiást, aki megpróbálta éppen a törvény alapján jóra vezetni az egész országot, részben sikerült, a könyv pedig éppen ezt mondja a Habakuk könyve, hogy részben nem sikerült. Így, amikor csapás csapásra jött Izrael népére, majd pedig itt Júda népére, akkor a népnek újból és újból a reform törekvéseket kellett támogatnia, és akik ezt megtették, azok az életet tovább tudták vinni, még ha fogságra került is a nép. Mert ahogyan láttuk, hogy az előzőekben az asszíroknak lehanyatlott, a káldeusok előtérbe kerültek, majd a későbbiekben a médek, az ítélet viszont ezeket a népeket is elérte. Ha most az uralkodókat nézzük meg, de most a környező népeknek az uralkodóit, akkor az utolsó uralkodó Aszurbani Pál, aki viszont bár hosszabb ideig uralkodott, mégsem tudta az országot fenntartani, szinte a legnagyobb dicsőségében ment tönkre az asszír birodalom, mert a káldeusok ugye elfoglalták folyamatosan, ez ugye nem egyszerre történt, hanem lassan, így Asszíria visszahúzódott, és csak nem ugyanezen a területen eluralkodott aztán a káldeus vagy babiloni birodalom. A legjelentősebb uralkodója Nabopolosszárnak a fia Nabukodonozor volt, aki először a hadsereg vezetőjeként, majd mint király uralkodott, és így vitte véghez szinte ugyanazokat a hadjáratokat, mint Asszíria. Csak nem ugyanazt a területet foglalta el, és úgy tűnik, hogy sikeresebb volt, mint elődje Asszurbanipál és más asszír királyok, mert Nabukodonozort sikerült Júdát is fogságra vinnie. Ugyanis az asszírok csak az északi törzseket vitték magukkal, Júda a maga kicsinségében Isten irgalma szerint megmaradt, Nabukodonozor viszont azt tette, hogy először csak néhány foglyot vitt magával, Dánielt és az ő társait, viszont a későbbiekben a várost és a templomot is lerombolta. Ha most keressük a pozitív üzenetet, nagyon sokan csak ezt találják meg, mégis én ezeket az üzeneteket is kiemelném, azért, mert bizony erre is tekintenünk kell. Tehát nem csak a bosszúálló Istent kell szem előtt tartani, aki haragját tartja azokkal szemben, akik a gonoszság útját járják. Nem azért, mintha Isten külön csapásokat mérne, mert Isten maga nem harcolt az asszírokkal szemben, hanem a népek voltak, akik fel tudták emészteni az omladozóban lévő birodalmat. Hiába volt dicsősége, akár az előbb említett Tébának is rendkívüli értékei voltak, de ezek az értékek mind sárnak számítottak. Ugye ezt a katonák semmire nem vették, az embereket kiirtották. Ha valami vagyont láttak, akkor átkerült egy másik templomba. Figyeljük meg Habakuk könyvéből az első rész 12. versét. Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem. Ebben a nehéz helyzetben hangzik fel a második résznek a 4. verse, amelyet viszont az új szövetség megismétel. Az igaz ember a hite által él. Így, amikor Júda tovább haladhatott, azért haladhatott tovább, mert hite volt. Azok a népek, amelyek Izraellel szembeszegültek, észre kellett, hogy vegyék azt, hogy nem egyszerűen egy néppel szegültek szembe, hanem magával a Teremtő Istennel. Azt is gondolhatnánk, hogy Náhumnak és Habakuknak valami olyasmit kellett képviselni, hogy a népnek az akaratát képviseljék. Mert a nép közül nagyon sokan azt mondták, hogy rázzuk le magunkról ezt az igát. Viszont Náhum sem, és Habakuk sem egy népi bosszút képviselt, hanem egyszerűen igazság szolgáltatást továbbított, ami nem emberi tömegektől származott, hanem magától a Teremtő Istentől. A következőt mondja el a második rész 14. verse. A föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével. Amikor elmondja a proféciát a második fejezetben, a jövőre nézve, hogy hogyan is teljesedik, az új szövetség ezekre természetszerűleg visszautal, más részleteket emel ki, maga Jézus is újabb és újabb részleteket tár fel ebből, egybe fonva a korabeli proféciákat. Ugye örömmondónak nem csak Náhum nevezi azt, aki eljövendő, hanem más proféták is azt mondják, hogy mi szépek a hegyen az örömhír hozónak lábai. És megjelenik Jézus, aki a maga dicsőségével majd betölti az egész földet. Megint csak a prófétai látomás, ami előttünk van, a harmadik rész, 4. verse szerint. Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette, abban rejtőzik az ereje. A proféták nem egyszerűen emberalakot látnak maguk előtt, mert Dániel maga is így mondta el, hogy láttam az embernek fiát. Viszont mégis valami különbség volt egy ember látása és a profétai meglátás között. Mert a profétai látás sokkal többet jelentett. Igaz, hogy emberi ábrázatban, emberi alakzatban jött le Jézus erre a földre, az ő dicsősége csak egy-egy alkalommal volt látható, ha emlékezünk fenn a hegyen. Vagy amikor őt elfogták, akkor is az ő dicsősége látszódott meg. Ezért hullottak azok az emberek a földre. Így, amit a proféták láthattak, most magának a könyvnek a felépítését is így mutatnám be, hogy az első fejezet és a harmadik fejezet közre fogja a második fejezetet. Részletesen így is elmondhatjuk, hogy hasonló témákkal foglalkozik fejezetenként is. Ezt a nyilat viszont azért rajzoltam ide, mert nem egyszerűen lineáris gondolkodás, mert erről szó volt a korábbiakban, hanem egyre erősbödő folyamat az, aminek szólnia kell. Így angyalok vannak, akik az üzenetet továbbítják. Először csak talán egy prófétának. Először talán csak a papoknak. Talán csak egy népnek. Viszont eljön az egész földön az az idő, amikor az Úr dicsősége tölti be ezt a földet. És Habakuk próféta könyve így egy zenei kifejezéssel, egy crescendóval ábrázolható. Magát a vázlatot így csak egyetlen képben mutatom be, ahol az egyes gondolatok ismétlődnek mindig egy kicsit erősebb formában. Ha most visszatérünk a termékeny félholdra, ahol tehát Izrael élt, maga Izrael ugye ezen a szakaszon, itt a Holtenger környékén volt, Ninive és Asszíria, valamint babiloni állam is, a babiloni birodalom is itt ezen a szakaszon volt, most már nem Ninive központtal, hanem Babilon központtal, de gondolkodásmódban nagyon is hasonló. Náhum prófétának a jövendőléseit, Habakuk prófétának a jövendőléseit egy-egy szóval megvillantja Jelenések könyve. Így ezekre a gondolatokra, különösen Jelenések könyvénél, bár az evangéliumokban is nagyon sok részlet van, visszautalnak ezekre a népekre. Az asszír népnek a kegyetlenségére, majd a babiloniaknak a keménységére és kegyetlenségére is. Más volt ugyan az egyik, más a másik is, mert ha azt nézzük, akkor Asszíria csak az északi törzseket vitte fogságra, Babilóniának viszont már a déli maradékot is sikerült fogságra vinni. Viszont Júdának mégis megvan ez az ígéret, hogy az igaz hite által él. Egy képet hadd nézzünk még meg arról, hogy hogyan képzelték el, hogy Isten hogyan mutatja be a prófétának a káldeus seregeknek az érkezését. A káldeusokra ezt mondják el, hogy olyan kemény és kegyetlen nép volt, hogy az asszíroknak a gonoszságát is képesek voltak felülhaladni. Majd egy villanásnyi képet, hogy a prófétáknak nem csupán az volt a feladatuk, hogy leírják ezt, és utána a háttérbe húzódjanak, hanem a nép előtt is meg kellett állniuk, és királyok előtt is meg kellett állniuk az ő üzenetükkel. Ki volt a védelmük? Mert sokszor a királlyal szembe kellett szegülnie a prófétának, és a próféta olykor egy-egy ilyen szolgálatáért életével fizethetett. Mégis a próféta azt mondta, hogy én az én szavamat nem változtatom meg, mert nem az én gondolatom, hanem az Úr gondolata, amit a ti szabadításotokra hozok. Az Úr ad szabadulást. Egy nagyon különös rész, amely kicsúcsosodik Habakuk könyvének a végén, amelyik azt mondja el a harmadik fejezetnek a 16. versétől egészen a végéig. Én végig olvasom ezt a szakaszt, mert megrendítő és megdöbbentő, amit elmond. Mint említettem, az Isten országának érkezése előtti időszakról beszél, és ezt mondja el. Ugye a próféta maga nem egy érzéketlen ember, hanem így szól. Hallám, és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Ugye a nép olyan időszak előtt állott, amit ugye nem csak Asszíria talált ki, hanem most a káldeusok is kitaláltak. És ezt a képet, ezt a jövőbeli képet nem tudja elrejteni Habakuk. Ugyanakkor viszont arra is rávilágít, hogy ilyen idők a későbbiekben is lesznek, közvetlenül Isten országának az érkezése előtt. Így folytatja. Azért reszket a benseje, mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lészen gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. Nem tudom, valaki érzékeli ezt, hogy nem a mai napokról ír ez a szakasz? Nem azt az időt mutatja be? Hát nem, azért, mert van vofatox, és akkor permetezünk, ugye, mert ha jön a cserebogár, akkor majd rovarírtószert használunk, meg gombarírtószert, de gyakorlatilag ezek is lassan-lassan hatástalanok. Miért? Nem azért, mert nem ölik meg azokat a bogarakat, vagy nem gyérítik a számukat, hanem azért, mert ezek nem csak az állatra és a növényre hatnak, hanem bizony ránk, emberekre is. És nekünk olyan ellenségtől akar Isten szabadulást adni, amely ezen a földön az élet lehetőségét már nem biztosítja. Azt mondjuk, ha a fügefa nem virágzik, ha növények nem adnak termést, miből tartjuk fenn ezt a világot? Ha tönkretesszük a mezőgazdasági területet, amiből pedig az ember él, Isten azt mondta, hogy itt egy kert, eszerint éljed életedet az egész földön, töltsed be a földet, nem csak egyszerűen szőlővel és gyümölcsával, hanem szeretettel is. Figyeljük meg a 18. verset, még ezt elolvasom, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Talán nem ezzel fejezném be, hanem egy zenei szakkifejezéssel. Nekem talán ezzel, mint gyönyörű akkorddal zárja le, ezt mondja el az éneklőmesternek az én hangszereimmel. Vajon hogyan tudnánk egy zenekarban kifejezni ezeket a gondolatokat, a békességet és a szinte repülő, villogó harci szekereket? Bizony nagyon sokan vannak, akik ezeket megfogalmazták. Akár építészetben, akár irodalmi alkotásban, a történelem vizsgálatában, vagy festészetben vizsgáljuk az európai kultúrát a Biblián keresztül, mindenütt csodák százaival találkozunk. Én jó olvasást kívánok mindnyájuknak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12-i Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlősgazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, építsék a békét. Megtartották tegnap az országos tanévnyitót. Augusztus 31-én Nagykanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel 8 órakor kezdődött az esemény, amelyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondott. Az oktatási hivatal országosan már augusztus 25-től szakmai tanévnyitó konferenciákat szervezett minden megyében és a fővárosban, amelyre meghívták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, de jelentkezni kellett. Az utolsó rendezvény tegnap 31-én volt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ajándékok. Hogy ki vagy, az Isten ajándéka neked. Hogy mit kezdesz magaddal, az a te ajándékod Istennek. Tatiosz.

0: az árok.
1: Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd. Példabeszédek könyve, 6. fejezet, 20. vers.

Anya! Kiáltotta Erika. Azt mondtad, hogy egyedül én dönthetem el, milyen ruhát vásároljak magamnak. Igaz, mondta az édesanyja, de nem fogom megengedni, hogy kiüresítsd a pénztárcámat, próbálta viccesre fogni anyukája. Erikának azonban egyáltalán nem tűnt viccesnek az, hogy a bevásárló központban az édesanyja minden boltba bekíséri őt. És nem csak azért, hogy fizessen, hanem hogy ő válassza ki, ha lehet még az utolsó pár zoknit is számára. Sőt, még azt sem engedte meg, hogy Erika édesapja és a testvérei otthon maradjanak. Így hát Erika bevásárló körútjából valójában egy családi kirándulás lett. Egy ideig a család nem figyelt fel arra, hogy Erika egyre gyorsabban halad előttük. Erre a fiú testvére hívta fel a figyelmet. De miért nem vár meg bennünket? Te kis mocsok, ezért még megfizetsz, mérgelődött magában Erika. Mi a baj, Erika? Szégyelled magad velünk.

miért adott nekünk Isten családot? A család mindenek előtt édesanyából és édesapából tevődik össze. Aztán a kórházból vagy a gyermekotthonból hazahoznak egy gyermeket. Minden olyan szép. Szeretet, házasság, kisbaba ágy. Csak hogy a család ennél sokkal többet jelent. Nincs is jobb hely, ahol egy új és csodás lény tanulhat és növekedhet. Bizonyára a lelked mélyén szereted a családodat, és vannak napok, amikor egyenesen rajongsz értük. A fejlődés, növekedés azonban azt is feltételezi, hogy végig kell menned a családtól való elszakadás folyamatán is. És itt kezdődnek a bajok.

Isten terve az, hogy olyan családhoz tartoz, amely vezet téged. Az isteni tervhez viszont az is hozzátartozik, hogy növekedned, tanulnod kell. Saját döntéseket kell hoznod, a saját lábadon kell megállnod, de mindenek felett Istenre kell hagyatkoznod, és a saját elhatározásod alapján kell őt követned. A családod azért van melletted, hogy gondoskodjon rólad, de egy idő után meg kell tanulnod.

0: tanulnod magadról gondoskodni. Most valahol félúton tartasz. Még függsz a családtól, de a családtagok már nincsenek mindig melletted. Gondoskodnod kell magadról, amikor a barátaiddal vagy esetleg idegenek között az iskolában vagy a nagyvilágban vagy. Nem vagy már kisgyerek. Ez utóbbi kijelentéssel azonban nincs mindig tisztában a családod. Ha nem akarod, hogy úgy bánjanak veled, mint egy újszülöttel, akkor meg kell találnod a módját a közös egyetértésnek, és ebben nagyon nagy felelősség hárul rád.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, és a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, a szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Néhány éve egyszer egy lelkipásztort meghívtak egy gimnáziumba azért, hogy a 10 parancsolatról tartson előadást a gimnazista fiatalok számára. A gimisek az előadás után kérdéseket tettek fel az előadónak. Elsőként egy fiú jelentkezett, aki azt kérdezte: nem gondolt arra az egyház, hogy modernizálni kellene már a 10 parancsolatot? Itt van például az a parancsolat, hogy ne paráználkodj. Egyrészt már a paráználkodj szót sem használjuk, másrészt megváltozott már a világ, túlhaladt ezen a parancsolaton. Azután egy másik epizód is eszembe jut, amikor szintén egy budapesti középiskolában beszélgetésre hívogattam a fiatalokat, és arról szóltam, hogy szívesen együtt gondolkodom velük, tabuk nélkül, minden életünket érintő kérdésről, így a szexről is. Ekkor a teremben tanító tanárnő gúnyosan felnevetett, majd haragosan rendre utasított, hogy ne hazudjak a tanítványainak. Hiszen az egyház tiltja a szexuális életet, mert bűnnek tartja azt, mondta. Most ez a két történet is világosan mutatja, hogy milyen furcsa elképzelések vannak Istennel és az ő népével kapcsolatban azok fejében, akik sem az egyiket, sem a másikat nem ismerik. A gimnazista fiú szerint is, és a tanárnő szerint is Isten a szexualitás ellen van, legfeljebb csak szaporodásra engedi azt használni. A szexualitás valamiféle bűnös és sötét dolog, amelyről inkább hallgatni kell, sem nem tanítani róla. És ez talán igaz is, legalábbis abban az értelemben, hogy vannak keresztények, akik tabuként kezelik ezt a témát, és furcsa viszolgással közelednek hozzá. Ezért is fontos, hogy tisztázzuk, hogy miért adta az embernek Isten ezt a 7. parancsolatot: ne paráználkodj. Először is fontos megértenünk, hogy Isten nem szexellenes. És hogy ez mennyire így van, kalandozunk vissza az időben az első emberpárhoz, Ádámhoz és Évához. Hogyan is kezdődött ez az egész? Először is Isten szeretetéből megteremti Ádámot, majd miután látja, hogy Ádám egyedül van, hogy teljesebbé tegye őt, megteremti az Úr Évát. Isten tehát férfivá és nővé, tehát két neművé teremtette az embert. Ezzel eleve megteremtette a közösség, a szexuális közösség alakjait is. Azután azt olvassuk: a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Az elhagyás és a ragaszkodás két fontos mozzanata egy férfi és egy nő kapcsolatának. Ez egyértelműen a házasság kifejezése. A házassági, amelyet szintén Isten alkotott, hogy megadja a férfi és nő kapcsolatának harmonikus és biztonságos keretét. A férfi önálló családot alapít, társadalmilag nyilvánvaló módon érzelmileg és fizikailag is elhagyja a szülői házat, ez azonban nem jelenti, hogy a szüleinek végleg hátat fordít, és elkötelezi magát egy életre hűséges ragaszkodással szeretett felesége mellett. És miután megtörtént a másik teljes felvállalása, miután létrejön a szeretetben való hűség és az egy életre szóló elkötelezettség, akkor és csak akkor olvassuk azt, hogy lesznek ketten egy testé, amely a szexuális egyé válásra is utal. Véletlenül van ez így? Véletlen az, hogy egy férfi és egy nő testi és lelki egyé válásának csak utolsó mozzanata az, hogy a testüket is odaadják egymásnak? Nem. Hiszen a szexualitás a legmélyebb és legintimebb párbeszéd két ember között. s ha ez a párbeszéd nem kap megfelelő hátteret, azaz teljes érzelmi elkötelezettséget, egy életre szóló felvállalását a másiknak, fizikai és érzelmi biztonságot és védettséget, kölcsönös szeretetet és tiszteletet, teljes bizalmat és őszinteséget, akkor sohasem lesz az igazi öröm forrásává, sohasem lesz több, emberhez méltóbb. A szexualitás helye tehát a házasság. Ez a kapcsolat a Biblia nyelvében, gondolkodásmódjában szövetség. Nem véletlen egymás mellé sodródás egy időre, aminek bármikor vége lehet. Nem élettársi kapcsolat. Nem is olyan kapcsolat, amelyben a felek azt mondják, veled vagyok, amíg nekem így jó, amíg meg nem ullak, amíg nem leszel beteg, vagy amíg nem találok jobbat és szebbet. A szövetség azt jelenti, hogy ígéretet teszünk egymásnak. Jóban, rosszban együtt maradunk, erre szövetkezünk, mert a Teremtőisten erre hívott el bennünket. Elkötelezzük magunkat mind a ketten arra, hogy a másik boldogságát akarjuk szolgálni. Ragaszkodunk egymáshoz, egy testé leszünk, azaz összenövünk, elválaszthatatlanul egyé leszünk testileg és lelkileg. A házasság tehát egy életre szóló szövetség, férfi és nő között. Isten tehát nem szexellenes, de ellenére van annak, ha nem az általa adott keretek között gyakoroljuk azt. Emlékeztek, egy adásban azt mondtam, hogy az Úr ezeket a kereteket azért adta, hogy megvédjen bennünket attól, amik ezen kereteken kívül érnek bennünket. S ha van területe az életünknek, ahol a legsérülékenyebbek vagyunk, az éppen az emberi kapcsolataink, azon belül is a párkapcsolataink területe. A párkapcsolatainkon belül pedig a szexualitásunk az, ahol, ha nem az Isten adta időben és helyen élünk vele, akkor nagyon sokat árthatunk mind egymásnak, mind önmagunknak. A szexualitás helyéről, a házasságról már szórtam. Most szólok annak idejéről is. A Biblia szerelmes könyvében, az Énekek énekében háromszor is olvassuk a felszólítást, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. S ha ez a felszólítás nem is közvetlenül a szexualitásra utal, mégis van benne valami fékező, visszatartó bölcsesség és józanság. Valami olyan, hogy ne rohanjatok, ne hajszoljátok a szerelmet, türelemmel várjátok meg, amíg elérkezik rá az idő. Ma a szerelem is embertelen lélet, ösztönök és hormonok játékává aljasult. Magam kitartok amellett, hogy a szerelem több, mint szex. Ha ma egy fiú azt mondja a lánynak, szeretlek, 10 esetből 9-ben azt érti alatta, kívánlak és szeretnélek lefektetni téged. Ez nem szerelem és nem szeretet, mert a másikban csak a saját vágyainak kielégítőjét látja. Az igazi szeretet felelősség, gondoskodás, törődés. Sajnos ma minden a szexről szól. Egy nő akkor szép, ha szexuálisan kihívó, egy férfi akkor macsó, ha sok nője van. De ebből a gondolkodásból hiányzik a másik iránt érzett tisztelet, és teljesen nélkülözi az igazi szeretetet. A szex ma egyfajta szeretetpótlék, amelyben a másik teste nem több, mint eszköz a magam önző vágyainak kielégítésére. A pornó sem szól másról. Az ilyen filmek és képek, magazinok és internetes portálok az igazi helyet kínálják a virtuálist, a testiséget lelkiség nélkül, a személytelenséget a személyesség helyett. És minél inkább terjed a pornográfia, annál inkább igaz az, hogy valami még sincsen rendben velünk, ha a virtuálisban menekülünk a valódi élet, a valódi kapcsolatok elől. Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Azaz várjátok meg, amíg egészen megértek arra, hogy megtapasztaljátok az Isten által ajándékozott szexualitás örömét, igazi mélységeit a házasságban, hogy ne égjetek, ne üresedjetek ki időnek előtte. A házasság előtti szex nagyon vonzó, csak veszélyes. Egyfelől azért, mert lehet, hogy a legtöbb 10 éves testileg már megérett rá, de meggyőződésem, hogy a szexhez lelkileg is meg kell érni. És ez az, ami miatt óvok mindenkit attól, hogy időnek előtte felébressze a szerelmet. A házasság előtti időszak nagyon fontos. Ez nem az élvezet, hanem a készülés időszaka, az érésé, a növekedésé. Annak az időszaka, amikor éretlen gyermekből élet felnőtt emberré válok. Ez az időszak, amikor mind testileg, mind fizikailag megalapozom a jövendőmet. Ez az időszak a tanulás időszaka, és nem csak a tananyagok elsajátítására gondolok itt, hanem mindenre, ami majdan a kiegyensúlyozott felnőtt élethez szükséges. Hiszen tanulnunk kell, kellene azt, hogy mit jelent nőnek és férfinak lenni. A barátságaink, a közösségben való forgolódásunk majdani párkapcsolatunkra készítenének fel. És ezek helyett a mai fiatalok, mert a világ és már bocsánat, szintén éretlen és buta társaik ezt csugalják, lépcsőfokokat átlépe, rögtön a szexel nyitnak. Mert aki nem vesztette el a szüzességét 18 éves kora előtt, az valami nagyon nagy dologból marad ki. Az nem fejlődik normálisan, az egészségtelen. És én csak körbenézek, és sok fiatalt látok, akik öltözékükkel és viselkedésükkel is siettetik az időt. És körbenézek, és sok fiatalt látok, akik felnőnek, már régen túl vannak mindenen, és csak éppen hiányzik belőlük a kiegyensúlyozottság és az érettség. És körbenézek, és sok felnőttet látok, akik szenvednek kapcsolataikban, mert előbb akarták azt, amire nem értek meg, és amihez nem nőttek fel soha. Ezért mondja Salamon azt, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Ne parázlák, hogy hangzik a 7. parancsolat. És ezt úgy is fordíthatnák, hogy ne törj házasságot, vagy ne légy házasságtörő. És megdöbbentő, hogy ez a parancsolat mégsem csak a házasságban élőkre vonatkozik, hanem minden emberre, fiatalokra, idősekre is, férfiakra is és nőkre is. Ebben a szexközpontú és ebből fakadóan csak felszínességre és külsőségekre adó világban ez a parancsolat nem csak tilt valamit, hanem sokkal inkább valamire rányítja a szemünket, arra a szeretet kapcsolatra, amelyet Isten ajándékozott az embernek, hogy benne boldoggá tegye őt, és általa tegye teljessé és harmonikussá az életét. Végezetül még egy dologról szeretnék szólni. Arról, hogy a Biblián végigvonul az a gondolat, hogy Isten előtt felelősek vagyunk azért, amit a testünkkel teszünk, beleértve a szexuális jellegű tetteinket is. Mert Krisztus követése nem csak lelki kérdés, hanem az egész ember ügye, mert az ember test és lélek, és így együtt ember. Az Istennek való engedelmesség, az Isten tisztelet nem csak lelki, hanem egész lényünket igénybe vevő dolog. Ezért mondja Pál apostol, hogy dicsőítsétek Isten testetekben, vagy szánjátok oda élő és okos Isten tiszteletű szent áldozatulati testeteket, vagy azt, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Amit a testünkkel kezdünk, az része az Istennel való kapcsolatunknak. Pál apostol tehát arra hív bennünket is, hogy a testünkkel is dicsőítsük az Urat. Ezért kell komolyan vennünk azt, amire Isten a 7. parancsolatban hív bennünket, ne paráználkodj, inkább élj tisztán, hogy életed kedves legyen én előttem. Így legyen. Sziasztok!
1: Maradjanak szívedben című ifjúsági áhítatos könyvből hoztam Fodorni Ablonci Margit és Bölcsföldi András írásait. A romlott Szodomáról találtam benne a ne paráználkodj résznél a következőket. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szexuális bűnök kavalkádja korunk gyümölcse. Pedig minden korban megvoltak ezek, minden letűnt civilizáció hordozta magában ennek gyötrelmét és büntetését. Szodomában oly mértékűvé vált a vétek, hogy Isten elhatározta, elpusztítja a várost, melyben még 10 igaz sem volt. Burjánzott a férfi paráznaság, s a város lakói még az angyalokat is megkívánták. Lót leányai pedig apjukkal sem szégyeltek együtt lenni, hogy gyermekük lehessen. A város neve külön szexuális fogalommá lett. Szodómia az állatokkal való fajtalankodást jelenti. Ítéletük intőjel minden nemzedék számára. A város helyén van ma a holt tenger, melyben valóban semmiféle élet nincsen. Minden bűn magában hordozza büntetését is, ha nem is azonnal. Mind rettenetesen fogjuk sajnálni és szégyelni azt, amit házasság előtt, vagy azon kívül vétettünk társunk, párunk ellen. Az ember, ha engedi, hogy teste határozza meg életvitelét, az állatok mélységéig juthat, feledve emberi méltóságát. Nem véletlen, hogy a bűnlajstromok legtöbbször a szexuális élet vétkeit ostorozzák. Az 5 Mózes 27:14-26-ban, vagy a Róma 1:18-32 tartó versekben. Nagyon vigyáznunk kell, hogy el ne sodortassunk, mert szabados világunk már mindent természetesnek fogad el, amit Isten megtiltott. Merjünk tiszták maradni!

0: Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem, mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, ha az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged.
1: A lelket ne oltsátok ki, a profétálás ne vessétek meg.
2: De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg.
3: A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
4: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Hogyan születnek a helyes döntések? Mi minden és miképpen akarja befolyásolni az embert? Életbevágó kérdések ezek fiatalként, de felnőtt korban szintén. Deák László Esperes, a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak tartott előadásából idézünk műsorunkban. Az iskola csendes napján az annak mottójául szolgáló hosszabb bibliai szakaszt 6. gyerekek olvasták fel műsorunk számára. Végül Hule Jenikő interjújában Zsemberovszki Veronika, a szódi hitoktató osztja meg velünk, hogy őt hogyan vezette döntéseiben és nehéz életszakaszaiban is az Úr. Tartsanak ma is velünk!

0: Arra fogom ma beszélgetni, hogy hogyan tudunk az életben jó döntéseket hozni, és miért fontos ez, hogy erről beszélgessünk mennyi idős korban. Ki ismeri a sakkot valamennyire? Oké. Ez milyen bábú?
1: Király.
0: Én vagyok a király. Nagyon jó. Ha egy királyt leteszünk a sakktáblára, akkor hány helyre léphet a király? Egyet léphet, de hány helyre?
2: Három.
1: Nyolc.
0: Itt van a király, és ül az ember, és gondolkodik, hogy hova lépjen, és van nyolc lehetősége. És ha valamelyiket választja, akkor valamerre eldől a játszma. Minden döntésnek az életében megvan a maga jelentőség. Tegnap láttam egy felvételt, a mostani sakk világbajnok játszott egy 19 éves fiatalemberrel, vagy ő se sokkal idősebb, és volt egy rossz lépése, amitől kikapott, és akkor át ütött az asztalra, hogy elrepültek a bábuk, aztán bocsánatot kért, az a sakkban elég ritka. De hát egy rossz lépést hozol, és utána az meghatározza sokszor az egész életedet. És az a nehéz az egészben, hogy olyan a földi élet, hogy nem várja meg, hogy elég érett és nagy legyél, csak akkor hoz elég nehéz kérdéseket, hanem lehet, hogy már most kell döntened bizonyos dolgokba, és ha most rosszul döntesz, az hatással lesz a későbbi életedre. Hatással lesz a párválasztásodra, hatással lesz az anyagiakhoz való viszonyodra, a szüleidhez való viszonyra, sok-sok mindenre hatással lesz. Éppen ezért, mivel egy nagyon felgyorsult világban élünk, ahol nagyon sok minden annyira fiatal korba éri már az ember, ezért nagyon fontos már ennyi idősen, hogy tudjatok tudatosan gondolkozni. Nem akarom ezt a szöveget mondani, hogy amikor én még kisrác voltam, nem kell megtippelni hány éves vagyok, 35 és 70 között valamennyi, amúgy 52, nincs ebben semmi titok. Amikor ennyi idős voltam, totál más volt az élet. Volt egy tévécsatorna, képzeljétek el, ami hétfőn nem is sugárzott, pedig nem 180 éves vagyok. Nem volt internet, nem volt telefonunk, még vezetékes sem, mikor gyerek voltam. Teljesen más volt minden. Kezdjük egy nagyon egyszerű kis játékkal. Ha ebben a kérdésben döntened kell, akkor kitől kérsz tanácsot vagy segítséget, vagy kérsz te bárkitől? Ilyen lehetőségek vannak, hogy megkérdezem szüleimet, a barátaimat kérdezem meg, a tanáromat kérdezem meg, keresek egy lelkészt, megnézem az interneten, hogy mit mondanak erről, vagy megkérdezem Istent, kinyitom a Bibliát, és akkor hát ha válaszol. Oké, kit kérdezel meg reggelente, hogy milyen ruhát vegyél föl? Szüleidet. Magadat.
3: Barátodat.
0: És reggel 7-kor átsülsz a barátodat. Mit vegyek föl? Tényleg itt van?
3: Igen.
0: Oké. Más? Ki az, aki nem magát kérdezi meg? Ezt el tudjuk dönteni, ugye? Oké. Puskáznak el dolgozatnál? Kit kérdezel meg? Eszembe se jutott, ami egy szinte lehetőség sokak számára. Mit szoktatok megkérdezni erről?
4: Senki.
0: Ki az, aki meg szokta erről kérdezni? A tanárait? Szüleidet? Isten? Van köze Istennek ahhoz, hogy puskázunk?
3: Egy
0: kicsit, igen. Lehet, nem is olyan kicsit. Kivel randizza? Kit kérdezel meg? Következő. Mit nézek meg a Netflixen?
3: Nem kezdtem a barátaimat,
0: hogy van köze Istennek ehhez?
3: Szóval
0: ezt nézzük, amit akarok.
3: De.
0: Lehet, hogy befolyásolnak? Ezt is, hogy magatok eldöntitek. Oké. Következő. Látom, hogy valakit állandóan bántanak és segíteni akarok. Kit kérdezzek meg erről, hogy mit csinálják?
3: Én a szüleimet, hogy beleszóljak.
0: Szülei? Félek a haláltól.
3: Attól még jövő szüleimet.
0: Beszélgetnél erről valaki, hogy kit
5: kérdeznél? Isten.
0: Ugye a témákat, ahol néztük, nagy részt mindenki saját magát kérdezni meg, saját döntésében bízik. Vannak, akik azért még úgy maximum a szülőket. Mindjárt beszélgetünk erről, hogy ez miért fontos. De olvasok nektek egy történetet, jó? És azt szeretném kérni, hogy arra figyeljetek, hogy mi az, ami elcsúszott benne, miért alakult így ennek a Géza nevű fiúnak az élete, mit kellett volna másképp tenni, mikor lehetett volna valamit másképpen tenni. Így szól a történet, ez Géza meséli el, mondja, 8 évesen kezdtem vízilabdázni. 14 éves voltam, amikor bekerültem az ifjúsági válogatottba. 2 évig minden szépen ment, edzések, sikerek, az edzőm szerint nagyon tehetséges voltam. Akkoriban történt, hogy egy bulin az osztálytársaim megkínáltak cigivel. Először visszautasítottam, de azt mondták, gyáva vagyok, és mindenki cigizik, aki vagány. Nem akartam kimaradni a bandából, a lányok is kisfiúnak tartották azt, aki nem cigizik. Szépen lassan azon kaptam magamat, hogy dohányzom. A sportban pedig kezdtek romlani az eredményeim. Nem bírtam szuflával az edzéseket, hamar kifulladtam és fáradékonyabb lettem. Az edzőtársaim próbáltak meggyőzni, hogy hagyjam abba a cigizést. Azt is mondták, hogy rosszabbul lehettem is, nem is jó velem együtt lenni. Az edzőim pedig egyértelműen megmondták, hogy ki fogok kerülni a válogatottból, ha nem szokom le a dohányzásról. De én nem akartam, hogy a haverok nyuszinak tartsanak. Azután 1 év múlva a csapat megnyerte a világbajnokságot, de én már nem lehettem velük, kitettek a csapatból, mert nem tudtam teljesíteni a szintet. A haverok már szétszóródtak, és én azóta is úgy érzem, hogy valami nagyon fontos és visszahozhatatlan dolog veszett el az életemből a sporttal. Sajnálom, hogy így történt. Egy klasszikus történet, ami sok egyéb válfaja is lehet. Most nézzük azt, hogy miért alakult így az életem. Kinek a döntése volt ez?
5: Saját
0: döntése volt, igen?
5: Befolyásolták
0: a barátai, igen. Mennyire erős a barátoknak a befolyásoló hatása az ember életében?
5: Mennyire
0: engeded, igen. Tehát egyrészt, hogy te mennyire vagy erős, másrészt meg a hatás mennyire erős. De eljön az a kor a kamaszok életében, amikor a legerősebb hatás az mindig a kortársaknak a hatása. Kortársak nagyon-nagyon negatívan és nagyon-nagyon pozitívan is tudnak hatni az emberre.

0: Mindig azt szoktam mondani, akik középiskolába jelentkeznek, lelkész mindig megkeresnek, hogy jó, Laci, imádkozz azért, hogy fölvegyenek ebbe az iskolába, vagy ebbe az iskolába. Mindig azt szoktam mondani, hogy én imádkozom, de nem azért, hogy abba is, vagy ebbe az iskolába vegyenek föl, hanem azért, hogy az Úristen abba az iskolába vezessen, ahol ő látni szeretne téged, és ahol a leginkább tud fejlődni jó irányba a személyiség. Nagyon meghatározóak azok a barátok, akik ilyen idős korban ott vannak az ember mellett. Sokszor ezek a barátságok kísérik el az ember az egész életén keresztül. Nagyon mély barátságok tudnak lenni, de hihetetlenül komoly hatással tudnak lenni negatív irányba is a fiatalok életére, a kortársak. Azok, akik 18 éves korukig rászoktak az alkoholra, a dohányzásra, a kábítószerre, vagy idő előtt lefeküdtek valakivel, nagyon-nagyon kevés az, aki azért csináltam el erre, ő vágyott, mert nem bír cigi, meg alkohol, meg szex nélkül élni, hogy olyan erős külső nyomás volt, hogy akkor is megtette csak, hogy békén hagyják, és lányok, ez különösen rátok nagyon veszélyes, nagyon vigyázzatok magatokra. És itt óriási nagy erő, majd erről mindjárt beszélni fogunk, hogy saját magadból tudsz olyan erős lenni, hogy ennek ellenállj, ott tud körületed egy olyan közeg lenni, ami ebben segít, és ami nagyon fontos, hiszen lelkész vagyok, hogy mi közelnek az egésznek az Istenhez. És hogyan tud az Isten vigyázni meg? Ennek a történetben, ha megnézitek, jóvá lehetett tenni azt, ami elromlott?
1: Hát nem.
2: De
3: igen,
2: bocsánat.
3: Ha leszünk ott valami
0: gondozás. Jó, igen, nap lett volna olyan, amikor meg lehetett volna még állni, és jóvá lehetett volna tenni? Volt ilyen, ugye? De ott is az volt, hogy a két hatás volt, az edző és a csapattársak azt mondták, hogy ez nem jó, de továbbra is azt mondta, hogy ő nem akarta azt, hogy üszinak tartsa. És tönkre megy az élet, és nem csak arra kell gondolni, hogy úgy megy tönkre az élet, hogy nem lesz válogatott sportoló, hanem lehet, hogy a családi élet, a párkapcsolat, a gondolkozása és egyéb dolgok mennek tönkre. Jézus rosszat tett, vagy nem? Mindenki azt mondja, hogy ez rossz? Honnan tudjuk, hogy mi a rossz? Amit szoktak mondani, az például nagyon-nagyon erőssé vált, nem magyar szóval mondom, az egoizmus. Tehát, hogy már nem a közösség számít, az a lényeg, hogy te legyél sikeres. Te menj végig az úton, te győzz le, kell mindenki, tapossál mindenki. És a másik, hogy az a lényeg, hogy neked jó legyen. Valósíts meg magadból, és mindegy, hogy milyen ára. Ez is egy ilyen erős nyomás a korszellemnél. Mi az, ami segít nekünk az életben helyesen dönteni? Próbálj elképzelni egy kicsit komolyabb helyzetet, ne azt, hogy mit vegyek föl. Mi az, ami segít eldönteni? Megtegyem, ne tegyem? Az agyad. Ezt mondjuk ugye a korábbi tapasztalataim, meg amit átéltél, meg ilyen, ugye? Gondolkozol. Mi az, ami még mindannyiunkban van, és segít nekünk dönteni?
1: Kincs.
2: Kincs. Isten.
3: Szívünk.
0: Szívünk Isten, igen.
1: Lélek.
0: Szentlélek? Szentlélek is segít, ha már találkoztál egy lelki ismeret. Köszönöm szépen. Na ez egy fontos dolog. Mi az a lelki ismeret? Mit csinál a lelki ismeret?
3: Megbánás
0: segíti a lelki ismeret. Nagyon jó. Egy percben kicsit teológiailag. A történet az én számra arról szól, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az Isten beleírja az ember szívébe a törvényét. Ez a szívbe írt törvény. Hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megnézitek az olyan népeket, ilyen eldugott afrikai népeket, akik soha nem hallottak Istenről. Ők is tudják, hogy nem jó megerőszakolni a szomszéd feleségét, ellopni a őzet, amit elfogott, nem jó, nem tudom én mit csinálni, kukóval fejbe verni a szomszédot. Van valami bennünk, minden emberben, ami próbál minket irányítani. Aztán jött a bűneset, és a bűnesetnek a következtében a lelkiismeretünk is, jegyezzétek meg ezt, manipulálhatóvá vált.

0: Való.
1: Deák László kispesti lelkészt, Esperest hallják lélekhangoló evangélikus műsorunkban.
2: Mondok nektek négyféle mérleget. Talán már mindegyiket láttátok, vagy kettőt biztos. Az első az a gyógyszertári mérleg. Ezt nem nagyon látjuk, a gyógyszertári mérleg egy nagyon-nagyon finom mérleg, ami milligrammokat is mér. Amikor össze kell állítani egy krémet, vagy valamit, és mennyi hatóanyag kell bele, akkor ilyen nagyon keveset tesznek bele. Második mérleg a konyhában van otthon, az nem tudom, 5-10 kilóig mér, hogy mennyi vaj, meg liszt, meg egyéb kell a kajában, amíg a házi asszony nem olyan rutinos, hogy már szemre látjuk. Ugye ezt láttam? A harmadik, a sokan nem szeretik, az a fürdőszobában van, sokszor 120 kilóig mér, ugye a fürdőszobai mérleg, hogy ráállunk, és nézegetjük, és nézegettem, hogy felében már megfogadtam, hogy 5 kilóval könnyen betegy, és nem megy. És a negyedik, az pedig a... Na, melyik a legnagyobb mérleg?
3: A kamionok.
2: Tehermérleg. Így van, a kamionokat, amivel mérik, ezeket nem nagyon látjátok, de autópályán, ha mentek, vannak ilyen leállások, ki van írva a kamionokat, a Kecskemét után van egy ilyen nagy, ahol ki kell állni, észre sem veszel, a betonban van benne egy hatalmas mérleg, rá a kamionok. Na most mi lenne, ha erre a mérlegre rátennél egy kocka cukrot? A szobamérlegre ráteszel egy kocka cukrot, az sem fog. Így van. Tehát a lelkiismeretünk az olyan, mint egy mérleg, de nem mindegy, hogy hogyan, mi. És nem mindegy, hogy mihez van beállítva. Megmondom őszintén, ráruljátok majd el a feleségemnek, hogy ő néha szokta azt csinálni, csak én veszek észre, ha nem elégedett a súlyába, pedig ilyen vékony, akkor a mérleget egy -2-re visszatekeri, és úgy állsz rá, akkor már egész jól, mert nekem még kicsit többre kell visszatekernem, de lövöm, hogy hány kiló akarok lenni, ó, nem kell fogyni, meg ilyenek, a mérleget kicsit -5-ről indul, ráállunk. Ilyen a lelkiismeret. Figyelj nagyon! A lelkiismeretünk olyan, el tudjuk altatni, és az origót át tudjuk tenni máshova. Lassanként állítgatom át, és mindig ahová átállítottam, azt veszem természetesnek, és onnantól kezdve a következő lépés már nem olyan nagy. Soha ne legyen benne részletek, de ennek a legtipikusabb példája az mindig a hűtlenség és a házasságtörés. Meg most itt valakivel találkozom, hölgyel, kicsi az esély, hogy itt ráugrok, és nem tudom, mit csinálok. Most nagyon komolyan beszélek, ez jegyezik meg. De azt, hogy mondjuk odaállok mellé, és kicsit beszélgetek vele, következő nap már kedveskedek valamit, nincs ebbe semmi rossz, vigarébb, akkor megyek kávézni. Bármikor meg lehetne állítani, mert ez egy ilyen pici dolog. Csak minden nap egy picit arrébb megy ez az egész, a végén már nagyon messzire kerülsz attól, amit eredetileg jónak tartottál. És onnantól kezdve, hogy magadat véd, már ezt fogod jónak tartani. És teljesen eltolódik az ember lelkiismeret, és nagyon sok mindenre vagyunk itt. Ez még nem olyan nagy. És elállítódik a lelkiismeretünk. És ebben a korszellem, a világ, és hát hadd mondjam így azért az ördög is, óriási nagy szerepet játszik. És az Isten igéje az, amelyik ezt a lelkiismeretet mindig jól be tudja kalibrálni. Hogy lehet, hogy a többiek azt mondják, hogy nem bűn a puskázás. De valahol azért te is érzed, hogy az. Lehet, hogy egy idő után megszokod, vagy nem akarod, hogy mit mondjanak. Mégse jó dolog. Mindannyian érzik, hogy azért ez csalás. Még annyit mondjak, hogy ki látta a Karib-tenger kalózai című. Már nem tudom, melyik részben volt egy olyan, amikor ez a Jack Sparrow valóban el akart menni. És a legénység azt mondta, hogy nem megyünk oda. És ő azt csinálta, hogy az iránytű, ahogy volt, betett alá valamit, amitől az iránytű csak ilyen egy fokkal ment arrébb, ami nem észrevehető. De mondjuk egy nagy távolság után már teljesen máshova ment a hajó. Ezért fontos figyelni a lelkiismeretünkre, mert tényleg nem égbe kiáltó a dolgokkal kell először megküzdeni, csak kicsikkel. De sokszor ezt az Úristen is segít benne, hogy végre rádöbben, hogy valami rossz az életedben. És így próbál minket vezetni és formálni. Isten ma hogy van hatással a mi életünkre? Ki az, aki találkozott már vele? Beszélgetett vele? Ha nem találkozunk, ha nem beszélgetünk vele, akkor hogyan van hatással az életünkre? Biblián keresztül, így van. A Biblia az nem valami ósdíjen elavult könyv, nem arról szól a Biblia. A Biblia arról szól, hogy abban, azon keresztül az Isten ma is el tudja mondani azt, hogy mit akar tőle. A Biblia nem más, mint egy ilyen használati útmutató az emberhez. Isten, aki teremtette az ember, tudja, hogy neked mi a jó. Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy figyelj, itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, ha az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél, mert azért mondja, hogy megvédjen téged. És amikor így lépned kell valamerre, akkor tényleg vizsgáld meg azt, hogy mi lehet az Istennek az akarata. És el dolgot hadd mondjak, amit már egyszer-kétszer elmondtuk, és ami a legeslegfontosabb, hogy ha az ember hoz egy döntést az életét és Isten gyermeke lesz, kap egy óriási nagy támogatást, aki eredetileg azért még nem lakik benne mindenkiben, újjászületés által költözik a szívünkbe, és kiről beszélek, könyvkezs után? A Szentlélek. Így van.
1: A Podmanicki János evangélikus általános iskola 6. osztályos tanulói közül néhányan olvassák fel Pál apostol első tesszalonikai levelének 5. fejezetéből a 15-től 22-ig terjedő verseket.
0: Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
4: hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.
5: Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok.
6: Mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
7: A lelket ne oltsátok ki, a profétálás ne vessétek meg.
8: De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.
9: A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

0: Folytatjuk a lélekhangolót, Hulei Enikő, Zsemberovszki Veronika, aszódi hitoktatót kérdezi.
1: Az emberek általában azt gondolják, hogy egy hitoktató a templomban nőtt fel, így volt ez veled is?
2: Pici gyermekkorom óta a gyülekezet tagja vagyok. Nagymamámtól tanultam imádkozni, de akkor még igazán csak hivatástudatból mentem el a templomba, éreztem, hogy Isten vigyáz rám, tudtam, hogy szeret, és úgy éreztem, hogy valamit cserébe adnom kell neki.
1: És ez mikor változott meg?
2: Biológia környezettan szakot végeztem. Talán egy molekuláris biológia órához, vizsgához kötném. Jelátviteli folyamatokról tanultunk, és elmondták, hogy hogyan működnek, mozognak az enzimek, különböző fehérjék a sejten belül. Fogtam a fejem, hogy annyira összerendezett módon működik a világ, és már egy sejt is olyan bonyolult folyamatokat tartalmaz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a véletlen műve, és hogy ebben nincsen benne Isten. Én már korábban jelentkeztem a Szódra Petőfi Sándor gimnáziumba, biológia szakos tanári állás volt meghirdetve. Ahogy kijöttem az államvizsgáról, bekapcsoltam a telefonomat, hogy értesítem a családot, és abban a pillanatban megszólalt, és az igazgató úrtitkárnője volt a vonal másik végén, és végül meg is kaptam az állást. És ez egy nagyon meghatározó eseménye az én életemnek és a hitben járásomnak, mert eddig tudtam, hogy Isten ott van, mindenhol, hogy Isten vigyáz rám, Isten szeret engem, de ebben a pillanatban arra jöttem rá, hogy Isten feladatot szánt nekem. Egyértelműen éreztem, hogy Istennek ezzel célja van, hogy én használjam azt a tudást, amit megszereztem.
1: De hogy lettél akkor hitoktató?
2: A gimnáziumban engem bíztak meg az iskolának, az ökoiskola feladatainak az ellátásával, és az én feladatom volt olyan programokat megszervezni, amivel kicsit formáljuk a fiataloknak a szemléletmódját. Úgy szöget ütött a fejembe, hogy nekem keresztényként hogyan kell ehhez a kérdéshez állni. Valahogy a kezembe került egy szórólap, szabad egyetemi előadásokat hirdettek benne az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és annyira tetszettek a témák, hogy elhatároztam, hogy én elmegyek ezekre az előadásokra, mert érdekelt. És ekkoriban történt, hogy a lelkészem, Lőrinc Csaba, megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem hitoktató szakot végezni, mert szükség lenne gyülekezetben egy hitoktatóra.
1: Úgy tudom, hogy már egy ideje a hitoktatásban szolgálsz a gyülekezetben.
2: Főleg óvodákban tanítok hittant a gyerekeknek, a Szódon két óvodában, Kartalon is két óvodában és a Versegi Oviban, illetve még két általános iskolai csoportban és a fiúnevelő intézetben a Szódon.
1: Amikor a fiúnevelő intézetbe mész, szoktad biztatni a fiúkat a személyes imádságra, tehát hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg az imádságot. Mi a te viszonyod az imádsággal?
2: Az imádság nekem is sokáig gondot okozott, mármint az a fajta imádság, amikor a saját szavaimmal hangosan kimondom azt, ami a szívemben van. Ezért én nagyon hálás is vagyok egy kedves barátnőmnek a gyülekezetből, aki egyszer felvetette, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kis ima közösséget alakítanánk, és én első alkalommal féltem is ettől, mert soha nem imádkoztam még hangosan. Már az első alkalom olyan felszabadító érzés volt számomra, és jól esett, hogy hangosan kimondhattam az imádságot. Gyerekekkel kapcsolatban nem erőltettem ezt a dolgot, de amikor elkezdtem járni a fiúnevelő intézetbe, ott úgy éreztem, hogy olyan sok feszültség van bennük, olyan sok szomorúságot, fájdalmat hordoznak, hogy tettem egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, hogyha kiönthetnék, ami a szívükben van, és már az első alkalommal többen részt is vettek ebben az imádságban, és nagyon-nagyon megható volt azok az őszinte szavak, amiket kimondtak.
1: Volt valami különleges oka, amiért nagyon rászorultál az imádságra?
2: Akkor történt, amikor a kisebbik fiam született, Lócika, mert születésekor ő agyérzést kapott, és ez azonnal nem derült ki csak a második napon, de még akkor se tudtuk pontosan, hogy mi történt. Az volt életem leghosszabb éjszakája, amikor reggel volt, akkor benyitott a takarítónéni, és ahogy rám nézett, látta, hogy ki vannak sírva a szemeim, és megkérdezte, hogy mi a baj, és akkor ő azt mondta, hogy tudja mit, fiatalasszony, ne aggódjon, én majd imádkozom magáért. És aztán Lóci után mentünk, csövek lógtak ki belőle, meg gépre volt kötve, és akkor elkezdtem újra sírni, de akkor megint jött egy gondolat, hogy Lócinak nem síró anyukára van szüksége, és akkor valahogy megint megerősödtem. Ez idő alatt én folyamatosan imádkoztam, és amikor a családunk és a gyülekezetünk is megtudta, hogy mi történt, azonnal jelentkeztek és biztosítottak róla, hogy imádkoznak, és én akkor éltem át, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az ember mögött imádkozó közösség legyen. Istennek hála, rendbe jött, és már semmilyen tünet nem utal az agyvérzésére, annyi, hogy egy csöntöt kellett beültetni a kis fejébe.
1: Van-e olyan bibliai történet vagy ige, ami valamilyen szempontból számodra nagyon meghatározó?
2: Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Próbálunk a többséghez igazodni, és nehéz konfrontálódni, és sokszor én is kerülök olyan helyzetbe, amikor érzem, hogy valami nem helyes, és nem az Istennek tetsző, és érzem a nyomást, hogy de hát jó, igen, de mégiscsak így szokás. Nagyon sokat imádkozom azért, hogy legyen elég bölcsességünk, és tisztán lássuk azt, hogy mi az Isten akarata, és hogy szilárdan meg tudjunk állni ebben.

Mai lélekhangoló műsorunkban a jó keresése, választása, döntéseink helyes meghozatala, és ebben Isten segítsége került fókuszba. Deák László interaktív előadásából hallhattak részletet, amelyet a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak körében mondott el. Az iskola csendes napjának mottójául szolgáló igeszakaszt olvasta föl 7 kedves 6. osztályos tanuló, őket követően pedig Hule Jenikő interjúja szólt Zsemberovszki Veronika aszódi hitoktatóval. Felvételeink, interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ különböző csatornáin, webcímünk http://missio.lutheran.hu, YouTube-on Evangélikus Missziói Központként vagyunk jelen, a Spotify-on lélekhangoló név alatt fut podcastünk. Most búcsúzom az Evangélikus Rádiómisszió műsorával, erős vár a mi Istenünk! Biztató.

Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 14. Leó üzenete, a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült 14. Leó pápa szeptember 1-ére a Teremtés Védelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa 2010-es békevilágnapi üzenetének utolsó mondatát folytatná, ha a békére törekszel, védd a teremtett világot. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Már korábban közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta, csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Holnap tartják a megújított ökumenikus kártához kapcsolódó konferenciát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottság által szervezett konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásukat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránisz Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont holnap, szeptember 2-a, szerda 14-től 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Agóra. Agóra. Az ógörög Agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

Az evangéliumi csodálatos kenyérszaporítás értelmezései. Történet mind a négy evangéliumban szerepel, kettőben két változatban is, ami arra utal, hogy ez kiemelten fontos esemény és üzenet. Nem csak a hat változat kínál legalább hatféle értelmezést, hanem közülük bármelyik. Ulrich Lusz a Márk evangéliumban szereplő első változatot értelmezte.

Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai ezért odamentek és szóltak neki. A vidék elhagyatott, és már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok ezt felelték, talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Erre megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Megtudták és jelentették, 5 és 2 halunk. Erre meghagyta nekik, hogy csoportokba telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek 100-as és 50-es csoportokban. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból 12 kosara szedtek tele. A kenyérből csak férfiak 5000-en ettek. Daniel Marguerra, a történet kritikai megközelítés képviselője, műfaját tekintve ezt a szöveget ajándékozási csodának nevezi, mely szembeállítható nem csak a természeti csodával, hanem a csodás gyógyítással is. Modellje az Elizeus népének adott árpakanyerek és a Mózes népének adott manna és fűrjek. Még az 50 fős csoportoknak is megvan az ószövetségi előzménye. A fundamentalista megközelítést ezen a konferencián Ernst Lerl képviselte, aki fontos mozzalatnak tartja, megvendégelést hosszú prédikáció előzi, ám ebbe az egybe gyűltek annyira belefeledkeznek, hogy az éhségről is megfeledkeztek. Nem ételt kérnek, csak Jézus közelébe szeretnének lenni. A kenyér adással Jézus lerombolja a politikai szabadítóról elterjedt sémát. Ő még a politikusokon és a hadvezéreken is túllép, át tudja lépni a természeti törvényeket. Az evangélikál megközelítés képviselőjeként Wolfgang Bittner azt hangsúlyozza, hogy a készlet szégyenletesen kevés. Nem a saját tartalékuk sokasodott meg, nem a hiány lesz bőségé, hanem a számukra is keveset kellett megosztaniuk. A megsokasítás nem a szétosztás előtt van, de nem is egy kis részre vonatkozik. Homályba marad, hogyan ment végbe, mit mondtak az emberek, a keveset osztják szét, és a bőség marad vissza. A feminista megközelítésben Denise Giorno szerint indirekt utalás van ugyanarra, hogy nők is voltak ott, de ők nem vesznek részt a történetben. Az elbeszélés mégis a nők birodalmában játszódik, hiszen a nők gondjairól szól, akiknek gyakran kell a semmiből csinálni valamit. Jézus férfi tanítványai, a racionális, patriarchális kultúra reprezentánsai ezúttal női szerepkörbe kényszerülnek, váratlan vendéget fogadni, tartalékok után nézni, mindenkit megvendégelni. Jézust pedig, megszánva őket a legbelső megindultságig, édesanyaként gondoskodik a sokaságról. Jézus, aki a tanítványi erőtlenségből és a kevésből indul ki, az isteni bölcsesség női alakja, csodával semmisíti meg az éhezés elnyomását. A materialista megközelítés jegyében Kuno Füssel arról szól, hogyan lesz a téblából nyugtalan, instabil,

vezető nélküli sokaságnak tanítója. Jézus az adást nem a vásárláshoz, hanem a meglévő tulajdonhoz köti. Az asztal közösségekben történő letelepedés egy új önmagát megszervező társadalom kezdete. Jézus nem populista vezető, hiszen nem ad alamizsnát. Rolf Kaufmann mély lélektani megközelítésben arra alapoz, hogy a misszióból visszatérő tanítványok összegyűlnek a központ Jézus körül, vagyis a kifelé fordulás után a befelé fordulás következik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lakatlan hely, ahol az ember önmagával találkozhat, az átalakulás helye. Valamint arra is, hogy a héber könyörületesség összefügg az anyaöllel. A csoda, az újrend teremtése, a kaotikus sokaság 50-es százas csoportokba való elrendezése, ahol aztán a testi étkezést a lelki atmoszféra hatja át a salom jegyében. 400 vallását rendszeresen gyakorló, felsőfokú végzettségű vagy felsőfokon tanuló személlyel olvastattam el ezt a Márk szöveget és a János szerinti változatot is. Azért ezt a kettőt, mert különösen is kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálnak a Márk szövegben szereplő megszánta őket, és ti adjatok nekik enni mozzanatok mellett, a János evangéliumban szereplő van itt egy fiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. És az, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult mozzanatokra. Ebben a körben a két leggyakoribb a kérdezettek 30-35%-a által említett értelmezés elem a csoda és az isteni Jézusi gondoskodó szeretet volt. Mellettük eléggé gyakran 15-20%-os arányban fordult elő még két értelmezés elem, a csoda, mint a hit következménye, valamint az Isten, vagy Jézus hatalma. Csak néhány esetben bukkantak fel a következő értelmezések, Jézus próbára teszi tanítványait, a tanítványok felelősség érzetének felkeltése, a jól lakott tömeg önző evilági reakciója, az apró dolgok, a néhány kenyér és hal jelentősége, a közösségformálás, a tanítványok hitetlensége, lelki táplálék. A tömeg szuggesztió mellett a közösségformálás, Jézus gondolkodó szeretete a nem vallásos kontrollcsoportban is előfordult. A keresztény vallási elit, klerikusok, továbbá vallásokat és a Bibliát jól ismerő, esetleg bibliai egzegézisben is járatos laikusok, 2 tucatnyi és a nem vallásos értelmiségiek 1 tucatnyi képviselőivel mind a 4 evangéliumi szöveget értelmeztettem. Ebben a körben azok az értelmezések voltak a leggyakoribbak, melyeknek a megosztani másokkal motívum domináns vagy nagyon fontos eleme mellett még elég gyakran előfordult a testi-lelki táplálék és a lelki táplálék elemeket tartalmazó értelmezés, és ezeken kívül még 8 féle értelmezés elemmel találkoztam. Az értelmezések döntő többsége árnyalt, többféle elemből összeszövődő értelmezés volt, és nem ritka volt közöttük a részletes, tanulmányszerű kifejtés sem. A másokkal megosztott kenyér értelmezések. A legtöbbször előforduló megosztás motívum leggyakoribb változata az egy személyben jungiánus pszichológus és református teológus Gyökösi Endre értelmezésére emlékeztet, aki szerint a jelenlévők a magukkal hozott és egymással megosztott élelemből laktak jól. Itt egy kisfiú és András apostol jó példával jártak elő. Oda adták azt, amelyik volt. Erre a tanítványok is elővették a magukét,
és erre a tanítványi jó példára mindenki kinyitotta a kosara fedelét, odahorták Jézusnak, amelyük csak volt, és Jézus a tanítványok segítségével úgy osztotta el a tömeg rendelkezésére álló élelmet, hogy abból mindenkinek egyenlőképpen jutott, sőt még maradt is. Ezt a verziót, mondják az állítói, azt teszi valószínűvé, hogy kéznél voltak az élelmiszer kosarak, hogy ebben az időben különösképpen a zarándokok, akik Jeruzsálembe tartottak, de még azok is, akik rövidebb útra indultak, nem indultak el élelmiszer nélkül. Itt, mondják, nagyobb csoda történt, mint az, hogy Jézus a kenyérkéket és halacskákat szaporította volna meg, mert emberszíveket, önző és mindent maguknak tartó emberszíveket változtatott át olyan módon, hogy azok megnyitották kosaruk fedelét, és minden elemózsiájukat Jézus rendelkezésére bocsátották, hogy ő hozza szét, hogy egyaránt jusson mindenkinek. Gyakran mondtam már, és mondom ismét, hogy Jézus legnagyobb csodája ő maga. És talán nem is az érdekes, hogy hogyan történt, hanem az, hogy olyasmi történt általa, ami addig nem történt, csodás tett volt, és ehhez Jézus Krisztus kellett. De azt sem felejthetjük el, hogy ehhez a csodás tetthez két ember is hozzásegített, az egyik András, aki nem látta olyan egészen reménytelennek a helyzetet, mint Fülöp, és Jézushoz vezette azt a kisfiút, akinél némi élelmet látott. A másik pedig az a kisfiú, aki odaadta, amilyen volt, így épülhetünk mi is bele, eszközként Jézus Krisztus végbe ment csodáiba, és lehetünk részesei annak, fejezi be Gyökösi Endre. Matavovszky Mária, hívő katolikus könyvtáros, még azt fűzi hozzá, hogy mint Andrásnak, nekünk is meg kellene tennünk minden tőlünk telhetőt, nem egyszerűen beletörődni a tehetetlenségbe. Magát a megosztás kötelezettségét, pénzünk, időnk, képességünk, energiánk megosztását talán lassan beneveljük magunkba mi is, akik keresztények szeretnénk lenni. És talán az ezt lehetővé tevő egyszerű életmódot is. De milyen nehéz a készenlét, a rugalmasság, az adódó alkalmak fölismerése, az esetleges módosítás az elképzelésünkön. Nagy Attila református pszichológus Gyökösi értelmezését említve leszögezi, hogy amikor ráhivatkozom, nem szeretném egyetlen pillanatra sem kétségbe vonni a tényleges csoda lehetőségét. Egyszerűen számomra ez magával ragadóbb, hitelesebb, mint a hagyományos magyarázatok sora. Tehát a magába forduló életekből, az önzésből ki lehet lépni, ha megértjük a szolgáló élet, a mások javát kereső gondolkodásmód szeretetteljes alapállását. Vagyis ezen a síkon az ember lelkének megmozdítása, kibillentése a megszokott viselkedési sémákból jelentette a csoda magvát. És amint azt a legmélyebben tudjuk, ez sem akármilyen tett. A megosztás motivum másik gyakoribb változata Jézus igencsak meghökkentő javaslatára épül. Ti adjatok nekik enni. Várfalvi Erzsébet evangélikus könyvtáros szerint a történet szinte tapintható, annyira emberi, mindennapi, ugyanakkor bátorító, erősítő, feltétlen bizalomra indító, isteni. A tanítványok gyakorlatiasak, a földön járnak, szép, üdvös dolog, hogy Jézus beszél, de a nép hamarosan éhes lesz. Mégis meghökkennek, amikor Jézus azt mondja, hogy ők adjanak nekik enni, ugyanis ezzel azt mondja, ha velem vagytok, csodára vagytok képesek. Mász István, egykori katolikus pap, nemrégen volt szeglédi polgármester, értelmezésének is meghatározó eleme az, hogy Jézus azt akarja, hogy a nehézségek megoldásában magunk tegyük meg az első lépést. Lantos Péter katolikus informatikus ugyanerről így ír,
Számomra erősen hangsúlyos a ti adjatok nekik enni. Pedig milyen kényelmes lenne, ha Jézus gyorsan elmondaná, mit is kell tenni. Amikor Jézus megkéri őket, mérjék fel, mi van náluk, vajon mit gondolhattak az apostolok? Érezték, hogy Jézus meg fogja oldani a feladatot? Sejtették, hogy itt csoda lesz? Márpedig a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A megosztás jegyébe történő értelmezések között szerepel a katolikus vallástudós teológus Máté Tóth Andrásé, aki szerint a kenyérszaporítás egyrészt a megosztás csodája, másrészt szociális program. A felszabadítási teológia Biblia magyarázói szerint az evangélium és a korai kereszténység azért terjedt olyan gyorsan, mert a megosztás kultúrájával válasz volt a kor nyomasztó szociális problémájára. Egy kórház, egy öregek otthona, egy hajléktalan szálló több hívet nyer meg Istennek, mint bármelyik dóm lelki gyakorlat. A csoda az adás, nem az adomány, ám nehéz úgy adni, hogy ne kerüljek fölé senkinek, hogy senki ne érezze, hogy tőlem kapott. Farkas Attila Márton egyiptológus és kulturális antropológus a mai világ a mammon világa kontextusában értelmezi, mint egy politikai teológiai regiszterben az evangéliumi szöveget, annak szociális és politikai üzenetét emelve ki. A kenyérszaporítás a nyugati kultúra legnagyobb narratíváját meghatározó, s így annak egyik fundamentumát alkotó szimbóluma mindannak, amit a mai világrend ideológusai kiiktatni próbálnak, mind az emberi fejekből, mind a kultúra egészéből. A kenyérszaporítás értelmezése nem lehet csak is és kizárólag steril vallásos értelmezés, ahogyan maga krisztusi fogalma sem szimpla vallási fogalom, ezért az olyan nem vallásos embereknek is, mint amilyen én is vagyok, sokat tud jelenteni. A krisztusi tanítás többek között a szociális gondolat egyik ősforrása. Erre is a hozzá kötődő ideákra épít az összes utópia, még a kommunizmus is, dacára az explicit keresztény ellenességnek. E példázatnak talán soha nem volt ekkora jelentősége, avagy aktualitása, mint éppen most, amikor a neoliberális ideológia évezredes értékeket próbál negligálni. Sőt, propagandája odáig erősödött, hogy már a gondoskodás, a közösségi lét, vagy a társadalmi igazságosság puszta említése is káromkodás számba megy. Kenyeret és halat szaporítani azt jelenti, hogy gondoskodni a rászorulókról, a közösség egészéről. És ez nem mond ellen az esetleges misztikus olvasatoknak. És miként a gyógyítás, vagy akár a Szentlélek áldása, ez is szigorúan ingyenes. Jézus nem akar ennek fejében király, vezér, politikus, stb. Lenni. Ma viszont a Szentlélekért is pénzt kérnek. Ahogyan a mammon imádat vallásos formát ölt, úgy a vallás is a mammon imádat szolgálatába áll. Akik a mammont imádják Krisztus nevében, nem egyszerűen megtagadják a krisztusi tanítást, hanem magát a krisztusi lényeget gyalázzák meg, mint egy fekete misén, Krisztus helyett mammon, ez csupán még egy rossz választás, ám nem a mélypont. A tökéletes elkárhozás Krisztusként imádni a mammont. Ez az antikrisztusinak a lényege, ezért még a kommunizmus is keresztényibb, mint a jelenlegi, a neoliberális szellem, amihez képest a sátánizmus egy naív romantikus kamaszoknak való gyermetek idétlenség, amit hívei előbb vagy utóbb úgy is kinőnek. A valódi sátánizmus ott kezdődik, hogy megkérdőjelezetlen alapértékké teszik mindannak a szöges ellentétét, amit a kenyérszaporítás kifejez. Csorba László katolikus biológus a megosztás kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a tarisznyák a közösség teremtés után nyíltak meg, és ebben az 5 hal és 2 kenyér csak mint egy katalizátor szerepet játszott. Sikós Csaba, katolikus vegyészmérnök és teológus,
azt emeli ki, hogy Jézus az emberi munkatermékét sokasítja meg a tömeg számára, Korzenszky, Richard, Bence és Perriel pedig azt, hogy amit fenntartás nélkül bocsátunk a közösség rendelkezésére, az Jézus áldásával megsokszorozódik, és az emberek javára válik. Bernolákéva, katolikus hitoktató pedig a szabadon fontolgatás és méricskérés nélküli adás szeretett szolgálattá válásáról ír. Govardhana Das, Krisna hívő lelkész, a Magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közösségének vallásközi referense, azt vallja, hogy aki ad, az kap. Ugyanis az önzetlen embert Isten ellátja mindazzal, ami számára szükséges. Havas Katalin könyvtáros saját élmény alapján alakította ki megosztás értelmezését, gyerekkorunkban sose volt elég ennivaló, és sose volt senki éhes, beleértve a véletlenül betérőket. És ha már a negyedik váratlan vendég is jól lakott, a nagymama mindig mondta, hogy ez volt a csodálatos kenyérszaporítás.

0: A testi-lelki táplálék értelmezések. Akárcsak a megosztásra épülő értelmezések esetében, a megosztott kenyér egyszerre testi és lelki táplálék mi voltát aláhúzók között is akadnak nem vallásos értelmezők magyarázatai. Így például Kapitány Gábor kulturantropológus olyan értelmezésre voksol, mely egyszerre hangsúlyozza a testi és lelki jóllakatást, ugyanis ebben a történetben szerinte a lélek és test olyan felfogása kap hangsúlyt, amelyben a kettő szétválaszthatatlan, ezért fontos a test feltámadása is, nem csak a lélek halhatatlansága, a test és lélek szétválasztása, illetve egymásnak való alárendelése, ugyanis szerinte egyenesen vezet egyfelől a miszticizmushoz, másfelől az individualista materializmushoz. Ezért fontos a test szükségleteinek olyan kielégítése, amely a lélekből származik, és nem pénzérvet javakból. És amely úton sokkal többre is jutunk, és amelynek tartalékai sosem fagynak el, hanem még maradékaiból is többlet keletkezik. Govardhana Das Krishna hívő lelke szerint Jézus egyfelől Isten kegyelmét képvisel és adja az embereknek, másfelől testi szükségleteikről is gondoskodik, ugyanis szerinte nem lehet lelki kultúrát oktatni addig, amíg üresek a gyomrok. Legalábbis minimális életfeltételek szükségletek mindenki számára egy ideális lelki elveken fölépülő emberi társadalomban. Steinbach József református püspök és Lónárt Ildikó katolikus hitoktató szerint Jézus mindig az egész emberen könyörül, a testén és lelkén együtt. Egyiket sem hanyagolja el a másik rovására. Az egész embert váltja meg testestül, lelkestül. Steinbach szerint Jézus cselekvésének indítéka az emberek iránti irgalom, eredetileg az emberek testi éhségére vonatkozhatott, később azonban a lelki éhségre is, erre utal az olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok kitétel. Megemlíti, hogy Jézus úgy osztja ki az eledelt, hogy azt a zsidó családokban a családapa szokta. Azt a közösségbe vonta az embereket, és ez nem csupán a földi éhség csillapítása volt, hanem részesedés az ő pásztori szeretetében, isteni hatalmának ajándékában. Lónárt szerint Jézus jól lakhatja a sokaságot, de nem csupán úgy, ahogyan Mózes vagy Elizeus tette, ugyanis ő az égből alászállott kenyér. Ketten a nem csak igével él az ember értelmezést alkalmazzák. Sikós Csaba katolikus teológus és filozófus ezt azzal egészíti ki, hogy Jézus vendéglátó tettét az evangélium üdvtörténeti perspektívába állítja, Isten országának jövendőbeli menyegzős terített asztalát elővételezi. Mácz István volt katolikus pap, azt teszi hozzá, hogy Jézus a kenyérre és az igére éhezőket egyaránt jól lakhatja. Turcsik György katolikus papot a vallási és a földi kérő józanság ellentéte ragadja meg. Az apostolok, közülük néhány legalább, úgy gondolkodik, mint mindig a rajongók, az úgynevezett lelki emberek, a mennyei dolgokkal kell törődnünk, az igét hallgatni, mint Ama Mária, és nem holmi e világi dolgokkal törődni, mint Ama Márta, az evéssel. Ezzel a hamis beállítással helyezi szembe Jézus azt a józan igényt, hogy az embereknek enni kell. Elutasít tehát ezzel a történettel az evangélium minden hamis és túlzó egyoldalú lelkizést, a lélek szembeállítását a testtel, a test leértékelését a lélekkel szemben. A lelki táplálék értelmezések. A harmadik leggyakoribb értelmezés elem a lelki táplálék, és ez is felbukkan nem vallásos értelmezésekben is. Mesterházi Márton irodalmán rádiódramaturg határozottan úgy véli, hogy a jelképi esemény jelentése az, hogy az emberek az igazságot éhezték és szomjúhozták. Jézus pedig jól lakadta őket a lélek eledelével. Leveleki Magdolna szociológus is elveti a kenyérszaporítás csodáját, és a magyarázatot abban találja meg, hogy a kenyér és a hal a lelki táplálék szimbólumai, és ez a lelki táplálék, vagyis Istenhez való közelség állapota védi, menti meg az embert a magunkra maradottságtól, az ismeretlen sötétségtől való félelemtől, és ez jelenti a kiteljesedett élethez vezető utat. Huszár Ágnes református lelkész meglepőnek tartja a elbeszélés módjának hihetetlen köznapiságát és részletező prózaiságát, valamint azt, hogy az elbeszélés mindegyik evangéliumban úgy koncipiálódik, mint egy logisztikai probléma, rendkívül gyors és hatékony megoldása, nem pedig, mint valami isteni csoda, melynek szemtanúi úgy érzik, hogy életüket alapvetően megváltoztató isteni kinyilatkoztatásban volt részük. A csoda, mely szerény és hétköznapi, ettek és jól is laktak, Huszár Ágnes szerint nem önmagában értelmezhető, hanem az együttlét csodájaként, a lelki tápláléknak a testit fölülmúló fontossága jeleként. Venesz Ernő Tarzicius népművelő, nyugdíjas művelődési házigazgató, Bencés Oblátus szerint itt nem a populista tömegetetés a hatalomért érdekes, hanem az önzetlenül másokért cselekvés. Annál is inkább, mert a tömeg sem azért követte, hogy megetessék, ők elsősorban hallgatni akarták, keresték elesett életük megoldását, gyógyítani akarták betegeiket. A maguk helyzetébe olyan nagy szükségük volt Jézusra, mint egy falat kenyérre. Ezt érzékelte Jézus, tudta és mondta másut, én vagyok az élet kenyere, vagyis én vagyok az életetek megoldása, ez az örömhírem. Éljetek az én normáim szerint, a magatokról is esetleg lemondó, szolgáló szeretetben. Keressétek először az Isten országát, már itt a földön is, és a többi majd hozzáadatik nektek, mint éppen most is kenyér formájában. Császár Attila református lelkész szerint a földi kenyér csak a testet táplálja, ha csak kenyérrel él az ember, akkor csak létezik. Ha a lelkét is táplálja, akkor viszont úgy kivirul, mint tavasszal a rét. Őre úgy kellett és kell ma tekinteni, mint az örök lelki kenyérre, aki által nem csak a föld fiai, hanem a menny polgárai is lehetünk. Az eukarisztia előképe értelmezések. A hivatalos teológiai értelmezések között leggyakoribb értelmezések hívő katolikusok körében fordultak elő. Mász István és Dékány Csaba mérnök olvasataiban ez az evangéliumi esemény előre jelzi az eukarisztia isteni ajándékát, valamint Mász szerint a világ végéig tartó kenyérszaporítást a szentmiségben, az urvacsorákon. Lónárt Ildikónak II. János Pál Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája jutott eszébe, melyben külön fejezetet szán az eukarisztia apostoli természetéről, hiszen egyes változatokban Jézus a tanítványoknak adja a kenyeret, és ők osztják ki. Csikós Csaba azt emeli ki, hogy az utolsó vacsorán Jézus szavaiban és tetteiben csodálatosan egybefonódik a kenyérszaporítás elővételezett lakomája és az eukarisztikus tanítás realizálása, majd hozzáteszi. Az első keresztények, az apostol kollégium tagjai a jézusi eseményt krisztianizálják, vagyis biblicizálják, útjára indul az apostoli igehirdetés, eklezializálják, létrejött az egyház, és paszkalizálják, kialakul az eukarisztikus áldozat bemutatás, a kenyértörés gyakorlata. Az isteni, jézusi személyes szeretet értelmezések. Ezek is tipikusan vallásos olvasatok. Gödéni Török Ildikó gyerekirodalma foglalkozó főiskolai tanár szerint a kenyérszaporítás csodájában Jézus személyes szeretetét tapasztalhatták meg az emberek. A megmagyarázhatatlan ajándék megnyitja az emberek szívét, hitükben megerősíti őket, érzik, hogy Isten velük van. Máté Tóth András szerint Jézusnak megesett a szíve, irgalmas volt, irgalom volt. A mások nem pokol, ahogyan Sartre érezte, élte, tanította, a mások irgalom. Lantos Péter informatikus úgy gondolja, hogy a lényeg a végtelen, túláradó szentháromságos Istentől eredő kegyelem áradat, ám hozzáteszi, hogy a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A közösségteremtés értelmezések. Ez az értelmezés, mely Füssel materialista olvasatát uralta, az általam összegyűjtöttek közül a vallásos olvasatokban fordul elő. Steinbach József szerint Jézus a sokaságból egy rendezett asztalközösséget formál. Jézus valóban, mint egy új Mózes cselekszik, aki a végső időkben népének vezére. Makai Péter filozófus a törésről és a törődésről az embereknek enni adó Jézus evangéliumi története alapján címet adja kis esszéjének, melynek kulcsmondatai a következők: a kenyér törése és a hal elosztása, az egész, az életed adó étel, részekre osztása és kiosztása azok számára, akik szükséget szenvednek. Hogy az életet átható metsző töréseknek létezik egy olyan típusa, mely a lét megosztásának egy, azt nem elszegényítő, hanem gazdagító formája, mely a másikkal való találkozás és együttlét e közös pusztai terét műveli, meg mint egyesítő és közelhozó törés. Akik között azonos jellegű köz, távolság, azonos minőségű, szíves viszony tartatik fent, azok lesznek képesek arra, hogy a pusztai különlétet egymás személyes törései mellett és ellenére virasztani képes, és az igaznál tartózkodó közelléttel szelidítsék. Kékesi János informatikust pályája elején katolikus papot, a kenyérszaporítás eseménye az apostolok cselekedetei 2.44-46-ra emlékezteti, amikor a hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, és örömmel, egyszerű szívvel vették magukhoz a tételt. Jézus szavaiból világosan kihallatszik az asztalhoz telepedésre szóló hívás, az embernek ki kell lépnie elszigeteltségéből, és közösségben, mások társaságában kell élnie. A kenyér szaporítás elsősorban testvéri szeretet lakoma. Az emberi és az isteni megoldás értelmezések. Az emberi megközelítés és Isten csodája közti különbséget érzékelteti az erre az értelmezés elemre épülő, minden esetben vallásos olvasatok. Kelemen Antal hittanár olvasatában ilyenféleképpen. A rossz a kedvem, én is emberi megoldásokat próbálok véghez vinni, és nem mindig látom, sőt gyakran nem látom, hogy Isten egészen más szemszögből közelíti meg a gondot. Olá Ilona, a református lelkész úgy gondolja, hogy Jézus mintegy rávezeti a tanítványokat a lehetőség felismerésére. Ennek az értelmezés típusnak sajátos és eredeti változata Balázs Zoltán katolikus társadalomfilozófus magyarázata, aki szerint a nép jól lakhatása királyi kötelesség. A táplálni tudás pedig isteni képesség. Legalábbis az ókorban az volt. A földművelés hatalmas fejlődés a vándorló gyűjtögető, pásztorkodó életmódhoz képest, mivel sokszorosára nőhetett általa az emberiség. Paradox módon azonban a sokkal több ember sokkal nagyobb kockázatot is jelent, hiszen egy tragédia, járvány, természeti csapás sokkal nagyobb veszteséggel fenyegetett. Ezért a legfőbb kötelesség az uralkodónak a táplálás, amihez észszerű gazdálkodás, takarékoskodás, bölcs előrelátás kell. Az emberi bölcsesség azonban nem képes minden veszélyt előrelátni és kivédeni, isteni segítség nélkül kevés esélye van. A jól lakhatás isteni képesség és királyi feladat. Jézus tökéletes királynak bizonyul, a maradék 12 kosár arra utal, hogy Izrael egész népét, a 12 törzset is képes volna táplálni. A kommentátorok rendszerint az eucharisztikus lakoma szabályára való utalást látnak abban, hogy a maradékot nem szabad veszni hagyni, de talán nem indokolatlan az egész népről való gondoskodásra való utalást is látni benne. A nép minden esetre érti ezeket a gesztusokkal, és nem is habozik királyt látni Jézusban. A királyi feladat az isteni képesség Jézusban maradéktalan és meghaladhatatlan egységbe forr, és a kenyérszaporítás csodája a világtörténelem egyetlen valódi Isten királyi cselekedete. A szó, a metafora és a mítikus gondolkodás értelmezések. Az általam megkérdezettek közül vallásos és nem vallásos olvasók egyaránt szembesültek a fikció vagy realitás, a csoda vagy megmagyarázható különleges eset kérdéseivel. Simon Zoltán irodalmár, aki magát ateistának nevezi, az evangéliumokat némi valóság alappal rendelkező fiktív történeteknek tartja, és úgy véli, lényegük nem a tárgyi igazságukban, hanem metaforikus jelentőségükben van. Ennek megfelelően a kenyérszaporítás csodáját úgy is értelmezi, mint az új hit terjesztése és a maradék 12 kosárból, azaz az apostolok által. Debreceni Tibor református színházi rendező azzal kezdi, hogy Jézus csodatételei engem nem foglalkoztattak. Amikor okoskodások nélkül hittem, fiatal korom néhány esztendejében, minden egyszerűnek tetszett. Jézus Isten, tehát bármit megtehet, amiről úgy gondolta, hogy jó, amivel az üdvösséget szolgálja. Szaporíthatta a kenyeret meg a halat, jól lakhatott 5000 férfit meg a hozzájuk tartozókat, úgyhogy még maradt is a kosárban. Mára számomra ez a történet, mintha az ige hirdető hatalmáról szólna, arról, hogy képesek vagyunk megfeledkezni az éhségről, szomjúságról, páradtságról, képesek vagyunk önmagunk esendő léte fölé emelkedni, ha azt tapasztaljuk, hogy hiteles emberek szólnak hozzánk, méghozzá a létünket érintő kérdésekről. Akik létünket, ilyenkor fordul elő, hogy csüggünk, ahogy mondani szoktuk, az ige hirdetés ajkán szájtátva hallgatunk. Eszembe jut az is, hogy azok a bibliai emberek, az 5000 meg a többiek korábban is elindulhattak volna hazafelé, mehettek volna a nyájas hangulatuk a családi vacsorához, de nem ezt tették, amit hallottak, nem de az lehetett számukra az igazi étek. A mese vagy valóság kérdésében állás foglalva a zsidó teológus Vermes Géza arra hívja fel a figyelmet, hogy a történet ószövetségi előzménye Elizeus próféta példáján alapul. Olyan mesének minősíti a történetet, amelyiknek lényeges eleme az összegyűjtött felesleg, amelyik a csodát megkérdőjelezők számára akar bizonyítékul szolgálni. Úgy vélem ezen az úton halad Pitzner Rudolf katolikus pszichológus is, előbb a Bultmannra támaszkodó Drewermannra hivatkozik, szerinte ez esetben sem valódi történésről van szó, hanem egy jelről irodalmi értelemben. Végkövetkeztetés azonban nem marad a racionalizálás dimenziójában. Véleményem szerint írja a mítikus gondolkodás síkján érthető eseményről, csodáról van szó. Vallásunk a mítikus gondolkodás nélkül sok nehézséggel jár. Merjünk mítikusan gondolkodni, csak ne keverjük össze a mitoszokat a racionális tényekkel. Háromféle meglepetés érhette a csodálatos kenyeri szaporítás olvasatait olvasókat. Az egyik az, hogy a vallásos olvasók körében is mennyi alternatív értelmezés született a hittankönyvekben és kézikönyvekben leggyakrabban szereplő hivatalos értelmezéseken kívül. A másik az, hogy a vallásukat rendszeresen gyakorló és jól ismerő szentírás olvasó a laikus keresztényektől nem kevesebb szakszerű, mély, árnyalt és eredeti értelmezéseket kaptunk, mint a klerikusoktól és a hivatásos teológusoktól. Ebből a vizsgálódásból is arra lehet következtetni, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős teológiai kapacitás halmazódott föl a laikusok körébe, mely javarészt kihasználatlanul lappang. A harmadik meglepetést a művelt és nyitott nem vallásos értelmiségiek ugyancsak meglepően szakszerű, mély, árnyalt és eredeti olvasatai jelentették. Kissé kilépve a recepció kutatói, értelmezés értelmezői szerepemből, ezt azzal magyarázhatnám, hogy ez a szöveg valamiért, valamiképpen, ha tetszik, csodás módon megfogta őket. Egy másik, ezt nem felülíró, hanem csak továbbárnyaló magyarázat is kínálkozik, a vallásos, a bibliai, az evangéliumi szövegekre, gondolatokra nyitott nem vallásos értelmiség értelmezéseiben is találhatunk olyan hozzáadott értékeket, melyek akár jelentős mértékben gazdagíthatják általában az evangéliumi szövegek körüli diskurzust, de magát a szentírás tudományt is. Elgondolkodtató az a tény, hogy a másokkal megosztott kenyér és a ti adjatok nekik enni értelmezés ellen bizonyult leggyakoribbnak, még a másfél évvel a gazdasági világválság előtt. És az is, hogy ebben konszenzus mutatkozott hívő és nem vallásos, laikus és klerikus között. Az is fontos tényként említendő még, hogy mindez nem röviden záró politikai vagy szociológiai értelmezésekben, hanem jobbára több dimenziós olvasatokban, evangéliumi ihletettségű kontextusokban fordult elő. Nem ritkán olyanokban, melyek arról árulkodtak, valamit megerősített, megmozdított bennük ez az evangéliumi szöveg, arra biztatva őket, ők is osszák meg másokkal azt, amiük van, az, akinek van, annak adatik alapján. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották, az evangéliumi csodás kenyérszaporítás értelmezéseiről.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az alsógaradnai ördöngös.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor András elmesélte, hogy szülőfalujában élő nénikéje az orvosokkal egyetértve hazavitte magukhoz Géza bácsit a pszichiátriáról, az öreg egy darabig rendesen viselkedett, aztán elkezdett kijárni a temetőbe, és ott a földre vetette magát, és ilyeneket kiabált, hogy mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia. Kétségkívül jól ismeri a Bibliát, jegyezte meg Kánai Simon. Mert hogy feletté bibliás ember az öreg, magyarázta András, majd hozzátette, az idősebb falubéliek közül a reformátusok a tisztátalan lélektől megszállottnak, a katolikusok ördöngösnek, a többiek csak zakkantnak vagy szerencsétlennek nevezik. Azt szeretnéd, hogy meglátogassam? Kérdezte Jézus. Az bizony jó lenne, mert magam nem boldogultam vele, pedig jól tudod, kisebb csodákat már produkáltam segítségeddel. A temetőben találták meg Géza bácsit. Már nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. Amikor meglátta Jézust, így kiáltott. Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia? Veled semmi, drága öregem, csak azzal, aki megszállott téged, te ketten együtt elbánunk vele. Nyugtatgatta Jézus. Most akkor én kérdezem őt, te pedig tolmácsolsz neki, jó? Mi a neved? Azt mondja, a nevük Légió, mert sokan vannak. Tolmácsolta Géza bácsi. Idáig minden stimmel, jegyezte meg Bertalan. Arra kérnek, hogy ne küldjed őket a mélységbe, arra kérnek, hogy a sertésekbe mehessenek. Elég vicces, uram, ugye? Mert itt már senki sem tart disznót. Miért éppen disznókba, Géza? Kérdezte András nénikéje. Nos, ki tudja? Kérdezte Jézus, tanító bácsisan, de már el is nevette magát. Tanácsoljad nekik, drága öregem, hogy disznók helyett döglegyekbe menjenek azok a tisztátalanok. A tisztátalan lelkek erre kijöttek a megszállottból. Géza bácsi szerint 2000-en. És a hatalmas raj végig zúgott a falun, majd eltűnt a semmiben. Az oda kíváncsiskodó falubéliek Jézus lábánál ülve találták Géza bácsit, felöltözve, épésszel, amint nevetgélve beszélgetnek. Géza bácsi végül megkérte Jézus szépen, hogy vele mehessen. De Jézus megölelgette, és azt mondta, a te helyed, drága öregem, a tieid között van, térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten. Aztán egyetek, igyatok, és tele tüdővel röhögjetek a porról járt ördögökön.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az alsógaradnai ördöngös.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, megmaradni a szeretetben. A mai ige, János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretet közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja. De ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság. És akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12-i Mária nap Szűz Mária név ünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecské. A szőlősgazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. Ma iskolakezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskolakezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének és a teremtett világ megóvásának közös pontja éppen a fiatalság, a gyermekeink. az irántuk érzett felelősség a mozgatója az oktatásnak és a természeti, társadalmi környezet minél jobb állapotban való megőrzésének is. Ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott békevilágnapi üzenetében 2010-ben, a természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskola kezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. 14. Leó üzenete a teremtett világvédelmért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült 14. Leó pápa szeptember 1-ére a teremtésvédelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa

0: szisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Megtartották tegnap az országos tanévnyitót. Augusztus 31-én Nagykanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel 8 órakor kezdődött az esemény, amelyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondott. Az oktatási hivatal országosan már augusztus 25-től szakmai tanévnyitó konferenciákat szervezett minden megyében és a fővárosban, amelyre meghívták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, de jelentkezni kellett. Az utolsó rendezvény tegnap 31-én volt.
1: Kulturális programajánló.
0: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, őrvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő ma, szeptember 1-én jár le.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én.

0: Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, építsék a békét. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Szeptemberben is folytatódik a nyárias napos idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényesség, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg, a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a Református Gyermekvédelmi Központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János első levelében, és ott az 5. fejezet 9. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb, mert Isten bizonságtétele az, amely fiáról tesz bizonságot. És aki hisz Isten fiában,

0: Kedves megváltunk, olyan sokféleképpen gondolkozunk mi emberek az üdvösségről, az örök életről, és amikor ilyen leegyszerűsített tömondatokat hallunk, hogy aki nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében, az elveszett, az hazuggá teszi az Istent, akkor valami ágál bennünk, hiszen ennél szélesebbre szeretnénk a te keskeny utadat valahogy látni. Bocsáss meg nekünk az emberi törekvéseinkért, akár amikor teológiánkat csavarjuk ilyen irányba, akár amikor bölcselkedünk ilyen irányba, filozófiai eszmerendszereket építünk ilyen irányba. Segíts megérteni, hogy az Úr Jézus Krisztus nem egy újabb esélyként érkezett erre a világra, hanem az egyetlenként. És segíts úgy nézni Jézus Krisztusra, mint a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az életét áldozta azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és segíts nem kisebbíteni a te áldozatodat soha, hanem elfogadni, hogy valóban Jézus az út, az igazság és az élet. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hallanak, akik hétről hétre együtt vannak velünk a Biblia tanulmányozásban. Nagyon szépen köszönjük az ő kitartásukat, az ő bátorításukat. A hatodik tanulmányunknak az a címe, hogy további bizonyságok Jézusról. Jézus bármit tett, bármit mondott, annak mindig két véglete volt. Az egyik oldalon az emberek hittek és követték, a másik oldalon pedig pontosan nem hittek benne, nem követték, hanem kritizálták, és próbálták a Jézus tetteit szembefordítani a törvény.

0: előírásaival. Így, amikor Betesda tavánál meggyógyítja a 38 éve betegségben szenvedő embert, és ez pont szombaton volt, ez nagyon sokakat Jézussal szembe fordított. De voltak olyanok, akik pontosan felfedezték Jézusban az Istenit, a Messiást. Vagy Kapernaumban az 5000 ember megvendégelése. Nagyon sok ember megtért, nagyon sok ember elfogadta Jézust, de bizony voltak olyanok is, akik pont emiatt visszautasították. Lázár feltámasztása. Tehát Lázár feltámasztása nagy botránykővé vált, mert nagyon sokan emiatt követték és elfogadták, viszont nagyon sokan ilyen-olyan tisztasági előírások, Tórának valamilyen rendelkezése, szabálya, hagyománya, előírása miatt visszautasították. Később ezek a cselekedetek Jézus perénél mind negatívan jelentkeztek, vagy legalábbis próbálták negatív színbe betölteni, feltüntetni. Egy biztos, Jézus bármit csinált, ott megoszlottak a vélemények. Egyrészt elfogadták és követték, másrészt visszautasították, és nem fogadták el Messiásnak. Nézzük a vasárnapi gondolatot, alázat, keresztelő János újabb bizonyságtétele. János evangélium a 3. fejezet 25. versétől a 30. verséig, Szigeti Marika.
1: János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
0: Köszönöm szépen. Ez egy teljesen tiszta szólam. Itt nincsenek hamis hangok vagy disszonáns akkordok. Teljesen világosan lehet látni, hogy János tudja, hogy hol van a Messiás vonatkozásában az ő helye. Nem akarja magát előrébb tolni, nem akar népszerűséget, hanem ő mindezt átadja Jézusnak. És ezért szerintem asszonytól született nem volt nagyobb Jánosnál. Parancsolj!
2: A bevezető gondolatban említetted, hogy Jézus megosztó személyiség volt, de nem csak akkor, hanem ma is. Mert mindenki találkozik vele, és mindenkinek állást kell foglalni, vagy mellette, vagy ellene. Nem tudja kikerülni senki.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Ugye János addig végezte a munkáját, ameddig csak tudta. Tehát az, hogy Jézus eljött, és ő tudta, hogy ki Jézus, nem fejezte be az ő ténykedését, és hirdette azt, amit az atya neki mondott. És ugye mi olyanok vagyunk, hogy na, akkor van két ember, aki ugyanazt mondja, vagy hirdeti, akkor ki a nagyobb. Tehát mi állandóan ugye küzdeni akarunk, hogy mi legyünk a magasabban. És keresztelő János meg éppen azt mondja, hogy ő annak örül, hogy Jézus növekedett, és neki az az öröme, hogy ő kisebbé tud válni. Na most ezt a mai világban, ezt a tematikát követni, hát azt hiszem nagyon alázatosnak kell lenni a mai világunkban, hogy ne az énünk törjön ki, hanem hallgassunk az Úr szavára.
0: Nagyon szépen köszönjük, Sziget István testvér, aztán Tibor.
3: Hát én úgy is megfogalmazhatnám ezt a kérdést, hogy Keresztelő János nagyon tisztában volt a munkakönyv leírásával. Ugye, mert ő azért jött, hogy az emberekhez Jézushoz vezesse, és sohasem mondta magát Krisztusnak, hanem a messiásra mutasson, utat készítsen neki, és bizonyságot tegyen róla. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az emberről, tudja a helyét, hogy mi a feladata, mi a munkakönyv leírása. Pedig könnyen csábította volna azért, hogy hát Jézus követői vagyok, akkor én külön vagyok, vagy nagyobb vagyok. De ezzel nagyon tisztában volt Keresztelő János, és mindig mondta a másoknak is, hogy nem. Én Krisztusnak a követe vagyok, azért jöttem, hogy ezeket a feladatokat ellássam.
0: Köszönöm szépen, Tibor testvér.
4: Ha már Isten ezt a különös szót használta, hogy tisztában volt a munkaköri leírásával és kötelezettségével, azért ez valóban rendkívül fontos mondat Jánostól, hogy akinek jegyese van, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, mármint a vőfély, az ott áll, és nem irigykedik, hanem örül a vőlegény és a mennyasszony szavának. Tehát neki pont ez volt a szerepe. Eszembe jutott egy magyar történelmi párhuzam és példa, hogyha megengeditek. Annak idején volt egy erdélyi fejedelem, úgy hívták Bethlen Gábor, Károly és Zsuzsannának hívták a feleségét, aki egyébként mélyen hívő házaspárként üldözött anabaptista elődeinket, behívta Erdélybe, és Alvincen telepet Károlyi birtokból kaptak letelepedési lehetőséget, de hát Károlyi Zsuzsanna meghalt. És akkor Bethlen életének egy nagy hibáját elkövetve politikai házasságot akart kötni, és Brandenburgi Katalin volt ennek a kiszemeltje, de hát ugye a fejedelem nem hagyhatta el Erdély területét, és Rákóczi Györgyöt indította útnak, abban az időben ezt úgy fogalmazták, hogy az ő képében feleségül vegye Brandenburgi Katalint. Ugye Rákóczi Györgynek a felesége, Lóránt Fé Zsuzsánna egy egészen fantasztikusan hívő teremtés, a sáros patakiak mindenáig sok mindent tudnának róla mesélni, és Rákóczi György elment, és teljesítette a kötelességét. És hát azért ebben az időben ez úgy zajlott, hogy nem csak a templomi esküvőn, hanem egész az úgynevezett ágyasházig kísérték az ifjú párt, ahol Rákóczi György annak rendje módja szerint megállt, eddig tart az én kötelezettségem, a többi majd Bethlennek a dolga lesz, és elkísérem haza az ifjú feleséget Bethlen Gáborhoz. Hát csak Brandenburgi Katalin nem akarta ezt később tudomásul venni, hogy hát neki nem Rákóczi György lesz majd a férje ura, hanem az sokkal idősebb Bethlen Gábor. Lett belőle sok bonyodalom, de ami miatt elmondtam, Rákóczi György egész életében kitartott minden ostromnak ellenállva, hogy akinek a jegyese van, az a vőlegény. Aki pedig az ő képében, vagy barátként ott volt, az hátralép, és örül a vőlegény hangjának. János ezt sokkal magasabb rendűen meg tudta tenni Krisztussal. De hogy János nem akart soha ellenlábasa, ellenfele, egy kicsi Krisztuska lenni Izrael történetében, ez mutatja, hogy milyen mélyen megalapozott hívő ember volt, akinek még arra is volt ereje, hogy azt tudja mondani, hogy neki növekedni kell, nekem meg egyre kisebbé lennem.
0: Köszönöm szépen. László?
2: István is, meg a Tibor is hangsúlyozta, hogy Keresztelő János mennyire tisztában volt a feladatával, a helyével magyarul nem esett szereptévesztésbe. Mi vajon hányszor esünk bele, és szőlő vesző helyett a szőlőtő szerepét kívánjuk játszani, holott soha nem válhatunk szőlőtővé. És ha nem érjük be a szőlővesző szerepével, akkor valójában nem is vagyunk Krisztus követők. Tehát nekünk is tartózkodni kell a szereptévesztéstől.
0: Köszönöm szépen, Gyula testvér.
5: Azért láthassuk azt a kölcsönös tiszteletet, ami jellemzi ezt az egész kapcsolatot. Tehát ez egy remek helyzet, és egy igazi keresztény nem járhat másúton, mint Keresztelő János. Nem.
0: Köszönjük szépen. A következő gondolatsor újdonság a messiással kapcsolatban. János evangéliuma első fejezet, 32-től 36-ig terjedő szakasz, Varga Gyöngyike.
6: Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Ímé az Isten báránya.
0: Köszönöm szépen. És a kép teljességéhez azért hozzátartozik, hogy János egy nagyon ünnepelt, elismert, hiteles próféta, aki 500 éve már eltűnt prófétaságot reprezentálja megint. És alig, hogy ebbe a szerepbe beleszokott, értsétek jól, pozitívan, megjelenik Jézus, a tanítványai elmennek hozzá, az emberek már nem őt akarják hallgatni, magányossá válik, sőt, fogságba vetik, és akkor is kitart, akkor sem lép vissza, ugyanaz az alázatos ember marad, mint volt előtte. Úgyhogy lehet, hogy Jánosról méltatlanul keveset prédikálunk mi lelkészek, mert az alázatossága az hatalmas nagy volt, és a mai társadalomban ez az egyik nagy probléma, az alázatosság kérdése a kereszténységen belül, a gyülekezeteken belül, mert már alig találunk alázatos embert, mert mindenki a világ szava, hangulata szerint már nagy akar lenni.
7: Még egy adalék János személyiségéhez. Ha az első fejezetben olvassuk, a 28. versben, János először Betániában szolgált, a Jordánon túl, ott keresztelt. Viszont az előbb olvastuk a 3. fejezetből, hogy amután Jézus úgymond színre lépett, János keresztelt Ajnonban, Szálim közelében. Ez pedig Samária mellett van, Samária tartománynál. Tehát amikor Jézus elkezdte a szolgálatot, és János tudta, hogy ő a messiás, mert erről bizonyságot tett, akkor János nem csak engedte, hogy Jézus növekedjék, és a tanítványai is Jézust kövessék, hanem ő egy más területre ment szolgálni. Máshol is útkészítője volt a messiásnak. Én úgy gondolom, ezt is meg kéne tanulnunk, mert hát vannak úgymond divatos szolgálati területek, vagy olyan elismert szolgálati területek, amit mindenki végezni szeretne, és hát vannak olyan megvetett, vagy nem annyira látványos, amiért nem állnak sorba az emberek, és János ebben is példaértékű. Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor ő továbbment, és máshol végezte ugyanazt az útkészítő szolgálatot, és még egy adalék, a múlt héten a samáriai asszony történetével foglalkoztunk, Sikár városa ettől a területtől nincs messze, tehát jól végezte az útkészítő szolgálatot.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Egy kis blokkot olvasnék a füzetünkből. János tehát az evangéliumával meg akarta változtatni az emberekben élő képet a messiásról, hogy felismerjék Jézusban az eljövendő királyra és tevékenységére vonatkozó proféciák teljesedését. Nem politikai és katonai vezetőként érkezik, hanem azért, hogy áldozatul adja magát a világ bűneiért. Ez volt a szándéka. Csak ezek után, amikor minden véget ér, akkor jön majd el az utolsó örök ország.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Jánoshoz azért egyetlen mondatot hagy tegyünk hozzá, egy más evangélium értésünkre adja, hogy a tömeg később így értékeli évekkel később. János ugyan nem tett semmi csodát, de amit Jézusról mondott, az mindig az volt.
0: Nagy mondat, igen.
2: Jánossal kapcsolatban kiemelted, hogy mennyire alázatos volt, és mennyire méltatlanul keveset beszélünk róla. Én az alázatot abból a szempontból emelném ki, hogy alázat nélkül nincs újjászületés. Márpedig Jézus azt mondta, hogy aki nem születik víztől és lélektől újjá, az nem megy be a mennyek országába. Tehát amikor meg akarunk változni, akkor ne a körülmények változásától várjuk azt, hogy mi majd jobb emberek leszünk, hanem próbáljunk befelé fordulni, és kevesebb gőgöt és több alázatot.
0: És ez az alázat megváltoztatja a körülöttünk lévő világot is. Így van, nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjünk tovább. Elfogadás és elutasítás a keddi gondolatsor. János evangélium a 6. fejezet 51-től 58-ig terjedő szakasz, illetve 66-tól 69-ig. Tokics Marika.
6: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ezt nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje.
0: Köszönöm szépen. Ebben van valami olyan üzenet is, hogy Jézus nem úgy beszélt, ahogy az emberek elvárták tőle. Nem az emberek szája íze szerint formálta az üzenetét, és akkor is kimondta és elmondta, ha ez megbotránkozást, esetleg a tanítványi körből való kilépést eredményezte. Nem volt hajlandó az igazság területén kompromisszumra, mert az elvek terén nincs kompromisszum. Mindenhol lehet, de az elvek terén nincs kompromisszum. Tibor.
4: Azt hiszem, itt két dolgot nagyon komolyan végig kéne gondolni. Az egyik, hogy Jézus miféle közösségben akar élni velünk. Ez a bizonyos én testem igazi kenyér és az én vérem igazi ital. Most nyilván gyorsan össze lehet kapcsolni az úrvacsorával, de ha megengeditek, én most hagyná azzal kapcsoljam össze, hanem azzal az alapgondolattal, hogy amikor ő azt mondta, hogy maradjatok én bennem és én ti bennetek, akkor ő nem valamiféle olyan kapcsolatot szeretett volna, mint a kéz és a kesztyű kapcsolata, hogy időnként benne vagy, időnként meg nincs. Hát ugye mikor van rá szükség. hanem egy olyan egyesülést, mint amikor megeszem az ételt, és az utolsó porcikámig mindenhova eljut annak az ételnek a hatása, és nincs olyan porcikám, amely függetlenítheti magát, és nem is akarom, hogy legyen, hiszen ez az élet, amikor eljut mindenhova az energia. Jézus így akart velem lenni. A másik dolog, amit szeretnék a szívetekre tenni, az még fájdalmasabb. Ha valaki tudta volna, hogy hogy kell felépíteni magát, ahogy ma szokták mondani, a karrierje szempontjából, meg az emberek által való elfogadottság szempontjából, akkor Jézusnak tudni kellett volna. Milyen tanító az, aki az utolsó 12-től kell, hogy megkérdezze, miután előtte sok száz tanítványa volt, hogy ti is el akartok menni? Hát akkor valamit nagyon elrontott, nem? Hát statisztikai szemponttal lehet bizonyítani, hogy hát már nem az, aki korábban volt. És vajon elgondolkozunk-e azon, hogy az igazság nem attól lesz igazság, hogy hányan állnak mögé, hanem attól, mert az igazság az igazság. És Krisztus akkor is igaz, hogyha mindnyájan elhagyjuk. És én ezt nem véletlen mondom ilyen személyesen. Én nekem van szükségem Krisztusra, és én szeretnék csatlakozni Péterhez, elhittem és megismertem, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia.
0: Köszönjük szépen, Drábik László.
2: Az igazság nem mennyiségi kérdés, ezt már elég sokszor elmondtam, és örülök, hogy a Tibor is ezt mondta. Én arról szeretnék beszélni, hogy a kenyérrel kapcsolatban Jézus Krisztus háromféle módon jelöli meg magát. Azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, én vagyok az élet kenyere, és én vagyok a mennyből leszálló kenyér. Na most mind a három mást jelent? Le tudjuk fordítani ezt a saját életünkre? Például azt, hogy mit jelent az, hogy én vagyok a mennyből leszálló kenyér? Az, hogy elfogadom-e megváltónak, hiszem-e azt, hogy ő az Isten fia? Ha amikor pedig azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, hát mit mondott egy másik alkalommal? Hogy nem csak kenyérrel és vízzel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Táplálkozunk minden nap az Isten szájából származó igével. És mi az, hogy élő kenyér? Hát attól élő kenyér, amit a Tibor elmondott az előbb. Életünk részévé válik, annyira, hogy elválaszthatatlan lesz tőlünk, úgy, ahogy megesszük a fizikai értelemben kenyeret, vagy pedig csak úgy tessék, lássék, beszélünk róla, de valójában nem éljük meg. Érdemes ezeken gondolkodni.
0: Köszönöm szépen, Sziget István testvér.
3: Nekem az jutott eszembe, hogy tanári aspektusból megközelítve ezt a kérdést, Jézus sokszor teszteli azt, hogy milyen hatékony az ő tanítása. Ugye János evangéliumban nagyon sokszor előhozza ezt a három nagyon fontos pillér. Sok tanulmányunk belőjön az, hogy János evangéliumban 7-szer mondja azt, hogy én vagyok. Itt is azt mondja, én vagyok az élet kenyere, az igazság, az élet, a szőlőtő, stb. Tehát ő magáról is tesz tanul bizonyságot. Rengeteg csodát és jelentkezt látjuk, ez a második pillér, és a harmadik pillér pedig az emberek mit mondanak, emberek is hogy tesznek bizonyságot róla. És ennek ellenére biztos, hogy nem egy jó eső érzés az, hogy sokan elpártoltak tőle, ahogy az ige mondja, és még a legszűkebb körbe, a tanítványi körbe is megkérdezi ezt, hogy ők is el akarják-e hagyni Jézus. De itt nagyon fontos, amit kiemelnék, ez a Péternek a tanúság tétel az, hogy felteszi ezt a kérdést, hogy kihez mennék. Ez nagyon fontos alához, ez nem a bizonytalanságát fejezi ki, hogy nem tudná, hogy kihez kell menni, hanem ez a teljes képtelenséget fejez ki, az, hogy elmennének tőle, mert azt mondja, hogy örök élete van nála, hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a tanítványok is, akik sokat voltak vele, együtt utaztak vele, látták a csodáit, hallották predikációt, tudták, hogy nincs hozzáfogható, tehát meggyőződtek arról, hogy ő a Mesiás. Tehát ez nagyon fontos, és ez tulajdonképpen János evangélium egy nagyon nagy kérdése. Ezt már a Márk evangéliumának a tanulmányozásakor is előhoztuk azt, hogy kinek mondanak az emberek, kinek mondok ti, a tanítványok engemet. Tehát ez a kérdés, hogy én úgy fogom ezt fel, hogy pedagógiai szempontból, bocsáss meg, hogy én beleavatkozok, hogy tulajdonképpen az a tanítás, amit mondott, mennyire hatékony, mennyire tudjátok meg, pedig rengeteg támaszkodó pont van, és ennek ellenére van ez a bizonytalanság, még a tanítványokban is néha.
0: Köszönöm szépen. Anikó, aztán Marika.
7: Én egy gondolat erejéig visszatérnék oda, amit Tibor feszegetett, és aztán Laci bácsi is egy mondat erejéig visszatért rá, hogy az igazság nem mennyiség kérdése. És azért térnék vissza rá, mert szerintem van egy olyan veszély, amit begyűrűzött nem csak a gyülekezetbe, hanem a társadalmunkba is, és például az oktatásunkba is. Bejött az úgynevezett minőségbiztosítás fogalma, ami nem lenne baj, mert igenis legyen színvonalas az oktatás, legyen színvonalas akár egy igehirdetés, az legyen megalapozott, felkészült, stb. De ha olyan szempontból vizsgáljuk, hogy meg van határozva, hogy mondjuk egy egyetemen hány ember bukhat meg egy adott tantárgyból, vagy egy iskolában, ezek konkrét példák, egy iskolában mennyinek kell lenni az osztály átlagnak ahhoz, hogy a pedagógusoknak ne kelljen különféle akcióterveket írniuk, és elemezniük, hogy akkor most ők mit hibáztak, vagy az egyetemi oktatóknak ne kelljen külön megbeszélésre menniük, hogy miért van ennyi bukás, és természetesen kettőn áll a vásár, én tudom, de hogyha csak a pedagógust vonjuk kérdőre, és őt marasztaljuk el azért, amiről nem tehet, mert mondjuk a diák nem tanult, mondjuk ki és lusta volt, vagy nem készült a vizsgára, akkor nagy baj van. Mert két módon érhetjük el mondjuk a megkívánt átlagot. Vagy úgy, hogy tanul az a diák, és jól oktat a tanár, tehát a kettő, mind a kettő a helyén van, vagy pedig úgy, hogy levisszük a szintet. És sajnos én úgy látom, hogy a társadalmunkba bejött az a veszély, és a gyülekezetekbe is, és ezért szeretném hangsúlyozni, hogy levisszük inkább a szintet, csak hogy meglegyen az az elvárt taglétszám, az az elvárt szint, anyagi bevétel, és még sorolhatnám, hogy mi mindent akarunk mondjuk elvárni egy gyülekezeti élet körülményei között, és ez nagyon nagy baj. És az Úr Jézus nem erre adott példát, hanem arra adott példát, hogy az igazság az egy igazság. És amit el kell érni egy hívő embernek, már bocsánat, hogy így mondjam, tehát, hogy újjászületés, új élet, Krisztus követés, azt annak meg kell lenni. Nem alkudhatunk meg, és az Úr Jézus nem alkudott meg. Azt mondta, hogy aki nem eszi az élet kenyerét, vagy az én testemet, abban nincs élet. Kész. Ezek nagyon kemény beszédek, de enélkül, ha ezt nem tesszük kötelező érvényűvé, és magunk számára is elvárt szinté, akkor így fog lemenni a színvonal, a lelki életünk is, így fog lemenni a gyülekezeti élet, a társadalom, az oktatás színvonala is minden. És ez csak akkor elképzelhető, ha én is, mint Krisztus követő diák, komolyan veszem, Jézus mindent megtett a maga részéről, tehát ő, mint pedagógus, mindent megtett, de a kettőnek együtt kell munkálkodnia.
0: Köszönöm szépen. Székely Marika.
1: Ugye a testi táplálékról beszél Jézus, hogy egyétek az én testemet. Tehát, hogyha mi csak a testünk építését szolgáló táplálékra gondolunk, és a lélek táplálása nincs ott, akkor semmik vagyunk. És a lélek táplálása az sokszor fontosabb, mint a testünk táplálása. És a lélek táplálása akkor az igazi, hogyha az igét vesszük elő, és azt táplál bennünket.
0: Köszönöm szépen, Gyula, és aztán László.
5: Csak nagyon röviden, a létezés, az egzisztencia, ez a kenyér. Enélkül nem lehet keresztének lenni.
0: Köszönöm szépen.
2: Az Anikó által elmondottakhoz mondanék egy mondatot, hogyha levisszük így a színvonalat a magunk kedvéért, akkor számolni kell azzal, hogy a végelszámoláskor az fog elhangzani, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket.
0: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor az atya bizonyság tétele. János evangélium a 5. fejezet 36. verstől 38. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
7: Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyság tételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek.
0: Kemény beszéd, de igaz beszéd, és azt hiszem, hogy néha a kemény beszéddel kell találkozzunk ahhoz, hogy megértsünk bizonyos összefüggéseket. Mert ha mindenkinek meg akarunk felelni, és úgy akarjuk az igazságot elmondani, hogy senki ne bántódjon meg, akkor senki nem fog megtérni. Az igazságnak igenis van dereka, gerince, és Jézus itt csodálatosan elmondta az igazságot. Tibor?
4: Csak egy mondat. Lehet, hogy valaki ellen akar szólni ennek, de hát például akik ott voltak, amikor Jézus megkeresztelkedett, hallhatták az atya hangját, hát az nyilvánosan szólt. Miért mondja az Úr Jézus, hogy soha nem hallottátok az atya hangját? Hát nagyon egyszerű, mert egy dolog hallani, hogy rezeg a dobhártyám, a második meghallani, hogy belerezdül a szívem. És az Úr Jézus itt erről beszél, hogy nem akartatok odafigyelni arra, amit az atya mondott, tehát nem értettétek meg, nem akartátok meghallgatni.
0: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsor a sokaság bizonyság tétele. János evangélium a 7. fejezet 37-től 44. terjedő versek. Rózsika.
8: Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a proféta. Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig azt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vette te rá a kezét.
0: Köszönöm szépen. Megint látjátok, ismeret hiány. Galileából, hát mi Betlehemből várjuk, és közben nem tudták, hogy a mi urunk Betlehembe született meg. Milyen kis félreértések, milyen kis információ hiány az, ami alapvetően az emberekben az ellenállást kiváltja. És sokszor ez a hasonló gondolkodás ma is az evangéliummal szemben igen sarkalatosan helyt áll. Kinek milyen gondolata van, Gyula, aztán Marika?
5: Nagyon röviden, ha megfigyeljük a társadalomnak, mert nem az az elvárás teljesült, amit ők elképzeltek. És ettől látjuk azt a őrült zűrzavart, amit látunk. Mikor rabja egy ember is, és a társadalom is a saját gondolkodásának és a saját elméletének. A tanítványok azt mondták, hogy mik állított helyre. És ez a királyságodat, stb. Nem értik meg Jézusnak a szerepét, amiért jött. És amikor mondom, saját elméletünknek rabja vagyunk, hát akkor így járunk, sajnos.
0: Köszönöm szépen, parancsolj, Marika.
1: Ugye az írástudók, farizeusok nagyon jól tudták, hogy hol kell Jézusnak megszületni, de egy se volt ott, csak a pásztorok és a három király jelent meg Jézus születésekor. Tehát sok mindent a proféciák előre mondtak, és ugye Krisztus az élet vize. Tehát, hogyha mi elfogadjuk ezt az életvizét, akkor bennünk megmozdul valami, ami arra ösztökél bennünket, hogy másokat is ehhez a vízhez juttassuk, mert ez nagyon fontos, mert ettől függ az ember örök élete. És amikor valaki elutasítja, akkor ez számára a véget jelenti, mert nem részesülhet abba, amibe azok, akik hisznek.
0: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
9: A Szentírás azt tanítja, hogy a megváltó szeretne a szívünk trónján ülni, és betölteni az életünket az ő kegyelmével, mint jó illatú aromával. És hogyha elfogadjuk ezt, akkor nagyon boldogok leszünk.
0: És jó illatúak leszünk.
9: Igen, és azt árasztjuk a környezetünkben is.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Nem tudom, gondolkoztatok már azon, mert én igen, hogy az Úr Jézusnak ez a szava, ami keresztény életünk szempontjából milyen idegesítő? Mert azt mondta, hogy aki szomjazik, menjen hozzá és igyék. És az a víz, amit ő ad, arra nem azt mondta, hogy eloltja a szomját. Hiszen ez azt jelenti, ittam egy pohár vizet, most éppen nem vagyok annyira szomjas, legközelebb szomjas leszek, kiszok megint. Hanem azt mondta, hogy annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Márpedig ahol forrás fakad és folyóvá duzzad, ott a környezet szükségképpen megváltozik. Ha nem tud megváltozni a környezet, akkor ott valami, nem tudom, mi történik, mert még a kősziklát is, tessék megnézni mondjuk a Vaskapuról készült felvételeket, a Duna olyan gyönyörűen átvájta ott azt a részt, hogy teljesen átalakított az eredeti környezetet, pedig ott aztán kemény volt a szikla. És azon gondolkozom, hogy az én környezetemben vajon továbbárad, az, hogy én Krisztus tanítványa vagyok? Vagy pedig el vagyok magammal, mert hát éppen nem vagyok nagyon szomjas. És időnként belekortyolok az igébe, hogy nehogy kiasszak. De nem ezt ígérte az Úr, ennél sokkal többet.
0: Marika?
1: Ha az élő víz útját elálljuk, akkor előbb-utóbb pocsolya lesz, és megbüdösödik a víz. Tehát a forrás akkor tiszta és mindenki számára élő, hogyha engedjük folyni, és mások hasznára válik.
0: Köszönöm szépen. Jakó Rózsika, összefoglalás.
8: Dr. Sziketi Jenő, Isten terve a megváltás, a 127. oldal. Jézusról egyre jobban kiderült, hogy ő nem a harcolni kész, uralkodásra termett hősöket kereste, hanem a megfáradottakat, és azokat, akik meg voltak terhelve, akik nem tudtak a maguk sorsán változtatni. A tanítványok előtt egyre kétségesebb lett az, hogy ilyen csonka-bonka hadsereggel hogyan lehet a Mesiás trónra ültetni. Jézus a kortársak jelkívánását rendre visszautasította, hiába szaporította meg a kenyeret, vagy járta a tengeren, az emberek a földi kenyérétől nem látták meg a mennyeit, mivel Jézus személyének a titkát nem ismerték. Amikor Kapernaumban arról beszélt, hogy ő az élet kenyere, még a tanítványok is ezt mondták. Kemény beszéd volt ez, kihallgathatja őt. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. A 12 hite is megpróbáltatott. Jézus megkérdezte tőlük, vajon ti is el akartok menni? Ha Jézus messiási hadsereget akart volna gyűjteni, akkor ez a kérdés nagyon rossz taktika érzékről tanúskodna. Hiszen egy ilyen kudarc után a jó vezető inkább önmagához akarja kapcsolni híveit, mint választás elé állítani őket. De Jézust nem lehet erőszakkal kényszeredetten, meggyőződés nélkül követni. Ahogyan a tanítványoktól sem várta el ezt, úgy nekük is van lehetőségük szabadon dönteni ő mellette, de nem lehet semlegesnek maradni. Ismét Péter vall hitet. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük, és mi tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. A tanítványság alapja tehát Jézus elhívása, az ember szabad akaratú döntése és Krisztus engedelmes követése.
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat. Folytatjuk, mindenkit várunk a rádió elé. Boldogok, akik hisznek, a hetedik tanulmányt fogjuk átvenni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg Jézus, te néked köszönjük meg azt, hogy ő az igazságot, az atyától hozott igazságot úgy tudta elmondani az embereknek, hogy nagyon sokan elfogadták, bár voltak, akik elfordultak, emberi tanítás, emberi előfeltételek miatt nem fogadták el Jézust. Add, Urunk, hogy mi kövessük őt, ne csak szánkkal, hanem szívünkkel. Add, Urunk, hogy az igazságot ne csak befogadjuk, hanem tovább is tudjuk adni embereknek. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe Megmaradni a szeretetben. A mai ige János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretet közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja, de ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Ma iskolakezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskolakezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének és a teremtett világ megóvásának közös pontja éppen a fiatalság, a gyermekeink. Az irántuk érzett felelősség a mozgatója az oktatásnak és a természeti, társadalmi környezet minél jobb állapotban való megőrzésének is. Ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott békevilágnapi üzenetében 2010-ben, a természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskolakezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. Női csendes napok Pilis Csabán szeptember 24-től 27-éig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap közös elcsöndesedésre, feltöltődésre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Szigeti Jenő, a közelmúltban elhunyt testvérünk, munkatársunk és barátunk emlékére ismételjük meg következő műsorunkat.
1: Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Egyházak szerepe mai társadalomban című műsorunk negyedik vendégét. Szeretettel köszöntöm dr. Szigeti Jenő professzor emeritust, vallástörténészt, adventista egyházban, amikor elnökét is, akit, hát, hogy is mondjam, 25 éve ismerjük egymást, és valóban sok olyan dologban tudtunk együtt gondolkodni, működni, ami az egyházak társadalmi szerepét is elindította. Először is hadd kérném, mielőtt belemennénk a beszélgetésünknek a elsősorban a te kutatásodat is jelentő kérdéseibe, hogy ki is az a Szigeti Jenő? Honnan indult, és hogy lett belőle végül is egy egyháznak a első számú vezetője, valamint vallástörténész, akit végül is valahol Európában is, sok könyvei révén is, meg személyesen is nagy tisztelet övezi.
1: Köszönöm szépen, hogy túlértékeltél. Lépésről lépésre ez a rövid válasz. De arról van szó, hogy én evangélikus teológiát végeztem, nem kezdem előről, hogy előtte adventista teológiát, előtte, mint adventista lelkész gyerek, még gimnáziumba se akartak felvenni, aztán a fasorba, akkor még volt a fasor, egy évet jártam, utána érettség után ugye természetesen nem vettek fel, háromszor felvételiztem, azután kerültem adventista teológiára, evangélikus teológiára, református teológiai doktor lettem. Mint látod, eléggé vegyes az életem. És akkor a folklor tanszék, mivel a kutatásaim azok a népi vallásossággal foglalkoztak, pontosabban azzal, amit lelkiségtörténetnek vagy kegyességtörténetnek szoktak mondani, egy adott korba, hogy hittek az emberek, ezért folyt professzorként

0: ott a közép-európai kisebb egyházok történetének a forrásanyagát kutattam, azért, mert ott maradtak meg jobban a források, mint nálunk, lévén ugye második világháború, kommunizmus és minden más. És aztán hazajöve megint az ELTE-n is tanítottam, különböző egyetemekre kaptam egy-egy fél évre meghívást, míg természetesen a Szabad Egyházak Tanácsának lelkészképzőjét már 67-ben közösen szerveztük, és itt is tanítottam, úgyhogy főiskolai, illetve egyetemi tanítási múltam az 1967-től bizony sok, kiszámolni is sok.
1: Mi inspirálta arra, hogy erre a pályára lépjél?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, és köszönöm a kérdést. Elsősorban az, hogy ha ezt az úgynevezett szocialista társadalmat nézzük, vagy kommunizmust, itt tulajdonképpen nem vallásüldözés volt, egy sokkal ravaszabb dolog. Ki kell szorítani az egyházakat, minden egyházat a társadalom perifériájára, úgy kell tekinteni, mintha nem volna. És én nagyon erősen éreztem a saját bőrömön belülről is, de kívülről is a tudományos munkáim alapján, hogy ez egy végzetes dolog az egyházra nézve. Tudnilik, egyház nincs társadalom nélkül, és társadalom meg nincs egyház nélkül. Tehát valahol az egyházat és a társadalmat közösen kell kutatni. Na most az akkori egyháztörténészek erre nem nagyon jöttek rá. Révész Imre még 1922-ben írta a protestáns szemlébe egy nagyon érdekes tanulmányt, amiben azt mondta, hogy a magyar egyháztörténet épülete a Sagrada Familiához, a Barcelona híres Guardi által alkotott remekéhez hasonlít. Akkor még ugye úgy volt, hogy volt, ami teljesen meg volt építve, volt, ahol csak az alapfalig jutottak el ebbe a csodálatos épületbe. Hát ilyen volt az egyháztörténet is, és különösen ez a lelkiségtörténet, kegyességtörténet, ez nem volt sehol. És ezért az egyház történet is sántított, mindig csak intézménytörténetről beszéltünk. Kicsit még ideológia történetről, hogy így mondjam, a teológia történetet, de a lelkiség történetről, hogy egy adott korban hogy élik meg az emberek a hitüket, jóformán semmit nem tudtunk.
1: Ez egy érdekes, tehát nem a családból indulták ki, hanem annak a kornak a úgymond kihívásaira inspirált, ahogy én most érzékelem. Hát ez... De a családon belül volt-e, aki azért mindezt, hogy is mondjam, valamilyen formában azért erre a pályára inspirált téged? Most ez a korhoz való és a kihívásra arra szenzációsan válaszoltál, sőt, a tevékenységed erről szól a mai napig is.
0: Nagyon érdekes, a mi családunkban apám sosem mondta, hogy légy lelkész. Ezt soha ki nem mondta. Sőt, még arra se inspirált egyikünket se, hárman vagyunk fiú testvérek, hogy ugye mi szabad egyházi közösség vagyunk, felnőtt korban döntjük el, hogy megkeresztelkedünk, hogy keresztelkedj meg. Erre mind önként jutottunk el. Viszont olyan légkört teremtett, hogy ez természetes volt, ez volt az életünk megélésének az egyik nagyon fontos állomása. Na most, apámmal rengeteget beszélgetünk ilyen dologról. Apám élete is nagyon érdekes, ő válogatott focistaként indult, mint a győri vagongyárnak ugye a beosztott felsőipariskolát végzett esztergályosa, és egy sportbaleset a harmadik válogatottságán pontot tett a karrierje végére, akkor került aztán lelkészi szolgálatba, Németországba tanult lelkésznek, stb. Ő nagyon érzékeny volt ezekre a kérdésekre, a társadalmi kérdésekre. És sokszor ezt úgy beszélgetésben eleresztette. És ez mindig szöget ütött a fejembe, hogy az apám hogy látja a társadalom szerkezetét. Mindig azt éreztem, hogy ez úgy belelát a dolgok mélyére, nem az eseményeket nézi, hanem mik az indítórugók. És ez bizonyára hatott. Hatott a hitünkre is, mert szabadon kellett dönteni, tehát ezt a szabadságot mi megéltük a családon belül, és az az érdekes, hogy mind a hárman úgy döntöttünk, hogy igen, aktív tagjai leszünk ennek az egyháznak szabadon. Ez a szabadság megvolt a mi életünkben. Ugyanakkor ez a társadalmi érzékenység is megvolt, hogy hogy is mozognak a dolgok. Ezért egészen fiatal koromban kezdtem gyűjteni például az egyházomnak a történetét. Ebben az akkori mi úgy mondjuk, hogy egyházelnökünk, unia elnökünk, a Mihnai László, aki holokauszban remekül kivette a részét, nagyon sokat támogatott. Kisrác voltam, és megkérdezte, hogy mi a kedvenc tárgyad. Mondtam, hogy a történelem. Azt mondja, ez nagyon helyes, és tudsz az erdélyi szombatosokról, amit is tudtam, nagyon megdicsért. Azt mondja, akkor én most a Gyulának, ez a Veszelovszky Gyula volt, remek egyháztörténész, szólok, hogy

0: küldjön neked irodalmat. Gyula bácsi küldött is irodalmat. Szóval ez voltam akkor talán 7. vagy 8. általánosba. Ezek olyan lökések, amit élek nem felejtem el. Tehát egy kicsit a közösség is nevelt, és egy kicsit a apám is nevelt erre az útra.
1: Az első szolgálatod helye, az említetted, hogy tanítottál, de mint lelkipásztor, ezt hol indítottad el?
0: Budapesten volt egy körzetbe, ahol többek között olyan fiatalok voltak, mint a Mantyi Róbert, ezt mindenki ismeri, mert Gallup intézetnek a dolga volt, és az öcsémmel, a kisebbik öcsémmel együtt 1965-ben a gyülekezet és a pesti gyülekezetek között csináltak egy szociológiai felmérést, akkor egyetemi hallgatók voltak, hegedűs tanítványok voltak, és valami szakdolgozatnak írták meg ezt, mai napig is megvan ez a felmérés. Tehát én tanítottam őket cédulázni, meg hogy kell ilyen munkát végezni, már én akkor többet tudtam, mert már végzett lelkész voltam, és tudom azt, hogy ez a szolgálati hely ezért is nevezetes az én életemben, de hát az az érdekes, hogy meg kellett tanulni az egyszerű emberekkel a saját nyelvükön beszélni, és meg kellett tanulni mondjuk egy egyetemistával is a maga nyelvén beszélni. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a dolga, amit Pál úgy mondta, hogy mindenkiért mindennél lettem. Tehát a görögnek görög, a zsidónak zsidó, a szolgának szolga, a szabadnak szabad, tehát mindenen átlépve az emberrel kell foglalkozni. És akkor jöttem rá arra igazán, nem mintha a teológián ezt nem mondták volna úgy az adventistán, mint az evangélikuson elégszer, hogy az emberközpontú teológia. De gyakorlatban itt jöttem rá, hogy mennyire fontos az emberközpontuság.
1: Nagyon jó. Hát igen, valóban.
0: És ezt... hadd mondjam azt most a közös élményünk is, hogy amikor először találkoztunk, és te is ebbe az irányba mentél, akkor rögtön tudtam, hogy egy anyanyelvet beszélünk.
1: Igen, hát mindjárt oda rátérünk arra a rendszerváltás utáni közös munka. Talán még annyit, hogy az úgynevezett átkos időszakban mennyire tudott a maga az egyház működni, milyen szabadsága volt. Hát már az adventista egyházra gondolok elsősorban.
0: Bilincsbe táncolni, szóval ez körülbelül így van. Na most én ezt azért nagyon vastagon átéltem. Az életemnek egy nagy fordulója volt az, hogy én a Kardos László, ez a nékoszos Kardos László, aki Nagy Imrének személytitkára volt, és halálra, aztán életfogytigra, aztán amnestiával szabadulva, írt egy könyvet Bakony Csernyéről, és arról ugye nem volt szabad recenziót írni. Na most ugye ez be kellett vinni az Állami Egyházi Hivatalba, és akkor már a teológiai szemnél volt egy háztáji rovatom a talózgatás teológus szemmel. És hát megírtam erről a recenziót, és az egyházügyi titkár, akinek nem említem most a nevét, az még olvasni se nagyon tudott, így az ujját húzta, és ugye ez 3 oldalas recenzió volt, meg a talózgatás teológus szemmel az egy 8-10 oldalas kézirat volt. Megnézte, hogy kiadta ki a könyvet, és azt mondja, Kossuth könyv kiad, ez a párt kiadója. Na hát akkor mehet. Ez volt az egyetlen recenzió, ami megjelent róla, hogy kapott egy pártfegyelmit érte. Ezt a rendszerváltás után elárulta, tehát büdös csirkefogó miattat kaptam egy pártfegyelmit. Ezért. Na elég az hozzá, hogy a Kardos László ügy miatt engem állandóan figyeltek, hogyha valaki elmegy és veszi a fáradtságot, voltak tanítványok, akik vették, körülbelül 75 centis iratanyag van rólam, ez azt jelenti, hogy itt sorba rakva ez 75 centi, tehát bőséggel megfigyeltek minden. Na most, én azt hiszem, hogy ennek a kornak az volt a lényege, hogy mi nem féltünk. Tehát az ember köztörvényes bűnt nem csinál, nyilvánvalóan tudja, hogy a lelkész az azért van, hogy lelkész legyen, ha tetszik ez valakinek, ha nem tetszik valakinek. Azt mindig éreztük, hogy keresztbe tettek, vagy mit tudom én, mint lelkész gyereket nem vettek fel 3-szor az egyetemre maximális pontszámmal, szóval ilyenek voltak. De az az érdekes, hogy ami akkor hátrány, az később előny lett. Mert mi mindig bizonyítani akartunk, tehát egy lelkész gyereknek sokkal jobban kellett tudni, hogy megkapja a minimális lehetőséget, mint mondjuk egy jó káder gyereknek, ahogy ezt szokták mondani. Ez viszont most fizet a mi életünkben. Most az egyházra nézve pedig az, hogy igen, az egyházban is tudtuk azt, hogy igen, a gyülekezetben is ki az, aki jelent, sőt, a becsületesebb el is mondta, hogy előttem ezt nem mondjad, mert nekem jelenteni kell róla, szóval ezt elmondták, tehát tudtam darabra, hogy ez jelenteni fog, sőt, üzenni is lehetett, amit akartam, hogy elmondjon, azt megmondta neki, na ezt mondd el. Persze ezt nem nagyon tudták, szóval ez egy szép világ volt, aminek kialakult a maga játékszabálya. Én azt hiszem, hogy a kisebb egyházak kevésbé jöttek zavarva, mint a nagyok, mert nekünk már voltak illegális korszakaink, az adventista egyházat 39. december 2-án betiltották, mint honvédelem érdekeire veszélyes szektát annak idején. A betiltás 13 hónapja alatt megkétszereződött az egyház létszáma például.
1: Szóval ma körülbelül az adventista egyház híveinek a száma körülbelül mennyi lehet Magyarországon?
0: Magyarországon egy 5000-en felül van, 5000 pár száz, de hát ez azért nem jellemző egyetlen szabad egyházra sem, mert egy faluban van mondjuk 100 adventista, akkor az istentiszteleten olyan 300 ember vesz részt, mert ebben nincsen benne a 100-ba a gyerekek, esetleg a házastársak, esetleg rokonságból, aki eljár, akiket barátnak mondunk, de rendszeresen részt vesz az egyház életébe. Tehát a kisebb egyházak társadalmi hatékonysága azért nagyobb, mert ők az aktív tagokat számolják csak, nem pedig a névleges tagokat.
1: És körülbelül hány egyház községe van?
0: Ez olyan 110-en valahány 100. van.
1: Igen, hát egy érdekes Hévíz városát említem csak, ahol rendszerváltás után polgármesterrel való beszélgetés azt mondja, hogy ez az 5000-es városban itt van vagy 14 ezer valamennyi szálláshely, tehát naponta 30 ezer ember fordul meg, az öme elsősorban az egészség gyógyulásáért. És azt mondja, hogy igen, de ezeknek az embereknek a lelki gyógyulásukra is szükség van, ezért templomokat épített, benne adventista imaházat is.
0: Igen, és egy nagyon szépen.
1: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy igen, valóban a településeken az egyházak és az önkormányzatok összefoghatnak, kikért, megint csak akiért a bizalmat élvezik, és akikért a szolgálatot elvállalták. A rendszerváltás, tehát 89. július 1 megszűnik az állami egyházügyi hivatal, és nulláról kezdődik valami. Én úgy emlékszem, hogy annak az első törvény kidolgozásába is szintén részt vettél. Mi ezt úgy nevezzük, vagy úgy került be a jogtörténetbe, hogy a 90-es évi 4-es törvény, a lelkiismeret és vallásszabadság és egyházakról szóló törvény. Te a saját egyházadat, meg egy kicsit a közösséget is képviselted. A te szakmai tudásoddal és egyáltalán azzal az ismeretanyaggal, amiről az előbb is beszéltél.
0: Hát ez úgy volt tényleg, és most megint egy szubjektív dolgot talán, ezt sosem mondtam el neked. Ez egy nagyon izgalmas év volt, a 89-es év, tudnilik. Még Amerikában, én 79-80-ban voltam Amerikában ösztöndíjjal, ott megismerkedtem Mark Finley-vel, aki egy kiváló evangélista, és végre egy olyan amerikai evangélista, aki nem Amerikát akar itt csinálni, hanem azt mondta, hogy tanulmányozom az európai lelkiséget. Sokat segítettem neki ebbe a szakmámnál fogva. És elhatároztuk, hogy ő jön Magyarországra 89 őszén. Na de erre az elmi egyházügyi hivatal előzetes engedélye kellett, és én ezt nem kértem meg, érezve, hogy itt már recseg ropog minden. Más egyetemi kapcsolataim révén is éreztem, hogy itt nem kell előre szólni. És mikor a 89 őszére ez bejött, előtte összeomlott az egyházügyi hivatal, ez egy nagy dolog volt. És akkor jött a hívásotok, hogy vallásszabadsági kérdésekben kellene beszélni, és akkor tényleg nem csak az én egyházamat, hanem a szabad egyházak lelkészképzőjében csak nem mindenkit tanítottam, aki kisebb egyházhoz tartozik, mert szinte nincs olyan egy kisebb egyházi vezető, aki ne lett volna tanítványom, sőt, akkor még a Favinyi Tibor, az evangélikus professzor, tehát ha nem a mostani Favinyi Tibor, hanem a papa Favinyi Tibor, az éppen egy infarktuson esett át, és egy 2 évet tanítottam az evangélikus teológián, és egyháztörténetet besegítettem az alma máteremnek szerelemből, és segítőkészen nagyon jó barátom volt a Fabinyi Tibor, így rengeteget ismerek, és éppen ezért ez az ismeret miatt többen megkértek, hogy képviseljem a vallásszabadság ügyét, és így kerültünk mi kapcsolatba. És nagyon érdekes, hogy szabad név szerint is említeni az Egyed Albertnét, akivel rögtön összehoztál, és hát átulcettig elkezdtem, mint a kisiskolába elmagyarázni, hogy ez így van, itt tessék vigyázni, ezek az érzékeny pontok, stb. És tudom, még ilyen tanábrákat is csináltunk közösen, ilyen folyamatábrákat, hogy kit, hogy, mint, merre, meddig. És nekem az volt a nagy élmény, hogy én ugye korábban ugye egy más rendszerben, az állami egyházi hivatallal voltunk egy állandó, hogy így mondjam, foci meccs csatába, hogy hogy lehet kijátszani ezt, azt, amazt. És nekem óriási élmény volt, ez egy megszűnt. Tényleg egy anyanyelvet beszélünk, egy formát akarunk, egymásnak segítünk. Itt nem kell semmire se vigyázni, nem kell óvatoskodni, lehet őszintének lenni. Ez tényleg úgy volt, hogy egy ilyen felszabadulás érzést éltem át, amikor veletek kezdtem
1: ez
0: dolgozni.
1: Ez egy érdekes időszak volt valóban. Én úgy neveztem egy-két évet talán, hogy az úgynevezett görcsoldás időszak.
0: Ó, ez nagyszerű, ezt megtanulom én is.
1: És ebben az egyházakkal közösen próbáltuk ezeket a 40 év beidegződéseit feloldani, és egy kölcsönös bizalommal alkotni a jövőt. És hát ebbe te jelentős szerepet játszottál.
0: Én még korábban, mi nagyon jól, az én generációm nagyon jól ismerte a marxizmust, sokszor a marxizmussal kellett érvelni az egyházügyi hivatalok kevésbé marxista filozófiában járatos bürokratáival szembe, ezek is szép játszmák voltak.
1: Szerencsére, megmondom őszintén, nekem semmi közöm nem volt az állami egyházügyi hivatallal, akkor, amikor Glac Ferenc felkért, hogy szervezzem meg, akkor ezt meg is kérdezte, és az volt a kérése, hogy hozzak létre egy egyházi főosztályt egyházi delegáltakkal közösen, de az állami egyházi hivatalból elbocsátott 60 emberből senki nem jöhet ide át. És hát természetesen mindnyájan újak voltunk a témát érintve, pláne az, hogy alkotni kell közösen.
0: Viszont nyitottak voltatok, és ez volt nekünk az óriási élmény.
1: Úgyhogy ez egy nagyon szép, valóban egy olyan időszak volt, amiért nem kell tulajdonképpen, hát az embernek nincs lelkiismeret furdalása, mert közösen, amit tettünk, azt azért tettük, hogy azt a szolgálatot, amit elvállaltunk, azt tisztességgel, lehetőleg közös gondolkodással alakítsuk ki. Rendszerváltás után ugye jön az úgynevezett Antal kormány. Antal kormány időszakában volt egy jelentős vita a hitoktatással kapcsolatosan, hogy is nézzen ki, akkor is felmerült az, hogy legyen kötelező, vagy nem kötelező, fakultatív, vagy gyakorlati fakultatív tantárként, és így tovább. És akkor neked megjelent 92-ben a edukációban egy cikked, amit nekem akkor is nagyon tetszett, és meg is őriztem, és mondom, ha egyszer erről beszélgetünk, és ez az alkalom, akkor megkérdezek, hogy mi volt ennek az előzménye, és végül is ebből egy 25 év után mi valósulhatott meg, és mi nem. Ennek a címe ugye vallás is, és bibliaismeret egy modell kísérlete, és ezt Szigeti Jenő professzor úr, ma már professzor úr írta. Erről mondja egy pár dolgot, amit azt hiszem, hogy a hallgatóknak fogalmuk sincs, hogy nem ismerhetik.
0: No, hát ezt tényleg kevesen ismerik. Következő volt, nekem már akkor az volt a nagy érzésem, meglátásom, amit már korábban is mondtam, hogy az elmúlt 40 esztendő, tehát az előtti 40 esztendőben a vallások társadalmi szerepének a kiszorítása ment a társadalomba. Szóval nem úgy, hogy direkt nem szabad templomba járni, csak aki templomba jár, annak ilyen-ilyen következménye van, ezt mindenki tudta. És éppen ezért a társadalomban kialakult egy információ hiányos állapot. Ugye sorban jelentek meg, hogy protestáns mise, meg ilyesmik az újságban, mint ugye akik tudták, azok nevettek, de hát nem lehetett szegény újságírót se bántani, mert semmit nem tudtak az egyházról. És akkor én egy OTKA pályázatot adtam be, több munkatársal együtt, akiket szerveztem, fiatalabbak volt tanítványaim közül, hogy csináljunk egy olyan projektet, hogy mit lehetne csinálni az iskolába azért, hogy minden gyerek tudja, hogy mi a Biblia tartalma, vallás, felekezet és világnézet különbség nélkül, hiszen az európai kultúrának az alapja, az egyik alapja a Biblia. Másrészt a vallásokat ismerjék meg, és ne holmi kósza hírekből. Így ez az OTKA pályázatot megnyertem, és ekkor a Oktatáskutató Intézetbe telepítették ezt a pályázatot, és ott dolgoztam rajta 3 évig, nagyon sikeresen elvégeztem ezt a munkát, és hát én mai napig is úgy emlékszem vissza, hogy rengeteget tanultam belőle. Ha érdekli majd a hallgatókat a szünet után, akkor részletesen
1: többet is feltétlenül veszem. Erre szükség volna, hogy végül is mire terjedt ki, és milyen eredményt hozott. Hozott-e eredményt, és ha igen, akkor milyen eredményt hozott. Kedves hallgatóink, egy pár perc szünetet tartunk, addig hallgassanak zenét, és folytatjuk tovább az utolsó kérdésnek a izgalmasabb részével.

0: Igen, hát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Szigeti Jenő professzor emeritus vallástörténészt. Kedves hallgatóink, folytatjuk a műsorunkat. Ott hagytuk abba az első részbe, hogy ez a kutatás hogy indult, milyen körülmények között, milyen pályázattal, és folytatnánk azt, hogy és milyen eredménnyel. Erre kérnék egy kis történetet.
1: Az OTKA pályázatot megnyertük, ezért nekiláttunk, és azt mondtuk, hogy mivel a Biblia az európai kultúra alapja, mert ezen alapul a nyelvi kultúránk, ezen alapul az irodalmi művészeti kultúránk, ezen alapul az etikai anyanyelvünk, sőt, még a természettudományos gondolkodás is ezen alapszik, hiszen ez egy jellegzetes világlátás, aminek az a lényege, hogy a világban nem istenek vannak, hanem az ember az ura a világnak, és ez a Bibliának az első lapján már ott van. Ezért mindenkit meg kell ismertetni óvodától az egyetemig a Bibliával, kellő színvonalon. Na most, óvodás programot csináltunk, amiben egy óvodai csoporttal, nagyszerű vezető óvónőkkel, tudom, Kispesten egy óvodába csináltuk ezt remek pedagógus asszonyokkal, akik értettek hozzá. Játékosan hogy lehet megtanítani erkölcsi fogalmakat a bibliai történetek alapján. Mindenféle szemléltető eszközzel, filces táblától kezdve, homokasztalig, mindennel installálva. A gyerekek rajongtak, a múltkor a nyakamba esett egy fiatal ember, azt mondja, én is az óvodába jártam, azt mondja, nem tetszik megismerni. Íme ma is emlékeznek rá. Utána megcsináltuk egy pesti általános iskola alsó tagozatában ezt a programot, most már az általános iskola tantervéhez ragaszkodva. Utána felső tagozatban megcsináltuk gimnáziumokban, technikumokban is megcsináltuk, és a Békéscsabai főiskolán is. Ezeket a modell kísérleteket állandóan teszteltük, és mindig javítottunk, ha kellett, a módszeren. Úgyhogy 3 év végére volt egy olyan anyagunk, amiben az egész programot le tudtuk írni, és ez a program kipróbált program volt, tehát már pedagógiai tapasztalatok voltak mögötte, pedagógusok véleményét tettük melléje. Az OTKA pályázaton ez maximális sikert ért el, maximális pontszámot kaptunk, ami az akkori OTKA-nál is, a mai OTKA-nál is nagyon ritka, hogy valaki maximális pontszámot kap. És amikor ez megvolt, akkor az Oktatáskutató Intézet vezetővel, Kozma Tamással elmentünk a minisztériumba, és azt mondtuk, hogy íme itt a program, akkor készült a nemzeti alaptanterv, tegyük ezt bele. És hát sajnos ez nem sikerült. Tehát ez a kudarc itt volt, hogy nem sikerült, méghozzá nem pártpolitikai dolgon, emlékszem még az MSZP-t is elmentem meggyőzni ezzel kapcsolatban, és sikerem is volt, úgyhogy addig érveltem, még ott is elfogadták. Hát egész egyszerűen az egyházak úgy érezték, hogy hát ez nem lesz jó, nem jót tesz a hitoktatásnak. Tudnélik, emögött meg az volt, hogy az egyházak nem voltak még képbe, ugye 40 év hitoktatás kiesett, hogy mit is kellene csinálni a hitoktatással. Egyszerűen ismereteket kell közölni. Ugye említetted, hogy kötelező, szabadon választott, de hát az ismeretre mindenkinek szüksége van, akkor hogy van? Vagy a gyerekek lelki világával kellene foglalkozni, ez utóbbi nagyon fontos volt, tudnélik, a rendszerváltozás a gyerekeket is megviselte, erre nem szoktunk beszélni, de hát a családi feszültségek egész sora jött ebből ki. Jó lett volna ez. Ugyanakkor meg az egyházaknak nem voltak megfelelő oktató személyzete. Hát ugye iskolák visszajöttek, na de kik a pedagógusok? Ugye Korzenszki Richárda rengeteget beszéltünk erről, és ezt te is tudom, hogy beszéltetek erről. Szóval egy nagyon érdekes helyzet volt. Hogy sikeres volt ez az egész, vagy nem, bizonyára igen.
0: Megmondom, de hogy talán...
1: Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna.
0: Talán több helyen az első időszakban a hitoktatás mellett már akkor felmerült, hogy a etikát kellene esetleg valahol, és azért épp a Korzenszki Richárddal Bajorországba mentünk, és elhoztuk az ottani etika könyvet, mert ott ugye hasonló választási lehetőségek voltak. De annak a bevezetésére se került sor. Hát egy kicsit óvatos volt akkor a politika, hogy ekkora levegőt vegyen, és azt mondja, 40 év után ezekre az ismeretekre, amit ez a kutatás igazán bebizonyított, hogy mennyire szüksége van a következő nemzedéknek, hiszen itt végül is a Biblia ismerete, vallástörténetek, a különböző világvallások megismerése, és voltak olyan iskolák, ahol hitoktatás mellett, vagy ahelyett ilyen egyháztörténeti órákat tartott. Természetesen a gondja ennek az volt, hogy nem volt hozzá megfelelő olyan szakmai tudás a pedagógus társadalomban, akik ezt mondjuk elősegítették volna. Tehát itt jött be az, ami a hitoktatás akkor úgynevezett fakultatív, gyakorlati fakultatív tantárként heti 2 órában, 35-70 órában végül is azért megindult. Egy nagyon jelentős tömeg, én ha jól emlékszem, az első időszakban több mint 40 ezer tanulócsoport volt, aminek a zöme természetesen nem egyháziskolában lehetett, mert akkor még nagyon kevés egyháziskola, ugye itt mindig most 91-92-ről beszélünk, de ez azt jelentette, hogy azért tudtuk azt, hogy hány tanulócsoport, mert mi úgy kezeltük, hogy annak az oktatója, mintegy, hogy az lelkész vagy világító oktató, az ugyanolyan pedagógus és ugyanolyan fizetést kell, hogy kapjon, mint óraadó tanár, és ahhoz kellett tudni, hogy hány tanulócsoport van, és hány ember végzi ezt a munkát, hogy ehhez való úgynevezett pedagógus bér, átlagbérnek megfelelő, úgymond hát óradíjat megkaphasson.
1: Egy érdekességet hadd mondjak, hogy az Oktatáskutató Intézet, amikor befejeztük ennek a modellnek a kiépítését, Gyulán rendezett egy konferenciát erről. És a gyulai konferencián a pedagógusok vetették fel, hogy szeretnének a Bibliáról, vallásismeretről több információt, ezért az Oktatáskutatóba indítottuk el azt, amit most is folytatunk, Bibliai Szabad Egyetemnek hívtuk, amiben lényegében nincs másról szó, mint megismertetjük a Bibliát, és hát erre még hozzá kellene tenni egy ilyen vallástudományi szabad egyetemet, és hozzá kellene ragasztani. Ez is benne volt a tervünkben, sőt a tanterv is kész volt, de az a óriási érdekes dolog van, hogy ezekre a Bibliai Szabad Egyetemre máig, ha meghirdetjük valahol, óriási sikerei vannak. Tegnap voltam Kecskeméten, ott volt 2 évvel ezelőtt egy ilyen Bibliai Szabad Egyetem, 150 ember azóta is eljár. Egész egyszerűen a bibliai történetek, vallástörténeti, művelődéstörténeti összefüggéseket kell ismertetni. És a pedagógus a fejére csap, jé, hát a Dante Pokláról ezt nem is tudtam. Vagy jé, hát most már tudom azt, hogy tudom én, közmondásban mit jelent ez, hogy áll, mint Bálám szamara, vagy utánom a vízözön. Ami egy hívő embernek teljesen természetes, de egy pedagógus felnőtt úgy, hogy semmiféle bibliai háttere nem volt.
0: Hát ez valóban azt jelenti, hogy alapokat kellett elindítani ahhoz, hogy annak az oktatása megfelelő színvonalon. Én azt mondom, hogy a következő nemzedéknek, de a jelenlegi nemzedéknek is a műveltségéhez hozzá kell, hogy tartozzon a Biblia ismeret, illetve a világvallások megismerése, de természetesen Európa úgynevezett zsidó-keresztény kultúrájának az ismerete, mert nem tud másképp létezni, bárhova megy az országon kívül.
1: Hát nézzük csak meg, hogy a világ ugye egy falu lett, ezt szoktuk mondani, a globális világ. Hát mai napig egy csomó olyan dolog van, amit nem lehet megérteni a nemzetközi élet összefüggésében, például arról, hogy nem ismerem a vallások világát, vagy nem ismerem a Bibliát. Nagyon érdekes, hogy Miskolcra kerültem ugye 1997-be először docensnek, aztán egyetemi tanárnak, és ahogy odaértem, jött a gazdaságtudományi kar, hogy jaj, az Isten szerelmére, gyere már, tanítsál valami alapvető vallás ismeretet nekünk. Mondom, és miért? Épp a gazdaságtudomány. Azt mondja, gondold, de külkereskedő nem tudja, hogy mik az ünnepek, amikor kikerül külföldre, vagy hogy működik egy muszlim vallás, vagy egy ortodox vallás, hogy működik mondjuk Oroszországba, hogy mi az az ikon, meg mire kell figyelni. Ugye, és akkor esetleg nekem is ahhoz fél, hogy tényleg milyen, és akkor elmentem vallástudományt hallgatni, olyan siker volt, hogy nem fértek be a terembe, valami nagyobb terem után kellett vadászni, mert az ablakba ültek a srácok, és jegyzeteltek, mert ez fontos.
0: Nagyon érdekes volt az időszak, termékeny időszak volt, Akkor is már működtek úgynevezett egyházi felsőoktatási intézmények, de elsősorban lelkipásztor képzéssel, világi hitoktatással. De ez a óriási igény, ami megindult a hitoktatás iránt, ehhez természetesen nem bírta a lelkipásztori gárda, és az első ilyen közös munka a görögkatolikus hittudományi főiskola és a nyíregyházi tanárképző főiskola közt alakult ki, hogy a tanárképző szakorra, mondjuk két szakra járó, az kaphatott még egy diplomát, hogyha a világi hitoktatást a másik főiskolával közösen, tehát úgy mehetett ki oktatni, hogy ha annak a területnek a püspöke megbízta, akkor természetesen felkészülten tudta mondjuk a magyar énekszak mellett még a világi hitoktatást elvégezni. De ugyanezt csinálta más állami főiskola is, az EGRI is, EGRI. A Szombathelyi is, a Szombathelyi például egyház zenei szakot is indított. Tehát megindult azért valami olyan élet, ami a 40 év hiátusát próbálta valahogy ellensúlyozni.
1: Igen, hát az igény megvolt rá, szóval mindig abba lehet lépni, amiben igény van. Tudom azt, hogy egy ilyen meghirdetett akármi, az rögtön óriási siker volt. Tehát abban a pillanatban, hogyha tudom, teológiák is csináltak ilyen, például egyház és művelődés, mondjuk például a rabi képzőt csinált, aminek az volt az érdekessége, hogy a többsége a hallgatóknak nem zsidó volt. De mivel érdeklődött ezután a vallás után, ezért tömegével jelentkeztek.
0: Igen, hát ez egy misszió időszak Igen. volt. Említetted Kozma Tamást, és hát természetesen Szigeti Jenő is ebben részt vett. 92 vagy 93-ban a Parlament Emberjogi Vallásügyi Bizottsága megbízott bennünket, mint a Művelődés Minisztérium egyházi főosztályát, hogy egy széleskörű szociológiai felmérést készítsünk magyarországi egyházak, felekezetekkel kapcsolatban. Azért mondom, széleskörű volt, hiszen ebbe az oktatáskutató, a Sonda Ipsos, valamint a KSH társadalommobilitási körülbelül 30 ezeres ismeretanyagával együtt az Oktatáskutató Intézetet kértük föl Tomka Miklós vezetésével, hogy csináljon ebből egy összesítést, illetve csináljon egy óriási szociológiai felmérést. Miért mondom el ezt most a hallgatóknak? Tudnék, a címe a műsorunknak az, hogy egyházak szerepe a mai társadalomban. Ez a kutatás olyan szenzációs kérdéseket tett föl, természetesen nem névre szólóan, hogy hol látja 92-93-ról beszélek, a megkérdezett az egyházaknak a leendő, megújuló társadalma szerepét. Te, mint ennek az összefogója, vagy egyik igazi összefogója volt, mely területeken látod azt, hogy ez bevált az akkori, úgymond igény és a mai valós helyzet?
1: Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy visszaemlékszem erre a szép időre, mert ez tényleg szép volt, mert minden ilyen nagyon jó barátok voltunk már korábban. Tomka Miklóssal még valamikor a 70-es években kerültünk jó barátságba, Kozma Tamással teológus társak voltunk, csak hát őt eltanácsolták a teológiáról állami okok miatt éppen, és került vidéki pedagógusnak, és onnan lett a pedagógia nagyszerű professzora. Azután a Nagy Péter Tibor mai napig is megvan, és dolgozik. Ott az oktatáskutatóban mi mindjárt érzékenyek voltunk erre a témára, és Miklósnak pedig akkor már nemzetközi hírű szociológiai, vallásszociológiai múltja volt. Rengeteget publikált külföldön, és ha kelet-európai vallásokról volt szó, akkor legyen az Amerikától Kínáig tőle kértek tanácsot. És tudom azt, hogy nagyon hamar egy megbeszélésre rögtön kialakult az, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és mit is akarunk csinálni. Rögtön elosztottuk a témákat, hogy ki mit csinál ebben, mert közös volt a meggyőződésünk, és ebben semmi vita nem volt. Közös volt az, amit most már harmadszor mondok, hogy az a baj, hogy a társadalomban nem tudják, mi az, hogy vallás, mi az, hogy egyház. Ugye, ha vallásszabadságról beszéltek, akkor az volt, hogy szabadon lehet a templomba járni. Ami nagyszerű dolog, csak hát a vallás az nem a templomba van. hanem az meghatározza az egész életet. Ekkor volt a legismertebb magyar hölgy a Dabas Sári, ugye emlékszünk erre a szép időre, meg ilyen dolgok, amik mögött borzalmas nagy tudatlanság volt. És akkor elindultunk ebben a kutatásban, és viszonylag gyorsan elvégeztük ezt. Óriási sikere is volt, mindenféle dicséretet kaptunk tőletek a minisztériumtól. Én azt sajnáltuk mind a négyen, hogy ez akkor nem került nyomtatásba. Nem ártott volna a társadalom egészének megismerni ezt, de valahogyan a törvényhozók, ezek nem ti voltatok.
0: A törvényhozók azt kérték, hogy kapják meg a országgyűlési képviselők, és kapják meg az egyházak. Ebben, ha csak egy-két akkori igényeket, ha azt mondom, hogy nem csak azt kérdeztétek meg, hogy ki hova tartozik, hanem hogy mennyire gyakorolja.
1: Persze.
0: Itt jön be ez a fogalom, hogy a maga módján. Ennyi vallásos, ennyi rendszeres, ennyi a maga módján. És egyáltalán a társadalomban a katolikus, a református, evangélikus, stb. Egyházak milyen százalékban vesznek részt. De nem ez volt a legfontosabb, hanem a következő kérdések, hogy az oktatásba, a kultúrába, a szociális gondoskodásba, a ifjúságnevelés, és így tovább, tehát mondhatnám tovább, az egyházaknak milyen szerepet szántak az akkori megkérdezettek. Emlékszel-e azokra a százalékokra, hogy mi minden jött ki?
1: Hát elsősorban a társadalom mindig azt hitte akkor, hogy jaj, itt a világ vége, mert az egyházak át fogják venni az egész oktatást. Ott kiderült, olyan 15% körül volt az, amit az egyházak elbírtak akkor vállalni. Hát volt olyan a Richarddal, Korzenczi Richarddal, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy nem jó ám az, hogy egyszerre visszaadnák mondjuk az összes katolikus, nem tudunk vele mit kezdeni, és ez óriási érrel devalválna az egyháznak a társadalmi szerepét, hogy lám ugye milyen tehetetlenek, pedig csak eszközünk nincs hozzá. És ez azért is érdekes, mert a szocializmus utolsó vergődő szakaszában is volt például ilyen a szegényügyel. Állandóan azzal kínosztak bennünket, tehát lássuk el a szegényügyet. Most az egyház is szegény volt, hát persze volt egy karitatív hajlandóság, tudom, hogy a romániai menekültek mi mindent megcsináltak akkor, egyházi tagok, egyszerű egyházi tagok, de hát ezt az egyház nem tudta fölvállalni. Mindig azt mondtuk, hogy eszköz és a feladat az legyen párhuzamos egymással. Csak ezt azért nem lehetett a politikai döntéshozóktól kérni, mert fogalmuk sem volt arról, hogy egy egyház milyen. Ezért kellett megnézni a rétegeit az egyháznak, hogy vannak formálisan egyháztagok, akikkel az egyház nem nagyon tud mit kezdeni. És vannak a másik végén hűséges egyháztagok, akik aktívak. Aztán van egy ingadozó csoport, akkor van egy olyan, aki inkább aktív, mint. Tehát ez a maga módján vallásos kategória, amit a Tomka Miklós bevezetett, innen jön.
0: Igen. Érdekesség az, hogy ezekre a kérdésekre, ami egyház szerepe a társadalomban, például a közoktatásban, ha jól emlékszem, 40-valahány százaléka mondta azt, hogy az egyházak részt vehetnek. A kultúrában több mint 50, hagyományápolás kultúrában igen, több mint 51% volt. A szociális gondoskodásban 70%. A tolerancia fogalmának inkább az több mint 70%. Sőt, azt is megkérdeztétek, hogy és az egyházaknak a valamikori vagyonát, az hogyan lehetne rendezni, hogy önállósodjon, és valóban önálló szerepet játszon el. Megkérdeztétek azt is, hogy az egyházak egyáltalán a társadalomban még milyen szerepet tudnának ellátni. Természetesen jött a karitatív, a szegénység, a pasztoráció, cigánypasztoráció, és így tovább. Ja. Na most a kérdésünk természetesen az 25 év után, hogy ebből végül is a politika, a jogszabályok, vagy az egyházak, illetve az állampolgári igény találkozott-e? A mai ismeretünk szerint. De térjünk azért vissza, hogy akkor ezek a kérdések, ezek nagyon izgalmasak. Ezért is örültem neki, hogy tudom orientálni az egyházakat, hogy hol kell nekik a görcs feloldása után megtalálni helyüket a társadalomban.
1: Azért sóhajtottam, mert én azt hiszem, hogy ez a vizsgálat még ma is sok tanulságot rejtegetne, feladatot, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: Feladatot rejtene, ez így van. Most menjünk végig ezen a dolgon, kultúra például. Nyilvánvalóan az egész művészeti és a többi kulturális alap, a szociál, az összedőlt, mint a bugylibicska, hogy összecsuklott. Nyilvánvalóan kultúra nélkül nem megy, és nyilvánvaló volt, hogy az egyházaknak óriási kulturális háttere van, ezt érezték az emberek is. Nem mindig éltünk vele úgy, ahogy kellett volna, lehetett volna jobban is. Én most ezt mondom a tanulságként. Karitatív munka. Karitatív munka is nagyon fontos volt, hiszen hát ez egy ilyen változó társadalomban mindig összedőlnek intézmények, tudom azt, hogy hogy van. A másik az, hogy az emberek tudtak valamit, és ezt ma sem nagyon tudják. Hogyha az egyház indít mondjuk egy szociális otthont, egy öreg otthont, az a szociális otthon jobban és olcsóbban működik, mint egy állami. Miért? Ennek nagyon egyszerű oka van. Azért, mert oda olyan emberek kerülnek gondozónak, akik a karitatív munkát hivatásszerűen csinálják. Másik, mögöttük van egy közösség, amelyik nagyon sokszor anyagilag is támogatja ezeket az intézményeket. Az én kis egyházam, Tason van mondjuk egy öreg otthona. És valahol a Tiszaháton egy adventista gazdának egy kicsit több krumpli a termet, akkor azt mondta, hát egy zsák krumplit elviszek az öregeknek, érezzék jól magukat. És ingyen ott volt egy zsák krumpli. És ez nem csak egy zsák krumplival volt, szóval nagyon sok mindenen. Na most ez nem, miért fontos? Nem anyagilag fontos, és ne pénzbe számoljunk, hanem abban, hogy ki lehet alakítani egy olyan karitatív szemléletet, hogy akinek jobban megy, az önként és dalolva, hogy így mondjam. Mindenféle külső kényszer nélkül segíti a rászorulót. És ennek a nagyszerű hozatéka ott van a társadalom egészében, majd otthon is ezt fogja csinálni, meg ezt tanulja meg a gyereket, tehát kialakul egy olyan társadalmi légkör, amiben nem ilyen gettóba zárjuk az öregeket, és az a nyomás az otthonba, és akkor nem, amerikai társadalomban van ilyen, hanem végsősorban kialakul egy ilyen emberi közösség, emberléptékű közösség. Ezt nagyon érezték az emberek, ez a 71% körüli dolog ezt mutatja. Tehát ennek nem csak a statisztikai eredmények voltak a jellemzői, hanem még valami jellemzője volt. Az emberek kezdtek gondolkodni azon, hogy hogy lehetünk egészséges társadalom. Sajnos, hogyha mára nézek, akkor sajnos a mindenkori döntéshozók erre nem figyeltek oda.
0: Eléggé. Jó kérdés ez erre. Hogy látod te azt, hogy ahhoz, hogy ezeket a szerepállásokat el tudják megfelelő biztonsággal látni, ahhoz a jelenlegi jogszabályrendszer mennyire segíti, vagy mennyire gátolja?
1: Hát azt hiszem nem segíti. És akkor most elnézést kérek minden jogalkotótól. Hát mondok egy példát. X professzor társam, aki még miniszter is volt, biztos kitalálják, hallgatok, hogy ki, találkoztam vele 2 évvel ezelőtt dühöngve, hogy a Somlyó-hegyen, arról írta a doktor értekezés, ottani szőlőgazdaságról, ősi dolog, hogy a szőlő ugye a déli oldalon érik, és az iszakint fejezik be, egymás segítő közösségé lettek a szőlős gazdák. És megjelenik az adóhivatal, és megbünteti őket, hogy bejelentés nélkül dolgoznak az őszőlőjébe a szomszédok. Szóval ez egy olyan jogszabály, amivel egy ősi, egymás segítő közösséget rombolunk. Azt hiszem, hogy a jogszabályalkotó nem szándékkal csinált ezt, hanem rövidlátásból. Szóval oda kellene figyelni a társadalmi mozgásukra. Az egyeztetések régen ezért voltak, és ez az egyeztetés nem azt jelenti, hogy nekem is tetszen, meg neki is tetszen, hanem meg kellene nézni azokat a természetes népi, hogy így mondjam, most a néprajzos beszél velem, népi jogszokásokat, hiszen erről külön kutatások vannak, amik vannak, és a jogszabályoknak nem szabad ezt keresztül vágni, mert ezek ősi-ősi kipróbált tradíción alapulnak. Szóval én itt látok feszültséget.
0: Én azt hiszem, hogy amit mondasz, annak az egyetlen egy szóval lehetne folyamatos, tematikus, aktuális párbeszéd.
1: Így van.
0: És ebben az egyházak mindig szerepet tudnak vállalni, és ennek a megvalósítását is elősegíteni. Nagyon szépen köszönöm az együttgondolkodást neked, és hát a további munkádhoz is sok sikert kívánok, mert tudom, hogy ez a missziós tevékenységet határon belül és határon túl is jelentős mai napig is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy végig figyeltek bennünket, és jelzem, hogy a következő két hét múlva megint egy izgalmas témával, elsősorban az evangélikus egyház szerepét a társadalomba próbáljuk megismertetni önökkel. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok, és viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkkal Szigeti Jenőre, testvérünkre, munkatársunkra és barátunkra emlékeztünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást, ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12. Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlősgazdák számára kritikus 21. Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rozs vetésének kezdete is. Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, építsék a békét. Megtartották tegnap az országos tanévnyitót. Augusztus 31-én Nagykanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel 8 órakor kezdődött az esemény, amelyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondott. Az oktatási hivatal országosan már augusztus 25-től szakmai tanévnyitó konferenciákat szervezett minden megyében és a fővárosban, amelyre meghívták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, de jelentkezni kellett. Az utolsó rendezvény tegnap 31-én volt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok, indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb, kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légiközlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légiközlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légiközlekedés

0: alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra, a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly évvégén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világ sajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km per órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mező segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgymond feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Ráküldték a daganatsejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki, a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz

0: ezt felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes tövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a szegedi kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén. Írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik, a jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztóművek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sóshivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sóshivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőréről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam ezen a sósíkságon, világon. 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található, ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte. Az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban, ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben, összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No, de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma, az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. a folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. Én Strasser Andrea vagyok, már a búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1776. kérdés. Mit jelent Jézus szava? Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. A válasz. Tudjuk, hogy a Szent Sátor, majd a Jeruzsálemi templom a zsidókkal először megkötött szövetség jelképe volt. Isten közéjük költözött, vagyis ez azt jelentette, hogy ő mindig a népével van. És az is igaz, hogy az Úr jelenlétében az ő minden szava törvény. Aztán világossá vált, hogy az ember nem tudja és nem is akarja betölteni ezeket a rendelkezéseket, pedig ezek óvó, védő rendelkezések voltak. Nem csak a zsidó társadalom, de aztán a pogányok népe is sem, hiszen állandóan elfordultak teremtő istenüktől, és mindig csak a csábos pogány istenek ünnepeit és azok imádatát keresték, bosszantva ezzel az urat, és nagy szomorúságot okozva neki. De, és ez nagyon fontos, az emberiség kapott egy ígéretet az atyától, még az édenkerti bűneset után. Megromlottatok, ezért a szíveteket kell megtisztítani, majd egy megváltó jön, amely a titeket uraló sátáni gonoszságot legyőzi. Ennek a diadalnak az örömére, aki akar, kiléphet a bűn kényszerítő erejéből, mondjuk úgy, hogy a bűn rabszolgaságából, ahogy a Biblia is nevezi. És akkor eljön az idő az Isten lakhelyének a megváltoztatására is. Az Ószövetségi 10 parancsolat, mivel Isten tudta, hogy senki se képes betartani, romlott jelleme miatt, tehát a parancsolat mérce volt. Megmutatta, hogy mi a helyes és mi a jó, mi az, ami Istennek tetszik. De ugye sajnos csak betű maradt, és a lelkek nem hangolódtak rá. És amikor eljött az ígéret, Jézus, mert tudta, hogy mi lesz a megváltás következménye az egyes emberek életében, ezt mondta. Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Mit jelent ez? Nem azt, hogy a 40 évig épített templomot majd 3 nap alatt újjáépíti az Úr, ennek semmi értelme nem lenne, bár hiszem, hogy 1 perc alatt is meg tudná tenni, hanem ezt jelentik a szavai. Szakadjatok el a régi törvények szerinti hit élettől, az Ószövetség általatok értelmezett részleteitől, és ajánlok egy új szövetséget. Ennek szellemében az ember szíve megtisztul, és most már ott fog lakni a Teremtő Isten, és nem a kőből épített templomba. Vagyis az ember szívek lesznek a templomok. Nos, ezt jelenti Jézus szava, valamint az, hogy 3. napra föltámad a régi elvesztésére és az új megérkezésére. Ezt nevezzük, ezt az új szövetséget az embereknek, új szövetségnek. Alapja a korábbi, de tartalma lelki. Remélem, hogy minden emberi szív fészket készített már a Szentléleknek, hogy benne éljen. Adja az Úr, hogy így legyen. Azt a szellemi lényeget kövessük, amit Jézus mutatott nekünk a törvény mércéjén át. kérdés. A kárpit kettészakadása hangtalan lett volna? A válasz. Nos, mi is az a kárpit? És mi a jelentőség a templomban? A templom 2 nagy részre volt osztva. Az egyikben az emberek lehettek, a másik Isten jelenlétének volt fönntartva, és ott csak a papok tartózkodhattak. Ez a szentély. Ennek is 2 része volt. A hátsó szobában volt a frídláda, mely Isten jelenlétét szimbolizálta. Ezt a részt a szentély első részétől egy iszonyúan vastagra szőtt szőnyeg választotta el, tetőtől talpig,
egy résnyi hely se volt szabadon, amin be lehetett volna kukucskálni. Ez a kárpit, úgy mondják, körülbelül 18 méter magas volt, és legalább 15-20 cm vastag. Fő jelentése az volt, hogy a bűnös ember nem lehet Isten jelenlétébe, el van választva, az Úr szentsége nem fér meg a bűnnel. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a helyzet gyökerestől megváltozott, hiszen megváltotta az embereket a bűntől, és itt szabad bebocsájtása van mindenkinek az Atyához. Vagyis az ajtó eltűnt, a kárpitra már nem volt szükség. Ezért Jézus halálakor a fentről lefelé, vagyis Istentől, ketté szakadt a kárpit, és leomlott. Ennek olyan hatalmas hangja és súlya volt, hogy nem csak az ott tartózkodó papok váltak halára, de a templomi nép is. Mi történt? Rohantak be a papok, és olyat látták, amit még soha. Mind megmerevettek a látványtól, hogy most azonnal meghalnak, hiszen látták az Isten szimbólumát, amit eddig szigorúan tilos volt. De mégse történt baj. Ugyanakkor azonnal megérkeztek a templomból a főpap és a Sanhedrin tagjai, és, állíthatjuk, remegni kezdtek a félelemtől, hiszen ez Isten keze volt. Ezzel pedig az általuk megfeszített Jézus szavai lettek igazságá. És ez nem vitte közelebb őket a bűnbánathoz? Nem. Inkább a további gonoszsághoz. Nem érdekelte őket a szombatnapi tilalom. Az, hogy nem léphetnek be pogányok házába, hogy nem gonoszkodhatnak. Már is rohantak Pilátushoz, a római helytartóhoz, hogy azonnal őriztesse Jézus sírját, mert megértették, hogy mit tettek. Féltek és remegtek a feltámadástól. Ugyanakkor tajtékzottak a dühtől is. Nehogy már változás legyen, nehogy kivegyék a hatalmat a kezünkből a nép felett. És mindent elkövettek, hogy a kárpit kettő szakadásának hírét titkolják. Mindenfélét hazudtak róla, de mivel a papság nem tartotta a száját, hamar kitudódott, hogy mi történt. Mi pedig már tudjuk az igazságot, hogy mi miért esett meg. Így aztán mehetünk a Teremtő Úr elé bizalommal, minden örömünkkel és bánatunkkal együtt, mert ismét velünk sétál, mint annak idején a paradicsomban. Persze csak azokkal, akiknek már a szívébe költözött, adja az Úr, hogy mindenki így érezze. Kérdés. Volt-e résnyi lehetősége a Sanhedrinnek, hogy Jézus testének ellopását hazudja? A válasz. Ugye tudjuk, hogy a Sanhedrin élükön a főpapokkal azért remegtek Jézustól, mert tiszta tanításának sok-sok követője volt, és mint már tudjuk, attól féltek, hogy ezért a nép majd őt követi, megérezve szívében az igazságot, és őket meg elhanyagolják, ami a hatalmuk elvesztéséhez vezet. No, ezért mindenre képesek voltak, még arra a gyalázatra is, hogy a szent ünnepen gyilkoljanak, és a pogányok házába menjenek, gyalázatos dolgokat követeljenek, megvesztegessenek, fenyegetőzzenek, zsaroljanak. Pont akkor járt Pilátusnál Arimátriai József is, délután 3-kor, és elkérte Jézus testét, hogy a saját sírjába tegye. Ezután érkezett a főpapok sora, és követelték Pilátust, hogy őriztesse Jézus sírját, mert azt mondta, hogy harmadnapra föltámad. Ez lehetetlen, kiabálták, de hogy ez a hír mégis elterjedjen, ahhoz a tanítványoknak el kellett volna lopni Jézus testét. Tehát őrség kell.
Pilátus nem engedelmeskedett a zsarolásnak, így a templomőrséget rendelték ki a sírhoz. Akkor már tudták, hogy a Sanhedrin két kiemelkedő személye, a nagy tekintélyű arimátriai József és Nikodémus Jézus tanítványa lett, de őket nem vádolhatták meg a test ellopásával. Ugyanakkor volt egy résnyi kis idő, amikorra mondhatták volna, hogy valaki más megtette. Amikor a két jeles személy elhagyta a sírt, a templomőrség csak később érkezett. De a bosszú szomjas főpapok, akiket a düh és a kétségbeesés vezérelt, nem tudtak logikusan gondolkodni. Minden esetre a sírt őriztették, de ez semmit nem jelentett. Jézus föltámadt, átlépett a hatalmas kőfalon, és elindult utolsó földi 40 napjára. És ez ma is döbbenetes, ha Isten szolgái csak a vallási előírásokat követik, de azt is csak akkor, ha a saját érdekük úgy kívánja. De én hiszem és remélem, hogy nagyon kevesen vannak, ha vannak, mert az Úrnak a tiszta szívek és a hűséges lelkek kedvesek, nem azok, akik hisznek a maguk módján. ...1779. kérdés, igaz-e, hogy a sírnál lévő katonák a szentek szentélyét őrizték? Válasz. Hát, bármilyen furcsa gondolat, igen. Nézzük akkor, hogy miért. A templomban, a szentek szentjében, ahol ugye a frigyláda is volt, ott Istent tisztelték az ő jelenlétét, de, mint tudjuk, Isten már nem tartotta méltónak azt a helyet szellemének, hiszen Jézus halálával, azzal a ténnyel, hogy elvégeztetett, megtörtént a diadal, a sátán és démonainak szellemi legyőzése, eltiprása, és ezzel egy időben az ember fölszabadítása a bűn kényszerítő hatalma alól. Ettől kezdve is követtek el az emberek bűnt, de már nem kényszerből, hanem azért, mert abban telt a kedvük, mert szerették a sötétséget, amiben jártak. Örömüket lelték a hazugságokban, lopásban, leuralásban, tévejgésekben, tobzódásokban, kicsapongásokban, a pénz és a gazdaság imádatában, a csalásban, a hatalomban, a pogányistennek kultuszában és szexualitástól dübörgő ünnepeiben, csalásban, erőszakban, emberölésekben, megbízhatatlanságokban, házasságtörésekben, és így tovább. Tehát Isten már nem volt a templomban, de mégiscsak volt még isteni személy a földön, és az Jézus Krisztus volt, vagyis az új szentek szentje, már az Úr Jézus sírja lett. Mennyire különös, hogy a hazug és megvesztegetett templomi katonák, akiknek az lett volna a dolguk, hogy a templomi rendet föntartsák, most tudtuk nélkül az új templom szentek szentjét őrizték. Sajnos galád módon, de mégis valóságosan. ...1780. kérdés. Mit jelent a báránykönyve? A válasz. A báránykönyve egy igen titokzatos, mégis egy igen ismert kifejezés. Miért ismert? Mert Jézus beszélt erről, és elmondta a rendeltetését is. Ugye azt tudjuk, hogy maga Jézus az Isten báránya, aki életét odaadva elszenvedte mindnyájunk halálbüntetését a keresztfán, és ezzel minket megtisztított. Már ugye azt, akinek ez kedves és kéri, akarja. Aki pedig a tiszta és krisztusi életet választotta, és ebben a hitben halt meg, az méltó arra, hogy a mennyek országában éljen halála után örökké Jézussal. De ezeknek az emberi sorsoknak van egy nagyon komoly mennyei kimutatása.
nyilvántartása, jegyzetelése, dokumentálása. Ki mit tett az életében, miért és hogyan. És aki üdvösséget kapott az Úr Jézus halálának elfogadásával, annak a neve föl van írva a bárány jegyzőkönyvébe, amit így is szoktak nevezni, az élet könyve. De nézzük csak, mit is mond ezekről maga az Úr? A Jelenések könyve 3. fejezetében ezt olvassuk. Így szól az Úr a szárdiszi gyülekezethez, miután megfedte őket. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Nos, itt a fehér ruha a krisztusi cselekedetek jelképe. A Máté 10-ben Jézus elmondja azt is, hogy ez hogyan lesz. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. És ezután mi lesz? János apostol mondja, aki előtt megnyíltak a mennyek ajtói, a Jelenések 20-ban. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trón előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg az ő cselekedeteik szerint. A tenger is kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűz tavába vettetett. Azt hiszem, ember ehhez hozzátenni nem igen tud, hiszen az Úr szavai mindent elmondtak. Nekünk már csak egy dolgunk van, vigyázni, hogy nevünk ott tündököljön a bárány könyvébe, saját üdvösségünkre és az Úr dicsőségére. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1781. Mit jelent, amit Jánosról mondott Jézus? Ő a legnagyobb, akit anya szült. Mégis, aki legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála. 1782. kérdés. Hogy futottak el a tanítványok a Gecsemáné kertben? Ki volt az első vagy az utolsó? 1783. kérdés. A keresztnél megtért százados azonos volt a kapernaumi századossal? 1784. kérdés. Mikor lépett életbe az új szövetség? 1785. kérdés. Mi történt a sírban?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Jó, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, és addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt örömteli és boldog napokat, és áldott pünkösd várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 14. Leó üzenete, a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült 14. Leó pápa szeptember 1-ére a teremtés védelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa 2010-es békevilágnapi üzenetének utolsó mondatát folytatná, ha a békére törekszel, védd a teremtett világot. A Szentatya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Már korábban közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta, csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2.4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Holnap tartják a megújított ökumenikus kártához kapcsolódó konferenciát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottság által szervezett konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránisz Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont holnap, szeptember 2-a, szerda 14-től 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok Körútja 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban nagyon különleges vendégem van, egy fiatal művésznő, Kuna Kata, énekes, színésznő. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon sok témáról szeretnék veled beszélgetni. Elsősorban arról, hogy fiatal művészként milyen megélni a zsidóságot a mindennapokban, hiszen jó, azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy egy kicsit könnyű és nehéz dolgom is lesz a mai interjú során, hiszen a saját hugommal készülök interjút bemutatni. Ez rengeteg problémát felvet, és rengeteg kérdést is. Remélem, hogy még én is tudok majd rólad újakat megtudni az elkövetkezendő néhány percben. Színésznőként végeztél, és színházakban dolgozol, de énekesnőként is rengeteg munkád van. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a mindennapokban a zsidósággal, ami köztudott, hogy igen szigorú elveket és szabályokat követ számodra? Mi a fontos a hitben? Mit jelent a vallás?
4: Hát megmondom őszintén, hogy elég nehéz összeegyeztetni, ha a konkrét dolgokat nézzük, mert ugye a legtöbb premier péntek este van. És ugye péntek este jön be a sabbát, ami a zsidóságnak az egyik legfontosabb ünnepe. De nagyon-nagyon sokat gondolkodtam én is ezen, hogy hogyan lehetne ezt összeegyeztetni, és igazából arra jöttem rá, hogy nem mindig a konkrét dolgok a fontosak. Tehát pontosan a hit a lényeg, és az, hogy te hogyan éled meg a saját zsidóságodat, az a fontos, és nem az, ahogyan mások csinálják. Ez most nagyon ilyen újítónak hangzik, de nem annak szánom. Igazából szerintem mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi az, ahogyan ő érzi jól magát. És nekem ez nagyon sok kérdést felvetett, pontosan az, hogy nekem nagyon fontos ugye a színház, meg a zene, meg a művészet, de közben a zsidóság is. Én szerintem ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy egy vallásban mi az, amiket tud vállalni, amiket meg tud tartani, és mi az, amit nem feltétlenül.
3: Ha jól értelek, a zsidóságban neked, illetve minden vallásban, ugye most a zsidóságról beszélünk elsősorban, sokkal inkább a hit és a spiritualitás a lényeg, mint az, hogy szolgaszerűen kövesd a mások által előírt szabályokat?
4: Így van, így van.
3: És ezen az úton haladva, mik azok, amiket mindenképpen megtartasz, vagy amiket a legfontosabbnak tartasz?
4: Igazából ez attól is függ, hogy hozza az élet, de mert mostanában például kevesebbet járok zsinagógába, de hogyha tehetem, akkor egyébként szerintem az egy fontos része a dolognak az, hogy járjunk közösségbe. Tehát amikor van rá az embernek ideje és igénye, akkor mindenképpen jó, hogyha egy közösségnek a része tud lenni. Illetve ez egy kicsit ellentmondás, de hogy a családban való ünneplés, tehát az is szerintem nagyon fontos, hogy otthon a családdal meg tudjuk ülni ezeket az ünnepeket, akár a sabátot, akár a nagy ünnepeket, vagy bármelyik ilyen eseményt.
3: Szerinted mennyire van a közösségnek vallás, illetve hit megtartó ereje? Akár egy zsinagógai közösségre gondolok, vagy bármilyen más közösségre, ami egy adott témával foglalkozik a valláson belül?
4: Valószínűleg nagyon fontos szerepe van a zsinagógáknak, illetve egy vallási vezetőnek abban, hogy eleve egy útmutatást tud nyújtani. Tehát egy csomó olyan ember van, aki mondjuk tényleg nem gyakorolja a vallást, csak érdeklődik, nem tudja, hogy kezdjen neki, hogyan fogjon hozzá, mit kell tennie, mit nem, stb. És hogy a

0: szinagógában megkapunk.
1: Valamilyen szinten tudja pótolni, igen. Nekem mondjuk könnyű helyzetben vagyok, mert ugye a család azért az nagyon fontos, de hát nem mindenkinek van ilyen összetartó családja, akik ugyanazt a vallást, ugyanabban a vallásban élnek. Sokan vannak ezzel egyedül. És szerintem valamilyen szinten tudja pótolni, de alapvetően azért egy idő után érzem a hiányát annak, hogy azért egy jó kis péntekesti sábesz a zsinagógában az úgy sokszor tud hiányozni.
0: Igazából ez egy furcsa kérdés, hiszen nehéz ezt megmondani, hogy mi volt előbb, a művészet iránti elkötelezettséged, vagy pedig a zsidóság iránti elkötelezettséged, de amikor konkrétan a színi iskolát, illetve a színészi pályát választottad, akkor mérlegelted-e, hogy mennyiben fog ez téged szolgálni, vagy hátráltatni a vallásos életben?
1: Tulajdonképpen a művészethez való elköteleződés volt előbb, hiszen ugye a család révén én nagyon beleszülettem ebbe a zenész életbe, meg igazából a színház is már nagyon-nagyon pici korom óta vonz. És abban biztos voltam, hogy művész szeretnék lenni. Tehát abban nem volt kérdés igazából, és a vallás az pedig később jött. Tehát igazából így kamaszkorom körül kezdett el ez mélyebben érdekelni. Tehát valahogy például Istenben mindig hittem, szóval ez ilyen velem született dolog volt, vagy így nem tudom. Pedig ugye, hát szüleink nem neveltek igazából piciként egyik vallásra sem. De valahogy hogy Isten létezik, abban mindig biztos voltam. De konkrétan ugye a zsidósággal komolyabban csak hát ilyen kamaszkorom körül kezdtem el foglalkozni. És akkor volt is egy olyan időszak, amikor nagyon, hát, hogy fogalmazzak.
0: Tehát nagyon gyakorlatban. Nagyon komolyan vetted a
1: Igen, komolyan. Ezt szabályokat. Igen, tehát, hogy egy kicsit komolyan vettem, igen. És akkor volt egy olyan időszak, amikor tényleg így a sábeszt, meg mindent, meg az öltözködést, tehát szoknyába jártam, hosszú ujjú, stb. Tehát igen, de aztán pont, hogy utána ugye jelentkeztem a színiiskolába, és igazából nem mondanám azt, hogy azért, de nyilván köze is volt hozzá, egy idő után ezek így egy kicsit elkezdtek lazulni. Nem minden, tehát például a kóserság az nem, mert azt a mai napig ugyanúgy tartom, de ma már azért fölmerek venni egy nadrágot. Nem gondolom azt feltétlenül, hogy ez hú de jó, de úgy gondolom, hogy tényleg egy embernek magába kell néznie mélyen, és valahogy úgy próbálni élni, hogy jól érezze magát. És hogyha már nem érzi jól magát egy bizonyos keretek között, akkor szerintem nem kell feltétlenül abban maradni, csak azért, mert eddig azt gondoltad róla, hogy az a jó neked.
0: Hát nem érezted úgy, hogy ez feltétlenül a fejlődésedet szolgálja?
1: Igen. Ettől függetlenül nagyon fontos még mindig számomra a zsidóság, tehát abszolút nem tagadtam meg a hitemet, vagy nem is szeretném, meg tényleg nagyon sok olyan dolog van, amit tartok, csak nem feltétlenül van már annyira lelkiismeret furdalásom attól, hogyha valamit esetleg máshogy képzelek el, mint sokan.
0: És ez a hitedet befolyásolta valamilyen szinten, vagy igazából annak az erősségéhez ennek semmi köze?
1: Szerintem nincs hozzá köze.
0: Más irányba terelődött a figyelmed, illetve a vallási elkötelezettséged?
1: Igen, igen. Igen, úgy érzem.
0: És mik azok a dolgok, amikben ennek ellenére úgy érzed, hogy erősödtél? Az Istenbe vetett hit útján.
1: Hát most, ami először eszembe jutott, az gyakorlatilag az, hogy úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy attól még, mert bizonyos dolgokat nem az előírások szerint csinálok, attól még valószínűleg az Isten szeret engem. És én is őt, és szerintem igazából ez az,

0: ami egy mélyebb szintre tud vinni az, hogy érzem azt a fajta szeretetet, meg elfogadást, ami szerintem Istenből jön. Most ez ilyen nagyon misztikusan hangzott, de nem baj.
1: Innen folytatjuk egy kis rövid zene után.

0: Úgy érzed, hogy a hited nem gyöngült azáltal, hogy a művészet oltárán beáldoztál néhányat a zsidóság szigorú szabályai közül, de említetted, hogy volt olyan időszaka az életednek, amikor igenis nagyon komolyan vetted ezeket a tanításokat, ezt az utat kamaszkorod körül. Mi volt az az első élmény, amely ez irányba vitte el? Hol találkoztál először komolyan a zsidósággal?
1: Mi ugye Kecskemétről származunk, és igazából ott voltam először közösségben, illetve a nagy körösi zsinagógában, mert nagy ünnepekkor a kecskeméti közösség oda járt. És igazándiból ez volt az első ilyen közösségi élmény, aztán utána, vagy közben, vagy szóval ez ilyen együtt jött igazából. Lekerültem ugye a szarvasi zsidó táborba, mint táborozó, és akkor ott is volt egy ilyen nagy közösségi élményem, de akkor már a családdal már ünnepeltük a sábátot otthon. Tehát akkor már voltak ilyen nagy családi vacsorák, kaláccsal, meg gyertyával, meg mindennel, ami kell. Szóval nem tudom kiemelni így az első nagy élményt igazából ebből a háromból, mert ez így valahogy így egyszerre történt.
0: És szarvason milyen élményekkel gazdagodtál, hiszen ott nem csak táborozó voltál évekig, hanem utána madrichként, azaz táboroztatóként is részt vettél éveken keresztül, sőt, mind a mai napig. Ezek szerint ez egy nagyon meghatározó és kellemes élmény lehetett a számodra.
1: Abszolút. Szarvas igazából egy fantasztikus hely, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a zsidóság, meg úgy egyáltalán ez az egész, annak egy nagyon jó élmény tud lenni. Én 3 évig voltam ott táborozó, és utána 3 évig csoportvezető, utána kihagytam 2 évet, és most idén megint visszamentem, nagyon jó volt egyébként visszamenni. Szarvason nagyon sokat tanultam, konkrét dolgokat is, de leginkább tényleg a közösségi élmény az, hogy annyira sok fiatal, és hogy a pont egyébként a lazaságát tudja egy kicsit mutatni, tehát hogy a vallás az nem csak mindig arról szól, hogy szabályok, és mit nem szabad, hanem tényleg tud egy ilyen közös kapocs lenni, látszólag teljesen különböző emberek között is.
0: Mit értesz különböző emberek alatt? Különböző nemzetiségűek, vagy akár például különböző vallásúak? Hát azért ott többségében zsidók vannak.
1: Többségében zsidók vannak, ez igaz, viszont mivel abszolút nem kirekesztő, és senki nem kérdezi meg, hogy zsidó vagy-e, tehát ha le akarsz menni táborozni, akkor nincsen egy ilyen
0: nem
1: kérdés.
0: Nem kérik a papírokat.
1: Nem kérik a papírokat, így van, tehát bárki jöhet szarvasra, akár nem zsidók, keresztények, bárki, tényleg, tehát ez abszolút nem kérdés. És hát én pont egy barátnőmmel voltam lent legelőször, aki nem zsidó, és ő is iszonyatosan jól érezte magát. Szóval szerintem ez bárkinek egy jó élmény lehet, és amit mondtál, hogy ugye a nemzetiségek is, tehát ez egy nemzetközi zsidó tábor, és nagyon sok országból jönnek gyerekek táborozni.
0: Például honnan?
1: Amerikából, Izraelből, Indiából, Ukrajna, Románia, nagyon sok fajta helyről, tehát így a közelről is, de tényleg ilyen különleges, úgymond különleges vagy távolabbi országokból is, mint például India. És nagyon-nagyon jó érzés, táborozóként is az volt, de csoportvezetőként még inkább, hát többet vagyunk együtt így nemzetközileg, tehát ugye angolul vannak a felkészítő héten, angolul vannak a foglalkozások is, meg minden, és hát akkor többet beszélgetünk igazából én legalábbis, mint táborozóként, és ez nagyon jó élmény, az, hogy tényleg teljesen más kultúrából, más országokból, de ide jönnek, és tudjuk, hogy van valami közös bennünk, például az, hogy szarvast szeretjük, és hogy ez egy fontos dolog a számunkra, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
0: Ahol ilyen sok nemzet vesz részt egyszerre, és ugye megünneplik a sábeszt minden alkalommal, van-e olyan, amit ott tanultál esetleg más nemzetek gyerekeitől, ugye hát gyerekekről, tinédzserekről beszélünk, hiszen ez a tábor ugye 6-tól 18 éves korig
1: Igen.
0: van gyerekeknek, És tanultál-e valami olyan újat, ami esetleg meghatározó volt, vagy akár szemléletben, akár vallásban, akár konkrét, mit tudom én, egy ételrecept, vagy bármi olyan, ami igazán megfogott a külföldiektől ott?
1: Biztos, hogy nagyon sok minden van, de most ami legelőször eszembe jutott, az pont az indiaiak, akik minden évben, akik jöttek onnan csoportvezetőként, mindegyikük iszonyatosan kedves, nagyon-nagyon kedvesek. Igazából ilyen nagyon meglepően nyitottak és kedvesek, és igazából az ő kultúrájuk, mert tehát pont azért, mert ugye hát különlegesnek számítanak, ugye itt az európai zsidósághoz képest, minden évben tartanak egy ilyen, az előkészítő héten tartanak egy ilyen indiai estet, ami pont arra való, hogy egy kicsit az ő kultúrájukat bemutassák. És én mindig ezt várom a legjobban, mert tényleg annyira jó és annyira különleges, megmutatják azokat a tradicionális ruhákat, amikben járnak, és nekik tényleg vannak ilyen ruháik, tehát nem az van, mint mondjuk nálunk, hogy van egy népviseletünk, ugye, és akkor mondjuk van a néptáncosoknak olyan ruhája, de amúgy én nem tartok otthon magyar népviseletet. Jó, lehet, hogy valaki igen, de mondjuk én nem. És nekik megvannak ezek a ruhájuk, és hordják őket bizonyos alkalmakkor, vagy akár esküvőre, vagy egy olyan családi eseményen. És ez például nekem nagyon-nagyon érdekes volt, meg úgy az egész, ahogyan a zsidóságukat megélik. Egyébként nagyon erős hitük van, és pont azért úgy annyira különleges, mert ugye alapvetően azért Indiában nagyon sok fajta vallás van, és ugye a több isten hit is ott megjelenik, és nekik mégis ők annyira jól összetudják egyeztetni ezt az indiai kultúrát az egy isten hittel.
0: És ezt úgy képzeljem el, hogy mondjuk száriban mennek a zsinagógába péntek este, mert az az ünneplő ruhájuk?
1: Én szerintem van, aki igen.
0: Ez így nagyon izgalmas lehet, most képzeljük el magunkat, hogyha az lenne az ünnepi, vagy az lenne a díszruha, hogy felveszük a matyóhímzést, vagy igen, a kalocsai hímzett ruháinkat, és menjünk a zsinagógába, azért ez valahol nagyon szép lenne szerintem.
1: Igen, szerintem is.
0: De azért, ha valaki egy szárit adna, azt se vetném meg.
1: Az biztos. Én most próbáltam idén-nyáron, fölpróbáltam egy szárit, és de nagyon bonyolult egyébként felvenni. Tehát ez is vicces volt, hogy az egyik lány hozott ilyen szárikat, és akkor mindenkire, aki szerette volna, arra rápróbálta, és egy csomó ideig tartott, amíg rám kötözte, de nagyon-nagyon szép viselet. Ő mesélt egy aranyos történetet, hogy anyukáját kérdezte, hogy segítsen már neki, vagy kérte, hogy segítsen már neki felkötni, és anyukája éppen nem ért rá, és mondta, hogy nézd meg a YouTube-on, van egy csomó videó. Nagyon vicces, hogy azért ott náluk is ez a
0: 21.
1: század azért ott is megjelenik.
0: Tehát Szarvas volt az egyik olyan hely, ahonnan te elindultál így a zsidó nagyvilágba, és utána költöztél Pestre, illetve még mielőtt Pestre költöztél volna, te már plusz dolgokat vállaltál be azért, hogy a zsidósághoz közelebb kerülhess. Mi is volt ez?
1: Így van. Hát igazából, amikor Szarvason először voltam, ez 2007 nyara, akkor annyira sok új emberrel találkoztam, és annyira beszippantott ez a világ, magával ragadott, hogy azt gondoltam, hogy én egy zsidóiskolában szeretnék tanulni. És hát ugye a Schreiber és a Lauder, illetve hát a Veselényi, ez a három iskola van, de igazából én valahogy pont úgy voltam így a csoportban, vagy úgy kerültem össze emberekkel, hogy a legtöbben a Schreiberből jöttek. Ezért aztán én a Schreiberbe szerettem volna járni, így 16 éves fejjel ezt így eldöntöttem, és hát mondtam otthon a szüleimnek, hogy akkor vigyenek el oda, és hát nagyon támogattak ebben, és igazából az első évben úgy jártam oda, hogy ugye vonattal Kecskemétről minden nap oda-vissza.
0: Hajnal 4-kor kelhettél.
1: Hajnali 4-kor keltem, úgyhogy az nem volt egy egyszerű időszak, de nem cserélném el, tehát az nagyon megérte szerintem.
0: Jó élményeket kaptál az iskolától?
1: Igen. Is, de alapvetően nem bántam
0: alapvetően
1: meg.
0: Minden iskola is, azt hiszem, egy tínédzser számára.
1: Így
0: de...
1: van, így van.
0: És a valláshoz sikerült közelebb kerülnöd.
1: Igen, így van. Nagyon-nagyon sokat tanultam ott.
0: Akkor ez megalapozta a későbbi teljes Budapestre költözésedet, de most megint egy kis szünet következik, úgyhogy zene után innen folytatjuk tovább a stúdióban Kunakatával.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Kuna Kata, énekesnő, színésznő, akinek pályájának nagyon-nagyon kezdeti éveiről beszélgetünk, sőt, leginkább a zsidósághoz való viszonyáról, hogy hogy is tudja ezt, illetve hogy illesztette be a mindennapjaiba. Miután ugye a gimnáziumról beszélgetünk, ugye leérettségiztél, és gondolom, hogy kis gondolkodási idő után, ami azért nem tartott túl sokáig, színi iskolába mentél.
1: Így van.
0: Most egy kicsit szakadjunk el a vallástól, egy rövid időre, és mesélj a színházhoz való kötődésedről, illetve a munkáidról, hogyha is lehet téged látni, és mik a legfontosabbak, mi az, ami téged erre a pályára vonzott?
1: Mint azt már említettem az elején, a színház nagyon-nagyon régóta, egész pici korom óta vonz. Nem tudom, hogy hogy jött, de egyszer csak jött. Szerintem ilyen 3-4 év körüli lehettem, vagy valahogy így. Valószínűleg édesanyámhoz köthető ez is, mint oly sok minden az életemben. Ő nagyon sok operafilmet nézett, amikor mi kicsik voltunk, és hát gyakorlatilag ezeken a filmeken nőttünk föl, és nagyon-nagyon megszerettem. És ugye az opera pont egy olyan műfaj, amiben a zene és a színház is megjelenik, ami nekem is az életem két nagyon fontos alappillére lett. És igazából ezt már csak anyukám mesélte, tehát én nem emlékszem konkrétan erre a történetre, de anya azt mesélte, hogy amikor ilyen filmeket, meg koncertfelvételeket, meg ilyesmiket hallgatott és nézett, akkor sokszor volt az, hogy én a kis szobában játszottam, ugye kisgyerekként, és amikor vége lett egy-egy ilyen filmnek vagy koncertnek, és a közönség elkezdett tapsolni, akkor berohantam a szobába, és tátott szájjal bámultam, ahogy tapsolnak.
0: Igen, és később elkezdtél hajlongani.
1: Igen. Így a közönség szeretete az így eléggé hamar megmutatkozott. Úgyhogy alapvetően szerintem ez de hát biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen élményei az adott szakmával, amivel utána elkezd
0: foglalkozni. Szerintem
1: ez
0: nem is szakma, inkább hivatás.
1: Vagy hivatás, így van, az egy megfelelőbb szó. És hát tényleg, ahogy mondtad, volt egy kis gondolkodási idő érettségi után, amikor így, hát nem is tudom. Nem annyira találtam meg magamat, és akkor kellett tényleg egy kevesebb, mint egy év ahhoz, hogy rájöjjek, hogy én tulajdonképpen mindig ezt akartam csinálni. És akkor ugye jelentkeztem a színművészetire természetesen, de hát ugye nem vettek föl, és akkor kerestem iskolákat, és ez is nagyon sorsszerű egyébként, ahogy én megtaláltam az iskolámat, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola színészképzésére jártam. Egy gyerekkori kecskeméti barátnőm oda járt, akkor volt azt hiszem másodikos, vagy valahogy így, és nagyon régen beszéltünk, de kicsikorunkban minden nap beszéltünk, tehát tényleg a legjobb barátnőm volt, de hát ugye eltávolodtunk egymástól, mert én Pestre jöttem, ő meg akkor még Kecskeméten maradt, és rengeteg évig nem beszélgettünk, és aztán ugye az internet segítségével megtaláltuk egymást, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondtam neki, hogy hát most pont így a színészet felé kacsintgatok újra, és hogy jelentkeztem ide meg oda, és akkor mondta, hogy jaj, hát feltétlenül jelentkezek ebbe az iskolába, mert hogy milyen nagyon jó, és hogy ő is ide jár, és nagyon szereti. És akkor oda is jelentkeztem, és hát végül ez vált be. És tényleg az összes felvételi, ahol voltam, az összes felvételi közül a Nemesben éreztem a legjobban magamat. Tehát tényleg az egy ilyen olyan hely volt, hogy így azt éreztem, hogy na igen, ez nekem való, ez az én helyem. És hát tényleg a 3 év alatt rengeteget tanultam, nagyon-nagyon jó tanároktól, úgyhogy abszolút pozitív ez az élmény. És még annyit kell erről elmondanom, hogy az iskola a 11. kerületben található, Budán, és a Karinthy Színháztól egy utcányira gyakorlatilag. És nyilván a közelség miatt is valahogy úgy alakult, hogy az iskola ilyen összeköttetésben van a színházzal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az iskolából oda megyünk ilyen szakmai gyakorlatra, mondjuk így, hát gyakorlatilag így statisztálunk, vagy ilyen kisebb szerepekre bekerülünk egy-egy darabba, amiben szükség van fiatalokra, és hát így kerültem én ugye a Karinthy Színház közelébe. Már első évben szerepeltem egy darabban, mint statiszta, de volt szövegem, Úgyhogy az egy nagyon pozitív kezdés volt. És azóta is gyakorlatilag minden évben volt olyan darab, amibe bekerültem. És tavaly pedig felkért a Karinti Márton igazgató úr egy szerepre, ami egy kicsi szerep, de szerep, a Róza című darabban egy Dajkát játszom. És olyan fantasztikus művészekkel állhatok egy színpadon, mint Almás Éva, Murányi Tünde, Széles Tamás, és tényleg, tehát szóval nagyon nagy nevekkel, ami szakmailag is és emberileg is nagyon-nagyon sokat visz előre egyfolytában.
0: Azért azt áruljuk el, hogy te még nagyon-nagyon fiatal vagy, 24 éves, és igaz, hogy statiszta szerepekkel kezdted ennél a színháznál, de valamit akkor nagyon jól csinálhatsz, hiszen aki belép a Karinti Színház ajtaján, és elkezdi nézegetni az ott szereplő, és kiemelem színészeket, akkor a te fényképeddel is találkozhat a falon, igaz?
1: Igen, ez így van. Igazából ez nekem is meglepetés volt, mert jó, hát most már vagy azt hiszem, hogy öt, vagy igen, talán az ötödik darab volt, amiben szerepeltem, de hát, mint mondtam, csak kicsi szerepeket. És amikor felhívtak, nem is tudom mikor, valahogy olyan február-március körül, vagy valahogy így, nem tudom, hogy mikor érnék rá fotózásra, mert hogy megújítják a színháznak azt a részét, ahol a fotók vannak. Hát akkor iszonyatosan meglepődtem, persze nagyon örültem neki, de tényleg, hát így nem is tudom. Persze egyfelől ugráltam örömömben, másfelől meg azt éreztem, hogy húha, tehát hogy ez egy picit teher is olyan szempontból, hogy akkor ez azt jelenti, hogy számítanak rám is, és úgymond még jobban oda kell tennem magam, még jobbnak kell lennem. Tehát alapvetően ezt egy kihívásnak is érzem, de ez abszolút pozitív. És tényleg, amikor végül felkerült az arckép, akkor azt éreztem, hogy nagyon jól esik ez a fajta bizalom, amit megkaptam a színháztól, és ezt szerintem ilyen korán, ilyen, hát jó, mondjuk ez relatív, hogy mennyire vagyok fiatal, de azt hiszem, hogy így ezt a bizalmat megkapni, ez egy nagyon-nagyon nagy kincs.
0: Azt hiszem, hogy egy ilyen kreatív alkotóközösségben, mint ami akár egy színház, vagy akár egy zenekar, nagyon fontos, hogy az ember szinte családtagjaiként tekinthessen az ott dolgozó emberekre. A Karinti Színház ugye tényleg egy kicsi színház, én is nagyon sokat voltam ott, és nagyon kedves, különleges milliót áraszt magából. Hogy érzed, hogy sikerült beépülned ebbe a színházi családba? Milyen érzéseid, milyen élményeid vannak a színházzal kapcsolatban?
1: Csupa jó élményem van. Pontosan, ahogy mondod, egy családi közösség van ott gyakorlatilag. Eddig akárhányszor beléptem a színházba, tényleg bármi problémám volt, mindig úgy jöttem ki, hogy jobban érzem magam. Nem tudom, hogy pontosan ez minek köszönhető, valószínűleg az embereknek, de tényleg van egy olyan atmoszféra, amiben én nagyon jól érzem magam. De egyébként tehát nyilvánvalóan ez az embereknek köszönhető, alapvetően mindenki nagyon-nagyon nyitott és kedves, nem csak a stáb vagy az alkalmazottak, hanem tényleg a színészek is. Rengeteget tanultam idősebb színészektől, nem csak szakmát, hanem tényleg emberileg is bármikor számíthatok rájuk. Itt kiemelném elsősorban Balázs Andrea művésznőt, aki az ottani anyukánk, tehát ő nagyon pátyolgatja a fiatalokat, ez egy nem jó szó, de tényleg törődik velünk, és vigyáz ránk. De ott van például még Németh Gábor, aki az első perctől kezdve tényleg nagyon sokat foglalkozott velem, és nagyon sok szakmai tanáccsal látott el.
0: Ha már ilyen sokat beszéltünk a színházról, tudsz nekünk mondani időpontot, hogy mikor lehet téged ott látni legközelebb?
1: Igen, legközelebb pénteken, illetve az mikor van? November 20-a. Igen, november 20-án a Nyitott Ablak című zenés komédiában szerepelek, illetve december 3-án lesz a már említett Róza című előadás.
0: Hát reméljük, minél többen elmennek és megnéznek. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen mind a két előadás fantasztikus, és egy rövid kis szünet után innen folytatjuk.

0: Itt vagyunk ismét, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Kuna Kata, színésznő, énekesnő. A színházi élményeidről és munkáidról már beszélgettünk, de kiemelem azt, hogy énekesnőként is szerepelsz. Tudom, hogy milyen zenekarban, hiszen én is annak vagyok a tagja, de egy kicsit térjünk is vissza a zsidóságra, hiszen a Hamsza zenekar alapvetően izraeli zsidó zenét játszik, és közeledik egy nagyon-nagyon kedves ünnep, ugyan nem egy fő ünnep a zsidóság szempontjából, de szerintem talán a leghíresebb és a legközismertebb zsidó ünnepek közé tartozik, és természetesen zene is, dalok is, vidámság tartozik ehhez. A Hanukáról beszélek, amely, nem is tudom kiszámolni, gyakorlatilag 3 hét múlva itt van a nyakunkon. Te hogy készülsz a Hanukára, illetve várhatóak-e fellépések, ahol lehet hallani ezt a vidám hangulatot?
1: Igen, én nagyon szeretem ezt az ünnepet, amint, ahogyan mondtad is, hogy ez az egyik leghíresebb, valószínűleg ugye a karácsonyhoz való közelség miatt, de én nagyon szeretem. Van egy nagyon sajátos hangulata a Hanukának szerintem, ami semmi máshoz nem fogható. Igazából még nem készülök a Hanukára, bár már kéne, mert ahogy mondtad, a nyakunkon van, de én azt gondolom, hogy megpróbálok majd egy-két fánk receptet elsajátítani, bár nem vagyok egy óriási nagy konyhatündér, de majd segítesz. szeretnék mindenképpen fánkokat sütni, meg latkeszt. Nagyon szeretem a latkeszt. És lesznek fellépések is, igen. Most pontos időpontokat én nem tudok mondani, mert...
0: Igazából még mindig alakulóban vannak a koncertjeink Hanukára.
1: De általában mindig szokott lenni, és remélem, hogy idén is lesz egy-két jó hangulatú koncertünk. Nagyon-nagyon szeretem a hanukai dalokat, és az egész, mondom, ezt az egész hangulatot, ami van.
0: Ha már az ünnepeknél tartunk, oké, a Hanukáról beszéltünk, de van-e ezen kívül olyan, ami számodra különösen kedves, vagy melyik a kedvenc zsidó ünneped?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy a kedvenc, ez is ilyen ellentmondásosan hangzik, de a kedvenc zsidó ünnepem a Jom Kipur. Ami ugye pont a Hanukával és a nagy ünnepekkel ellentétben a befelé fordulásról szól, és ezért aztán ugye nem eszünk egy napon keresztül, nem eszünk és nem iszunk, böjtölünk, és nyilván emiatt egy kicsit megterhelő ez a nap, viszont az a fajta befelé fordulás és szellemi elmélyülés, ami ezt a napot jellemzi, az nagyon-nagyon különleges, és semmi mással nem összehasonlítható, és mellé rendelhető élmény, tehát hogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem.
0: Ilyenkor nekem úgy érzed, hogy te is gyakorlatilag újjászületsz egy-egy ilyen Jom Kipur után, amikor 25 óra étlen, szomjan, gyakorlatilag egész nap csak imádkozni lehet.
1: Így van. Igen, abszolút egy újrakezdés számomra. És az a pillanat, amikor megszólal a sófár az ünnep végén, amikor a böjtnek is ugye vége szakad, olyan felemelő érzés, de tényleg a szószoros értelmében egyszerűen megkönnyebbülsz. És nem csak azért, mert végre lehet enni, nyilván ennek is köze van hozzá, de egyszerűen tényleg lelkileg olyan megkönnyebbülést ad, ami szerintem nagyon, nagyon jó, hogy van egy ilyen, nagyon jó, hogy van egy ilyen ünnepünk, amiben ezt meg lehet élni.
0: Amikor először kezdtél el foglalkozni a zsidósággal, nem ijesztett meg például egy ilyen ünnep lehetősége, amikor 25 órán keresztül nem eszünk, nem iszunk, nem csinálunk semmit. Valakinek, aki nincs elmélyülve a vallási életben és az azt ahhoz kötődő szabályokban, ez akár riasztó is lehet, főleg, hogy egy tínédzserről beszélünk.
1: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy nem. Nem nagyon ijesztett meg. Biztos, most így, ha visszagondolok, én se úgy kezdtem el valószínűleg ezt az egészet, hogy egyből mindent, hanem fokozatosan mindig egyre többet és többet csináltam, de valahogy a Jom Kipur az mindig, mindig vonzott. És ugye van egy ilyen szokás, hogy fehér ruhában kell lenni, és ez valahogy nekem mindig nagyon tetszett, és nagyon érdekelt.
0: Akkor sohasem lemondásként élted meg ezt a napot?
1: Tulajdonképpen nem.
0: A Jom Kipur az nagyon sokak számára tényleg egy ilyen spirituális feltöltődés, spirituális élményt jelent, és rengeteg hagyomány kapcsolódik hozzá. Erről már beszéltünk a Merkaba előző adásaiban is, de majd reméljük, hogy még több szó esik erről. Most viszont tényleg az öröm ideje jön el, hiszen említettük, hogy mindjárt itt van Hanuka, ami azért is különleges, mert az egyike az igazán hosszú zsidó ünnepeknek, ugye 8 napig tart, és hogy hát az évek során a zsidó ünnepekre, a zsidó szokásokra is rárakodnak más népek, más vallások hagyományai, főleg azt hiszem Hanuka esetében elsősorban a gyerekek voltak azok, akik ezt a hagyományt kiharcolták maguknak, hogy bizony ilyenkor ajándékozunk, minthogyha karácsony lenne. Te mennyire tartod fontosnak ezt a hagyományt, hogy megajándékozd a szeretteidet, a barátaidat, illetve milyen ajándékokkal, milyen meglepetésekkel szoktál készülni Hanukára?
1: Én azért tartom elsősorban fontosnak, mert nagyon szeretek ajándékozni. Tehát én tényleg nem csak kapni, hanem adni is nagyon szeretek. És leginkább saját készítésű dolgokkal szoktam ilyenkor készülni. Persze, ha van rá időm. Nem mindig jön össze, de nagyon igyekszem, mert én alapvetően nagyon szeretek így kreatívkodni mindenféle dolgot, tehát igazából rajzolni is nagyon szeretek, de bármilyen új technikát is nagyon szívesen kipróbálok. És ilyenkor leginkább ennek a hobbimnak szoktam hódolni, és örülök is, hogy van erre egy ilyen alkalom, hogy végre kiélhetem a kreativitásomat. Úgyhogy leginkább ilyen dolgokat szoktam, de persze a gyerekeknek, az unokahúgaimnak, illetve az unokaöcsémnek, nekik azért szoktam vásárolni is, mert hát játékokat nyilván, mindent, aminek ők örülnek. De volt már egyébként, hogy nekik is saját készítésű ajándékot csináltam sógyurmából, és annak is nagyon örültek.
0: Hogy érzed, idén lesz rá időd, hogy igazán felkészülj?
1: Kicsit korán van Hanuka, de szerintem lesz időm, mert nem járok iskolába, ezért azért több időm van szerencsére. Úgyhogy majd megpróbálom úgy beosztani az időmet, hogy legyen időm egy kicsit kreatívkodni.
0: Hát reméljük, így lesz, és térjünk vissza megint, akkor hamarosan lejár az időnk, vége az adásnak, pedig nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni. Örülök első előjáróban is, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezeket a személyes élményeket, és ezt a személyes kötődést a Merkaba hallgatóival is. November 20-án, pénteken este 7-től a Karinthy Színházban a Nyitott Ablak című előadásban lehet téged látni, utána pedig... December 3-án a Rózában, ahol Dajkaként jelensz meg egy cuki kis párnával a hasadban.
1: Igen.
0: Mint várandós Dajka.
1: Így van.
0: Ezt az előadást is mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, illetve, ha már a zenekarról is szó esett, akkor a Hamsa legnépszerűbb közösségi oldalán a legújabb koncertekről is lehet tudomást szerezni. Mit gondolsz, lesznek új dalok idén Hanukakor?
1: Nagyon remélem.
0: És a régiek közül mi az, amit biztosan hallhat a közönség?
1: Hát nagyon sok hanukai dalunk van. Van egy olyan dal, amiben több hanukai dallam is felcsendül. De például ott van a Tumbalalajka, ami egyébként nem hanukai dal, viszont az a különlegessége, hogy van rá egy hanukai szöveg is.
0: Kimondott a magyar hanukai
1: magyar,
0: szöveg.
1: Így van, úgyhogy az szerintem egy nagyon kis különleges.
0: Szerintem a Maosszúr sem maradhat el.
1: Maosszúr és a Hánérod halálú nyilvánvalóan a gyertyagyújtás közelében biztos, hogy el fog hangozni.
0: Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önöknek pedig a figyelmet. A Merkabát hallották a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Pap Gábor segített nekünk, a vendégünk Kuna Kata énekesnő színésznő volt. Mindenkinek további szép estét kívánok, és találkozzunk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényesség, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat 3. alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg, a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkás Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégünk, hogyha vendégnek lehet nevezni a rádióba, Szigeti Jenő professzor, történész, teológus, illetve folkutató. Az ügyben beszélünk, mint minden évben talán már eddig, hogy jönnek a téli ünnepek, karácsony, illetőleg egy csendesebb időszak, és egy kicsit átbeszéljük, hogy az embereknek ez milyen paradigmaváltás, mik ennek az előzményei. Hát legelőször is üdvözöllek a rádióban ismételten. Ó,
4: köszönöm, én is üdvözöllek téged és a rádióhallgatókat. Örülök, hogy most a hóhért akasszák, szóval a másik fotelbe ülök, ahol kérdeznek. Igen, és nagyon szívesen, ha még tudok, beszélek.
3: Annyi titkot el is árulok, hogy amikor bejöttünk a stúdióba, automatikusan a kérdező székébe ült, mert már annyira megszoktad, hogy mindig te kérdezel.
4: Igen, hát ez a szokás hatalmas. Gyorsan azért felpattantam, és helyre ültem.
3: Semmi gond. Volt már ilyen beszélgetés köztünk, egy kicsit mindig elmélkedünk arról, hogy milyen volt ez az év, hogy állnak az emberek az ünnepekhez. Nekem nagyon sok minden jutott eszembe, meghallgattam a régi interjút is. Érdekes az, hogy vajon igény van az embereknek arra, hogy lecsendesedjenek, és elválasztják az ünnepet a hétköznapoktól. Hogy látod te ezt a dolgot?
4: Hát igen, a 21. századi embernek egész Európában, szóval nem csak magyar jelenség, az egyik legnagyobb problémája, hogy elfelejtett ünnepelni. Szóval az ünnepnek nem az a lényege, hogy kikapcsolódok, hanem az a lényege, hogy bekapcsolódok. És be kellene kapcsolódni a család közösségébe, a hívő ember az Istennel való közösségbe, azután egy kicsikét végig gondolni az életet, a saját életem közösségében, mert ugye a 21. századi embert az jellemző, hogy rohan maga elől. Tehát ez olyan, mint az árnyékunk elől futnánk. Ez egy nagyon érdekes szindróma, és ennek rengeteg pszichés kárt okozó dolga van a mi életünkben, és ezért nagyon jó volnának az ünnepek ilyenkor, amikor rövidülnek a napok, hidegebb van, jobban szeretünk otthon lenni, mint valahol éppen rohangálni az életbe. Bizony jobban kellene az ünnepeknél erre a bekapcsolódásra ügyelni, a kikapcsolódás miatt. A kikapcsolódás az csak azt jelenti, hogy valamit nem csinálok, tehát negatív előjelű, a bekapcsolódás pozitív előjelű, és én ezt a pozitív előjelt kívánom minden kedves hallgatónak.
3: Nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtál, ugyanis ez minden téli ünnepnek az alapja, hogy a rövidülnek a napok, és elér egyszer a mélypontot, amikor a legsötétebb van, és utána általában az emberek megünneplik a fényszületését. Ki saját vallása szerint, ki egész egyszerűen csak igényli, hogy pihenjen, és utána egy picit örüljön. Milyenek az emberi igénynek az alapja szerint? Tehát hogy alakulhatott ez ki, hogy felfedezték, hogy, és most még nem vallásokról beszélünk, hanem az emberi természetről.
4: Igen, hát az emberi természetnek ugye ez a dolga, hogy a fény az egy alapigényünk. Legalább olyan, mint a levegő, legalább olyan, mint a víz, vagy a föld, vagy bármi, amit őselemnek hívunk. És ez a fény, ez nagyon fontos, mert az ember hamar rájött arra, hogy minden ettől a fénytől függ. Ha nincs fény, akkor nincs termés, ha nincs fény, akkor nem lehet élni, a sötétség az nem élet, és ezért minden vallásban, hogy ne is a vallásokról beszélünk, de minden vallásban és minden gondolkodó embernél a sötétség az mindig negatív előjelű, valami rossz, sátáni, ördögi, Isten hiánya, stb. Lehetne mondani. A fény pedig pontosan ennek az ellenkezője. És mennél északabbra megyünk, annál inkább így van.
3: Nagyon-nagyon fontos, amit mondtál. Vajon az a kérdés, hogy a mai modern emberben mondtad, hogy egy kicsit felborultunk. Szintén igénye van még arra, hogy mondjuk december legközepén elkezdje már arra vágyni, hogy fénybe forduljon a világ, illetőleg mivel hogy kicsit ugye a lámpák korábban élünk, ahol hogyha bemész egy bármilyen bevásárlóközpontba vagy szórakozásségbe, akkor megfordult egy kicsit a világ, mert mindenhol világítás van. Van, akik átálltak éjszakai életmódra. Hogy látod ezt?
4: Van egy neurológus barátom, aki pontosan azt mondta, hogy a villanylámpa áldása mellett az átkáról is kellene beszélni. Edison nem csak a nagy villanykörte feltalálója, nem csak egy nagy alak volt, aki feltalált valami nagyon fontosat, hanem akaratlanul is a rossz tevője volt az embernek. Tudnélik, az ember, az nem lineáris,

0: van a legtöbb neurotikus ember. Például egészségesebbek idegrendszerileg az afrikaiak, ahol rengeteg probléma van, gazdasági, társadalmi probléma, szignifikánsan egészségesebbek idegrendszerileg, mint amilyenek mondjuk az európaiak, akik jóléti társadalomban élnek, és ezt a nyugat-európai vizsgálatok is állandóan igazolják, hogy 60%-a a nyugati embereknek neurotikus. És ez összefügg az ideggyógyász szerint azzal a nagyon érdekes dologgal, hogy az embernek a biológiai ritmusa, a nappalok és éjszakák rendje, az felbomlott. Ezt nagyon könnyen lehet az embernek látni, hogyha elmegy mondjuk Amerikába, és 6-7 óra különbség van közte, akkor nem, akkor éhes az ember, nem akar aludni, viszont reggel nem akar fölkelni, mert ugye a belső óránk nem áll át. Mert az emberben van egy belső óra is, és ez a belső óra nagyon fontos. Na most az évszakok rendje is ezt tükrözi, az egész világ biológiailag is tavasz, nyár, ősztél ritmusában él, és ezt a ritmust nem lehet büntetlenül felborítani. Most éppen ezért az embernek tudatalatt is pszichés alapélménye kell, hogy legyen az, ami az évszakok változása, és éppen ez a vágy, hogy vágyok a több fény után, vágyok a tavasz után, vágyok azután, hogy elmúlik a tél, és jön a nyár, és jön az ősz, a betakarítás ideje, ez benne él az emberbe tudatalatt is. És ezeknek az ünnepeknek az volna a jelentés, hogy ezt azért tudatosítsa, tartalommal töltse meg ezt a biológiai ösztönünket.
1: Akkor talán picit visszahajazva a régi riportunkra, szerinted mi lehetett, hol lehetett az első momentum, amikor ha már emberi civilizációról vagy kultúráról beszélünk, és még mindig nem a vallásokról, hanem mondjuk a természetes embereknek, hogy kezdték el ünnepelni azt, hogy igenis van egy ilyen forduló az évszakok változásában, amikor elkezd több fény jutni az embernek, vagy illetőleg pihenni akarnak, és utána újra feltöltődni. Van erről bármiféle nem emléket, hogy olvastál-e, vagy tanítottál, vagy ilyen típusú feljegyzés?
0: Természetesen van. A mezopotámiai kultúrában épp úgy, mint az egyiptomi kultúrában megvan lényegében ennek a napnak ez a tisztelete, ez a napünnep. A kereszténységen belül pedig, hát ugye a görög-római kultúrából jön ez át, ez az ünnep, hiszen Jézus születésnapját nem tudjuk, de nagyon hamar ugye szükség volt arra, hogy rendet teremtsen, a ritmust megadja a keresztény vallás is, és ezért ugye ősszel, az ősz végén, a betakarítások végén, november végén kezdték az egyházi évet. Az egyházi évet, amit ma adventnek mondunk, az 4 hetet, ez az adventi 4 hét, ez akkor bőti időszak volt. A bőt az nem koplalást jelentett akkor, mint most a fogyókúrás világban, hanem a bőt az azt jelentette, hogy oda koncentrálni arra, ami a lényeg. És ez a koncentrációs dolog, ez lényegében a kereszténység alapjaival aztán találkozott. És hát ez a 40 napos bőjt eredetileg ugye vízkeresztkor január 6-án ért véget, csak a később éppen a római, görög-római szokás szerint került át egy kicsit előbbre, karácsonyra, téli napfordulóra, Jézus születésének az ünnepe, de az advent 4 hete az megmaradt.
1: Picit azt a 40 napot, miért pont 40 nap, ezt világítsuk meg, mert szerintem sokan tudják, csak nem árt összefüggéseket keresni.
0: Igen, hát ez a 40, ez egy szent szám a Bibliában, nem csak a Bibliában, keleten is. Ez a 40, vannak ilyen sarkszámok, amikkel dolgoztak, például a 7, a legkisebb törzszám, ami egyel is önmagával osztható, stb. Ilyen a 7 rendszer, stb., amik benne vannak az életben. Ez a 40 napos bőjt, ez abból jött, hogy Jézus is 40 napig volt a pusztában, 40 éves pusztai vándorlás volt, ugye 40 napig volt fent Mózes, hogy az Ószövetséggel is mondja, a hegyen, és nem evett, nem ivott. Ez a 40 napos bőjt, ez egy alap dolog volt a keresztény zsidó, tehát az egyisten hívő vallásokban, ugyanúgy megvan ez a 40 napos bőjt az iszlámban és a ramadánban.
1: Igen, nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtam, mert mindegyik a picit mondjuk én a laikus szemével nézem, de hogy logikusan végig gondolom, ugye 40 napos bőjt, Jézus híres bőjtje, ami meg kísértettek, és utána elkezdte

0: az útját. A zsidóságnak ez a 40 éves vándorlása, ez ott volt, hogy törzsfejlődésből majdnem, hogy komoly népi majd állammá váltak. Igen. Tehát a Ramadánban is ez egy sarkalatos pont, tehát azt hiszem nem is hívő ember az, aki egyszer életében nem megy el, vagy aki nem csinálja, bocsánat, most kevertem két dolgot. Tehát mindenképpen olyan, mintha az érés meg a változás segítene le, tehát egy minőségi változást, vagy érés segítene le, ezt nem tudom, jól látom-e.
1: Igen, jól. Éppen eszembe jutott most a Ramadán kapcsán, amit ugye kicsit kevésbé ismerünk. Ramadánkor csináltam interjút egy muszlim barátommal, aki elmondta azt, hogy kérdeztem azt, hogy a Ramadán, 40 napos böjt. Ugye a Ramadánban az van, hogy ez tényleges böjt, nem esznek, nem isznak napfelkeltétől napnyugtáig. Tehát, és ez, mivel holt hónapokat számolnak, változik, és amikor nyár közepén van ez a Ramadán, hát bizony, akkor ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nem esznek, nem isznak egy kortyvizet se. Kérdeztem, hogy nehéz-e. Azt mondja, az első két nap nehéz. És utána az embernek olyan érzése van, hogy visszazökkentem, megbékéltem, egész egyszerűen a Ramadánban azt mondja, nem tudunk veszekedni, nincsenek feszültségek, letettem a feszültségeket, még akkor is, hogyha végzem a dolgomat, sokkal könnyebben végzem a dolgomat, úgyhogy mi vágyakozunk a Ramadán után, nem félünk tőle. És ez azért van, mert azt mondja, hogy szinkronba kerültem önmagammal, és ez egy nagyon érdekes szó, ezt megjegyeztem. Szóval valahol az ünnepnek ez volna a jelentősége, és ennek a 40 napos bőtnek is, hogy szinkronba kerüljek önmagammal, hogy az legyek, aki. Mert mondom, hogy a mai ember a szalad önmaga elől, önmaga árnyéka elől, és ez nagyon fontos lenne pszichésen is, és hangulatilag is. Az egész társadalomnak az a baja, hogy ez a szinkronban vagyok önmagammal, ez nincsen meg. Sokszor ez csoportosan a társadalom nagyobb egységeiben is megmutatkozik, sőt az egész társadalomban is, és megmutatkozik ez egy egyén életében is.
0: Igen, ezt nagyon, nagyon igaznak érzem, amit mondasz, az, hogy először a társadalomban nem találjuk a helyünket, pont amiatt, hogy felgyorsultunk, utána ennek jön a kisebb szeret, a szűk környezet, a család, és utána egy napot nem tudunk magunkkal eltölteni, és mondjuk ennek az időszaknak talán persze nagyon jó, hogy ajándékot veszünk egymásnak, meg hogy
1: örömet szerzünk
0: egymásnak, de itt van egy elszámolási időszak, ami minden ünnepben benne van, mert ilyenkor szembesülünk a magányunkkal, vagy a társas lényünkkel, a sikereinkkel, a kudarcainkkal, és az, hogy csöndesen végig kell gondolni a dolgot, és szerintem az elnézést, egy kicsit most bátor vagyok, és megengedek magamnak egy kijelentést, az emberek 70%-a, mert jó indulatú vagyok, nem nagyon szeretné ezt.
1: Így van. Nagyon érdekes egy statisztika, ami azt igazolja, hogy neked sajnos igazad van, olyan szívesen ellent mondanék ennek a 70%-nak. Az az érdekes, hogy évtizedek óta az öngyilkossági statisztikák azt mutatják, hogy a legveszélyeztetebb időszak, amikor az emberek öngyilkosságot kísérelnek meg, vagy sikeresen öngyilkosok lesznek, az mindig az ünnepek előtt és után van. Ez nagyon érdekes, főként után és előtt így kellene mondani, előtte kevésbé, de utána igen, vagy alatta igen. És ez azt mutatja, hogy valahol nem találunk bele. Tehát rájövünk arra, hogy hoppá, eddig magunk előtt futottunk, és ezért nem találjuk magunkat, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. A másik, amit kiemelnék abból, amit mondtál, ez az ajándék kérdése. Ezzel is egy kicsit kellene foglalkozni. Régen még, nem is olyan régen, mert ugye a szocializmus vagy a rákosizmus nyomorában, amikor én arra emlékeztem, hogy az volt a karácsony legnagyobb attrakciója, egyszer egy egész karé zsíros kenyeret tehettem, mert ez ugye a 30-dek a kenyeres időszak volt, és kamasz gyerekként akkor ehettem egy egész karé kacsazsíros kenyeret, ami óriási volt. Szóval azóta eljutottunk abba a kultúrában, a fogyasztói társadalom kultúrája, amit én egész egyszerűen cucc kultúrának hívok. Szóval azt gondoljuk, hogy lehet pótolni azt, amit éppen olyan szépen körülírtál, a cuccal. Hogyha én veszek egy cuccot valaminek, mert a cucc az micsoda? A cucc az olyan tárgy, ami tetszetős, de végsősorban haszontalan. Ugye mindenki tudja, hogy házassági évfordulóra az ember kap 40 asztali lámpát, és nem tud vele mit csinálni, legfeljebb kiárusítja, vagy egy csomó olyan tárgyat, aminek lényegében effektív haszna nincsen. Szóval valahol ez a cuckkultúra megölte az ünnepet. Ha végigmegyünk mondjuk a bazilika előtt, és ez egy nagyon látványos kép. Mit találunk ott? Különböző bódékat, nagyon ízlésesen megépített bódékat. Kevésbé van szó arról, ami a bazilikában történik, tehát a vallásról kevésbé van szó. A bódékban miről van szó? Bódékban olyan tárgyakról, amik nem használati tárgyak, hanem csecsebecsék egyrészt, azután inni lehet, kajálni lehet, és semmi más. Ha ennyi az ünnep, akkor az ünnep nem tölti be azt a funkciót, amiről eddig beszéltünk. És valahol itt van a baj, hogy ehhez kellene vissza, a tartalomhoz kellene visszajutni, mert az ünnep kívülről megmarad, ami lényegében egy jó kereskedelmi eladási lehetőség, minden szemetet el lehet adni, már bocsánatot kérek a kereskedőktől, tehát minden cuccot el lehet adni.
0: Lehetne ezt is szebben és logikusabban csinálni.
1: Igen.
0: Picit hagyd provokáljalak, persze nem téged, hanem magát a témát.
1: Provokálj.
0: Hogy akiknek nincsenek ünnepeik, azoknak vannak hétköznapjaik, és akiknek tovább megyek, hétköznapjaik vannak egyáltalán, vagy nincsenek, azoknak van-e olyan életük, hogy társas kapcsolatok, hogy magukkal el tudnak lenni, mert mélyebbre tartom ezeket a problémákat, vagy a gyökereit, ha érted, hogy miről beszélek.
1: Értem, sőt, hát egyszerű válaszom, hogy nincs. És mondok egy nagyon érdekes, nagyon érdekes és nagyon exakt dolgot. Az 1960-as évek elején az ENSZ Kulturális Bizottság elkezdett gondolkodni azon, hogy ezt a hétnapos hetet, ami hét ugye törzszám, nem lehet osztani, meg aztán a hét a napévvel, meg a holt hónappal állandó köszönő viszonyban is szökőnap, szökőévet kell, és akkor se pontos, stb. Valahogy rendezni szerette volna a közgazdászi szemlélettel, amelyik ugye azt mondja, hogy szabály a szabály. Ezért a svéd munkapszichológusokat megbízta azzal, hogy mérjék fel az ember belső idő igényét, mert ez a belső idő igény az nagyon fontos. Tudnélik Berzon óta tudjuk azt, hogy nem csak a matematikai idő van, és nem csak az óra számlapján körbeforduló nagymutató mutatja egy órát, hanem az emberben is van egy óra, ami ketyeg. Erre van a híre berzoni kísérlet, röviden elmondom, egy fogorvosnál ül egy ember, és hát a fogorvos ki akarja húzni a zápfogát, de összetörik a fog, csipesszel szedi ki a fogorvos a fognak a maradványait, és mikor készen lesz a műtéttel, ugye akkor még érzéstelenítés nélkül ment, meg még kiderül, hogy kloroform érzékeny, az volt az egyetlen ilyen fájdalomcsillapító, ez a példabeli emberke, azt mondja, hát uram, egy óra eltelt, és körbe ment a nagymutató a falon a fogorvosi rendelőbe. Tehát tavasz van, és ki lehetett látni egy terecskére, ahol volt egy pad és egy szerelmes pár. És amikor az orvos kimondja ezt, hogy hát uram, egy óra eltelt, akkor veszi elő a zsebóráját a srác, felpattantja a tetejét, és azt mondja, jaj, drágám, egy óra eltelt. Most Berzon azt mondja, aki azt állítja, hogy az az óra, amit a szerelmes pár a padon eltöltött, és a fogorvosi székbe ez a pasas eltöltött, az egyforma időmennyiség, az vagy nem volt szerelmes, vagy nem fájt a foga. Szóval ez egyáltalán nem tekinthető egyformának. Na most ez a ritmus miatt van, és a ritmusnál, hogy visszatérjek a svéd munkapszichológusokhoz röviden, megállapították azt, hogyha egy ember 8 órát dolgozik, 8 órát szórakozik, ez nem diszkót jelent, hanem nem koncentrált tevékenységet végez, és 8 órát pihen, akkor biológiailag az energia háztartása rendben van. Viszont, hogyha a hatodik nap után a 7., 8., 9., 10. nap is ugyanazt a tevékenységet végzi, akkor felbomlik az egyensúly, és egyre csökken a teljesítménye. Tehát nem éri meg, ez volt a vizsgálat véleménye, hozzányúlni a 7-es rendszerhez, mert belénk van kódulva 6+1, Tehát igaza van a Ferónak, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez belénk van kódolva, és ugyanúgy belénk van kódolva ez az éves rend is. Aki állandóan hajtja magát, az teljesítményben elveszti azt. Ezt mindenki tudhatja, amikor kapkodunk valamiért, sokkal kevesebbre megyünk, mint ha megfontoltan megnézünk valamit.
0: Nem tudom, úgy látszik, hogy igazán vissza saját életem, én jöttem le az utóbbi időben, volt egy-két érdekes történés, ami rájöttem, hogy nem annyit kell egyszerre csinálni, amit csinál az ember, koncentráljon oda, és próbálja szeretni, amit éppen csinál.
1: Így van.
0: És valahogy mégis meg lesz minden dolog, amit szeretne. Tehát ez a kapkodás és talán a koncentráció, vagy a odafigyelés közti különbség.
1: Igen. Szóval az idő az nem egy ilyen lineáris dolog, az minőségi dolog. Mert gondold végig, vannak olyan percek, amit egy életre át nem felejtek el, és vannak olyan évek, amik kiesnek teljesen. Tehát tartalmatlanok voltak. Szóval az idő az nem órával mérhető. Egy emberrel való kapcsolatom is. Vannak olyan kapcsolatok, amik, tudom én, egy órát beszélgettem egy életen át, és megmarad, és vannak olyan kapcsolatok, hogy éveken át ott ülünk egymás nyakán. Ezt akarjuk, hogy felejtsük el, és el is fogjuk felejteni, hogyha megszűnik ez a
0: kapcsolat. Bocsánat, hogy most egy kicsit szubjektíven a saját élményemét is behozom. A legjobb barátom, akivel olyan majdnem 10-15 évig nem tartottam a kapcsolatot, nem azért, mert nem akartam, vagy ő nem akart, hanem úgy alakult az élet, és kutyát sétáltattam a Városligetbe, és elment mellettem, és szóltam neki, hogy ugye csak nem megy mellettem, és 5 percen belül ott folytattuk a beszélgetést, ahol 15 éve abba hagytuk, ugyanaz az arcnézet vissza, és ugyanabban a folyamatban voltunk benne. Tehát abszolút nagyon fura az időnek ez a vonzása. Nem a saját példámat, csak egy kicsit tovább akartam ilyen szempontból.
1: Igen, ezt én is, hogy hadd tegyem bele a saját példámat. A 60 éves érettségi találkozón az volt az érdekes, hogy ugyanúgy viselkedtünk, mint 60 évvel ezelőtt, amikor olyan emberekkel, aki Dél-Amerikából jött vissza, mert 56-ba ugye kiment, 55-be érettségiztünk, és azóta nem láttuk, és ugyanúgy beilleszkedett abba az egész környezetbe, ami az osztály környezete volt, mint hogyha iskolások lennénk. Lementünk focizni rongylabdával, például összecsődült minden srác, azt hitték, hogy bolondok vagyunk, pedig ez volt a gyerekkorunk, és ott folytattuk, ahol abba maradt, és tökéletesen jó barátok voltunk, pedig 60 éve nem láttuk egymást.
0: Egyébként egy picit szerintem a mi beszélgetésünk is mindig azt igazolja, olyan, mint hogyha egy nagy folyamatos beszélgetésben lennénk benne, amit néha megszakít egy riport ide vagy oda.
1: Igen, hát az élet az olyan, az élet az egy folyam. Nem véletlenül hasonlították régen úthoz, meg folyóhoz az emberi életet, mert az olyan, hogy összefügg benne minden. És ez az, amit látni kellene, de ehhez szükséges, ez ennek a ritmusnak a megtartása. Többek között például nem nagyon szoktunk beszélni az alvásról. Ez is baj a 21. század embernek, mert kapkod, a 8 óra munka idejében nem végzi el azt, amit kellene, hanem hozzátesz, elvesz a pihenésből, és rendszerint az alvásból elvesz, a villanykörtére megint hat hívjam fel a figyelmet. A kínaiak úgy végeztek ki embereket, hogy a homlokukra, ahol az alvás központ van, csöpögtettek vizet, és nem tudott eladudni az illető, és bizony az éhezést ki lehet 40 napig is bírni, a szomjúságot is elég hosszú ideig ki lehet bírni.
0: De alvás nélkül nem.
1: Alvás nélkül 5-6 napon belül felrobban az agyad, és belehalsz.
0: Ha már alvásról meg szünetről beszélünk, mi is közeledünk lassan az első fél idő végéhez. Én azt javaslom, hogy majd a második fél időben kezdjük abban, hogy a te területed, a teológia, a vallás és az Isten hit, vagy maga az égiek, hogy állnak az időhöz, illetőleg mit gondolnak az ünnepekről, hogy egy picit megemeljük ezt a szintet, és közeledjünk még jobban az ünnepi körhöz. Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Ott tartottunk, ugye, hogy nagyon hétköznapi dolgokról beszéltünk, de szerintem ez is kötődik azért az ünnepi körhöz. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy ebbe az irányba ment el egy beszélgetés, de egy kicsit nézzük meg, ha már ünnepek kapcsán, hogy a Biblia, itt kifejezetten a keresztény zsidó kultúrkör, amit lehet tudni, hogy áll az időhöz, mit tart az ünnepekről, mennyiben más mondjuk egy isteni idő, az égieknek van a ünnepe, vagy hogy mit ír szabályként a Szentírás?
1: Igen, hát hétköznap nélkül nincsen ünnep, és ünnep nélkül nincsen hétköznap. Ezt kellene tudni, hogy állandóan ünnepelni, ez éppen olyan, volt egy régi buta vicc, hogy az őrmester megkérdezi a Kovács 22-t, aki éppen tercelt a menetelés közben a nótának, hogy maga mit csinál. Jelentem, alásan tercelek. Hallgatja, nagyon tetszik neki, mert jó füle van, az egész század terc. Na hát ez ostobaság, mert egész századnak nem lehet tercelni. Ugyanígy mindig ünnepelni nem lehet, és mindig dolgozni se lehet, mert mind a kettő rossz. Ezért a Biblia első lapjától kezdve arról van szó, hogy 6 napon át munkálkodjál, s végezz minden dolgodat, ez a 10 parancsolat 4. parancsolata, és a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgát, se szolgáló leányt, se barmut, se jövevényet, senki a te kapuidon belül van. Most ez az az érdekesség, hogy ez nem vallásos törvény. Azért nem vallásos törvény, mert a zsidó vallásban az ünnepek azok a zsidó népnek szóltak. A Jom Kipur az egy nagyon nagy ünnep volt, és a Jom Kipur a házba lévő nem zsidóknak nem volt ünnep, azok végezték a dolgukat épp úgy, ahogy. Kivételedből a 7. nap, amelyik emberi jog, így lehetne mondani, mert mindenkinek fiad, lányod, szolgált, szolgáló lányod, barmod, jövevényed, senki a te a kapuidon belül van. Ez azt mutatja, hogy a teremtés történettől kezdve ez a ritmus, ez beleépített az egész világban, és ez a minden vallásnak az alapja. Azért mondom, hogy ez nem vallásos törvény, mert ez emberi jog, mert ez egyszerűen a mi emberségünknek pszichés rendjéhez hozzátartozik. Ezen kívül természetesen már az Ószövetségben voltak különböző ünnepek. Ezek az ünnepek nagy részt a természet fordulóihoz kapcsolódtak. Nem véletlen, hogy mondjuk a Szukkót, a sátoros ünnep, az ősszel van, amikor örülhetünk a betakarított termésnek. Nem véletlen, hogy tavaszi ünnepek és őszi ünnepek sorakoznak mindenféle vallásban, nem csak a zsidóságban, a kereszténységben is. A Páskától kezdve minden. Ugyanígy a kereszténység ünnepei is kapcsolódnak az évszakokhoz, és természetesen ezeknek mindig van történeti mondani valójuk. Mondjuk a zsidó ünnepeknél a kivonulás például egy ilyen döntő valami, a kivonulásra való emlékezés. Azután ugyanilyen a kereszténységnél
0: a
1: húsvét.
0: Bocsánat, biztos egy csomóan értik, de ez mindig nekem pariba veszem, hogy
1: helyes,
0: hogy magyarázzuk meg, hogy a kivonulás ünnepe az melyik éjszakáról szól.
1: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és örülök, hogy így kérdezel, mert tényleg az ember, ha benne van valamiben, akkor elmondja, hogy az egyiptomi kivonulás az úgy történt, a zsidó nép lényegében Egyiptomból indul el, mert az ősatyák oda menekülnek, és a 10 csapás után ott van egy nagy éjszaka, amit a fáraó nem akar elengedni a népet, és az összes elsőszülött elpusztul Egyiptomba. Egy öldöklő angyal következik, egy Biblia mondja, csak azok nem, akik a vérrel megjelölték az ajtófélfát, és ez a Jom Kippur, a tisztulás ünnepe, amikor a hitemet megvallom egy vérrel. Persze ez a kereszténységbe is átmegy, mert ugyanez Jézus Krisztus vérére való hivatkozása.
0: Bocsánat, biztos, hogy Jom Kippurt akartál mondani?
1: Ja, bocsánat, nem. Páskát akartam mondani, elnézést kérek. Két másik ünnepről, igen. Tehát ez a Páska ünnepe. Azért mondom, hogy ez Jézus is ugye a Páska ünnepen feszítették keresztre, ez átmegy a kereszténységbe, mert a Jom Kippur az egy más ünnep, az
0: igen, ez az őszi ünnepi, ez őszi ünnepi kör, amiről az előbb beszéltem. Köthető, igen. Jól tudom.
1: Igen, az ember teremtéséhez köthető őszi ünnep, és régen még a zsidó naptár szerint ősszel kezdődött tulajdonképpen az év is. csak aztán volt egy tavaszi évkezdet, és volt egy őszi évkezdet, és ez a két rendszer aztán a babiloniai fogság után összemosódott, egyikből egy vallásos ünnep lett, a másikból pedig egy polgári.
0: Nagyon-nagyon érdekes dolog, egy picit hagyj emeljem még nagyobb szintre, mielőtt abszolút már a téli ünnepkörről beszélünk még jobban, hogy mert itt az időt nagyon körbejártuk, hogy mégis az embereknek persze a mulandóság miatt nagyon fontos az idő, meg a ciklikusság, meg az, hogy újra töltődjük, de még a Biblia is úgy emlékezik meg, mintha az égbe is lenne idő, vagy fontos lenne. Tehát egyáltalán egy olyan rendszernek, aki időtől független létezik, és a szeretetből táplálkozik, mi szüksége van időre, és mondjuk ciklikusságra, és mi szüksége van ünnepekre, vagy hétköznapokra, mert végülis a Biblia is így kezdődik, hogy 6 nap alatt megteremtette a világot, 7. nap megpihent, tehát ez nekem egy kicsit furcsa. Egy picit ebben, hogyha van kedved, menjünk bele.
1: Hogyne. Ez azért fontos, mert ugye, ha nézzük a zsidó keresztény, tehát a 3 egyisten hívő vallás, mert a muszlimoknál is ugyanígy van, tehát a Koránban is ugyanígy van, a Korán teremtés története is hasonló párhuzamos azzal, ami a Ószövetségnek, tehát a Tanakhnak, hogy és a keresztény Ószövetségnek a ünnepe. Például az indiai vallásban éppen az időből való kilépés, a nirvánába való belépés lenne a boldogság dolga. Nem így a zsidó-keresztény hagyományban, és ez az élethez közel van, és e szerint gondolkodunk is. Szóval amikor a héber időfogalmat nézzük, 3 szó vonatkozik az időre. Ugyanígy a görögben is ezt a 3 szót használják. Van az aion, vagy az ólám héberül, az a összidő mennyiség, amit csak Isten tud átlátni, abban élünk. Ez éppen olyan, mint hogy egy halacska van az óceán közepén, és az nem tudja az óceán partjait emlékelni, mert valahol az óceán közepén él, és neki a végtelen. Ezért ezt örökkévalónak meg végtelennek szoktuk, ezt az időfogalmat. Van az viszont az időtartam, ami 2 időpont közötti távolság. Ez viszont érdekes, mert ez ugye a mi életünknek a jellemzője. Amikor megszületünk, egy biztos, hogy meg fogunk halni. Csak nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy hogy. És ezen az időtartamon belül, ami leszabatott, vagy a Biblia fogalmaz a mi számunkra, ebben az időtartamon belül vannak a időpontok. A kairosz, vagy pedig a zemán héberül. Ez viszont a cselekvésnek eljövő időpontja az, amikor most a szög fejére kell ütni. Az életünkben is így van, mert ugye vannak olyan dolgok, amit elmulasztunk, és ez sose jön vissza. Szóval ezzel a 3 dologgal kell állandóan számolni minden vallásban. Ezért az időpontok, ugye azok az ünnepek, és az időtartamnak pedig az a lényege, hogy mi ezeket átlássuk, és ezeknek a tanulságai alapján döntsünk, hogy amikor eljön az a pillanat, a döntés pillanat, akkor helyesen döntsünk. Tehát mi általában úgy szoktunk beszélni a múltról, hogy ez mögöttünk van. A héber ember fordítva ül a vonaton, az idővonaton. A héber ember azt mondja, nem, a múlt van előttem, a jövő van mögöttem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert azt mondja a héber, és az egész Biblia, új szövetség is ez szerint gondolkodik, hogy a jelenben van a döntőpont, amikor meg kell határozni, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek. Szóval az emberi szabadság az a döntési szabadság, az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, tehát nem szabadosság, hanem azt jelenti, hogy minden pillanatban döntenem kell, és ettől függ a jövő. Tehát a múlt az nem mögöttem van, hanem a talpam alatt van. És a múlt tanulságai alapján nyerem meg, vagy veszítem el a jövőmet. Ez egy nagyon-nagyon fontos elv a Bibliában.
0: Ebben benne van a változás és a szabadságnak is a lehetősége? Vagy...
1: Igen, benne van a döntési szabadságom. Tehát a szabad akarat az embernek nem azt jelenti, hogy hiába akarnék mondjuk kínai császár lenni, elálmodozok azon, hogy kínai császár, és semmi reális alapja nincsen. Annak van reális alapja, akkor jön a szabadság, hogy jobbra menjek, vagy balra menjek, most ez átvitt értelemben.
0: Igen, de mondjuk, hogyha ilyen szempontból foglalkoztat a kínai császárság, akkor annyit megtettek, hogy mondjuk egy kicsit érdeklődöm a kultúra iránt, tehát ennyiben megvan a szabadságom.
1: Persze, hát persze, és sőt, álmodozhatok is róla, be is képzelhetem, nem hiszem, hogy normálisnak tartanának, hogy én vagyok a kínai császár, ez zárt intézetbe el.
0: Hát mondjuk én nagyon reális irányba mentem el, tehát mondjuk egy-két könyvet elolvashatok, vagy elutazhatok Kínába, vagy elkezdhetek ebben dolgozni. Ettől nem leszek a kínai császár, csak a számomra vihető oldalát akkor azért megteszem.
1: Tehát a szabadságnak mindig, a szabadság nem szabadosság. A szabadság és a szabadosság között azért komoly különbség van. Mert vannak gátak, vannak partok. A Dunának is van gátja, az két partja. Igaz, hogy keresztbe is lehet gátat építeni, de ez nem ajánlatos. Tehát végső soron egy folyó is a gátak között megy, mert hogy a Dunának nem volna két partja, akkor a Duna lenne mondjuk Európa legnagyobb pocsolyája, és ez nem lenne jó.
0: Hát nem. Akkor egy picit azért térjünk vissza most már a konkrét ünnepkörhöz, mert hogy gondolod, hogy szerinted akár egy vallásos, vagy akár csak egy hétköznapi embernek, aki egy kicsit jobban szeretné megérteni akár mint szeretetünnepet, akár mint karácsony, vagy akár a család egyik ünnepének, mi az, amire oda kell figyelni, akár vallási tradíció szempontjából, vagy akár csak együttélés szempontjából, vagy a lelke szempontjából?
1: Az ünnep az mindig a közösség ápolás ideje. A keresztény embereknek azt mondom, hogy az embernek és minden embernek azt mondom, hogy van négy kapcsolata az embernek, és ez a négy közösségi formában, ebben a koordináta rendszerben éljük az életünket. Minden embernek van kapcsolata önmagával, nem? Mert van egy jobbikénem, végig kell gondolnom, hogy mit csináltam rosszul, mit kell kijavítanom, mit csináltam jól, minek örülök. Azután van egy kapcsolatrendszerem, ami a környezetembe élő emberekkel, mondjuk így a társadalommal, és a társadalom alatt most nem a nagy társadalmat értem, hanem közvetlen azokat, akik körülöttem élnek. Tehát bizony-bizony a családdal, stb. Végig kell gondolnom az egész ünnepet, és örülnem kell nekik, mert ez mind örömforrás. Örömforrás az, hogyha én elgondolkodom azon önmagamban is, hogy hogyan éltem az életben, örömforrás ez is. Azután örömforrás az is, hogy végig kellene gondolnom azért a világgal, a természettel való kapcsolatomat. Ez megint egy borzalmas nagy dolog, az embernek biológiailag egy nagy kár, hogy nem nézek fel a napra. Azután végül, ha hívő ember vagyok, de ha nem hívő ember vagyok, akkor is van valaki felettem. Van egy nagy célom, vagy van felettem az Isten. Valakivel én párbeszédben vagyok. Tehát, hogy így mondjam, a mérlegkészítés ideje az ünnep. És ezt, hogyha jól csinálom, és örömmel csinálom, akkor ez célba visz.
0: Nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a téli ünnepkörről jöttünk le beszélni, és még hagyományokról, meg fenyőfállításról, vagy mondjuk másik oda a Hanukáról nem nagyon beszéltünk, de azt hiszem nagyon fontos és praktikus részéhez érkeztünk el a dolognak, és mindig ugyanoda lyukadunk el számvetésről, megélni az ünnepeket, meg mindent. Akkor hagyd maradjak még ennél, a pár nagyon egyszerű emberi dolog jutott még eszembe így az ünnep kapcsán, tehát amit mondta, hogy önmagunkkal elszámolás, a világgal elszámolás, a társadalommal, ebbe a család is beletartozik, és illetőleg hogyha spirituális vagyok, akkor egy felsőbb énnel vagy Istennel, hogy nagyon egyszerű dolgok, tehát az, hogy nézzünk egy egyszerű embert, aki a hétköznapjában tudja azt mondani a szeretteinek, ki tudja fejezni, hogy ezt szeretem benned, ezt nem akarom, most egy kicsit távol lennék tőled, most egy kicsit hiányzom. Négy nagyon egyszerű dolgot mondtam, ezt szerinted az ünnephez hozzátartozik?
1: Hogyne. Az ünnepnek úgy tudnám elmondani, hogy az ünnep az az idő az életemben, akkor van idő önmagamra, a másikra, világra, stb. Tehát van időm önmagamra. Nagyon fontos, hogy hát egy munkát nézünk, ha nincs mérlegkészítés egy munkában, hanem állandó hajtás van, akkor biztos, hogy neki megyünk a falnak. Szóval az embernek szüksége van arra, hogy értékelje önmagát. Az ember egy önértékelő lény. Ebbe különbözik minden más teremtménytől.
0: Itt még egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy volt olyan karácsonyod, vagy olyan, de beszéljünk most azért a karácsonyról, vagy akár, hogyha ismertségedben van olyan, aki más vallásba elmentél, akár Hanukára, vagy olyanra, ami azt mondta, hogy nagyon emlékezetes ünnepi pillanat volt, és miért?
1: Igen, volt. Tudnék mondani nem csak Hanukát, ami nagyon emlékezetes pillanat volt, nem csak karácsonyt, ami nagyon emlékezetes pillanat volt, hanem még muszlim ünnepet is tudnék mondani, ami emlékezetes pillanat volt.
0: Igen. Ha mindegyikből egy picit kiemelni, megköszönöm, mert lassan haladunk a riport végére.
1: Hát a karácsonynak nekem a legkedvesebb karácsony ünnep az a gyerekkoromban volt. Akkor volt ez a karácsony ünnep 1944 karácsonyán, amikor abba maradt a bombázás, és feljöttünk a pincéből, és úgy mai napig is érzem a lelkemmel, hogy kézzelfogható volt a csönd. Kézzelfogható volt, hogy nem kell rohanni, nem kell félni a légiriadótól. Azután a Hanukával egy barátom meghívott egy Hanukára, az az öröm. Hanukának talán az öröm a legnagyobb tartalma, hogy egy felszabadult öröm, amikor nem valaminek örültünk, hanem az örömnek örültünk. Szóval ezt én csak így tudom mondani, az örömnek örültünk. A muszlim barátomnal pedig az, hogy ővele is egy más típusú örömet éltem meg, mégpedig azt, hogy a különbözőség ellenére mi mégis tudtunk olyan dolgokról beszélni, ami összekötött a közös emberi tartalom, és felsejlett az, hogy hát végsősorban mi valahol testvérek, legfeljebb unokatestvérek vagyunk. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt, mindegyiket úgy őrzöm a szívembe.
0: Ha már ezt mondtad, akkor, és itt három, tulajdonképpen testvérvallást lehet mondani, mert igen. Ugyanis a zsidóság...
1: Ábrahám az ős mindegyiknél.
0: Igen. A zsidóság olyan 5700, most nem akarok pont butaságot mondani, ugye a kereszténység 2000 valahány éves vallás, és ha jól tudom, Mohamed meg olyan Krisztus után 600 környékén igen. kezdte a tevékenységét, és hogy ehhez képest egy nagyon széles palettán vagyunk így együtt. Te mit gondolsz, miben hasonlók, és miben más ez a három irányzat, ami tulajdonképpen, ha tetszik, hanem, és ebbe az iszlámot is beleértem, meghatározza Európa kultúráját, mivel hogy az iszlám keresztény zsidó kultúrkörből nőtte ki magát.
1: Így van. Hát talán, ha vennénk az alapokban, tehát hogyha az alaptanításokat nézzük, akkor nagyon sok az egyformasága, nagyon sok a rokonság, etikai alapállásba, stb. Mindegyiknek lényegében a 10 parancsolat az alapja, a 10 parancsolatot nem lehet túlrepülni. Eszembe jut, hogy még a ánti világban volt a kezemben egy szovjet jogi szöveggyűjtemény, aminek az első része a 10 parancsolat volt, és a kovba, tehát apróbetűs felső szövegben az volt, a 10 parancsolat a legáltalánosabb etikai szabályzata minden kultúrának, és ez beigaza volt ennek az írónak. Viszont a baj az, hogy elindultak a fundamentalizmusok. A fundamentalizmusok azok tulajdonképpen a saját vallásuk alapjait tagadják meg bizonyos érzelmi indítékok alapján. Nagyon tipikus az iszlám fundamentalizmus. Egy önmagát felrobbant ember a Korán szerint, és minden hiteles mohamedán tanítás szerint nem üdvözülhet. Egész egyszerűen az öngyilkosság az nem üdvözülhet, és a fegyvertelen embert megölök, az ölésnek számít, és nincs rá bocsánat. Tehát nem kerül a paradicsomba, hogy az ő terminusuk szerint mondjak, és mégis csinálják. De van keresztény fundamentalizmus is, sőt van zsidó fundamentalizmus is, ami bizony legalább éppen úgy szembe kerül az alapokkal, mint a mi, és van a szekularizáció a másik oldalon, tehát egyik oldalon a fundamentalizmus, a másik a szekularizáció, egymást kívja mind a kettő, ugyanúgy van iszlám szekularizmus, keresztény szekularizmus és zsidó szekularizmus. És éppen ez zavarja talán, hogy visszatérünk a karácsonyra, hogy a karácsony ne legyen olyan felhőtlen és szép, aminek elgondoljuk, a fundamentalizmusok és a szekularizáció.
0: Picit megmagyarázod magának mind a két szónak az értelmét?
1: A fundamentalizmus az azt jelenti, hogy így mondom röviden, fundamentalizmus a régen élt emberek megholt hite mára. A szekularizmus pedig azt jelenti, hogy én arról az alapról, arról a kulturális, vallásos, lelki alapról, amiben felnőttem, amiben a kultúra felnőtt, én eltérek, és én kimegyek a piacra, és választok magamnak másféle ideákat, valami összevisszaságot, valami mixet, vagy egyáltalán nem választok semmit, hanem élek a magam öntörvénye szerint. Csak hát, hogy öntörvényi ember az nincsen, mert mindenki valahol a társadalomban van, és ha most gondoljunk el egy olyan, ha nem lenne kressz, és mindenki úgy hajtana az autót, hogy éppen kedve tartja, akkor milyen közlekedési krabály lenne mondjuk Budapest.
0: Nagyon érdekes dolog, amit mondtál, mert a mai ember nagyon sokat törlődik, hogy most tradíciókat kövessen, a saját hitét kövesse, hogy elválja azt a szabadságot, hogy választhat. A kettő nem áll egymástól távol, vagy rosszul látom?
1: Nem áll távol semmi. A tradíciót meg kell különböztetni a tradicionalizmustól. A tradíció az a meghalt emberek máig élő hite. Ez a tradíció, mert mindenki valakinek a vállán áll, én is az elődeim vállán állok, ők is előtte is, így vissza egész. Ez a tradíció, tehát a meghalt emberek ma is élő hite. A tradicionalizmus az az élő emberek halott hite, amikor már nem a hit él, hanem csak valami szokás él. Szóval már nem hiszem azt, amit, de azért csinálom, hát ha.
0: Itt egy nagyon-nagyon fontos dolog kezd kialakulni, vagy veszek le a szavaidból, hogy itt nagyon fontos, hogy van egy olyan szervező elem, ami az egésznek értelmet ad. Tehát nem mehetünk el mondjuk istenléte előtt, nem mehetünk el a hit előtt, nem mehetünk el a tisztelet előtt, és nem mehetünk el a racionalitás előtt, hogyha ez a négy dolog nem áll mögötte, akkor amúgy kiüresedett szó az egész.
1: Igen. Lényegében a fundamentalizmus az egy ilyen kiüresedett hit, megvan még a szokás, amit én a tartalma ellenére is használni akarok, és agyonverem azt, aki nem úgy gondolkodik, mint én, holott az alapvető éppen toleráns gondolkodás ennek pontosan ellene mondana, aminek alapján én teszem azt. Tehát mondjuk vegyük az iszlám fundamentalizmust, ez a legjobban ismert a hallgatók előtt is. Az iszlám a békevallás, a szálemből, a békéből, a sálomból, ami héberben van, jön a szó, és valóban úgy van például a zsidóság esetében, ugye a spanyol zsidóság, amikor előzte az inkvizíció, akkor ugye Egyiptom meg a kelet fogadta be, az iszlám világ fogadta be, és hát Maimonides nem lenne a leghíresebb középkori teológus, hogyha nem fogadják be például őt Egyiptomba, sőt, ott Egyiptom a miniszteri rangig eljuthatott egy zsidó ember. Ugyanakkor most az iszlám visszafordul, és azt mondja, hogy most az iszlám fundamentalizmus ez ellen az alapvető hagyomány ellenébe kezdi értelmezni önmagát. Ugyanez megvan a kereszténységben is, hogy mit tudom én, ott volt amerikai szélsőséges fundamentalista csoport, aki ez a koresféle társaság, akik egyszerűen a CIA-jel fegyveres harcba keveredtek és leölték egymást, mert ők be akarták tartani a kis tisztparancsot, amiben a középső parancsot az, hogy ne jöjj. Szóval ez egy teljesen ellentmondás.
0: Igen, ezek problémák. Hát tényleg most már a riportunk végén járunk, és én azt kérem, hogy egy mondatban adj egy jó tanácsot, vagy egy jó ötletet arra, hogy hogyan ünnepeljük meg a ünnepeinket, független attól, hogy vallástól, de akár hogyha vallásosak vagyunk, akkor is, vagy hogy tehetjük tartalmassá ezt a téli ünnepet mostanság.
1: Ne üzzük el a karácsonyt úgy, hogy a cuccra kerül a hangsúly, a fogyasztói társadalom cuckkultúrájára, hanem szívtől szívig találkozunk egymással, egy jó beszélgetés, egy szeretetteljes együttlét, egy jó vacsora, vagy leülni a karácsonyfa mellé, és végig gondolni az életünket az elmúlt évben. Ez többet ér mindennél. Ezt ajánlom mindenkinek. És nagyon kellemes, nem kellemes, nem jól mondom, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, mert akkor nem csak kellemes lesz, finom lesz a halászlé vagy a beigli, hanem úgy lesz a karácsony ünnep, hogy magam is találkozom önmagammal. Jó találkozást önmagukkal.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a mondatokat Szigeti Jenő professzornak, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, megmaradni a szeretetben. A mai ige, János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretet közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja. De ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk. Mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Ma iskolakezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskolakezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének és a teremtett világ megóvásának közös pontja éppen a fiatalság, a gyermekeink. Az irántuk érzett felelősség a mozgatója az oktatásnak és a természeti, társadalmi környezet minél jobb állapotban való megőrzésének is. Ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott békevilágnapi üzenetében 2010-ben, a természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskolakezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. Női csendes napok Pilis Csabán szeptember 24-től 27-éig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap közös elcsöndesedésre, feltöltődésre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Ügyelj a gondolataidra! Zsoltárok könyve 119. fejezet 37. verse azt mondja: fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra. Az, hogy megpróbálsz ellenállni egy gondolatnak, nem segít. Csak növeli a rossz dolgokra fordított figyelmedet, és erősíti azok vonzerejét. Azzal, hogy ellenállsz neki, valójában megerősíted. Nem győzöd le a kísértést, ha az érzés ellen harcolsz. Minél többet küzdesz egy érzéssel, annál inkább felemészt és irányít téged. Éppen ellenkezőleg a leggyorsabb módja a kísértés közömbösítésének az, ha valami másra fordítod a figyelmedet. A csata kimenetele az elmédben dől el. Ami megragadja a figyelmedet, végül téged fog meg. Megtörtént már veled, hogy amikor valamilyen ételt reklámoztak a tévében, hirtelen éhesnek érezted magad? Ez a szuggesztió ereje. Természetes módon afelé mozdulunk el, amire összpontosítunk. Ha ezt ismételgeted, abba kell hagynom az evést, a dohányzást vagy a parázna gondolatokat, az kudarcra ítélt stratégia. Egyfolytában arra koncentrálsz, amit nem akarsz. Sokkal hatékonyabb, ha figyelmen kívül hagyod a kísértést. Ha valami másra kezdesz figyelni, a kísértés elveszti az erejét. Az agyad a legsebezhetőbb szerved, ezért a megfelelő irányba kell vele összpontosítanod. Úgy győzöd le a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ez a helyettesítés elve. A rosszat jóval győzöd le. A sátán nem tudja megragadni a figyelmedet, ha az elméd valami mással van lefoglalva. Ezért mondja a Biblia, ha valami nemes, azt vegyétek figyelembe. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. vers. Ha ezt komolyan gondolod, el kell kezdened ügyelni a gondolataidra, és felügyelni azt, hogy mit fogadsz be a médiából, mert az életedet, a gondolataidat formálják. Ez nagy önfegyelmet és sok gyakorlást igényel, ám Isten segítségével újra programozhatod gondolkodásmódodat, és legyőzheted a kísértést. Imádkozz így! Uram, tudom, hogy talán soha nem kérdeztelek arról, milyen új dolgokat szeretnél behozni az életembe, új érdeklődési köröket, új istenközpontú hobbikat, a dicsőítés új módjait. Ma megnyitom neked a szívem, Uram, és arra kérlek, te töltsd be azt az időt, amit olyan dolgokra szánok, amelyek kísértésbe vagy bűnbe visznek.

Vedd le az állarcodat. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 10. verse azt mondja, jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha beleragadtál, a jót akartam, elbuktam és bűntudat gyötör ismétlődő körébe, akkor saját erődből nem fogsz tudni megjavulni. Bizonyos kísértések csak úgy győzhetők le, ha segítségedre van egy elkötelezett barát, aki imádkozik érted, és aki által elszámoltatható vagy. Az őszinteség és átláthatóság az egyik része problémáid megoldásának, melyekkel eddig egyedül küzdöttél. Figyeld! Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab levele, 5. fejezet, 16. vers. A problémák csak a sötétben nőnek, ha kiviszed őket a fényre, összezsugorodnak. Csak annyira vagy beteg, amennyire a titkaid, tehát vedd le az állarcodat, ne tettesd tovább, hogy minden rendben van, és gyere ki a fényre. A sátán azt akarja elhitetni veled, hogy a kísértéseid annyira egyediek, hogy sohasem szabad beszélned róla senkinek. Ez nem igaz, hiszen mind ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Az egyetlen oka annak, hogy takargatjuk őket, a büszkeségünk. Azt akarjuk, hogy az emberek azt higgyék, mindent kézben tartunk. Ám az igazság az, hogy ha valamiről nem tudsz beszélni, az már is kicsúszott az irányításod alól. Ha tudnád egyedül kezelni, már megtetted volna. Az akaraterő és az eltökéltség nem elég. Problémáid már túlságosan bevésődtek, túlságosan szokásoddá váltak, túl nagyok ahhoz, hogy egyedül old meg őket. Tehát ha ma segítségre van szükséged, alázd meg magad és kérd. Válaszolj ezekre a kellemetlen kérdésekre. Mi az a probléma az életemben, amit letagadok? Mi az, amiről félek beszélni? Igen, tényleg megalázó bevallani a gyengeségeinket, de éppen az alázás

Legyen az ige a fegyvered. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 12. verse azt mondja, felejtsd el az önbizalmat, semmi haszna. Egyedül Istenben bíz. Adott körülmények között mindannyian kaphatók vagyunk a bűnre. Ezért írja Jakab, engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet 7. vers. Csak amikor teljesen megadod magad Istennek, akkor lesz erőd felkelni, harcolni és győzni. Ez egy harc, és a küzdelem minden nap elkezdődik abban a pillanatban, amikor felkelsz. Ellenséges területen vagy, ezt soha ne feledd. De hogyan tudom legyőzni ezeket a kísértéseket? Kérdezed. Pál így válaszol. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 17. vers. Kezd azzal, hogy elkötelezed az életed Krisztusnak. Nem leszel képes nemet mondani az ördögnek, amíg nem mondtál igent Krisztusnak. Csak az üdvösség sisakja védheti meg elmédet. Ezután tanuld meg Isten igéjét fegyverként használni. Jézus ezt tette a pusztában. Minden alkalommal, amikor a sátán javasolt valamit, Jézus azzal válaszolt, hogy a Szentírást idézte. Nem vitatkozott, nem mondta, hogy nem éhes. Ez tagadás. Egyszerűen csak idézte a Szentírást. Neked is ezt kell tenned. A megtanult igeversek elengedhetetlenek a győzelemhez. Gyors hozzáférésre van szükség. Jézushoz hasonlóan az igazságot a szívedben kell raktároznod, és készen kell lenned rá, hogy egy pillanat alatt előhívhast. Enélkül nincs töltény a fegyveredben. Tehát kezd el ma, tanulj meg hetente egy igeverset, és még mielőtt észrevennéd, a vereségeidből már is győzelmek lettek. Imádkozz így. Uram, ma jelképesen felveszem Isten fegyverzetét, ahogy azt az Efézus 6:10-18-ban olvasom, azért, hogy megálljak az ellenség támadásai között. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, ráállok igéd ígéreteire, és imádkozom védelemért a gondolataim és cselekedeteim fölött, hogy ma ne adjam meg magam a kísértésnek. Jézus nevében. Ámen.

A sátán igájában lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. A démonok világhírű gyűlésén a sátán beszédet tartott. Mindaddig, amíg a keresztjének közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk fölöttük, tehát a következőket kell tennünk. A. Foglaljuk le őket lényegtelen dolgokkal. B. Vegyük rá őket arra, hogy túlköltekezzenek és adósságba keveredjenek. C. Órák hosszat dolgoztassuk őket azért, hogy üres életstílusukat fenntarthassák. D. Szegjük kedvüket a családjukkal való időtöltéstől, mert amikor az otthonok szétesnek, nincs menedék a munka elől. E. Töltsük meg az agyukat a tévével és a számítógéppel, hogy ne hallhassák meg, amikor Isten szól hozzájuk. F. Pakoljuk tele a dohányzó asztalaikat és éjjeli szekrényeiket magazinokkal és újságokkal, hogy ne legyen idejük bibliaolvasásra. G. Árasszuk el a postaládáikat lottószelvényekkel, reklámanyagokkal és a gyors meggazdagodás reményével, hogy az anyagi javakat hajszolják. H. Tegyünk elbűvölő modelleket a tévébe és a magazinok címlapjaira, hogy csak a külső megjelenést lássák, így majd elégedetlenek lesznek magukkal és házastársukkal. I. Idézzük elő, hogy a párok túl kimerültek legyenek a testi kapcsolathoz, így majd kísértés lesz számukra, hogy másfelé kacsintgassanak. J. Hangsúlyozzuk a télapút és a húsvéti nyuszit, így majd eltereljük a figyelmüket az ünnepek valódi jelentőségéről. K. Foglaljuk el őket nemes célokkal, hogy ne legyen idejük az örökkévalókra. L.

tegyük őket önelégültekké. Kösse le őket annyira, hogy a saját erejükből dolgoznak, hogy soha ne tapasztalhassák meg Isten rajtuk keresztül munkálkodó erejét. Ígérem, ez működni fog. Észrevetted már valaha a különbséget az elfoglaltság és a siker között? Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti, hogy a sátán igájában vagy. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy növekedjen eltökéltségem arra, hogy szent lelked által vezetett életet élhessek. Segíts olyanná tenni arcomat életem kísértéseivel szemben, mint a kovakő, és taníts új haditerveket, hogy istenfélő életet tudjak élni. Imádkozom, hogy a kísértés percében ne bukjak el, hanem mennyei nagykövetként gondolkozhassak. Ámen.

Harci üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, abban a pillanatban, amikor elhatározom, hogy jót fogok tenni, a bűn már is ott van, hogy csapdába ejtsen. Őszintén gyönyörködöm Isten törvényében, de nem minden vesz részt bennem ebben az örömben. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 21. vers. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazítsa védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy. Mindenki csinálja. Amúgy is, ki fogja megtudni? Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt dédelgetett gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természetet, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig a hústestben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál galáciabeliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne csüggedj. Születésedtől arra vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

József köntöse. Mózes első könyve, 37. fejezet 3. verse azt mondja, Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. József élettörténetét két általa viselt köntös meséli el. Az egyik a pártfogás és jó indulat, a másik pedig a kísértés köntöse volt. Nézzük csak meg őket közelebbről. Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. Ez a tarkaruha jelképezte azt a különleges kegyet, amely Józsefet egész életén át végig kísérte. Még a börtönben is. Az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat. Mózes első könyve, 39. fejezet, 21-től a 22. versig. Később pedig azt olvassuk, ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Mózes első könyve, 41. fejezet, 41. vers. Ötször olvassuk ebben a fejezetben, az Úr pedig Józseffel volt. Ez ám a pártfogás és jó indulat. Isten jó indulata azonban nem mentesít minket a támadások alól. Figyeld! Józsefnek szép termete és szép arca volt, szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Mózes első könyve, 39. fejezet, 6-tól a 12. versig. Amikor Isten elkezd megáldani téged, az ellenség mindent fel fog használni, amit csak tud, hogy lehúzzon és megakadályozza, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Isten terve az volt, hogy József által megmentsen egy nemzetet. Mi történt volna, ha enged a kísértésnek? Gondolj csak bele! A harc nem csupán rólad szól, hanem mindazokról, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani, a gyermekeidről, az unokáidról, az egész ismertségi körödről. A sátán fel fogja neked kínálni a pillanat örömét azért a hatalmas kiváltságért cserébe, hogy betöltheted Isten akaratát. Ne fogadd el! Tűzd ki új fontossági sorrendet, összpontosíts újra a lényegre. Járj Istennel, és a jövő lebegjen a szemed előtt.

Vigyázz magadra! Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 1. verse azt mondja, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Keresztényként olyan nagyon akarunk segíteni a körülöttünk lévő embereknek, akik a bűn pokolba vezető csúszós lejtőjén állnak. Különösen akarunk segíteni azokon a barátainkon és családtagjainkon, akik nem állnak közel Istenhez. Mégis vigyáznunk kell, mikor segítséget nyújtunk, hogy azt valóban Isten irányítására tegyük, és ne emberi érzelmektől vezérelve. Mi is csak azért vagyunk azok, akik vagyunk, mert Krisztus újjáteremtett minket. Ezért őrá kell bíznunk magunkat, és érett keresztjének Istentől való segítségére, miközben igyekszünk visszatéríteni azokat, akik a bűn csapdájába estek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy büszkeségünkben azt gondoljuk, egyedül is meg tudjuk tenni. Meg kell tanulnunk segítséget és útmutatást kérni egymástól. Ha azt gondoljuk, hogy egyedül is képesek vagyunk cselekedni, becsapjuk magunkat. Túl sokszor láttam ezt megtörténni. Egyik testvérünk miután 2 évet töltött velünk, erős késztetést érzett, hogy visszatérjen otthoni közösségébe, hogy bizonyságot tegyen és megmentse azokat, akik bűnben rekedtek. Johnny maga csodálatos módon szabadult meg 17 évnyi súlyos drogfüggőségből és a vele járó büntettek karmaiból. 2 év elteltével készen állt, hogy elhagyja központunkat, és támogatással és segítséggel megtegye az első lépést, hogy Jézus tanújaként megálljon otthoni közösségében. A központ vezetői tudták ezt, de tudott róla az ördög is. A sátán cselszövéseinek része, hogy úgy szabotálja Isten életünkre vonatkozó tervét, hogy rossz időben rossz helyre visz minket. Vagy feltart és késleltet minket, vagy sürgetve taszít előre, mikor még felkészületlenek vagyunk, leelőzve az Isten által diktált ütemet. Johnny úgy érezte, hogy mi visszatartjuk őt, vágyai elvakulttá tették, 2 lábbal ugrott a portyázó oroszlán állkapcsai közé. Érzelmektől feltüzelve lelépett. Útja egyenesen régi közösségéhez vezetett, ahol azokkal a drogdílerekkel találkozott, akik korábban ellátták őt. Az volt a szándéka, hogy megnyeri őket Jézusnak, de pár héten belül már drogokhoz nyúlt, és néhány hónap múlva függőség alakult ki nála. Mára romba dőlt az élete, bár ezt még mindig tagadja. Becsapták egykor, és becsapják most is. Büszkesége meggátolta, hogy hallgasson más keresztjénekre. Most az ördög elégedetten csámcsog életének megmaradt morzsáin. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, vigyáznunk kell magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Talán nem megyünk el drogdílerekhez, de lehet, hogy találkozni akarunk majd egy régi baráttal vagy barátnővel, vagy ellátogatunk egy régi nyaralás helyszínére, vagy meglátogatunk valakit, vagy valami olyat teszünk, ami felszítja múltbéli érzelmeinket. Isten igéje világosan megmondja, hogy kerüljük ezt. Soha ne legyünk olyan büszkék, hogy ne tegyük, amit mondtak nekünk. Drága Jézus, segíts nekünk hallgatni és útmutatást nyerni a szavaidból. Ámen. Írta Peter Stanway.

0: Legyen készen létben, a megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 7. verse azt mondja, Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Egy bizonyos ponton Isten szavait a saját szavaiddá kell tenned. Miért? Mert részekre szakadtál. A saját értékrendedet sérted meg. Ha sokáig teszed ezt, oda jutsz, hogy nem leszel képes tisztelni saját magadat, sőt, nem fogod tudni elviselni a saját társaságodat. Amikor az ördög megtámadta Jézusnak egy szerinte gyenge pontját, a mester 4 ízben is így válaszolt neki. Megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 1-től a 11. versig. Mi volt az eredmény? Figyeld! Elhagyta őt az ördög. Máté evangéliuma 4. fejezet 11. vers. Próbáld ki! Amikor nyomás alatt találod magad, legyen a nyelveden ez, megvan írva. Például, ha valaki bosszant téged, nyomdafestéket nem tűrő szavak helyett mondd ezt, gyors leszek a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab levele 1. fejezet 19-től a 20. versig. Vagy ha valaki megbánt, ahelyett, hogy a bosszú és a megtorlás rossz útját választanád, mondd ezt. Jóságos leszek, irgalmas, megbocsátok neki, ahogyan Isten is megbocsátott nekem. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. A győzelemnek két titka van. A. Mélyülj el az igében, és az ige járjon át téged. B. Tanulj meg minden helyzetben lélekből, ne pedig fejből reagálni. Rendben? Imádkozz így. Uram, mutass új utakat arra, hogyan tanulhatom igédet. Kérlek, hogy szent lelket töltsön be és ihlessen, hogy úgy értsem meg a Bibliát, ahogy soha ezelőtt. Kérlek, hogy egy hónap múlva az írás, amely a kísértés idején segít nekem, sokkal inkább az ajkaimon legyen, mint ma. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Túlságosan el vagy foglalva a világgal, gyermekem. Az elméd problémáról problémára ugrál, miközben szorongás csomókba gabaítja a gondolataidat. Amikor így gondolkodsz, engem kihagysz a világlátásodból, és az elméd elsötétedik. Bár nagyon szeretnék segíteni, nem fogom megsérteni a szabadságodat. Csendben megállok elmét hátterében, és várom, hogy eszedbe jusson. Én veled vagyok. Amikor a problémáktól az én jelenlétem felé fordulsz, a rád nehezedő teher azonnal könnyebbül. Lehet, hogy a körülmények nem változtak, de a terheidet együtt hordozzuk. Már nem érzed úgy, hogy muszáj mindent rendbe hoznod, hanem ennek helyét átveszi a mélységes, megnyugtató kapcsolat velem. Együtt kezelni tudunk bármit, amit ez a nap hoz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. vers. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers. 34. Zsoltár, 20. vers.

törékenyek és sebezhetőek vagyunk. Kimerítenek és megfosztanak az életerőnktől az elménkre nehezedő terhek és érzelmek. Összhangra lettünk teremtve, hogy csodálatos testünk erőforrásait kiegyensúlyozott, testi és értelmi erőnket pedig egyenlő módon használjuk fel. A bűn azonban felborította ezt az egyensúlyt, és tönkretette az összhangot.

A mérleg nyelve kibillent ebből az egyensúlyból, és bár pillanatnyilag nem látszik, az összhang törvényének áthágása akkor fogja éreztetni hatását, amikor külső segítséggel majd belátjuk a hibáinkat. Mindezek ellenére azonban mindig a rendelkezésünkre áll Isten, a végtelen erőforrás.

terapeutaként egy szanatóriumban dolgozom, ami azzal az előnnyel jár, hogy megtanulhatom, honnan kell erőt meríteni. Egyik nap a testem riadót fújt, mert túlságosan kimerült. Én pedig elkezdtem saját erőmből megoldani a helyzetet. A kezelések közben viszont egyre nehezebben mozogtam. Közel álltam ahhoz, hogy lemondjam a nap utolsó kezelésének elvégzését, mert akkorra már csöpnyi erőm sem maradt.

ne feledjétek, az erőtök forrása az ima. Nem lehet eredményes az, aki kapkodva imádkozik, majd elrohan, és Istennek csak néhány elsietett gondolatot ad. Nem szakít időt az elmélkedésre, imára, nem várja meg, míg az Úr megújítja testi és lelki erejét. Rövidesen fáradtság vesz erőt rajta. Nem érzi majd Isten lelkének fölemelő hatását. A Krisztussal való új élet nem eleveníti meg őt, nem csendesíti le a gondolkodását.

Isten lelke azonban arra késztetett, hogy térdre boruljak, és így imádkozzak. Atyám, köszönöm, hogy adtad nekem ezt a fáradtságot, mert így feltárul erőttem parányiságom, és beláthatom, hogy nem a te erődre támaszkodtam, hanem a sajátomra. Mindezt azért, hogy hozzád jöjjek, és beismerjem, hogy mindenem tőled származik. Te tartod fönn az életemet, és ha engedem, te dolgozol általam. Beteljesedik az erőre vonatkozó ígéreted, és így a te neved magasztaltatik. Amen.

Aznap az utolsó kezelés teljes ideje csupán egy percnek tűnt. Ez volt az egyik alkalom, amely során Isten velem, mint az orvossal is megismertette Krisztus szeretetét. Általad is munkálkodik Isten. Ha a szőlőtőkén maradsz, az életadó nedv mindig eljut a szőlővesszőhöz, és onnantól percről percre megújítja erődet.

erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sas kesejük, futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás könyve, 40. fejezet, 29-től 31-ig terjedő versek.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Hunt Webb írta Új-Mexikóból, az Egyesült Államokból. Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 38. verse. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna kedvességért. Bár az adakozásban rendkívül nagy lelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagylelkű adakozás fontos, a nagyvonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges, elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlott nekem egy gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt, egy másik hölgy azonban a fülembe súgta: lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömet szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk hát nagy lelkűek, mind az adakozásban, mind az elfogadásban. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagy lelkű adakozók és elfogadók lehessünk egyszerre. Jézus nevében kérünk. Amen. Napi gondolat. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Imádkozzunk készséges elfogadókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Nagyon ritkán adódik olyan lehetőség, hogy valaki olyannal beszélgethessen az ember, aki egy misszióban gyakorlatilag szinte a legelejétől, vagy a legelejétől benne volt, és hosszú-hosszú évekre visszamenőleg láthatja egy missziónak az alakulását. Balajti Imre testvér az Ákosi misszióval kapcsolatban azok közé tartozik, aki módja van, hogy visszanézzen a gyülekezet alakulására.
1: A legelső alkalom egy családnak a házában volt, egy néhányan összegyűltünk, úgy hívták a fogarasi családnál, Sanyi bácsinál, őnála gyűltünk össze, aztán majd nála az udvarán egy nyári konyha féleségből egy kisebb terem volt, ahol lócákon gyűltünk. Aztán már az sem volt elég, nagy léptekben mondom el. Aztán vettünk egy házat ugyan abban az utcában, és ott kivettük a közfalat, megnagyobbodott a belső tér, lett két szobából egy nagyobb imaterem, és ott gyűltünk, és már az sem lett elég, és aztán jött az imaház építés, amit hát nagy örömmel végeztünk a szatmáriak, az Ákosi testvérekkel együtt. Ez egy ilyen imaház építő program keretében jött létre az amerikai segítség által, és azóta most újra kellett bővíteni egyik szárnyát, mert a gyülekezet így megszaporodott. Én a testvéreket ismerem, mert a vejem a gyerekmisszióban szolgált, és miután kijöttünk, hát ők a gyerekekkel foglalkoztak, aztán gyerekek táboroztatásával, és nyáron mentünk a gyerekekkel táborozni. Sok fiatalt megismertem, akik már felnőttek, kélettek, családosak lettek, és hát beépültek a gyülekezetbe. Nagy öröm van a szívemben, hogy ezekből a gyerekekből komoly hívő emberek lettek, akik a gyülekezetet tovább tudják vinni, vagyis a családjukkal ezek a fiatalok már felnőttekké lettek, vannak közöttük, akik tanárit végeztek, iskolát végeztek, és hasznos állampolgárok is lettek a társadalomnak. Nagyon szép ez, így ha nézzük a fejlődést, hogy a kicsiből milyen nagyjá lett, a kicsi kis mustármagból nagy fává nőtt az Ákosi gyülekezet. Hát mi ebben próbálkoztunk segítkezni Isten lelke által az itteni testvérekkel együtt. Van még munka, mindig végezzük az Úr kegyelmától, és szeretnénk minden tudásunkat, minden erőnket belevetni, hogy a munka legjobban folytatódjon és menjen. Hát még el szeretném mondani azt is, hogy ezek a testvérek, akik megtértek a világból, óriási fejlődésen mentek keresztül. Volt olyan eset, amikor az imaházat építettük, és kellett egy vascső, és akkor mondta a testvér, gyere, mert azt mondja, nekem van egy TV antennám, levesszük, és azt a csövet odaadom, hogy hát mert arra lett volna szükség a gyülekezetnél egy, és elmentünk, elhoztuk, és hát behívott a házába, és azt mondja, tudod, ezelőtt 6 évvel mi volt ebben a házban? Azt mondja, itt nem láttad ezeket a bútrokat, nem volt sem szőnyeg, semmi, mert én a pénzemet elittam, elkártyáztam, elmulattam. És azt mondja, azóta vettem ezt a szép bútrot, a szép szőnyeget, és egy szép berendezett lakásba mehettem be, ahol egy kávét is elfogyaszthattunk, és a szívemben öröm volt, hogy ezek az emberek a legmélyéről ide fejlődtek, ide jutottak Isten kegyelmától. Isten megszabadította a régi rossz életmódtól, és egy új gondolkozást adott nekik, egy új életstílust, és most már az ő életük ilyen formában is nagyon nagy változáson ment át.
0: Hogy végezték itt a testvérek a cigány missziót? Mi a titka annak, ha szabad megkérdezni, hogy itt ilyen eredményes volt, és olyan sok más helyen meg egyáltalán nem eredményes?
1: Hát én erre a válasz az lenne, hogy az ige legyen mindenütt a zsinór mérték. Ez ugyanolyan érvényes a magyar ember számára, mint a cigány ember részére is. És Vékás testvére nagyon határozott volt ebben. Nem engedte azt, hogy valaki érzelmileg, ha döntött, azonnal gyülekezeti taggá. Volt, aki egy idősebb bácsi 4 évig járt. És azt mondta, ez a 4 év, most már nem vesznek fel, többet nem jövök. Azt mondtuk, nem baj, ha nem változik, hanem és akkor kellett, hogy változás történjen az életébe. És igyekeztünk azon is, azzal is, hogy akik megismerték az Urat, azoknak az élete gyökeresen megváltozzon. Próbáltunk és tartottunk télen ilyen órákat, vagy tanfolyamokat, amikor tanítottuk őket, hogyan kell a pénzt beosztani. Hogyan kell a hívő életet megélni. Mi legyen az embereknek a hozzáállása a társadalomhoz. És akkor úgy látom, hogy ez segített nekik abban, hogy lássák, hogy nekik mi a tennivalójuk. És ezt az ige alapján alátámasztottuk, és így látom ezt, hogy egészen másképpen van, mint látok másokat, hogy megtérnek, és ugyancsak tovább élnek a bűnben. A bűnt azt, amit elítéltek, azt tovább nem szabad folytatni, nem szabad tovább bűnben élni. Vagy ha valaki az életét átadta Krisztusnak, akkor azt az életet kell élnie. És ha valaki visszaesett, akkor azonnal nem vettük vissza, akkor míg meg nem tért, míg meg nem bánta az ő tettét, és próbálunk ilyen módon is, hogy a gyülekezet tisztasága, szentsége megmaradjon.
0: Most már gyakorlatilag egy generációváltás van, hiszen azoknak a gyermekei kezdenek lassan jönni, akik valamikor megtértek a gyülekezetben, és jönnek a gyülekezetbe, és kérik talán a felvételüket. De mi az általános? Azok, akik 15-20 évvel ezelőtt megtértek, azoknak jönnek a gyermekei is, mind?
1: Általában igen. Úgy ismerem a gyülekezetnek a hozzátartozóit, hogy a hívő családoknak a gyerekeik jönnek. Lehet mondani, hogy 100%-ban is, és ezt nagyon jó látni, hogy így törekesznek, és azok a fiatalok követik a hitet, követik az Úr Jézust. Döntenek fiatalon. Volt olyan még, akit kellett visszautasítani, mert még nem töltötte be a 14 évet, és azt mondtuk, még várjál, mert meg kellett szabjunk egy határt, hogy ne jönnek a 13-14 évesek, hanem legalább akinek már van személyi azonosság, vagy 15-től felfele, vagy ilyen téren. És akkor hát azok, akik megtérnek, azokat hisszük, hogy az Úr meg is tartja, és igyekszünk odafigyelni, hogy ha mégis valami az életükben bekövetkezni, a próbák vagy kísértések, akkor azokat segítsük, hogy helyreálljanak.
0: Nyilván, hogy Ákoson azzal, hogy itt a roma közösségen belül egy gyülekezet alakult, mégpedig most már egy igazán nagy létszámú gyülekezet, a közösség arányához képest is nagyon nagy létszámú. gyülekezet, nyilván döntő változások kellett, hogy bekövetkezzenek a társadalmi szempontból is, vagy a lakosság közérzete szempontjából is. Van erre valami visszajelzés, hogy hogy éli meg ez a település azt, hogy egy ekkora gyülekezet van, roma gyülekezet?
1: Hát azt tudjuk mondani, hogy a faluban ez egy jó hír, és az emberek örülnek annak, hogy a cigányság ilyen mértékben megtért, mert a lopás és az ehhez hasonló bűnök megszűntek, majdnem teljesen. Még a rendőrség is azt mondja, hogy sokkal kevesebb a bajuk, a gondjuk is, és ez nekik is könnyebbség, hogy így van a faluba, mert nem kell féljenek, hogy mint azelőtt, hogy verekedések, meg más problémák, hanem igyekeznek az emberek becsületesen, tisztességesen élni, és a munkájuk után élni, és ez egy nagyon jó hír így a falu részéről.
0: 20 évvel ezelőtt, ha valaki megkérdezte volna Balajti Imrét, hogy hova fejlődik az ákosi misszió, gondolta volna-e, hogy ez lesz belőle, mint amit ma lát?
1: Hát nem mertem ilyen nagy változásra gondolni. Elképzeltünk egy kisebb gyülekezetet, egy közösséget, de hogy hirtelen egy 20 év alatt egy ilyen 200, majdnem 60 tagra, hogy felduzzadjon, erre nem számítottunk, nem gondoltunk, de ez egy jó meglepetés, ez örvendünk ennek, és hát hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy kiárasztotta az ő kegyelmét, és sok embernek az élete megváltozott. Öröm van a családokban, jó látni, amikor elmegyek egy-egy családba, hogy békesség van, és nem civakodás, nem veszekedés. Ez egy nagyon jó.
0: De ha messze meghaladja az elképzelteket, az, ami itt 20 év alatt történt, akkor mondhatjuk, hogy a munka elkészült, nem?
1: Még tennivaló van. Még tovább kell folytatni ezt a munkát. Azok az emberek, akik megtértek, hát minden télen szoktunk foglalkozni, ahogy említettem az imént, még vannak, akik nem tudnak olvasni, azokat megtanítjuk, akik vállalják ezt, hogy olvassanak, olvasni tudjanak. Aztán még van tennivaló, mert még vannak a faluban sokan, és még a testvérek között is van, amikor van elakadás, hát segítünk abban, hogy hát békességes úton történjen minden, és tovább hogy fejlődjön a gyülekezet. Igyekszünk azon, hogy a gyülekezet körül is egy óvoda is működik a cigány gyerekek részére, van egy szép kis terembe indítva, azok a gyerekek jönnek ide, és hát szeretnénk, hogy majd legyen iskolájuk is itt, meg több ilyen hasonló dolog, amit hát az ő részükre ez egy felemelkedés lenne.
0: Hát ehhez kívánunk akkor nagyon sok áldást Istentől, és erőt az emberi oldalra is. Isten áldja meg a testvéreket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben, a Viszonthallásra.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe Megmaradni a szeretetben. A mai ige János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretett közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja. De ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a 7. volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást, ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12. Mária nap Szűz Mária név ünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21. Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján 28-án ne keseregjünk, ha esik, ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. Ma iskola kezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskola kezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének és a teremtett világ megóvásának közös pontja éppen a fiatalság, a gyermekeink. Az irántuk érzett felelősség a mozgatója az oktatásnak és a természeti, társadalmi környezet minél jobb állapotban való megőrzésének is. Ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott békevilágnapi üzenetében 2010-ben, a természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskola kezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. 14. Leó üzenete a teremtett világvédelmért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült Leó pápa szeptember 1-ére a teremtésvédelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen, ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa 2010-es békevilágnapi üzenetének utolsó mondatát folytatná, ha a békére törekszel, védd a teremtett világot. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg, a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a Református Gyermekvédelmi Központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe.
0: Kulturális programajánló.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, őrvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában.

0: szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, építsék a békét. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű. Szeptemberben is folytatódik a nyárias napos idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ajándékok. Hogy ki vagy, az Isten ajándéka neked. Hogy mit kezdesz magaddal, az a te ajándékod Istennek. Tatiosz.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. A Nehéz esetek a Bibliában sorozatban ma azzal a történettel fogunk foglalkozni, amikor Mózesék kémeket küldenek Kánaán kikémlelésére. Mózes 4. könyve 13. fejezetéből, az első verstől így találjuk ezt a történetet. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint, valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak: Rúben törzséből Sammuha, Zakkur fia, Simeon törzséből Sáfát, Hóri fia, Júda törzséből Káleb, Jefunne fia, Izsakár törzséből Jigál, Jószéf fia, Efraim törzséből Hóséá, Nun fia, Benyámin törzséből Palti, Ráfú fia, Zebulon törzséből Gaddiél, Szódi fia, a József törtéhez tartozó Manaséből Gaddi, Szúszi fia, Dán törzséből Ammiél, Gamalli fia, Ásér törzséből Szétúr, Mikáel fia, Naftali törzséből Nahbi, Vofszi fia, Gád törzséből Geuél, Máki fia. Név szerint ezek azok a férfiak, akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére. Mózes Hóseát, Nún fiát, Józsuénak nevezte el. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy csovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak és kikémlelték a földet, a Cín pusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken átmentek, és Hebronig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésá és Talma éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből, visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesba. Beszámolták nekik meg az egész közösségnek, és megmutattak nekik a föld gyümölcseiből is. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hetiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: nem tudunk az ellen a nép ellen menni, erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert ezt mondták: az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Miért kellett Mózesnek kémeket küldeni, kedves hallgatóim? Azt hiszem, hogy mindjárt leszögezhetjük: azért, mert így parancsolta Isten. Ám amikor Isten szándékát keresjük emögött, a dolog mögött, nagyon egyértelműen Isten szándéka segítő és pozitív. Mi volt a feltétel? Olyan embereket kellett küldeni erre az útra, akik minden szempontból tekintélyesnek számítottak. Az, hogy tekintélyesnek számítottak, azt jelenti, hogy szavukat elfogadták, véleményükre adtak,
1: és az az értékítélet, amit ők képviseltek törzsükben, a többiek előtt is elfogadott és meghatározó volt. Istennek az volt a célja, hogy ezek az emberek győződjenek meg arról a saját szemükkel, hogy az a terület, amit Isten nekik készült ajándékozni, mindeneknél jobb a számukra. Így indította őket útba Mózes is, az volt a feladatuk, hozzanak olyan híreket, amelyek megbátorítják a nép szívét. Az előbb azt a szót használtam, hogy ajándék, miközben arról lett volna szó, hogy honfoglalás. A kettő között vajon kizárólagosság van, vagy összefüggés van? Szívesen gondoljuk úgy, hogy amikor Isten ígér nekünk valamit, az az ölünkbe potyan. Pedig ez nem így van. Isten nem azt mondta, hogy Izrael fiainak nem kell harcolni majd ezért. Nem is akarta Isten, hogy ne harcoljanak, ne küzdjenek érte. De azt mondta Isten, nekik szánta, és nekik adja. Győzelemmel akarta Isten megajándékozni őket, és ezzel a területtel. Azt akarta, hogy tapasztalják meg, milyen az, amikor Isten velük van, velük harcol, értük harcol, és előttük jár még a hadban is. Igen, ám, de mi történt ezen az úton? Hogy jöttek vissza azok a kémek, akiket erre az útra elbocsátottak? Amikor visszaértek, az a tapasztalat, hogy gyakorlatilag mindösszesen két ember teljesítette igazán a küldetést. Két ember volt, aki az egész úton végig hittel ment. Két ember volt csupán, aki végig azzal a szemmel nézte azokat a tájakat és azokat az embereket, hogy ezt a területet, ezeket a városokat nekünk szánta az Isten. A többiek megpróbáltak mérlegelni. Azt hiszem, kedves testvérek, itt most nagyon komolyan végig kell valamit gondolni. Ezért is gondoltam, hogy vegyük fel ebbe a sorozatba ennek a történetnek ezt a részét is. Hiszen a legnagyobb baja a mai kereszténységnek az állandó mérlegelés. Mire vagyunk képesek, mint gyülekezet? Mire vagyunk képesek, mint magánember? Mire vagyunk képesek úgy, mint személy, család, fiatal felnőtt, idős, vagy éppen ifjú? Meg tudunk-e valósítani valamit? Isten országának az ügyében járva általában a lehetetlen feladatok előtt állunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem olyasmit akar elvégeztetni velünk, amire a saját erőnkből képesek lennénk, hanem olyasmit, amire az ő ügyében szükség van. Azt hiszem, ezt soha nem felejthetjük el. Ezek a kémek azonban elfelejtették. Tessék csak arra gondolni. Arra kérdése kellett volna választ adni, hogy milyen a terület. Eskol völgyéből elhoztak egy szőlőfürtöt. Akkora volt a szőlőfürt, adja hírül a Biblia, hogy két ember tudta csupán magával hozni. Egy embernek nem sikerült volna. Az egy tekintélyes szőlőfürt lehetett, ugye? De nem azt mondják el, hogy ilyen a termés, és Isten nekünk adta az édenkertnek egy maradékát, hanem azt mondják el, hogy bár a termés jó, hogy bár valóban vannak nagyon nagyszerű dolgok ott, de minden nagyon félelmetes, minden nagyon aggasztó, az emberek óriások, a terület megemészti az ott lakókat. Milyen el kell ezen gondolkozni, kedves hallgatóim? Isten szándéka ennek a 10 követnek, ennek a 10 küldöttnek a lelkületén visszájára fordult. Úgy is mondhatnám, hogy Isten terve megbukott, de ez nagyon csúnyán hangzik, és ráadásul nem is igaz. Nem Isten terve bukott meg. Azok az emberek, akiket Izrael népe megbízhatónak talált, Isten előtt is alkalmasnak talált, a 12-ből 10-ről kiderült, hogy a konkrét feladat közben már nem bizonyul alkalmasnak. Pál apostol szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, míg másoknak prédikálok, magam valamiképpen alkalmatlanná ne váljak a küzdelemre. Gondolom, ennek a műsornak a hallgatói között is sokan vannak, akik vezetők a gyülekezeteikben. Lelkipásztorok, presbiterek, diakónusok. Sokan, akik különböző gyűléseken, vezetőségi megbeszéléseken állást kell, hogy foglaljanak arról a dologról, vajon Isten vezetése szerint hogyan menjen tovább a gyülekezet? Milyen missziós feladatokra vállalkozzon? Reményteljes az, ami előttünk van? Én nem tudom, hogy másütt hogy van, de saját magam is tapasztaltam, saját vezetőségünkben is tapasztaltam, hogy ilyenkor mindig előjönnek a kétségek. Vajon Józsué és Káleb hangja lesz a mérvadó és az uralkodó, a döntő, vagy pedig a tízé? És talán azon is érdemes elgondolkozni, hogy az arányok vajon megváltoztak-e? Nem 10 kételkedőre jut 2 mélyen hívő a gyülekezetben? És vajon nem rossz ez az arány? Azt mondta az Úr Jézus, amikor elment közülünk, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Vajon a misszió szolgálatunkra nézve nem ugyanúgy ez a hit, ez a bizalom kell, hogy jellemezzen bennünket? Ez a 10 kém visszájára fordította Isten tervét a saját névében. Hogy mennyire, azt majd a jövő héten, ha az Úr akarja és élünk, végigolvassuk és meglátjuk. De nekünk ma arra a kérdésre kell választ adni. Vajon miért van, hogy a kétségnek mindig sokkal több az elfogadója, a követője, mint a hitnek? Még a gyülekezetben, még Isten népében is. Testvérem, hadd hívjalak most imádkozni. Hadd hívjalak közös gondolkozásra az Úr előtt. Kedves Uram, látod azt a sok félelmet, ami azoknak a szívében volt, akik annak idején Kánaánt pillantották meg először, akiknek jó hírt kellett volna mondani, de félelmetes híreket, rossz híreket tudtak csak továbbadni. És látod mai népednek a vezetőit. És sokszor ugyanígy járunk mi is. A jó híreink is rossz híré változnak. Azért könyörgünk, drága atyánk, drága megváltónk, hogy segíts úgy végezni a feladatunkat, hogy a te néped nehogy megforduljon az úton, amelyen megy, vezetőinek a lelkülete miatt. Adj olyan lelkületet nekünk, hogy érdemes legyen követni minket, és hogy bátorítás és erő sugározzék a szavainkból, nem magunk miatt, hanem a te nagy nevetért, a benned vetett hit miatt. Amen.

Az elmúlt héten, a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban arról a történetről beszéltünk, amikor visszaértek azok a kémek, akiket Kánaán földjének a kikémlélésére küldött ki Mózes az Úr parancsára. Ma ennek a történetnek a folytatását olvassuk Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezet első versétől. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt az nép egész éjjel. Izrael fiai minnyáján zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertel hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérni Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, térjünk vissza Egyiptomba. Milyen megdöbbentő ez a szakasz, ugye, kedves hallgatóim? Attól ilyen megdöbbentő, hogy Isten jó szándéka indította el ezt az egész folyamatot. Ha visszalapozok a Bibliámban egyet a 13. fejezet elejére, akkor az derül ki, hogy Isten határozott parancsot adott Mózesnek, hogy küldjön ki kémeket, mégpedig minden törzsből egy választott vezetőt, valakit, aki nagy tekintélynek örvend, menjenek és nézzék meg azt a földet, amit az Úr ad majd a népnek. Az lett volna a feladatuk, úgy jöjjenek vissza, hogy a nép szíve nagyot dobbanjon az örömtől, és előre lássák maguk előtt a kémek elbeszélése alapján, hogy milyen fantasztikus, milyen nagyszerű dolgot készített nekik az Isten. Ehelyett a kémek megkeserítették a népet. Józsué és Káleb kivételével gyengítették a bizalmukat, elhitetlenítették őket. Az az igazság, hogy a magvetés az általában eredménye szokott lenni. Nem csak a pozitív irányú magvetés. Tessék csak megnézni, ha az ember búzát vet, akkor búza nő a szántóföldön. De ha az ember gazt vet, vagy hagyja, hogy a gaz szórja a magot, akkor az fogja a szántóföldet beborítani. Ez a 10 kém gazt vetett, lelki szemetet, kétséget, szorongást, félelmet, csüggedést, reménytelenséget, hitetlenkedést, bizalmatlanságot. És milyen megdöbbentő, hogy a bizonyságtételüknek az eredménye, hogy a nép szívében kétségeskedés, csüggedés, félelem, reménytelenség, bizalmatlanság, hitetlenkedés kelt ki. Nem tud más lenni egy gyülekezet, mint a vezetői. Nem tud más lenni egy nép, mint azok, akik ezt a népet valamilyen úton irányítják, vezetik, néha talán éppen hajtják. Kedves testvéreim, ez a gyülekezet, Isten választott népe, visszájára fordult. Elkezdett az szemében fölértékelődni Egyiptom, a rabszolgaságnak a háza, az a hely, ahonnan Isten nagy hatalommal kiszabadította őket. Ha nem lenne annyira szörnyű ez az egész, akkor tulajdonképpen még tréfásnak is lehetne nevezni. Amikor az ember ott akarja utólag jól érezni magát, ahonnan Isten nagy áldozatok árán kimenekítette. Válasszunk magunknak vezetőt. Menjünk vissza Egyiptomba. Jobb lesz nekünk ott. Ekkor Mózes és Áron, olvasom az 5. verstől, arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat és azt mondták, a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Micsoda más ez a bizonyságtétel? Lehet, hogy ez a két ember volt a két legfiatalabb a kémek között. Nagy valószínűséggel ez így van. De nem pusztán erről szólt a történet, hogy a két legfiatalabb. Józsué és Káleb bizonyságtételében volt egy nagyon fontos kifejezés. Így hangzott, ha az Úr kedvel bennünket. Mit is mondott nekünk Isten igéje? Azt mondta, hogy a mi egész hívő életünk arra az alapra épül,
hogy Isten szeret bennünket. Ezért küldte el Jézust is erre a világra, mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azért tartja meg a mi személyes hívő életünket, és azért vezeti a gyülekezetet is, Krisztus testét, mert szereti. És ez a szeretet a döntő, nem pedig a körülmény, nem pedig az a világ, ami körülvesz bennünket. Néha a feladatok hatalmasnak tűnhetnek, de Isten ígéretei attól lesznek annyira szentek és annyira fontosak a számunkra, hogy ki tette őket. Nem emberek ígérgettek, nem emberek találtak ki valamit. Maga, az élő Isten adta az ígéretet. A 10 kém elfelejtette ezt. Józsué és Káleb azonban bizonyságot tett Istennek a hatalmáról, Istennek az erejéről. Kedves hallgatóm, akkor, amikor biztatlak és bátorítalak ennek az igének az alapján, akkor azt szeretném tenni, amit Józsué és Káleb tett. Olyan feladatot adott az Isten, ami szinte megvalósíthatatlan. Ne csüggedj el! Nem a te saját erődet akarja Isten igénybe venni pusztán, hanem a te erődet meg akarja sokszorozni a saját erejével, a saját lelkének a jelenlétével. Azt mondja Józsué és Káleb, bárkik is lakjanak ott, ha Isten szeret minket, akkor Isten nekünk adja azt a földet. Hogy reagált erre a nép? Elutasítással. És hogy reagált Isten? Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép? Meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket köztük tettem? Megverem dögvésszel, elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet. Elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Milyen megdöbbentő! Isten már nem először az út során azt mondja, elege volt ebből a népből, és el akarja vetni. És Mózes nem először az út során azt kéri Istentől, Uram, ne tedd. És amire Mózes hivatkozik, az két dolog, és mind a kettő nagyon fontos. Az egyik, hogy Isten hatalmas karral szabadítást adott, de az egész föld most erre a szabadító Istenre figyel, árgus szemekkel. Azt nézi, hogy vajon az a nép, amelyik az Egyiptomból való szabadulás után a Vörös-tengernél egy újabb szabadulást élt át, és azóta folyamatosan, és ezeknek a szabadulásoknak a híre bejárja az egész akkor lakott földet, de árgus szemmel figyeli a lakott föld, vajon Isten végigviszi azt, amit akart. A másik, amire Mózes hivatkozik, Isten kegyelme, szeretete, irgalma, hosszú tűrése. Azokra a személyiségi jegyekre hivatkozik Mózes, amelyek Istennek nagyon sajátjai, legalapvetőbb tulajdonságai. Kell Istent ezekre emlékeztetni? Azt hiszem, nem szükséges. Mégis Mózes emlékezteti, pontosan azért, mert bizonyságot akar tenni az Istenbe vetett bizalmáról. Ha valaki azt hiszi, hogy Isten jobb belátásra kényszeríthető, vagy jobb belátásra kérhető, nagyon téved.
itt sem ez volt a döntő. Isten tesztelte Mózest, tesztelte Áront, mint ahogy tesztelte Izraelt is. Ennek a tesztnek az lett a végeredménye, hogy Mózes megtapasztalta, hogy Isten szíve nem hajlíthatatlan, hogy Isten nagyon figyel arra, hogy a saját népe, a saját gyermekei, a saját maga által választott vezetők milyennek ismerik őt, bíznak-e benne, feltétel nélkül átadják-e magukat az ő szolgálatára. A teszten Izrael elbukott. A 12 kémből 10 elbukott. Józsué és Káleb, Mózes és Áron azonban hiteles bizonyságtevőnek bizonyult. Akkor az Úr ezt mondta: megbocsátok. De életemre mondom, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Mert hogy Isten irgalma végtelen, de a bűnnek mindig van következménye. Gondolkozz ezen, kedves hallgatóm.

0: Isten fiai és leányai. Az Istennel való együttműködés előjoga.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt első levél, 3. fejezet, 9. verse. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Gondolatok az igéről. Bárcsak ráébrednél arra, hogy a menny Istene megszólítja azokat, akik korábban fellázadtak kormányzata ellen, és azt mondja nekik, munkálkodjatok velem. Ezen a napon teljesen neki szentelhetitek magatokat. Nem csodálatos, hogy a kegyelem gazdag folyamatait nyerhetjük Istentől, és összhangban munkálkodhatunk vele? Mit akar az Istenség tőlünk, szegény, gyenge, erőtlen lényektől, mint amilyenek mi vagyunk? Mit kezdhet velünk? Mindent, ha hajlandó vagy alávetni magad. Amikor Isten elhívott engem még gyermekkoromban, hogy érte munkálkodjak, azt gondoltam, mit tehetek én? Isten azt mondja, teljesítsd az én rendeléseimet. Ez minden, amit közülünk bárkinek tennie kell. El akarom mondani, hogy ezt mindenki a legöregebbtől a legfiatalabbig megteheti. Együttműködhetsz Istennel. Nem azt fogod tanulmányozni, hogyan kedveskedhetsz magadnak. Ráébredsz arra, hogy felelős vagy azért a befolyásért, amit gyakorolsz. Isten munkatársai vagyunk, Isten házanépe vagytok. Gondolj csak bele, arra törekszik, hogy munkálja az elmét, ahogy te munkálod a földet. Megpróbálja elvetni a magot, ami majd gyümölcsöt terem az ő dicsőségére. Isten épülete vagytok, de nem úgy épít, hogy ne törődne velünk. Ha odaszánjuk életünket az ő szolgálatára, sohasem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Isten ne törődne velünk. Jézus megnyitotta előttünk az ő kifejezhetetlen szeretetének egész isteni teljességét, és kijelentette, ti az Isten munkatársai vagytok.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 1.
2: 5. Orbán pápa 1367. szeptember 1-i dátummal megküldte Pécsnek az ottani egyetem alapítását engedélyező oklevelet. Ennek emlékére 1994-ben ezt a napot Pécs napjává nyilvánították. Az első magyarországi egyetem felállítását Nagy Lajos király kezdeményezte.
1: 1642. szeptember 1-én megszületett Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. A heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban és Angliában is. A 17. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. Írói hírnevét nagy terjedelmű Rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nem csak irodalmi remekmű, de értékes történelmi forrás is.
2: Báró Ötvös József, vallás és közoktatási miniszter 1848-ban összehívta a 11 magyar protestáns egyházkerület lelkészi és világi képviselőit, hogy megbeszéljék az 1848 évi 20. törvénycikk végrehajtását, melyben az állam átvállalta az egyházak fenntartását.
1: 1872-ben ezen a napon Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot. Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a fölállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött, amelyet októberben avattak föl.
2: 1872. szeptember 1-én megszületett Brühl Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endre múzsája volt.
1: Ballagi Mór 1891-ben e napon halt meg. Teológus, presbiter, nyelvész, királyi tanácsos, a Pesti Református Teológiai Akadémia tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Pesti Egyházmegye tanácsbírája.
2: A II. Világháború emléknapja. 1939. szeptember 1. napján Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a második nagy háború. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról.
1: 2006. szeptember 1-én meghalt Faludi György, Kossuth-díjas költő, műfordító. Villon átköltéseivel tűnt föl először.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Máté 20:12.
1: Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? A szőlő munkásokról szóló példabeszéd sokakban azt az érzést kelti, hogy igazságtalanság történt. Ha abból a szemszögből vizsgáljuk a történetet, hogy ugyanannyi fizetést kapott mindenki a nap végén, akkor valóban igazságtalannak tűnik a gazda eljárása. De ha úgy nézzük az esetet, hogy a gazda betartotta szavát, és pontosan kifizette azt az összeget a munkásoknak, amiben reggel megállapodott velük, akkor nem követett el igazságtalanságot, csupán annyi történt, hogy fölöttébb jó szívű volt azokkal, akik kevesebbet dolgoztak. Miért emlegetünk mégis igazságtalanságot? Ezen a szemponton érdemes elgondolkodnia azoknak, akik a méltatlankodók oldalára állnak. A gazda érvelése jogos és logikus. Az elsők pontosan megkapták bérüket. Ő ugyan többet ad az utolsóknak, mint ami munkájuk mennyisége alapján megilletné őket. De ezzel nem károsít meg senkit. Saját pénzével tetszése szerint bánhat. Jogosan állítja, hogy valójában a zúgolódók, a méltatlankodók rosszak, mert irigység ébredt bennük. Jézus példabeszéde természetesen nem a jogról szól, hanem arról, hogy Isten mindenkit meghív az üdvösségre, az örök életre. Ez lesz a jutalom egyenlően mindazoknak, akik parancsai szerint élnek. Ne tévesszük szem elől soha szent törvényeit. Legyünk éberek a bűnnel szemben.
0: Igazságos mennyei atyám, köszönöm a tudást, hogy a legszükségesebb a tiszta, szép, nemes, Isten szerető lélek. Ha tudom ezt választani, a legjobb rész mellett döntök. S világos számomra, hogy ez az egyedül észszerű, következetes és erőteljes eljárás. Kérlek, segíts, hogy a lelket s véle önmagamat semmiért ne hanyagoljam el, hiszen az meghasonláshoz, keserűséghez, ürességhez vezetne. Nélküle a mások érdemét se tudnám kellően elismerni. Imámba fűzöm ma a 172. éneket. Adj, Uram, adj nékem több áhítatot, több békét szívembe, több bűnbánatot, több hitet Jézusban, több munkakedvet, több készséget jóra, több éberséget, több hálát irántad, több hű érzetet, több reményt, bizalmat, több szeretetet. Többet szánalomból, több szíves könyört, többet szelítségből, több igaz gyönyört. Több tiszta érzelmet, több béketűrést, több erőt bűn felett, több lelkesedést, több mennyei vágyat, jámbor életet, adj világosságot, add szent lelkedet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember, őszelő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. 2 Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12. Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21. Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, ez szép tavaszt ígér. Ha pedig 29-én Szent Mihály rovat deres, az behozza a telet. Ekkor térnek vissza a szállásokra a ridegtartású 4 lábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyenlőség megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rozs vetésének kezdete is. Székely János püspök köszöntötte a Fiatalok a Békért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze a fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egyet közösséghez kötődő mozgalom az idén augusztus 28-a és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János örömmel és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, építsék a békét. Megtartották tegnap az országos tanévnyitót. Augusztus 31-én Nagykanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Reggel 8 órakor kezdődött az esemény, amelyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondott. Az oktatási hivatal országosan már augusztus 25-től szakmai tanévnyitó konferenciákat szervezett minden megyében és a fővárosban, amelyre meghívták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit. A rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, de jelentkezni kellett. Az utolsó rendezvény tegnap 31-én volt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófíciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk. Az ellenállás.
2: Mély szomorú és mélységesen sajnálatos, hogy a hit általi megigazulás üzenete a megjelenésének idejében olyan emberek ellenállásába ütközött, akik Isten ügyéről komolyan és helyesen gondolkodtak. Sohasem volt az üzenet oly komolyan fogadva, sohasem hirdették úgy, és sohasem kapott olyan szabad pályát, mint amennyire szükség lett volna, hogy az egyház részesülhetett volna abban a felmérhetetlen áldásban, amelyet magába rejtett. Hogy milyen komoly és veszélyes volt ezeknek az embereknek a befolyása, kiviláglik abból az intelemből, amely hozzájuk lett intézve. Ezeket a szavakat ma is gondosan kellene tanulmányozni. Isten felébresztett embereket, akik felismerik napjaink szükségleteit és ínségét, és teljes torokkal kiáltanak, és nem kímélik, akik készek felemelni szavukat, mint a trombita, hogy hirdessék népen bűneit és Jákob házának vétkeit. Az ő feladatuk nem csak a törvény hirdetése, hanem hirdetni napjainkban. Az Úr a mi igazságunk. Vannak azonban olyanok, akik nem látják szükségét napjainkban egy különleges erőfeszítésnek. Mialatt Isten azon fáradozik, hogy népét felrázza, ezek az emberek a figyelmeztetés üzenetét és a sürgető intelmet és kérést szépen félretolják. Befolyásuk által arra törekszenek, hogy az emberek aggodalmát csökkentsék, és fékezzék őket abban, hogy az idők szavára felébredjenek. Akik ezt teszik, azoknak a trombitájuk bizonytalan hangon szól. Fontos volna, hogy ezek az emberek tudatában legyenek saját állapotuknak, azonban az ellenség fogságában vannak. Figyeljétek a következő komoly vádat. Találkozni fogtok olyanokkal, akik azt mondják nektek: túl sokat izgultok ezen dolgok miatt, túl sokat vesztek magatokra. Ne kapaszkodjatok oly erősen Krisztus igazságába, és ne tulajdoníts annak oly nagy fontosságot. A törvényt kell prédikálnotok. Mint nép, prédikáltok is a törvényt egészen addig, amíg olyan szárazak nem lettünk, mint Gilboá hegye volt, amelyek sem esőt, sem harmatot nem kaptak. Krisztust kell prédikálnunk a törvényben. Akkor lesz ereje és tartalma üzenethirdetésünknek, amely képes csillapítani Isten nyájának éhségét. Nem szabad saját cselekedeteinkben bíznunk, hanem egyedül a názáreti Jézus érdemében. Figyeljünk a következő komoly szavakra. Néhányan testvéreink közül nem akarják elfogadni Isten üzenetét erről a témáról. Aggodalommal ügyelnek arra, hogy egyetlen prédikátorunk se térjen el a hagyományos, régi jó tanítás hirdetésétől. Azt kérdezzük, nincs itt az ideje annak, hogy Isten népe új világosságot kapjon, ami nagyobb komolyságra és buzgóságra ébreszt? A rendkívül becses és értékes ígéretek, amelyeket nekünk a Szentírás ajándékoz, messze menőkig a feledés homályába merültek. Azonban éppen ez a célja a minden igazság ellenségének, aki ott van közöttünk és Isten között sötét árnyékával, hogy ne ismerhessük fel Isten igazi jellemét. Isten az ő népének az igazság és igazságosság bizonyságának a felhőjét küldte, és felszólította, hogy Jézust és az ő igaz életét emeljék magasra, és dicsőítsük őt. Mindazok, akikre Isten egy üzenetet bízott, jól lehet csupán emberek, azonban kitől van az üzenet, amelyet ők visznek? Van bátorságod attól eltérni, vagy könnyelműen venni, mivel Isten előzőleg nem tanácskozta meg veled, milyen kifogásokat hozhatnak ellene? Isten felszólít embereket, akik prédikálnak, akik hangosan szólnak, akik nem kímélik hangjukat. Isten felébresztette követeit, akik napjainkban építeni kívánják művét. Egyesek azonban a Krisztus igazságáról szóló üzenettől elfordultak,

mondak vívőit. A lelki élet meghalt. Az alázatosság és a gyermeki egyszerűség eltűnt. A szeretet és átadás helyébe lépett egy hagyományokhoz ragaszkodó formai hitvallás. Így kell maradni ennek a szomorú állapotnak. Isten szeretetének lámpása ki kell, hogy aludjon a sötétségben. Annak érdekében, hogy ennek a kényszerítő üzenetnek az ereje ne menjen feledésbe, mutassuk be még egyszer néhány főpontját. Isten felébresztett embereket, akik felismerték korunk szükségleteit és ínségét. Egyesek megkísérelték az üzenetet félretenni az útból, és hátráltatni a népközti ébredést. Az ilyen emberek az ellenség fogságába estek, és kürtjeikkel bizonytalan hangot adtak. Ezek azt követelték, hogy a törvény legyen hirdetve, nem pedig Krisztus igazságossága. Az intelem így hangzott: Krisztust prédikálni a törvényben. Egyesek aggódva ügyeltek arra, hogy senki se térjen el a megszokott, régi jó tanítások hirdetésétől. Isten felébresztett embereket, hogy a hit általi megigazulás üzenetét hirdessék. A felhívás. Van-e bátorságod az üzenettől elfordulni, vagy könnyelműen venni? Az üzenet visszautasításának kettős következménye. Meghal a lelki élet, a szeretet és átadás helyére költözik a hagyományokhoz ragaszkodó formai hitvallás. A döntő kérdés: meg kell maradni ennek a szomorú állapotnak? Ez valóban egy kijózanító összefoglalás.

0: A nézeteltérések következményei.
1: A szakadás és meghasonlás, ami a vezető testvérek között a hit általi megigazulással szembeni ellenvetések miatt bekövetkezett, nagyon kellemetlen következményekkel járt. Az egyszerű testvérek zavarban voltak, és nem tudták, mit tegyenek. A következményekről ezt olvassuk. Ha a vezető testvéreink egymás között valamennyien együtt munkálkodtak volna Istennel, akkor nem kételkedtek volna, hogy az üzenet, amelyet a legutolsó két évben kaptak, a mennyből származik. Fiatal testvéreink az idősebbekre néztek, de ha ők azt látják, hogy ezek a testvérek nem fogadják el az üzenetet, hanem úgy tesznek, mintha annak nem volna jelentősége, és mivel még nem ismerik jól a Szentírást, könnyen befolyásolhatók a világosság elvetésére. De ezek

Az emberek, akik nem akarják elfogadni az igazságot, a nép és a világosság közé állnak. Senkinek sincs mentsége, aki a világosságot visszautasította, mert az egyértelműen lett kijelentve. Senkinek sem kell tudatlanságban maradnia. Ezért ahelyett, hogy erődet latba vetnéd az igazság szekerének akadályozására, amely egy meredek úton halad előre, minden erőddel, amit csak bevethetsz, azon légy, hogy azt előbbre vigyed. Közel 2 év óta arra ösztönözzük az embereket, hogy szedjék össze magukat és fogadják el a hit általi megigazulás világosságát. Azonban nem tudják, hogy magukénak tegyék-e ezt a becses igazságot, vagy nem. Nagyon meg vannak kötözve saját elképzeléseikkel, és nem engedik be szívükbe az üdvözítőt. Néhányan elfordultak a Krisztus igazságának üzenetétől, hogy embereket kritizálhassanak. A 3. angyali üzenetet nem képesek megérteni, és a fényt, ami be kell, hogy sugározza a földet, hamis világosságnak nevezik, akik nem akarnak az üzenet növekvő világosságában járni. Az igazság elvetőinek hitetlensége miatt elvégzetlen maradt az a munka, amelyet már régen el kellett volna végezni. Sürgősen felszólítunk titeket, akik az igazság világosságának útjában álltok, álljatok félre Isten népének útjából. Engedjétek, hogy a mennyei fény tisztán és állandóan ragyogjon mindenki számára. Sok testvérünk lelki vaksága miatt szomorúság uralkodik a mennyben. Az Úr követeket ébreszt fel, akiket megerősített szent lelkével. Megbízta őket. Kiálts teljes torokkal nekíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneit és Jákob házának vétkeit. Senki se kísérelje meg, hogy a nép és a mennyei üzenet közé álljon. Isten üzenete el fogja érni a népet, és ha az emberek között már nem volna senki, aki szóljon, akkor a kövek fognak kiáltani. Felhívok minden prédikátort, keresse az Urat, tegye félre büszkeségét és becsvágyát, és alázza meg szívét Isten előtt. Azok szívének hidegsége és a hitetlensége, akiknek tulajdonképpen hinniük kellene, a gyülekezet erőtlenségét munkálják. A mennyből kapott üzenet fontosságát és komolyságát nem szabad elhallgatnunk. Figyeljünk a következő kristálytiszta megállapításokra. Az 1888-1890-es üzenet a mennyből jött. Az a tény, hogy néhány testvér visszautasította, bizonytalanságot és zavart okozott a fiatalabbak között. Azok, akik az igazságot nem akarják elfogadni, a nép és a világosság közé állnak. Nincs mentség, mert a világosság egyértelműen lett kijelentve. Annak oka, hogy az emberek oly nehezen akarják elfogadni ezt a becses igazságot, abban van, hogy túlságosan meg vannak kötözve saját elképzeléseikkel. Néhányan elfordultak a Krisztus igazságáról szóló üzenettől, hogy annak hirdetőit kritizálhassák. Akik nem akarnak együtt haladni a növekvő világosságban, nem fogják megérteni a 3. angyali üzenetet. Azok, akik nem akarnak együtt haladni azzal a fénnyel, amelynek a földet meg kell világítania, hamis világosságnak fogják azt nevezni. Hitetlenségük következtében fontos munka elvégzetlen marad. A komoly kérés azokhoz, akik a világosság útjában állnak. Tegyétek szabaddá az utat, álljatok félre az útból. Az ilyen lelki vakság szomorúságot okoz a mennyben. A kifejezett biztosíték. Isten követeket ébresztett és felruházott szent lelkének erejével. Ha már nem szólna egyetlen emberi eszköz sem, akkor a kövek fognak kiáltani. Felhívás minden prédikátorhoz.
alázza meg szívét Isten előtt, hogy a gyülekezet erőhöz jusson. Kétség nélkül egy ilyen sürgető intelemhez és kéréshez nem kell kommentárt fűzni.

0: Általános alapelvek forognak kockán.
1: Az ellenállás hátterében felismerhető volt a fondorlatos játéka minden igazság ellenségének, aki mesterien tudja kigondolni a gonoszságot. Egyedül az a tény, hogy olyan szilárdan elhatározta az üzenetet, és annak elmaradhatatlan hatását semlegesíteni, mutatja annak nagy értékét és fontosságát. Milyen szörnyű lenne a következmény, ha Sátán terve eredményes volna. Sátán fondorlatos terveivel kapcsolatban a következő világos intelmeket kaptuk. Isten és az emberek ellensége eldöntötte, hogy harcol az igazság, hitáltali megigazulás hirdetése ellen, mert tudja, ha azt az emberek elfogadják, az ő hatalma megtört. Ha azonban sikerül neki oly mértékben uralma alá vonni azoknak szívét, akik igényt tartanak arra, hogy ők Isten gyermekei, hogy hitbeli tapasztalataikat kételyel és hitetlenséggel beárnyékolja, akkor a kísértések által legyőzheti őket. Jelenlegi helyzetünk feszült és vészterhes. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy a menny visszavonja a világosságot. Ezért gondosan kell ügyelnünk imádkozó életünkre, nehogy szívünk gonosszá és hitetlenné váljon. Amikor Isten báránya a Golgotán meg lett feszítve, megkondult Sátán halálharangja. Ha Sátán, mint az igazság ellensége, ki tudja törölni az ember szívéből azt a gondolatot, hogy megváltásunk érdekében Krisztus igazságára kell hagyatkoznunk, akkor ezt meg is teszi. Ha Sátán rábírja venni az embereket arra, hogy saját cselekedeteikre, mint igazság és érdemszerző cselekedetekre hagyatkozzanak, akkor tudja, hogy kísértések által legyőzheti őket, és zsákmányként áldozatul ejtheti őket. Emeljétek Krisztust magasra az emberek előtt. Kend be ajtót szemöldök fáját a Golgota bárányok vérével, és megszabadulsz. Messze menő jelentőségükre való tekintettel foglaljuk össze ezeket a kijelentéseket. Sátán eldöntötte, hogy harcol a hitáltali megigazulás üzenetével szemben. Ennek oka, ha az emberek teljesen elfogadják ezt az igazságot, akkor az ő hatalmának vége. Ha Sátánnak sikerül elvetni az emberek között a hitetlenség magvát, akkor kísértések által legyőzheti őket. Sátán azon fáradozik, hogy kitörölje az emberek szívéből és elméjéből azt a gondolatot, hogy megváltásuk érdekében Krisztus igazságára kell hagyatkozniuk. Sátán tudja, ha sikerül az emberekkel elhitetnie, hogy saját igazságuk érdemeire hagyatkozzanak, akkor az ő áldozataivá váltak. Ezért hangzik a felszólítás. Emeljétek fel a megfeszített üdvözítőt, és helyezzétek bizalmatokat vérébe. Milyen sürgősen hív ez a felszólítás imára. Milyen alázattal kell, hogy kérjük az Urat, hogy kenje meg szemünket szemgyógyító írral. Csak egy ilyen elkészített, csodálatos kegyelmi ajándék teljes elfogadása által képes egy nép elkészülni a Szentisten fogadására, hogy amikor ő jön, ne legyen népén semmi szenny vagy folt. Csak ebben az állapotban képes megtartani a törvényt, és csak ezen isteni erő által képes a gyülekezet betölteni feladatát.

0: Új fejezet a hármas angyali üzenet hirdetésében.
1: Ha tanulmányozzuk gondosan az utasításokat, amelyeket a prófétaság lelke ad, eljutunk arra a meggyőződésre, hogy a Minneapolis-i konferencián hirdetett üzenet a hitáltali megigazulásról egy halhatatlan jele volt Isten gondviselésének, egy jel, amely az Úr műve befejező szakaszának bevezetése volt. A következő szavakból lehet erre következtetni, amelyek csak 4 évvel a Minneapolis-i konferencia után jelentek meg. A megpróbáltatások idejében vagyunk, mert a harmadik angyal hangos kiáltása a bűnöket megbocsátó, megváltó Jézus Krisztus igazságának kijelentése már elkezdődött. Ezzel megkezdődött az angyal láthatóvá válása, akinek nagy hatalma van, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Szinte félelmetesek ezek a szavak, és hűen ábrázolják azt a munkát, amelyet a hetednapi adventisták végeznek. Ezért tanúsítják a legnagyobb érdeklődést irántuk mindazok, akik a hármas angyali üzenetet hirdetik. Ezt a fejezetet a következő szakaszokra bontjuk. A megpróbáltatások idejében élünk. A harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött. Ez a kiáltás Jézus Krisztus igazságának kijelentésével kezdődött, az 1888-as üzenettel. Ezzel megkezdődött az angyal láthatóvá válása, ahogyan az egész földet betölti dicsőségével. Az ebben a fejezetben említett események láthatók a Jelenések könyve 18. fejezet első 2 versében. És ezek után láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma van, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakóhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. A magyarázat, amelyet a prófétaság lelke adott ehhez a bibliai helyhez, nagy figyelmet érdemel. Láttam a mennyben angyalokat fel alá járni, s hol leszálltak a földre, hol újra felszálltak a mennybe. Különösen fontos eseményre készültek elő. Majd láttam, hogy egy hatalmas angyal megbízást kapott, hogy leszálljon a földre, és egyesítse hangját a harmadik angyaléval, és adjon nagyobb erőt és súlyt üzenetének. Ez az angyal nagy hatalmat és dicsőséget nyert, s midőn alászállt a földre, dicsősége beragyogta azt. Az angyal, kinek fényessége mindenhova elhatott, fennhangon kiáltotta. Leomlott, leomlott a nagy Babilon, s lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és gyűlöletes madárnak tömlöcévé. A Babilon bukásáról szóló mennyei üzenet, melyet a második angyal hirdetett, megismételtetik, kiegészítve mindam a romlottság megemlítésével, ami 1888 óta lopódzott be az egyházakba. Az angyal munkája éppen jókor jön, hogy a harmadik angyali üzenet utolsó nagy munkájához csatlakozzon, s azt hangos kiáltássá növeli. Isten népe így készül elő, hogy megálljon a kísértés órájában, amely csak hamar eljövend. Láttam, hogy nagy világosság nyugodott meg rajtuk, s mindnyájan egyesültek, hogy bátran hirdessék a harmadik angyal üzenetét. Ez a szakasz az eseményeknek olyan átfogó és jelentőségteljes leírását adja, hogy érdemes mindegyiket külön-külön részletesen vizsgálni. Egy hatalmas angyal jön le a mennyből a földre. Az angyal feladata: hangját egyesíteni a harmadik angyaléval. A harmadik angyal üzenetének több erőt és nagyobb hangsúlyt adni. Az angyalnak nagy erőt és dicsőséget kölcsönöz. A föld fénylik ennek dicsőségétől. A fény mindenhova eljut. Ennek az angyalnak a munkája éppen jó időben jön, hogy a harmadik angyal utolsó nagy munkájával egyesüljön. Azáltal, hogy a hatalmas angyal megjelent, az üzenet egy hangos kiáltással fokozódott. Az erő, amellyel a harmadik angyal rendelkezik, előkészíti Isten népét, hogy megállhasson a kísértés órájában. Egy nagy világosság nyugszik meg Isten népén. Így lesz jellemezve a felkészülés. Mindezeknek az eseményeknek a csúcspontja, hogy egy nép egyesül, hogy a harmadik angyal üzenetét félelem nélkül hirdesse. Közvetlenül ezeknek az eseményeknek a folyamatában kitöltetik a késői eső a maradék gyülekezetre. Figyeljük a következő gondolatokat. Abban az időben, amikor az üdvösség műve lezárul, eljön a szomorúság ideje a földre, amikor a nemzetek igen haragszanak, de még féken vannak tartva, hogy ne akadályozhassák a harmadik angyal munkáját. Ebben az időben árad ki a késői eső, illetve jő el a felüdülés az Úr színe elől, hogy erőt adjon a harmadik angyal hangos szavának, s hogy előkészítse a szenteket, hogy megállhassanak a hét utolsó csapás idején. Ez hozza meg a késői esőt, összekötve a hangos kiáltással, Jézus Krisztus igazságának kinyilvánításával, és a harmadik angyal üzenetének fényével, amely elárasztja a földet. Ez a következménye egy valóságban lelkesítő folyamatnak. A prófétaság lelke már mozgalmunk kezdetén utalt ezekre a főbb tényekre. Ennek érdekében jelent meg az emlékezetes Minneapolis-i konferencia után egy nagyon fontos és benyomás teljes üzenet, amely megrázott bennünket, s amely teljes komolysággal tárta elénk a várható folyamatot. Hadd álljon itt néhány szakasz, amelyek még jobban kiemelik a vizsgált tárgy jelentőségét. Egy eseménydús időszak. A napok, amelyekben élünk, eseménydúsak és tele vannak veszéllyel. A bekövetkezendő végjelei mind jobban sűrűsödnek körülöttünk. Jönnek események, amelyek borzalmasabbak lesznek, mint amilyeneket a világ valaha átélt. A hangos kiáltás megkezdődött. A megpróbáltatások idejében élünk, mert a harmadik angyal hangos kiáltása Jézus Krisztus igazságának kinyilvánítása által már megkezdődött. Ezáltal láthatóvá vált az angyal világossága, amely az egész földet betölti fényével. A szükséges felkészülés, hogy a nehézségek idején megállhassunk. Ha meg akartok állni a megpróbáltatások idején, meg kell ismernetek Krisztust, és el kell fogadnotok a bűnbánó bűnösnek tulajdonított igazságát. A földön hasonló munkának kell végbe mennie, mint amilyen történt a Szentlélek kitöltésekor a tanítványok napjaiban. Azokban a napokban Jézust prédikálták, a megfeszítettet. Egyetlen napon sokan fognak megtérni, mert az üzenet hatalommal fog terjedni. A téma, amely megragadja a bűnös szívét, Jézus a megfeszített. A Golgota keresztjén egyszer s mindenkorra kinyilvánította Jézus az ő semmihez sem hasonlítható szeretetét. Mutassátok be őt az éhező népnek. Akkor szeretetének fénye embereket fog a sötétségből a világosságra, az engedetlenségből az engedelmességre és a valódi szentségre vezetni győzelmesen. Semmi sem élesíti jobban a lelkiismeretet a bűn gyűlöletes lényével szemben, mint Jézusnak a Golgotai kereszten történő szemlélése. Krisztust még nem mutattuk be a törvénnyel kapcsolatban úgy, mint hűséges és kegyelmes főpapunkat, aki megkísértetett mindenekben, kivéve a bűnt. Még nem emeltük fel őt a bűnös emberek előtt úgy, mint isteni áldozatot. áldozatának jelentőségét, mint aki helyettesünké és kezesünké vált, csak közömbösen és alkalmilag említettük meg, pedig éppen ez az, amiről a bűnösnek tudnia kell. A bűnös embernek meg kell ismernie Krisztust az ő hatalmának teljességében, mint bűnöket megbocsátó üdvözítőt. Krisztus semmihez sem hasonló szeretete, csak ezután fogja a Szentlélek munkája által a megkeményedett szívet bűnbánatra és megtérésre vezetni. Hatalom, amely a prédikációnak erőt kölcsönöz. A Szentlélek munkája felmérhetetlen. Ez az erőforrása azok számára, akik Istenért munkálkodnak. A Szentlélek a vigasztaló, mert benne Krisztus jelen van a lélek számára. Ha a föld be lesz világítva Isten dicsőségével, hasonló munkát fogunk látni, mint amilyent az apostolok végeztek, amikor beteljesedtek Szentlélekkel, és hatalommal hirdették a feltámadott üdvözítőt. Krisztus hirdetése a Szentlélek által részesítette őket az ő hatalmának és fenségének óhajtott megismerésében. Hit által kinyújtották felé kezüket, és ezt mondták: hiszek. Így történt ez a korai eső idején. A késői eső még gazdagabb lesz, ekkor az emberek megváltója megdicsőítetik, a föld pedig meg lesz világítva az ő igazságának fénysugarával. Be kell látni, az itt felsorolt eredmények egymással összefüggésben vannak, és egy időben történnek. Természetes sorrendjük a következő. Krisztus igazságának kinyilvánítása és annak elfogadása hit által. A késői eső kitöltetése. Hatalmas erő kiáradása azokra, akik azt elfogadják. A hármas angyali üzenet egyre intenzívebb hirdetése, míg végül hangos kiáltássá erősödik. A föld megvilágítása az igazság fénysugarával. Minden további nélkül világos, hogy ezek az események egy időben teljesednek. Ha egyik elkezdődik, akkor az jelzés az összes többi számára. Nos, figyeljünk a megállapításra. A harmadik angyal hangos kiáltása már a bűnösöket megbocsátó, üdvözítő Krisztus igazságának kinyilatkoztatása által megkezdődik. Ezzel láthatóvá válik annak az angyalnak a fénye, aki az egész földet bevilágítja fényével. Ez az üzenet 1892-ben hangzott el. És mi jellemezte Krisztus igazságának újbóli kinyilatkoztatását és a hangos kiáltás kezdetét? Ami magából az idézetből felismerhető, a Jézus Krisztus igazságának kijelentése a Minneapolis-i konferencia volt. Isten meghatározta ezt a fontos kinyilatkoztatást annak érdekében, hogy művének ezen a földön történő befejezését segítse. Ennek megjelenése kezdete volt a befejező munkának, és ez az esemény 1888-ra esett. Ez egy rémisztő végzés, de milyen más következtetést vonhatnánk le a rendelkezésünkre álló anyagból? Mégis hisszük, hogy azok az adatok, amelyekre építünk, valóságosak. Hosszú időn át aggodalommal vártuk azok teljesedését. Valamelyik generáció végül is megéri ezek teljesedését. Miért nem mi? Nem kell-e komolyan és alaposan tanulmányoznunk, mi akadályozza ma még ennek hatalmas teljesedését? Nem kellene vágyakozó szívvel imádkozni, teljes szívvel együtt munkálkodni, hogy Isten műve mielőbb befejezést nyerjen.

0: A hármas angyali üzenet tulajdonképpeni értelmezése.
1: Egy komoly problémával találták szembe magukat azok, akik a hit általi megigazulás üzenetét hallották. Milyen kapcsolatban áll ez az üzenet a hármas angyali üzenettel? Tanástalanságukban néhányan írtak White testvérnőnek, és kérték, hogy világítsa meg előttük ezt a kérdést. Nyilvános válaszában a következőket írta. Néhányan levélben kérdezték, hogy a hit általi megigazulás üzenete egy a hármas angyali üzenettel. A következőt válaszoltam. A valóságos értelmében ez a hármas angyali üzenet. Ezeknek a szavaknak a tartalma több, mint pusztán egy pontos, világos válasz a feltett kérdésre. Mély és fontos jelentésük van. Ezek a szavak komoly intelmet és sürgős felhívást jelentenek mindazok számára, akik hisznek a hármas angyali üzenetben. Tanulmányozzuk részletesen ezeket a szavakat. Megigazulás hit által, tulajdonképpen értelemben a hármas angyali üzenet. Ez azt akarja mondani, hogy ez a tényleges, valóságos, tulajdonképpeni hármas angyali üzenet. Másrészről pedig ismételten azt jelenti, hogy a két üzenet, a hit általi megigazulás üzenete és a hármas angyali üzenet céljában, eredményében, hatásában ugyanaz. Megigazulás hit által. Isten eljárása a bűnös megmentésére, azáltal, hogy meggyőzi őt bűnösségéről, kárhozott egészen elveszett voltáról. Isten eljárása ez, hogy eltörölje a bűnös bűnét, hogy az isteni törvény ítélete alól felmentse, és megújultan állíthassa a szent törvény elé. Megigazulás hit által. Isten megmentő műve, amint a gyenge, bűnös, legyőzött férfiakból és nőkből erős, megigazult, győzelmes keresztényeket formál. Ha most tényleg igaz, hogy a hit általi megigazulás üzenete tulajdonképpeni értelmében a hármas angyali üzenet, akkor ez azt jelenti, hogy aki a hármas angyali üzenetet helyesen értelmezi és azonosul vele, azok teljesen megértik a hit általi megigazulás feltételeit. Hogy valóban ez lenne a tulajdonképpeni célja a hármas angyali üzenetnek, az kitűnik a következő megfontolásokból. A Jelenések könyve 14. fejezetének nagy üzenete, amelyet mi hármas angyali üzenetnek nevezünk, úgy van jellemezve, mint az örökkévaló evangélium. Ez az üzenet bejelenti: eljött az ő ítéletének órája. Az üzenet mindenkit figyelmeztet, akik meg kell, hogy álljanak az Isten ítélő széke előtt, hogy megítéltessenek az ő igaz törvénye által. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ennek a figyelmeztető és intő üzenetnek az eredménye és gyümölcse egy népnek a keletkezése, akikről ezt mondja: itt van a szenteknek békességek stűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Mindezekben megtaláljuk a hit általi megigazulás tényét. Az üzenet a bűnből, a kárhozatból és a halálból való megváltás evangéliuma. Az ítélet odaállítja az embereket az igazságosság törvénye elé, amely szerint megítéltetnek. Bűneik és kárhozott voltok miatt megkapják a figyelmeztetést, hogy Istent féljék, és neki adjanak dicsőséget. Ez magába foglalja a bűntudatot, bűnbánatot, bűnvallomást és a bűntől való elfordulást. Ez a feltétele a megbocsátásnak, a megtisztításnak és a megigazulásnak. Mindazok, akik ennek az ajándéknak részeseivé válnak, jellemük türelmessé válik egy olyan világban, amely tele van feszültséggel, idegességgel, szenvedéllyel, amelyek megfosztják az embert a békességtől, a boldogságtól és a biztonság érzetétől. Mi mást jelenthet ez, mint hit általi megigazulást? Az ige ezt mondja. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Még többről van itt szó. Ezek a hívők megtartják Isten parancsolatát. Csodálatos változást tapasztalnak életükben. Korábban áthágták és gyűlölték Isten törvényét, most szeretik és megtartják. Most másképpen állnak a törvény előtt. Bűneik eltöröltettek. Kárhoztatásuk megszűnt, a halálos ítéletük érvénytelenítve lett. Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, ami azt jelenti, hogy igazakká lettek, és életük elkezdődött. Csak Isten kegyelme és ereje képes ilyen változást létrehozni, és ezt csak azok tapasztalják meg, akik Krisztushoz mennek, mint képviselőjükhöz és üdvözítőjükhöz. Ez jelenti azt, hogy náluk megvan a Jézus hite. Ez teszi nyilvánvalóvá gazdag, mély tapasztalatukat. Hitben megragadják Jézust egy olyan hittel, amely által ő diadalmaskodott a sötétség fejedelme ellen. Ha a bűnös elhiszi, hogy Krisztus az ő személyes üdvözítője, akkor Isten az ő csalhatatlan ígérete alapján megbocsátja bűneit és igazzá teszi, anélkül, hogy még valamit tett volna. A bűnbánó lélek beismeri, hogy megigazítása azért történt, mert Krisztus helyette meghalt, mint bűnért való áldozat, és így lett helyette igazságul. Amit már belet mutatva azoknak a tapasztalatában, akik a hármas angyali üzenetben győztesekként megjelennek, a hit általi megigazulás minden tényezőjét megtaláljuk. Ennél fogva teljesen igaz az, hogy a hit általi megigazulás teljességében a hármas angyali üzenet. Ezen a helyen szabad legyen utalni arra, hogy mind a hit általi megigazulás üzenete, mind a hármas angyali üzenet Krisztus evangéliuma tulajdonképpen értelmezésében. Ez egyértelmű Pál apostol egyik kijelentésében. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. A következő tényekről van itt szó. Az evangélium Isten munkálkodó erejének kinyilvánítása, amely bűnösöket szabadít meg bűneikből, és saját igazságát plántálja beléjük. Ezt azonban csak azok tapasztalják meg, akik hittel elfogadják. Ez jelenti a hit által igazzá válást. Ez a célja mind a hit általi megigazulásnak, mind a hármas angyali üzenetnek. Mi tehát az a fontos tanítás, amelyet az előbbi igékből nyertünk? Egészen egyszerűen a következő. Mindazok, akik elfogadják a hármas angyali üzenetet, tapasztalni fogják a hit általi megigazulást is. Krisztus fog bennük és általuk megnyilatkozni. Személyesen fogják tapasztalni a megújulás művét életükben. Rendelkezniük kell azzal a szilárd bizonyossággal, hogy felülről újjászülettek, és a halálból az életre jöttek elő. Tudniuk kell, hogy bűneik eltöröltettek, és így készen vannak megállni Krisztus ítélő széke előtt. Győzelmes tapasztalatokból tudniuk kell, hogy Jézus hite megragadta, és ez fogva tartja őket, és e hit által erőt nyertek Isten parancsolatainak megtartására. Azok, akik ezt nem tapasztalták meg, elveszítették a hármas angyali üzenet tulajdonképpeni lényeges értékét. E tapasztalatok nélkül a hívő ember csupán teóriák és tantételek ismeretével rendelkezik, csupán formai kérdésekkel, még akkor is, ha ő maga az üzenetet hirdeti. Ez pedig egy súlyosan végzetes hibához fog vezetni, mert sem a teóriák, sem a tantételek, sem az áldozatos szerénység annak érdekében, hogy az üzenet terjesztésére képesek legyünk, nem képes megszabadítani a bűntől, sem a szívet elkészíteni arra, hogy Isten előtt megállhassunk. Éppen e végzetes hibának a veszélyétől óv bennünket az Úr. A formalizmus a törvényben az ismeret és igazság formája, nem pedig az élő Jézus Krisztus megtapasztalása. Ez az a szikla, amelyben megszámlálhatatlan sok ezer, magát Krisztus ismerőjének való ember szenvedett már hitében hajótörést. Ettől óv bennünket nagyon komolyan az Úr. Ez az igehely többet rejt magában puszta intelemnél. Magába foglalja a felszólítást Krisztusnak, a mi Úrunknak követésére. A legnagyobb tapasztalatot kell szereznünk, ami csak lehetséges. Biztosítékunk van arra nézve, hogy hitáltal megigazultak leszünk, békességünk lesz Istennel, és ezután szüntelenül Isten dicsőségének a reménységében örvendhetünk. Ígéretünk van arra nézve, hogy a bűnnel szemben folytatott harcunkban elszenvedett vereségek ellenére nem vallunk szégyent, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki nékünk adatott. Ó, bárcsak mindnyájan meghallottuk volna az intelmet és a felhívást, amelyet különös módon, ám de hatásosan kaptunk az 1888-as konferencián. Mennyi bizonytalanságot kerülhettünk volna el, mennyi téves utat, vereséget és veszteséget. Mennyi világosságban, áldásban, diadalban lehetett volna részünk, mennyi előrehaladást tehettünk volna. Azonban hála annak a szeretetnek, amellyel az Úr szüntelenül körülvesz bennünket, még mindig nem késő, hogy teljes szívünkből választ adjunk az Úrtól jövő felhívásnak és intelemnek, hogy elnyerhessük a nagy áldásokat, amelyek el vannak készítve számunkra.
0: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban folytatjuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 14. Leó üzenete, a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. Elkészült 14. Leó pápa szeptember 1-ére a teremtés védelem imanapjára írt üzenetének magyar fordítása, mely valószínűleg sokak szívéhez utat talál majd békéről szóló gondolataival. Üzenete egybecseng Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával, különösen ami az ökológiai megtérés sürgető szükségét illeti Krisztus tanítványai számára, fő mondani valója pedig, mintha 16. Benedek pápa 2010-es békevilágnapi üzenetének utolsó mondatát folytatná, ha a békére törekszel, védd a teremtett világot. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. Már korábban közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta, csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Holnap tartják a megújított ökumenikus kártához kapcsolódó konferenciát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottság által szervezett konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásukat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránisz Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont holnap, szeptember 2-a, szerda 14-től 16 óráig. A helyszín az Ökumenikus Tanács Székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok Körútja 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Nyári István.
1: Kedves hallgatóink, mai együttértésünkben egy különösen egységes alkotói világ részesei lehetünk. Szigeti Jenő teológia professzor, lelkész, prédikátor költő minden sorában, még legbensőbb személyes verseiben is az élet minőségért önmagát felelősnek tudó ember szól. Megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy Istent nem a műemlékkatedrálisok hűvös csendjében vagy az evangelizációs hadjáratok piaci forgatagában lehet megtalálni, hanem a csendes hétköznapokban. A csendes napok virágai a versei, amelyek zöme az Úr tudatos gyermekének párbeszéde Istennel. Ez az elhivatottság tükre. Minden gondolata Isten ölelésében szól, még ha ostoroz, olykor mennydörög is, de leginkább a valóság különböző szintjeit mutatja föl, hogy tegyen az emberért, isteni segítséggel, alázatos szolgálóként. A legtöbb vers műfajául az ima, vagy a fohász nevezhető meg. Ezt az oly számos műfajjelölő vers címek is mutatják. Sóhajtás, prédikáció, ima, zsoltár, imádság, dal, krédó, hála, fohász, bűnbánat, hitvallás, ének, bocsánatkérés, könyörgés, kiáltás, hálaadás. Sőt, ciklus cím is akad. Imádság a derűért. A Szent János Bogár imája. Alig is van olyan verse, amelyben ne szólna közvetlen megszólító gesztussal az Úrhoz. Kvázi dialógusok ezek. Vádlók, kérők, áradó hálával teltek, fájó bánatba fúlók, befelé mosolygók, lehetőségért könyörgők, tettre biztatók, mélyen bűnbánók, szív mélyéből alázatosak, mint ama 150 zsoltár 1000 színe. Példaértékű, mintaszerű ez az odaadó, tiszta fölfelé tekintés, aminek konkrét bizonysága a megszólító formulák száma. Megvizsgáltam ezeket a kötetekben. Az elsőben a birtokjeles Uram 56-szor, a másodikban 29-szer, a harmadikban 26-szor, a negyedikben 19-szer, az ötödikben 97-szer hangzik el. A szinoníma az Istenem 30-szor, illetve a következőkben 16, 13, 7 és 29-szer. Az Istenünk alak 10-szer, illetve 14, 10, 1 és 7-szer. Az Urunk 7-szer, tovább pedig kötetenként 8, 9, 1 és 19-szer. Megszólító értékű személyes névmásként a Te 40-szer, illetve 22, 25, 7 és 61 esetben fordul elő. A hiteles párbeszéd helyzetet erősítik az odafordulásokban a személyes névmások határozó ragos alakjai, melyek összes megjelenése 128. Ezek benne, benned, elé, eléd, előled, előtted, érte, érted, feléd, hozzá, hozzád, nála, nálad, neked, néked, nélküled, övé, ővele, rád, rólad, te benned, te előled, téged, te hozzád, tiéd, tőled, vele, veled. A költő prédikátor számára természetes, egyetlen létezési mód az Úrban élés bizonysága, az említetteken túl a fölöttünk lévők megnevezésének több rokonértelmű szava, mint az atyám, atyánk, bárány, ég, emberfia, feltámadott, fiad, gazdád, gondviselő, Isten, Isten ember, Jézus, Krisztus, Mester, mindenható, megváltó, minden, oroszlán, ő, örökkévaló, teremtő, tűzoszlop, Úr, Úristen, vagyok, valaki. Ebbe a sorba tartozik az is, hogy Isten szava ígeként-i megnevezésének 90 megjelenését számoltam össze. A szerző előszavai köteteihez azonos szelleműek. Isten áldja önöket, hogy ne hulljon a mag tövisek közé, üzeni a második kötet bevezetőjében.

0: is, akinek a vers szól. Mert a legrosszabb vershez is két ember kell, mint a beszélgetéshez. Az egyik, akinek Isten valamit a szívére helyezett, és a másik, akinek megnyitotta fülét a hallásra. Arszpoétikává erősödik a töprengés az ötödik kötet nyitásában. Vallomás és vallatás, imádság és rácsodálkozás az életre, ez a vers. A fény felé kell indulni, mert látni kell, hogy el ne tévedjünk. A szüntelen önreflexió is sajátja, és költői alkotói magatartása a kereső ember példája. A Fény felé című kötetben jelent meg a következő életképszerű, epigrammatikus íma.
1: Ösvényen. Istent hívó fohászokat mormolok szüntelen, mert, mint az erdőben eltévedt kisgyereknek, dalolnom kell, hogy egyedül az úton árnyékomtól ne féljek. A céltalanság erdejében vihar tarolt a hegyoldalak mélyén kanyarog életösvényem. De merre? De hova? Szívemet kétség borítja, mert nélküled, Uram, biztosan eltévedek, ha reszkető kezem nem fogod.
0: A kétség remegése, ez ad önjellemző, rövid életkép, mely a nagy kérdésekben tetőzik. De az Úrhoz forduló, szinte gyermeki bizalommal tovább tud lépni az ösvényen, hiszen a hívó fohász sohasem hiába való.

0: A költő kicsi korában szent elhatározással váltó őr akart lenni. Ez bizony igen felelősségteljes vállalás, mindig tudni, merre haladjon tovább az a bizonyos tízes villamos, mikor forduljon, hogy az elindulók célba érjenek. Szigeti Jenő igenis váltó őr lett, mindig kereső, fölfedező, kételyekkel élő lelkipásztor, bizonyosságért kiáltó hívő, rendért fohászkodó pedagógus, Jézus útját vágyó bolyongó, tisztaságért kiáltó mocsárlakó, kétélű kardok között a szívét fölmutató ember. A Fény felé című kötetben így fogalmaz.
1: Véred a vére. Igéddel írt vele, Uram, üres életem. Tollad a sorsom, mit nekem szabtál, ami elől nem menekülhetek. Mert az ige nem tan, vagy röpke frázis. Teremtő hatalmad, hisz szíve van, s véred a vére értelmetlennek tűnő üres napjaimnak.
0: Ebben a fohászban többféle lelki vágy és fölismerés szólal meg. Legerőteljesebb talán a Jónási problematika. A neki szabott sorstól nem menekülhet. Ez a számos elhivatottat megérintő kérdés Babits Mihály előtt is, de őt követően különösen is jelen van irodalmunkban. Szigeti Jenő az első verses kötetében 7 darabos, igen keserű, önkritikus, ostorozó ciklus szentelt az égető szembenézésnek. Jónás, a hozzánk hasonló próféta

címmel. Az Istentől kapott cselekvési parancsot jelképező toll, az alkotás, az íge hirdetésének főnévi metaforája, jelent prédikációt, írást, verset, tanítást, de a tanult költő kezében kultúrtörténeti rekvizítum is. A prédikátor vallja, vállalja, hogy az íge hirdetése az élete. Akkor is, ha éppen kiüresedettnek érzi, ezért a megélhető ígéért könyörög. Az adott lelki állapotban a cselekvés értelmetlennek tűnhet, ám a lényeg a felszín alatt a vérrel lüktető szív. A teremtővel való megható lelki azonossága, és így a szöveg zárlatában az üres jelző már csupán a napokra érvényes. A szív teljességében a hit a pillanatnyi elkeseredésen való fölülemelkedést segítheti.

0: Az ötödik kötet, a fény felé, néhány kulcsszava közül a szívet választottam részletesebb vizsgálatra, mert mondhatnám profánul, a jó tanár urat ismerve, ő valóban csupa szív ember. Ám főleg, mert a szív motívummá emelkedett abban a klasszikus értelemben, hogy visszavisszatérő valóság elemként új meg új tartalmakkal töltődik föl, de hangalakja mindig fölidézi egy kötet egészben vagy versszövegben az előző jelentés tapadásokat, jelentés árnyalatokat is. A korábbi kötetekben és a szerző prózai munkáiban is számtalanszor szerepel. Ebben a versgyűjteményben 133-szor fordul elő. Alcímként a kis herceg érzelmi tartományát is megidézi, szívünkkel látni, hogy el ne tévedjünk. Ez a jelentéskör szélesedik, bővül a könyv bevezető gondolataiban. A citátumok egészé épülnek.
1: Valami titokra nyílik ablak, amit a szívünkben hordunk.
0: A szó titka a beszédes csend.
1: Nem a némaság, hanem a szív csendje.
0: Csak tiszta szívvel látjuk meg, ami igaz, a valót.
1: Tanuljanak meg a poron át szívükkel látni.
0: A többi előfordulást szemrevételezve, egységekké tömörülő jelentéskörök válnak láthatóvá. A második kötetben, mintha épp ezeket definiálná.
1: A szív bálvány jár, tanította bölcsen Calvin, mert benne születnek égretörő ideáink, földrenéző, önző vágyaink, meg a föld alatt kutakodó haszontalan előítéleteink imádott szennye, mely megfertőzi ünnepeinket.
0: Elsőként ezt az utóbbi, a személyiségre jellemző, hagyományosan érzelmeink központjának tekintett, emblematikus érvényű szívet idézzük, az önjellemzés szolgáló szintagmák tagjaként, amelyek negatív, illetve jóval kevesebb pozitív emóciókra utalnak.
1: Gyarló szívem!
0: Szívünk fényesen világít.
1: Szívem dzsungele!
0: Szívünkben kételj lakik.
1: Szívünk a gonosz rabja.
0: Útálkozásaink mocsarában süllyed el szívünk.
1: Szívem sebei.
0: Elsötétül minden a szívemben.
1: Szívem gonosz indulatai.
0: Az elszállt idő bosszúja szívemen.
1: Háborog a szívem.
0: Álmunk összetört cserepei szívünket szabdalják.
1: A nem lét határáig fáradt szívem.
0: Énekelt a szívem.
1: Vágyik a szívem a szépre.
0: Az égre törő ideákat szülő szív talán a lélek kifejezője, az ember legjobb része, általa méltó arra, hogy Isten gyermekeként szolgálhasson.
1: Szívig ható csöndes szavad.
0: Szívemben a keresztet eltakarja.
1: Fájdalmaink tövise tépi, emészti szívünket.
0: Lángbetűkkel írtad üzeneted szívemre, Istenem.
1: Ha szívem mélyén veled beszélgetek.
0: Szívem üres templomának árnyán.
1: A szív tartalmas csendje.
0: Szombati zsoltárt helyezz a szívemre.
1: Kőszívet puhít.
0: Szálkát operál ki szívünk közepéből.
1: Tépet szívet foltozni.
0: Kételkedő, kövesülő szívünket hoztuk ma eléd.
1: Szívünk éhségét csillapítani.
0: szívemet kérte egykor az Úr.
1: Uram, atyai szíved szép szava.
0: Szívemre tetted ígéd.
1: Világíts át szívünkön.
0: Kegyelmeddel a szívemet őrzöd.
1: Uram, szívem ajtaján kopogtatsz.
0: Szívünknek Jézus a gazdája.
1: Isten szerető szívéből való.
0: Időkalitkába zárt szívünket látni tanítsd újra, Istenem.
1: Szívünkben elveszítettük lelkét, az örökkévalót.
0: Szívünk szemei haloványon látják arcod.
1: Szavadat szívünk zajától nem halljuk.
0: A második kötet a 10. című darabjában a valós élethelyzeteiben vágyat érlelő, a földi lét kívánságaiba belefeledkező, gyarló embert képviselő szívről ír Szigeti Jenő.
1: Istenem, a szív a kívánság szülőotthona, melyet csak egyedül te tudsz tisztává tenni és uralni örökkön örökké.
0: Ez a mindennapjainkban életünket sokszor tévútra vezető, olykor megörvendeztető szív, mint döntéseink, választásaink, elhatározásaink, tetteink mozgatója is ott dobog a verssorokban.
1: Szíveddel látott társad.
0: Szívdobogásom számolom.
1: A szívem is elhagy engem.
0: A kapcsolat álmát a szívünkbe fogadni.
1: Gyermekkorom fái őrt állnak szívem útjain.
0: Szívünk elszürkült ólomtükrén átkémleljük naponta egymást.
1: A szeretet meghal a szívünkben.
0: A sötét szívünk szavát megfojtja.
1: Ellenszerbek fertőzik szívemet.
0: A költői ihlet csatatere is a szív, a fölismerésekre vágyó terrénum.
1: Szó, mit a szív őriz titkon.
0: A vers, a szív és a szó találkozója.
1: Szívből kiszakadt vers.
0: A hallgatás a szívünkkel fordít szembe.
1: A tehetetlenség tépi szívem szüntelen.
0: Csak a szív lát jól.
1: Szív nélküli kimondott szavaink.
0: Szívembe rejteni azt, ami fölemel.
1: A szív titkairól hírt hozok.

0: Igen tanulságos a kötet címek üzenete is. Az első és a második objektív tényközlő, egy mai prédikátor versei 2004, 77, illetve 70 verset tartalmaz. Ha csak a szerényen megmutatkozó poéta, inkább prédikátor, ahogy a besoroló címjelzet is mutatja. E kötet záró ciklusa a Jónás próféta történet szellemi közelítése, mint egy a versé érlelődött égehirdetés indoklásaként. Bár a jónási magatartás minden kötetében, prózai írásaiban is visszavisszatérő motivum, mert a másokért cselekvés újra bizonyosságért kiállt, valós fogódzó lehet a hitben.
1: A másoknak mondott, de meg nem hallgatott, el nem fogadott igaz gondolatok terhe nyomaszt.
0: Írja a Takarodó című versben, még az utolsó kötetben is. A második kötet záró mozzanatában öt üzenetnek apostrofált prózai írásban töpreng a hit mély kérdésein, a szószéken állás felelősségével, a világjobbító szándék határozottságával. A harmadik, az életigenek, 2006-ban jelent meg, 77 vers van benne. Szelíd alázat vezeti e 70. éves születésnapi verskoszorút. Ebben a könyvben szomorú, vidám életigenek vannak, melyekkel még egyszer arra szeretnék hangsúlyt helyezni, hogy Isten ma is emberruhába öltözötten jár velünk az úton, és amennyiben egy embernek tudunk valamit mondani, valamit tudunk érte tenni, Krisztussal találkoztunk. A kapott, elfogadott, vallott felelősség vezeti tovább tollát is, mint egész életét. A második részben itt is prózára vált, a prédikátor szerényen 38 pogácsás útravalót kínál prédikációs történeteivel.
1: Ahhoz, hogy a bűn világának értelmetlenségét túléljük, elég egy pogácsa, meg egy pohár víz Isten angyalának kezéből.
0: A negyediket a hazafelé, Jézus felé, Köszönöm a mindennapi szeretetet alcímmel, 2012-ben adták közre 76 verssel. Címe a megtalált feladatbizonyosságot sugározza, amely az örök hazafelé indulás gesztusával a Jézusba vetett bizodalmat adja olvasóinak. Noha a kételj e kötetben sem hagyja el.
1: Angyal repül az ég közepén, s mi földre szegzett, merev nyakkal lessük a másik sáros lábnyomát.
0: A könyv második fele ismét prózának ad helyet. Meditációknak nevezett 31 erkölcsi tanítás, példázat, summázó üzenet sornak. Ezek záró gondolata is, az önmagát, tudását szétosztó attitűd.
1: Mert amit van, azzal úgy tartozol Istennek, hogy a másik ember érdekében az ő javára és áldására is kamatoztatnod kell.
0: Az ötödik kötet a szeretet választása alcímmel 2015-ben jelent meg, 248 verset ad közre, nem vált át prózára. A megadatott, sugalt, vállalt költő létállapot tükre. Címe az ég felé induló ember biztos lépteit fogalmazza a fény felé.
1: Indulni szép, és megérkezni is gyönyörű, ha az út végén ő vár, ki útnak indított fényével egykoron.
0: A kötetben közvetlen ezután áll a címadó vers fényes vallomása.
1: A fény győz a sötéten. A remény Jézus, ki fényével ma is átölel, és a célig bizton elkísér.
0: Ám ha a szív figyelme a földet pásztázza, a szemsugár az emberekre vetül, sötétedik a kép, és erős indoklást kap a már a korábbi kötetekben is tipikusan megjelenő egyik jellemző képi valóság anyaga, a szenny, a szemét, a sár, a mocsár.
1: A bűn ma még uralkodó szennyes árja.
0: Napjaink szemétdombján álságos szavaink műanyag szemete diadalt arat.
1: Épül ma is Babilon, sárból, szurokból.
0: Lélek nélkül, mint a szót nem értő, lázadó, porszem ember, a szó közösségét vesztve, csak mocskolódó sárhalmaz maradt. Már a második kötetben megjelent a Meditáció egyhangú verseim felett című elmélkedő, én szembesítő költeménye, amely konkrét, indokló fölmérése e motivumoknak, sőt, arszpoétikává emelődik.
1: Azt mondod, hogy egyhangúak a verseim, mert ismétlődnek benne szavak. A szemét, a mocsár, meg a halál. Hát valóban így van ez, de mit tegyek, ha marad a jól tenyésző mocsok, talpam alatt süllyed a mocsár? Az ég kék, sejmes a fű, s a tavaszi szellő lágyan simogat. De a halál az halál, a mocsár az mocsár, s a mocsok sem magasztosul féltett kincsé sohasem. Ezért hát verseimben is ott sorakoznak újra meg újra. Hát ha lesz egyszer valaki, aki folytott sikolyomon elgondolkodik.
0: Mindezek sürgetik a tanító szándékot, a világot szebbíteni, az embert jobbítani vágyó feladatvállalást. A költő számára a vers cselekvés.
1: Tetreint vagy bűnbánatra hív, hogy más legyen a holnap, mint a tegnap volt. Nem csak a szavak rendje köti a verset, hanem a valóság, mely benne napvilágra jut.

0: A Fűszál imája című verse az 5. kötetben e számvetésnek szerves folytatása.
1: A fűszál imája. Uram, nem adtál helyet vadvirágos szép meződön. Az aszfalt hasadékába küldtél fűszálnak, hogy ott zöldeljek, és kínkeservel szétfeszítsem a hold kemény anyagot, hogy levegőhöz jussak. Fölöttem ragyog a napod, mosolyognak a csillagok, de rám lépnek durva bagancsok, s a közmunkások irtanak fásult nyugalommal, lélektelenül. De a reggeli köd harmatja ma is új reményt ad, hogy nem élek hiába, s győztes lehet fűszálnyi életem majd országodban.
0: Allegórikus a cím. Az ima emberi szintű fogalom, a kicsiny élőlényre vonatkoztatva várakozást kelt. A műfaj ugyanakkor az égre figyelő szellem asszociációját is kelti, s a záró lexéma, az országodban, ezt a jelentést erősíti. Az első, a nyitó szóval teljes egységben, az ima helyzetet egyértelműsítve. Ez az első szó az odaforduló és fohászkodó ember szava, Uram. Ezt viszont egy tagadó szóval indító tárgyas szintagma követi, nem adtál helyet. Valamiféle valóság fölmérés bevezetője ez, képben folytatva a fűszál allegóriát, amelynek elemei azonban emberi léthelyzetek mutatói. Éltető közösség helyett magányosság érzett, és a mégis megmaradás, a feladat teljesítés erőfeszítése. Az ég tágassága biztató lehetőségnek tűnik, a nap a csillagok békéjével. Erre a derűs képre a kemény realitás ellentéte felel, a durva bakancs szerkezet, az irtanak állítmány, a fásult jelző és a lélektelenül állapot és módhatározó sötétíti az iménti fényeket. Az érzelmi színusz hullám ezután ismét fölfelé ível. A harmat, a fűszálnak életadó remény, és a cél is bizonyos, noha tagadó formában jelenik meg, nem hiába. Ezt tágítja tovább a hit ereje, győztes lehet fűszálnyi életem. Ezzel mintegy az allegória konkrét föloldása is megjelenik. Erős az áthallás a József Attilai sorra, légy a fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. A bizakodást viszont a majd időhatározó szó és a biblikus helyjelölő az országodban a jövőbe vetíti, mégis értelmet adva az itteni lét keresztjének, hiszen a kín és a feszít szó Krisztushoz vezető asszociációkat vonz a vers világába. Finom párhuzamul kínálkozik a Szent János Bogár imája című vers az első kötetből 2003-as keltezéssel.
1: A Szent János Bogár imája. A Szent János Bogár is elfárad, Uram, a tapintható buta sötétben, és a fénye kihúnyt, csak kukac marad. Tőled kaptam én is a fényt, Uram, ami másnak világít, hiszen a magam sötétjében csak-csak vel vagyok, Uram. De hogyha kihúnyt a fényem, én is csak kukac maradok, csúnya pondró, értelmetlen, levélrágó félek csupán. Uram, Add, hogy fényed, mely utat mutat a kósza bogaraknak, kik nem találnak haza az éjszakában. Ne veszítsem el sohasem. Ámen.
0: Ez az allegóriának induló verses ima gondolat paralellé kép párhuzammá egyszerűsödik. Ugyanakkor megélt, mélységből kiáltó szóvá nemesedik, hiszen a rövid versben négyszer ismétlődik a fölfohászkodó megszólítás, Uram. A sorok igen különböző hosszúságúak. Van 6 szóból álló és 1 szavas is. A szerkezet aránytalanul bomlik 2 részre, az első 5 sorra, a másik 12-vel felel. E formai elemek is a lélek állapot zaklatottságának mutatói. Az imád sóhajtó, suttogó, parányi, költőnk kedvelt biblikus ihletésű szavával élve, remekelt lény létezésének értelme, és az alkotó, embertársainak szolgáló sorsvállalás rímel itt egymásra, a fény valóság vonatkozásában. Egy-egy lényeges életadományt, életreményt, élet lehetőséget mutat föl, mint a gondolkodás világossága, amire a buta jelző utal, az elhivatottság, az egymás nélkül sötétben vagyunk fénye, a másnak világít szintagma jelöli ezt, az isteni teremtés a legyen világosság fénye. Fölvillanhat a befogadóban az irodalmi toposz is. A fákja, fárosz, világító torony motívum az irodalom egészén végigvonul. A záróképben újra a parányi létre vonatkoztatva válik a könyörgés tárgyává a fény.
1: Uram, add, hogy ne veszítsem el sohasem.
0: A második kötetben a vers a bogárról, az apró dolgok igézetében fogant a hála gesztusával.
1: Uram, köszönöm, hogy egykor teremtettél szép világodba tücsköt, bogarat, és bennük napi csodáid millióit.
0: Igen élesen jelenik meg viszont a Szent János Bogár imájában a félelem tárgya is. A föld közeli, sőt, föld alatti sötét pondrólét, kukaclét, féreglét fenyegetése. Ahogyan Arany János is írta a Kertben című keserű költeményében. Az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Ám az isteni kegyelem fényének öröme annál nagyobb, hiszen éppen a kicsiny lényre vetülve nyilvánul meg,
1: utat mutat a kószabogaraknak,
0: hogy hazataláljanak. A sohasem általános névmás és az ámen záróformula időtlenségével elemel a konkrét életképi egyszeriségtől, kiszélesíti a jelentést. Ismét egy költői párhuzam. József Attila is szívesen élt a bogár motívummal. A rokon példa az Isten című versében. Miért nem tudom hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek, szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik.

0: A Szigeti Jenő eversét záró könyörgéshez hasonlatos zárlat számos költeményében megjelenik. Ezekből a fohászokból kirajzolódik az alkotó szinte teljes életprogramja. Csupán néhányat idézünk az első és második kötetből.
1: Urunk, Istenünk, adj önismeretet és józan alázatot.
0: Adj értelmes szavakat a szánkra.
1: Szabadíts meg gonosz önmagamtól.
0: Adj nekünk béketűrést.
1: Óvj a kegyelmes, puha tenyered, értelmetlennek tűnő életem értelmét.
0: Add szívünkbe a hitet, a reményt, meg a szeretetet.
1: Könyörgöm, hogy állandó maradjon kezed munkája én bennem.
0: Jellemző sajátja Szigeti Jenő írásainak a magáévá élt, belsővé érlelt irodalmi ismeret, a magyar és a világirodalom alkotásaival való termékenyítő együttélés. Oly természetesen él az elhíresült kifejezésekkel, szövegelemekkel, mintha művelt magyar szókincs szerves szótári részei lennének. Vak remény, Csokonai. A vers kancsalul festett egekre néz, Vörös Marti. Rám köszönt a rózsaújú hajnal, Homérosz. A múlt mély kútjának fenekén, Thomas Mann. Papok és perc emberke szolgák, Adi. Hát befogom pörös számat, József Attila. Költői világának jellegzetes darabja a rapszódia, az óda és az ima egységét megteremtő hitvallás.
1: Optimista vers tavaszra. Hinni kell a szó erejében, mely az eget a földdel összeköti. Bízni kell a hit erejében, mely mindennapjainkat az éggel összeköti. Istenem, lábunk elé terítetted a völgyet, hol puha füvek hajladoznak a szélben, ha napsugarad előcsalja őket a földből. Elküldted a napot, hogy ragyogjon fölöttünk, a hold nővérünket, kinek sejtelmes fényénél megszületnek szívünk titkos mesetündérei. Adtad szép világod minden kincsét, hogy általa élni taníts. Add, hogy örülni tudjunk a földnek, meg az égnek, és a hála lilióma sarjadjon a szívünk talaján, hogy ajkunkra helyezett zsoltáraiddal dicsőíthessünk. Szeretnék, Uram, derűs verseket írni, és szeretném jókedvel nevedet dicsérni, mert rólad beszél a nap, a simogató szellő is téged szolgál, s a te titkaid suttogja fülembe. A kipattanó bimbó is a te remekelt csodád, de az ember, Uram, mert az ég ragyog, a szellő suttogva simogat, a fű kidugja fejét, és a rügyek is kibomlanak. A patkány rágcsál, a szúnyog csíp, a birkák meg bután csak az orrok után mennek, az ökör pedig bombán kérődzik. De biztos így van ez jól, mert ez is a te munkád. Csak hinni. Hinni kell a szó erejében, mert a hit nélkül leírt szó rombol, és hazudik az, aki nem bízik benned. És a nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.

0: Vallomás a hitről. Ez a címében is optimistának jelzett vers. És valóban, az indító és a záró strófa, negyedik és ötödik sora, a hinni és bízni főnévi igenév, és a hit főnév ismétlésével önbiztatás és hatni akarás egyben. A tér és az időtágítás már az első strófa utolsó sorában ígéret. A hit ereje
1: mindennapjainkat az éggel összeköti.
0: Valamint be- és kiteljesedés sugárzik a verszárlatban.
1: A nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.
0: A második strófa is a beteljesülés jegyében vált át az imperatívuszok, a kellek figyelmeztetéseiből a hálaadó, magasztaló zsoltár műfajba, az Istenem megszólítással a teremtett világ minden kincséért zsolozmázik köszönetet, mint egy a Mózes első könyvére és a 104. zsoltár erejére is immanensen utalva. Expressis verbis kimondott szavakban is megjelennek a pozitív értéktartományú szavak. Ragyogó nap, holdnővér. Ezzel az áhítatos szép Cefirelli filmre is van áthallás. Mesetündér, szép világod, kincs, örülni, kipattanó bimbó, dicsőítés, lilium. A lilium jelentésköreiből itt a tiszta hála, az égre nyitott teljes odaadás érvényesül. A mese és a valóság, az égi és a földi örömök együttzengésében. A harmadik strófa feltételes módú ige alakkal indul. Szeretnék. Ehhez sejtelemként már előre vetül a de fenyegetése. Másodszor is fölhangzik a szeretném, és meg is jelenik a hetedik sorban a de, amit hiányos szerkezetű mondat követ, az apoziopézis belső feszítő erejével.
1: De az ember, uram!
0: Az elhallgatás éles kontraszt az optimista alaphanggal. A negyedik kötet Üdvözlőlapok Bibionéből című versében is fogalmaz hasonlóképpen, bár itt konkretizáló névszói állítmányokkal.
1: Csak az ember néma halott.
0: Viszont a ki nem mondás bevonja a befogadó értőt a vers világába, és ki-ki saját élményét társíthatja a három pont jelesztett csöndhöz. A feltételes mód megokolása a mert mondat és strófakezdő kötőszóval indított harmonikus természeti képsor kontrasztja. A virágok, fák, szép világunk társlakói is gyakori, szívből sarjadó motívum a szerzőnknek. Ám itt a ragyogásból egyre komorabbra vált a kép, a simogatásból a bamba kérődzés ürességébe. A de kötőszóval kezdődő folytatás viszont a teremtőre hagyatkozó alázat, az isteni világrend elismerése, a tiszta hit dicsőítése axiomatikus fogalmazásban. Az utolsó kötet sokasodó rövid versei is fölismert életigazságok. Az életet értő, látó, gondolkodó képes erre az aforizmába tisztuló bölcsességre, az alkotó korábbi munkáiban is jelen van, zárásul Néhányat idézünk.
1: Egyszer mindenki találkozik önmagával az úton, ami néki rendeltetett.
0: Amikor ő már csak valaki, és többé már nem minden, az a szív fagyos közönye.
1: Isten szemén pihen a jelen, s kegyelme bársonyán nyugszik a múlt.
0: A mély, az örök vagyok gravitációja a felfoghatatlan szeretet.

0: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.
1: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebis Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényesség, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg, a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ajándékok. Hogy ki vagy, az Isten ajándéka neked. Hogy mit kezdesz magaddal, az a te ajándékod Istennek. Tatiosz.

0: azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Máté 20:12.
1: Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? A szőlő munkásokról szóló példabeszéd sokakban azt az érzést kelti, hogy igazságtalanság történt. Ha abból a szemszögből vizsgáljuk a történetet, hogy ugyanannyi fizetést kapott mindenki a nap végén, akkor valóban igazságtalannak tűnik a gazda eljárása. De ha úgy nézzük az esetet, hogy a gazda betartotta szavát, és pontosan kifizette azt az összeget a munkásoknak, amiben reggel megállapodott velük, akkor nem követett el igazságtalanságot, csupán annyi történt, hogy fölöttébb jó szívű volt azokkal, akik kevesebbet dolgoztak. Miért emlegetünk mégis igazságtalanságot? Ezen a szemponton érdemes elgondolkodnia azoknak, akik a méltatlankodók oldalára állnak. A gazda érvelése jogos és logikus. Az elsők pontosan megkapták bérüket. Ő ugyan többet ad az utolsóknak, mint ami munkájuk mennyisége alapján megilletné őket. De ezzel nem károsít meg senkit. Saját pénzével tetszése szerint bánhat. Jogosan állítja, hogy valójában a zúgolódók, a méltatlankodók rosszak, mert irigység ébredt bennük. Jézus példabeszéde természetesen nem a jogról szól, hanem arról, hogy Isten mindenkit meghív az üdvösségre, az örök életre. Ez lesz a jutalom egyenlően mindazoknak, akik parancsai szerint élnek. Ne tévesszük szem elől soha szent törvényeit. Legyünk éberek a bűnnel szemben.
0: Igazságos mennyei atyám, köszönöm a tudást, hogy a legszükségesebb a tiszta, szép, nemes, Isten szerető lélek. Ha tudom ezt választani, a legjobb rész mellett döntök, s világos számomra, hogy ez az egyedül észszerű, következetes és erőteljes eljárás. Kérlek, segíts, hogy a lelket s véle önmagamat semmiért ne hanyagoljam el, hiszen az meghasonláshoz, keserűséghez, ürességhez vezetne. Nélküle a mások érdemét se tudnám kellően elismerni. Imámba fűzöm ma a 172. éneket. Adj, Uram, adj nékem több áhítatot, több békét szívembe, több bűnbánatot, több hitet Jézusban, több munkakedvet, több készséget jóra, több éberséget, több hálát irántad, több hű érzetet, több reményt, bizalmat, több szeretetet. Többet szánalomból, több szíves könyört, többet szelítségből, több igaz gyönyört. Több tiszta érzelmet, több béketűrést, több erőt bűn felett, több lelkesedést, több mennyei vágyat, jámbor életet, adj világosságot, add szent lelkedet. Amen. Vessünk.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jelenések könyvének a csúcsán vagyunk. 52. alkalommal foglalkozunk ezzel a könyvvel, és most már csak egyetlen egy lépés van a harmadik angyali üzenet, hogy teljes legyen az a hatalmas nagy katedrális, ami tulajdonképpen nem más, mint ez a könyv, amit jelenések könyvének, a kánon utolsó könyvének tartunk. A jelenések könyvének szerkezetében a csúcson egy angyal repül. Ennél az angyalnál, mint láttuk, az örökkévaló evangélium van, és ez az örökkévaló evangélium tulajdonképpen nem más, mint Isten egy felajánlott új szövetsége. Az egész Szentírást úgy lehet megérteni, hogy szövetségek sora. Megteremt Isten az ember bűnbe esik, és az Éden kapujában Isten szövetséget köt Ádámmal, és Ádám és Éva, Kain, Ábel története igazolja ezt, és ez az első generáció ezzel a szövetséggel nem él. Jön a vízözön. Isten új szövetséget köt Noéval. Noé után jön Bábel. Az emberek nem élnek ezzel a szövetséggel. Ezért Isten új szövetséget köt most Ábrahámmal. Aztán Ábrahám életében is jönnek gondok, bajok, ezt a szövetséget megújítja többször az Úr, azután Jákobbal újra megköti ezt a szövetséget, Mózessel megköti a szövetséget, Mózesen keresztül az egész néppel, és a proféták már arról beszélnek, hogy szükség van majd egy új szövetségre. Jézusban ez az új szövetség létrejött. És Isten újra és újra felajánlja a szövetségét az embernek. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a szövetségek változóak, pedig ennek a szövetségnek egyik oldalán, ahol Isten áll, változhatatlan a cél. Isten nem akar mást, mint azt, hogy én ember legyek. Nem angyal, csak ember. De úgy ember, ahogy ő megteremtett. És ennek érdekében újra és újra a szövetséget akar velem kötni, újra és újra feltételeket szab elém, újra és újra alapelveket szab elém, újra és újra történik ez az Isten az én életemben, és nekem csak egy dolgom van, igen mondani erre. Jelenések könyvének 14. fejezetének 8. verse, az utolsó felajánlott szövetség. Ez az örökkévaló evangélium. Amiben az az örökkévaló, hogy Istennek mindig egy célja volt, hogy én ember legyek. Ez az evangélium lényege. De ezt a szövetséget, hogy az elsőt is, a másodikat is, a többit is el kell fogadni. Ez jelenések könyvének a nagy tétje. Ha most viszont megnézzük ezeket a szövetségkötéseket, akkor nagyon érdekes módon mindig három elemet találunk ezekben a szövetségekben. Az első elemet úgy lehet mondani pontosan megfogalmazva, hogy egy apodiktikus rész van, vagyis egy alapelvet rögzít egy szövetség. Egy olyan kézzelfogható, alapvető dolgot mond el Isten, ami az ővele való kapcsolatomnak az alapja. Ezért van az, hogy a szövetségkötésben mindig van egy alapelv, a második lépés az mindig egy történeti helyzet, amiben ennek az alapelvnek érvényesülni kell, és a harmadik lépés pedig mindig olyan szabályoknak a sorozata, ami megvéd engem, hogy ennek az alapelvnek eleget tegyek, ennek az alapelvnek a szellemében éljek.

Ezért van az, hogy ez a nagy erejű angyal, amelyik az ég közepén repül, és meghirdeti az örökkévaló evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, az üzenetét három angyalra bízza. Hármassá bomlik szét ez az üzenet. Ez nem három darab üzenet, ez egy üzenet, aminek három egysége van. Az első rész, az első angyali üzenet, amit múlt héten tanulmányoztunk, az egy apodiktikus elv. Féljétek az Istent, imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, Istennek adjatok dicsőséget. Ezek alapelvek. Ez az Isten és az ember közötti kapcsolatnak az alapja. A második angyali üzenet, amit ma fogunk tanulmányozni, egy történetről szól. Egy olyan történésről, amiben Istennek ez az utolsó kegyelmi üzenete zajlik. Egy történeti folyamatot ír le. És ezt a történeti folyamatot kell megvizsgálnunk. Ez a Jelenések könyvének az egyik fontos témája, pontosan a második része a Jelenések könyvének szinte e körül, az alapelv körül forog. Itt említi először Babilon nevét a Jelenések könyve, és utána nagyon sokszor már, ezt láttuk a korábbi ige tanulmányaink alkalmával, nagyon gyakran előkerül ez a fogalom, hogy Babilon. A harmadik angyali üzenet az úgy írható le, hogy akkor, ha. Úgy mondtam, hogy ez egy kazuisztikus része a hármas angyali üzenetnek, mint ahogy minden szövetségkötésnek van egy ilyen része. Egy akkor, ha. Ha ezt és ezt és ezt teszed, akkor annak az és az és az lesz a következménye. Ha ezt megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például, hogy egy szövetséget, a legnevezetesebbet, az Ószövetségi Törvényadás Szövetségét vizsgáljuk meg, ott is erről a három dologról van szó. Ha megnézzük a Jelenések könyvének ezt a csúcsát, akkor ezt nagyon sok írásmagyarázó észrevette, adventista, nem adventista, írásmagyarázó egyformán. Nagyon hasonlít a szerkezete Mózes második könyve 19-től 23. fejezetig terjedő szakaszra. Ott is van egy történelmi alapelv. Ez a történeti alapvető igazság, amire az egész 10 parancsolat épül, az a 10 parancsolat első félmondatában már ott van. Kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ez egy történeti tapasztalat. Ez a történeti tapasztalat, a szabadítás történeti tapasztalata adja meg az alapot, hogy a 10 parancsolatnak ezt az alapelvét, apodiktikus alapelvét, így lehetne mondani, elmondja Mózes második könyve. És ezt egészíti ki egy csomó szabállyal, ami a 20. fejezet második részétől egészen a 23. fejezetig tart. Ugyanerre a szerkezetre épül ez is. És hogyha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes szerkezetét, akkor a Babilon fogalmát egy kicsikét közelebbről is meg kell ismernünk. Ez az a fogalom, ami többek között az egyik kulcsa Jelenések könyvének. Ha megnézzük a második angyali üzenetet, akkor azt lehet mondani, hogy a Babilonra vonatkozó ígék a legközelebb állnak a szó szerinti idézettséghez. Ugye elmondtuk azt, hogy Jelenések könyve 54%-a, versének 54%-a az ószövetségi képeket alkalmaz, és csak az ószövetség felől lehet megérteni, de a Jelenések könyve kerüli a szó szerinti idézeteket. Ez azért van, mert illegalitásból írja János ezt a levelet, és ezért vigyáz arra, hogy a cenzúra, akin át kellett, hogy menjen a Jelenések könyve, amíg eljutott a 7 gyülekezethez, akik az első címzettjei voltak ennek a könyvnek, észre ne vegye, hogy itt miről van szó. De ezen a ponton majdnem szó szerint idéz ószövetségi igéket a Jelenések könyve. Erről majd egy kicsit később beszélünk.

Ha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes történeti képét, akkor a következőket kell elsőre észrevenni. Az ég közepén repülő, örökkévaló evangéliumot hirdető angyal három részre osztott üzenetében az első és a harmadik üzenet az nagy hangon, vagy úgy lehetne fordítani a görög szöveget, hatalmas hangon elmondott üzenet, egy nagyon hangsúlyos üzenet. A második angyal üzenetnél ezt a kifejezést, hogy nagy hangon, vagy hatalmas hangon, ezt nem olvassuk. Ellenben nagyon érdekes módon másféle formában hangsúlyozza ennek a második angyali üzenetnek a lényegét a Jelenések könyve. Úgy, hogy a 18. fejezet első három versében ezt megismétli. Egy kicsit másképp. Megismétli egy kicsit más szituációban. Ugyanarról van szó, de egy kicsit más szemléleti móddal közelíti meg ezt, más látószögből közelíti meg ezt az igazságot, és így tesz egy hatalmas nagy hangsúlyt arra, amit mondani akar. Hát akkor mi is ez a Babilon? Vagy ki is ez a Babilon? A Jelenések könyvének, ugye megszokhattuk már, a képei azok nagyon érdekes párhuzamos képek. Erről is lehetne egy sorozatot tartani, mert szinte minden képnek megvan a párhuzama a könyvön belül. A sárkánynak a bárány, a parázna asszonynak a napba öltözött asszony, a Babilonnak, várom, hogy segítsetek, Babilonnak Jeruzsálem. Ha most megnézzük ezt a képet, hogy Babilon, Babilonnak a helyét sem nagyon tudták akkor, amikor a Jelenések könyve íródott, egy romváros volt. Jeruzsálem is romváros volt. Akkor Élia Kapitóliának hívták, más neve volt, zsidóknak belépni tilos volt a városban. Jeruzsálem mintha nem lett volna. Ez mutatja azt, hogy ezek a képek szimbolikusak, és a szimbólumnak mindig az a lényege, hogy a tartalmát ismerjük meg. A szimbólum akkor szemléltet, hogyha tudom a tartalmát. Ha nem tudom a tartalmát, akkor homályos lesz az egész. A Jelenések könyvét azért felejtette el a kereszténység, és azért van sok-sok zavar még most is a fejekben a Jelenések könyve kapcsán, mert ezeket a szimbólumokat felejtettük el. Babilon egy szimbólum volt. És ennek a szimbólumnak a kulcsa, mint ahogy minden Jelenések könyvében lévő képnek a szimbóluma, az az Ószövetségben van. Ez volt az a kód, ez a közös nyelv, amit beszélt János, aki Pátmoszról, a börtönszigetről ír, a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Ez volt az a kulcs, amit mindenki értett. Mit jelent hát akkor Babilon? Nézzük az Ószövetséget, hol szerepel Babilon az Ószövetségben. Ó, mondjátok nagyon sokszor. Pedig nem is olyan sokszor. Babilont két összefüggésben említi az Ószövetség. Egyrészt említi az ős Babilont, Bábel tornyát, másrészt pedig az új babiloniai birodalomról, Nabukodonozor Babilonjáról beszél a Szentírás. Nagyon sokat. Nézzük röviden, hogy mit is mond az Ószövetség Babilonról. Bábel tornya. Ennek van egy új szövetségi ellenképe. Bábel tornyánál azt látjuk, hogy az emberek nyelve összezavarodik, és nem értenek szót egymással. Az új szövetségi ellenképünk közt különböző nyelvű emberek az Isten szavát megértik a Szentlélek segítségével. Amíg Bábelnél arról van szó, hogy az ember, aki kapott egy ígéretet, egy szövetséget, a Noé szövetséget, amiben Isten megígéri, és a szivárvány jelével újra és újra emlékezteti az embert arra, hogy vízözön pedig többet nem lesz. A bábeli emberek úgy gondolták, hogy jó, hát Isten ezt mondta ugyan, de biztosítás, biztonság, építsünk csak egy tornyot,
És annak a tetején, ha jön is az özönvíz, hát ha Isten nem gondolta ezt komolyan, akkor megmenekülünk. És óriási erőfeszítéssel, hatalmas technikai tudással, óriási kulturális vívmányként, ugye a kövek helyett téglát vetnek, szurokkal összeragasszák a téglát, emelkedik a torony csodálatos magasságokba. És Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy neveti ezt az Úr. Mert míg a torony épül, történik valami. Mennél inkább úgy érzi az ember, hogy közel ér a mennyhez, annál kevésbé ért szót a másikkal. Bábelnél nem a különböző nyelvek kialakulásáról van szó, hanem arról van szó, ami a 21. századi embernek a legnagyobb gondja. Magyarul mondom, sokszor magyarán mondom, és a másik nem érti meg. Ekkor tessék tolmácsolni. Ez Bábel tragédiája.

Az utolsó időkben is erről van szó. Isten felállja az örökké való evangéliumot, ez az utolsó szövetség, és Bábel tornya épül. És mennél jobban épül a modern Bábel, mennél jobban úgy érezzük, hogy birtokunkban van a föld. Az én generáció még emlékszik arra, hogy a nagy hazába, tudják, hogy mire gondolok, hogy ott-ott ugye Szibériába. Majd ugye az Isten rosszul teremtette a folyókat, és azok az északi jeges tengerbe ömlenek, majd gátakkal megfordítjuk a folyókat, és a sivatagot öntözni kezdjük, és akkor majd paradicsom lesz az egész világ. Most meg annak örülünk, hogy hál' Istennek nem sikerült. Elég bajunk van az időjárással így is. Ez csak egy példa. De vannak ilyen modern bábelek, hogy majd megoldjuk. És egyre kevésbé értünk szót egymással, és ez kicsiben is így van. Egyre kevésbé értünk szót egymással. Mert bennünk is épül a Bábel torony. De nagyon fontos figyelni a másik ószövetségi összefüggésre. Ez az új babilóniai birodalom. Hosszú ideig nem hallunk a Bibliában Babilonról, azért nem, mert Babilon az asszír birodalomnak egy kis vidéki városává esett vissza. A fordulat valamikor a 7. század végén kezdődött el, azzal, ez a Krisztus előtti 7. század, azzal kezdődött el ez a fordulat, hogy a hajózás hirtelen megerősödött. És Indiából kezdtek befutni a hajók a Tigris és Eufrates deltáján keresztül Babilonig. Jöttek a kereskedők csodálatos india áruval. De az áru csak úgy érték, ha eladjuk. És ezt az árut eladni úgy lehetett igazán, hogy át kellett szállítani Babilonból valahova Tírus-Szidon városában, a föníciaiak nagy kereskedő városaiban, és a föníciaiak uralták legalábbis tengeren az egész földközi tenger vidékét. Itt lesz nagy ára az árunak. És ezért létrejött valami új. Asszíria elöregedett, három oldalról támadták meg, északról a médek, az egyiptomiak és Babilon, és ebben a hármas satuban az önmagát túlélő, kegyetlen asszír birodalom összeomlik. És létrejön az új babiloniai birodalom, amelyik egyet akar. Egy hármas szövetség arra szerveződik, hogy gazdagon éljen. Arra szövetkezik, hogy egy jóléti társadalmat hozzon létre. És ezt úgy teszi meg, hogy a kereskedők, akiknek érdeke volt, hogy az áru biztosan célba érkezzen, segítségül hívják a papokat, akik ideológiát adnak az egésznek. A bábeli Bél kultuszában ekkor terjed el az a dolog, hogy az uralkodó minden évben Isten kegyelméből újra és újra megkapja a birodalom feletti uralmat. Minden szeptemberben az Akitu szertartáson meg kellett jelenni az uralkodónak, amikor odaért a templom ajtajába, letépték róla a királyi ruhát, felpofozta a pap, ókori források mondják, leköpdöste, és akkor az uralkodónak könyörögni kellett a bábeli bélhez, nem a papokhoz, csak a bábeli bélhez. Ekkor a papok lemosták, újra ráadták a királyi ruhát, fel kellett lépnie a bábeli bél szobrának a talpazatára, kezet kellett fogni a bábeli béllel, és ezzel a kézfogással szimbolikusan átvette a hatalmat ismét egy évre, és az volt a dolga, hogy katonailag védje az országot. Ezért kialakult a hármas szövetség. Kereskedők, papok, ideológusok és katonák. És első pillanatra virágzott is ez a birodalom. Ez az óriási virágzás viszont nagyon rövid ideig tartott.
papok érdeke, a kereskedők érdeke és a katonák érdeke nehezen egyeztethető. Ebbe a babiloniai birodalomba került, úgy mondjuk, hogy fogságba, de ez nem pontos. Tudnélik, ez nem gulág volt, ahova bezárták az embereket, ez csak áttelepítés volt, amiért a zsidók ugye háromszor is, illetve négyszer is járt Jeruzsálemben Nabukodonozor, míg negyedszerre lerombolta. Ennek az egész műveletnek csak az volt a célja, hogy a zsidók állandóan hol ide, hol oda, hol Egyiptom pártján álltak, hol itt, hol ott álltak, pártoskodtak, és zavarták a kereskedelmi forgalmat. Ezért színe virágát a népnek összecsomagoltatta Nabukodonozor, és áttelepítette valahova a birodalom. És ez az áttelepítés nagyon jól jött Izraelnek. 70 év alatt hihetetlen gyorsan meggazdagodott Izrael. Ismerték egymást, hogy a földművelésben nehezen tudtak részt venni, egyrészt otthon Júdea nem volt alkalmas a földművelésre, pásztorkodni pedig nem volt terület az öntözött, belterjesen megművelt Mezopotámiában. Ezért maradt az ipar és a kereskedelem. Ügyes iparosok és jó kereskedők voltak, ismerték egymást, és ezt az ismerettséget kihasználták.

Jött a hazatelepedés ideje. Ezrás és Nehémiás kora. És a tudósok szerint csak egy 10% volt az, aki hazament. A többi maradt. És ezért van az, hogy Ézsaiás és Jeremiás próféta könyvében több helyen is olvasjuk. Szó szerint ugyanez, hogy leomlott, leomlott Babilon. Fussatok ki belőle én népem. És Isten népen nem nagyon akart kifutni. Ez az összkomfortosan megtervezett nagyszerű világ, ami gazdaságilag remekül működött, ez rabigába tartotta a népet. Ha most lépünk egyet, a mikorunkban is megvan ez a hármas szövetség. Vallásos ideológiai hatalom, gazdasági kereskedelmi érdek, és egy szuperhatalom. És a Jelenések könyvének a csúcsán, korábbi előadásokban láttuk, erről tanultunk. A sárkány, akinek egy célja van, hogy a bárányt és társait megsemmisítse, a földből feljövő és a tengerből feljövő fenevad. Az egyik egy vallási, a másik pedig egy politikai, katonai hatalom. Így hát mi is fogságban élünk, ha így tetszik Babilonban. Nekünk is szól az ige, és ez a második angyali üzenet, hogy leomlott, leomlott Babilon. Nem azt mondja ez az ige, hogy le fog omlani, hanem azt mondja, hogy leomlott Babilon. Bábel tornya már akkor összedőlt, amikor az első sártéglát a másikra rárakták. Leomlott, leomlott Babilon. Veszélyes üzenet volt ez az első században. A zsidó irodalomban, a Biblián kívüli zsidó irodalomban, az apokaliptikus irodalomban Rómát nevezték Babilonnak. A Szibilla jövendőlésekben több helyet tudunk erre felsorolni. Azután Báruk apokalipszisében is így beszél róla, és ezek nagyon elterjedt könyvek voltak. És mégis János ezt elmondja, hogy leomlott, leomlott Babilon. A római birodalom legerősebb első századában elmondja. De miért? Mi az ok? Miért baj, és miért biztos, hogy ez a hamis hármasság meghasonlik egymással, és miért baj az, hogy épül a Bábel torony? Bennünk is, nagyon sokszor. Nézzük csak. Elesett, elesett Babilon. Mit tett ez a Babilon? Miért van ez a pusztulás? Azért, mert féktelen paráznosságának haragborával megitatott minden népet. Ez egy jól tudott fél mondat. De ennek a fél mondatnak minden tagjában van egy üzenet. Elsősorban az az üzenet, hogy ez a hatalom féktelen. Ez a féktelen szó, nagyon érdekes a görög szó, tűmosz a görög szó, ami vágyat jelent első jelentésében, szenvedélyt, indulatot jelent. És hogyha körülnézünk a világunkban, akkor a világot
Azt a világot, amelyik úgy indult a felvilágosodásnál, hogy a józan észnek az Istenét kezdték imádni az emberek, úgy kezdődik az egész felvilágosodás, még jóval, jóval előtte. Visszagondolunk jöreg Descartes, hogy cogito ergo sum, gondolkodom tehát vagyok. 21. században egyre kevésbé gondolkodik az ember, egyre jobban zsigerből cselekszik, nem? Tessék végignézni az életünket. Az egész világot ez a szenvedély uralja. A józanész ellenére élünk. Élni az azt jelenti, hogy a józanésszel szembe önmagamat megvalósítom. Hiába mondjuk azt, hogy egy ember önmagában nem ember, hiába mondom az egyetemen a gyerekeimnek azt, hogy édes lányom, nem az a cél, hogy te önmagadat valósíts meg, hiszen te is azért vagy, mert legalább két ember kellett hozzá, hogy te legyél. Egy férfi meg egy nő. Nem? És mégis az énemet akarom felemelni, szenvedélyesen. A szenvedélynek az a jellemzője, hogy vak. Nem lát. A másik, amit itt mond az Úr, hogy Babilon az parázna. Ez is egy ószövetségi kép, mindenki értette. Lényegében a paráznaság az tulajdonképpen nem más, itt átvitt értelemben, mint az Isten iránti hűtlenséget, a bálványimádást jelenti. Ez Hózseás proféta könyvétől kezdve, nagyon sok ószövetségi profétai idézeten, a kiosztott vázlatokban, illetve az a vázlat, amit elvetnek, abban bőven fel van sorolva jó néhány példa. A paráznaság az azt jelenti, hogy hűtlen vagyok az Istenhez. Pontosabban az Istennek azzal a szövetségével vagyok hűtlen, amit ő meg akar velem kötni. Felajánl egy szövetséget, és én nemet mondok rá. Aztán azt mondja tovább, hogy Babilonnak bora van. Babilon részegít, kábít. Megfoszt a józan ítélő képességemtől. És hogyha valami veszélye van a Krisztus váró embernek ma, akkor pontosan az, hogy a józanságomtól foszt meg. Hol az egyik árokba esek bele, hol a másik árokba esek bele. Hol az egyik végletet képviselem, hol a másik végletet képviselem, és Sátánnak teljesen mindegy, csak ne járj az úton. Egy nagyon érdekes ígére, hadd hívjam fel a figyelmet, ez az ige, ez Péter első levelében található, a 4. fejezet 7. versében. Péter első levelének 4. fejezete, tényleg 7. verse, az egy olyan vers, amit nagyon sokszor el kellene olvasnunk. Azt mondja itt Péter, mindennek vége pedig már közel van. Nyilvánvalóan az utolsó idők eseményeiről beszél Péter. Azt mondja, a vége pedig már mindennek közel van. Ha ez valaha igaz volt, akkor ma igaz ez.

0: És akkor mit kell tennünk?
1: Azt mondja tovább. Legyetek tehát józanok, és mértékletesek, hogy imádkozhassatok.
0: Ez nem testi állapot csupán. Ez a lélek részegsége. Az a léleknek az a részegsége, amikor én a szenvedélyeim, az előítéleteim, a logikátlan, ilyen-olyan, amolyan frázisaim szerint kezdek gondolkodni. És sodornak az előítéleteim. Tel vagyunk ilyennel egymás iránt. Ez az, ami a Krisztus várásunkat legjobban megoldja. És Babilon bora pontosan itt részegít. Babilon bora az azt jelenti, hogy a józan ítélő képességeimtől megfoszt Babilon bora. És nem a realitást látom, hanem a látszat az több lesz, mint a valóság. Az egész világunknak ez a problémája. Már ezt úgy mondjuk, hogy a virtuális. Kiépítünk egy virtuális világot. Virtuális dolog a pénz, virtuális dolog az egész komputervilág, hogy nem mondjak mást, virtuális dolog nagyon sokszor a hatalom is, minden. És ezek a virtuális valóságok az isteni valóságtól, a Teremtő Isten valóságától fosztanak meg. A gazdaság érdekében feláldozzuk a Földünk biológiai egyensúlyát, nem? A gazdaság érdekében mit se törődve a természet törvényeivel, esetleg csinálunk egy vörös iszapárvízt. És akkor azt mondjuk, hogy ja Istenem. Pedig ezt nem az angyalok csinálták. Ezt mi magunknak. Miért? Nagyon egyszerű. Pénz. Egy virtuális valóság. Ez a mi világunk képe. Részegít. És Babilon ezért omlik le. Ezért ítéli el Isten Babilont. Mert ezzel a részegítő itallal megitat minden népet. Ezt a szót, hogy megitat, úgy lehetne fordítani pontosan, hogy leitat minden népet. A józan ítélő képességünket veszítjük el. Külön-külön mind-mind tudjuk, hogy mi lenne a jó, és közösen valahogy pontosan az ellenkezője jön ki. Ez Babilon bora, amivel minden népet leitat. Ezért fontos ez az üzenet. Ha most összefoglalom mindazt, amit idáig mondtunk, akkor a mai világunk emberének az az alapkérdése, hogy hogyan maradhatok józan. A felolvasott Péter ége mond viszont valamit. Mindennek vége közel van, legyetek éberek és józanok, hogy imádkozhassatok. Hogy is szólt az első angyali üzenet? Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ne a virtuális valóságot, a Teremtő Istent. Imádjátok. Igaz? Az imádság, az kapcsolatfölvétel az Istennel. Szoktam volt mondani nagyon sokszor, elnézést, hogy újra ismétlem, nem akarat átvitel, hogy én akarok, és az Isten is azt akarja, amit én, hanem akarat átvétel, hogy én ráhangolom magam az Isten akaratára. Ez az egyetlen menekedés. Különben a nyakamba omlik a modern Bábel tornya. Mert Babilon leomlott. És ott maradhatok a romok alatt én is. A másik, amit mondani szeretnék, hogy Babilon minden látszat siker ellenére leomlik. Babilon jellegzetessége ez a látszat siker. Miközben minden Akitu szertartáskor felpofozták a bábeli Bél papjai Nabukodonozort. Nabukodonozor a világ legnagyobbjának hitte magát, és ezért a neki adott kinyilatkoztatást egy kicsit meghamisítva, ugye, mert ő csak az arany fej volt, de azért ő a Dura mezején egy arany szobrot állított, pontosan ugyanazt, amit ő látott, azért, hogy mindenki ő előtte hajtson térdet. Nem? Imádni az azt jelenti, hogy én tudom azt, hogy nem az Isten függ én tőlem, hanem én függök az Istentől. Ez a menekedés egyetlen pontja. Ezért nincs más út. Vissza kell találni a Teremtő Istenhez. A hármas angyel üzenetnek pontosan az a nagy-nagy mondani valója, hogy mind három üzenetben egy hatalmas nagy felszólítás hangzik, térj vissza a Teremtő Istenhez. Térj vissza emberi léted valóság alapjához, a virtuális álomból. Ébredj fel az álomból. Ne álmodozz, hanem légy ember. Két lábbal a földön, úgy nagybetűvel írva. És hogyha ezt megértjük a második angyal üzenetből, akkor ez az üzenet a mi számunkra életadó üzenet lesz. És én ezt kívánom mindnyájunknak, Isten kegyelméből. Amen.

Reményik Sándor. Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona, de új neszkél most a templom falakból. Nem halljátok, itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kő nehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott, fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, és csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat, felmelegíti dermet véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk. Rossz, rideg kövek. Kemény kövek és haszontalanok. Nehezek, otrombák, formátlanok. Tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk 7 országban, szerte széllyel, utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándor lábait, egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról, soha. De jött egy ember, törékeny, beteg. A lelke égett, szíve dobogott. Az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerte széllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patakmederben. Barangolt 7 országon át, hol éleinkbe ütközött a nap. Horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált. És azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállani, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, és az áhított szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vertek, egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő. Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, az Úr nevét dicsérjétek síppal és dobbal címmel összeállítás következik protestáns énekekből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, az Úr nevét dicsérjétek síppal és dobbal címmel zenés összeállítást hallgathattak. Közreműködött a Kecskés Együttes.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 1-én így szól Isten igéje. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás könyve 44. fejezet 24. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 4. verse. Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Luther Márton az apostoli hitvallás első hitágazatának magyarázatában összeköt engem és téged az egész teremtett világgal. Isten nem csak egy távoli teremtő, aki egyszer valamikor régen létrehozott mindent, hanem aki az élet csodájával bevont minden embert. Amikor lenyűgöz minket egy hófötte hegycsúcs, a hullámzó tenger, az alföld szélén alábukó nap, egy csodás ősi erdő, egy aprócska rovar vagy egy újszülött gyermek teljesen egyedi sírása, mindez a teremtőről tanúskodik. Ézsaiás prófétánál a szabadítás és a teremtés összetartozik. Az Úrnak nem volt szüksége egy másik istenségre, aki a világegyetem megalkotásában segédkezet nyújthatott volna neki. Megváltja népét a rabságból, és nyilvánvaló, hogy meg tudja ezt tenni, hiszen egyszer már megteremtette őket. A jó hír az, hogy ez rám és rád is vonatkozik. Nem csak a nyár üdítő zöldjében, hanem az őszi elmúlás közelettével és az iskolaidő kezdetén is ebben reménykedhetünk. Az, aki teremtett, meg is szabadít minden gonosztól és bevisz országába. Imádkozzunk! Legyen áldott ez az induló tanév és gyülekezeti munkaév. Minden hétköznap és ünnepnap, minden munkanap és pihenőnap, minden hétfő és vasárnap legyen a mi Istenünk áldó kezei alatt. Áldjon meg minket utazásban és maradásban, munkában és ünneplésben, betegségben és egészségben, életünkben és halálunkban. Amen. Seben Glória áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáhita címe, megmaradni a szeretetben. A mai ige János evangéliuma 15:10. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Gondolatok az ígéről. Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretett közösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről. Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszára a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján is. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja. De ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk. Mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atya szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve. Uram, add, hogy figyeljek erre a ha szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra. Ma iskolakezdés és teremtésvédelmi imanap. A teremtésvédelmi imanap szeptember 1-ére, vagyis épp az iskolakezdés napjára esik. Ha jobban belegondolunk, az iskolaév kezdetén tartott szentmisének és a teremtett világ megóvásának közös pontja éppen a fiatalság, a gyermekeink. Az irántuk érzett felelősség a mozgatója az oktatásnak és a természeti, társadalmi környezet minél jobb állapotban való megőrzésének is. Ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott békevilágnapi üzenetében 2010-ben, a természeti környezetet Isten ajándékának tekintjük mindenki számára, amelynek használata közös felelősséget kíván meg az egész emberiségtől, különösképpen a szegények és a jövő nemzedékek iránt. Szeptember 1-én nem kell tehát választani a teremtésvédelem és a tanévre való készülődés között. Töltsük meg magát az iskolakezdést teremtésvédelemmel, ahelyett, hogy ezen imanapról pusztán szavakban emlékeznénk meg. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-éig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap közös elcsöndesedésre, feltöltődésre. Az időpont szeptember 24-től 27-éig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 25-32 fok várható. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is kisebb. Északi szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel! A Lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humán ökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indultál evangélikusként?
0: A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar, Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a Pécsi Evangélikus Ifjúsági Csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Gyenes Diás Ifjúsági Konferenciák, az első Szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abban a gyülekezetben jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
1: Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Ha egy kicsit erről is kérdezhetlek.
0: Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klauzál téri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Karsai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.

0: tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került, ez hogyan kezdődött?
1: Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás, úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly évelejére tudatosult bennünk, hogy a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én 2 napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem. Megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag 2 nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
0: Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
1: Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, ha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vessémet, kaptam 2 oldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt, azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobb kezes vagyok, de így a bal gyűrűsúlyamat elvesztettem, meg elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor saját bőrt ültettek át, és azzal fették be szépen a sebeket. És azt mondom, hogy most hála Istennek már működik, és nagyjából regenerálódott a kezem, amennyire tudott egy ilyen műtét sorozat után, és szerintem az orvosok is csodálkoznak, és hálásak azért, hogy ilyen mértékben tudtam regenerálódni, de akkor az elején ebből még így semmit nem lehetett látni, tehát az életemért küzdöttek.
0: Mit fogtál fel ebből, amikor már olyan nagyon rosszul voltál, és mit mondanak a körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
1: Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem

0: azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
1: Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
0: Igen, így van. És ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtős segéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.

0: Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál, illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
1: Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben, és az ápolókkal is beszélgettünk erről, az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani, és akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban, a férjem és az anyukám voltak azok, akik az első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak, és hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék csak, lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyi ilyen ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem, tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek, imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében. Olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
0: Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
1: Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok, mindentől függetlenül. Ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
0: Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
1: Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján. És hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testileg, lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulja órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyerekezet karvezetőjétől. És akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furuljázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam az totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.

0: Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet, vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
1: Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a ragyogj kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
0: Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban, reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
1: Hosszabb távú konkrét terveket, ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy nem jobban, hanem rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. És az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen. És ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
0: Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
1: Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak, és akkor valamikor a nap folyamán a mai igét is igyekszem elővenni, és igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madárcsicsergést vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
0: Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hit életedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
1: Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az az volt, amikor az egyik ilyen női köri alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perosinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező, és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
0: Az említett mű felvételéből hallhatnak részletet, amelyen Teodóra Csíkszerda kórussal énekel Tóth Árpád.

Dönsz Kovács Teodóra, humán ökológus, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet tagja volt a vendégünk. Dóri tavaly egy apró baleset után került életveszélyes állapotba. Gyógyulása hitben megélt folyamatáról számolt be műsorunkban. A beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt, illetve podcastként Lélekhangoló néven a Spotify-on. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Műsorunkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Agóra. Agóra. Az ógörög Agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

Az evangéliumi csodálatos kenyérszaporítás értelmezései. A történet mind a négy evangéliumban szerepel, kettőben két változatban is, ami arra utal, hogy ez kiemelten fontos esemény és üzenet. Nem csak a hat változat kínál legalább hatféle értelmezést, hanem közülük bármelyik. Ulrich Luz a Márk evangéliumban szereplő első változatot értelmezteti különböző teológiai irányzatok képviselőivel. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak, ő pedig így szólt hozzájuk. Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mert annyian fölkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai ezért odamentek és szóltak neki. A vidék elhagyatott, és már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok ezt felelték. Talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Erre megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Megtudták és jelentették, 5 és 2 halunk. Erre meghagyta nekik, hogy csoportokba telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepettek 100-as és 50-es csoportokban. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett, és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból 12 kosara szedtek tele. A kenyérből csak férfiak 5000-en ettek. Daniel Malguerá, a történet kritikai megközelítés képviselője, műfaját tekintve ezt a szöveget ajándékozási csodának nevezi, mely szembeállítható nem csak a természeti csodával, hanem a csodás gyógyítással is. Modellje az Elizeus népének adott árpakanyerek és a Mózes népének adott manna és fűrjek. Még az 50-fős csoportoknak is megvan az ószövetségi előzménye. A fundamentalista megközelítést ezen a konferencián Ernst Lerl képviselte, aki fontos mozzalatnak tartja, megvendégelést hosszú prédikáció előzi, ám ebbe az egybe gyűltek annyira belefeledkeznek, hogy az éhségről is megfeledkeztek. Nem ételt kérnek, csak Jézus közelébe szeretnének lenni. A kenyér adással Jézus lerombolja a politikai szabadítóról elterjedt sémát. Ő még a politikusokon és a hadvezéreken is túllép, át tudja lépni a természeti törvényeket. Az evangélikál megközelítés képviselőjeként Wolfgang Bittner azt hangsúlyozza, hogy a készlet szégyenletesen kevés. Nem a saját tartalékuk sokasodott meg, nem a hiány lesz bőségé, hanem a számukra is keveset kellett megosztaniuk. A megsokasítás nem a szétosztás előtt van, de nem is egy kis részre vonatkozik. Homályba marad, hogyan ment végbe, mit mondtak az emberek, a keveset osztják szét, és a bőség marad vissza. A feminista megközelítésben Denise Journeau szerint indirekt utalás van ugyanarra, hogy nők is voltak ott, de ők nem vesznek részt a történetben. Az elbeszélés mégis
a nők birodalmában játszódik, hiszen a nők gondjairól szól, akiknek gyakran kell a semmiből csinálni valamit. Jézus férfi tanítványai, a racionális, patriarchális kultúra reprezentánsai ezúttal női szerepkörbe kényszerülnek, váratlan vendéget fogadni, tartalékok után nézni, mindenkit megvendégelni. Jézust pedig, megszánva őket a legbelső megindultságig, édesanyaként gondoskodik a sokaságról. Jézus, aki a tanítványi erőtlenségből és a kevésből indul ki, az isteni bölcsesség női alakja, csodával semmisíti meg az éhezés elnyomását. A materialista megközelítés jegyében Kuno Füssel arról szól, hogyan lesz a téblábóló, nyugtalan, instabil, vezető nélküli sokaságnak tanítója. Jézus az adást nem a vásárláshoz, hanem a meglévő tulajdonhoz köti. Az asztal közösségekben történő letelepedés egy új önmagát megszervező társadalom kezdete. Jézus nem populista vezető, hiszen nem ad alamizsnát. Rolf Kaufmann mély lélektani megközelítésben arra alapoz, hogy a misszióból visszatérő tanítványok összegyűlnek a központ Jézus körül, vagyis a kifelé fordulás után a befelé fordulás következik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lakatlan hely, ahol az ember önmagával találkozhat, az átalakulás helye. Valamint arra is, hogy a héber könyörületesség összefügg az anya öllel. A csoda, az újrend teremtése, a kaotikus sokaság 50-es százas csoportokba való elrendezése, ahol aztán a testi étkezést a lelki atmoszféra hagyja át a salom jegyében. 400 vallását rendszeresen gyakorló, felsőfokú végzettségű vagy felsőfokon tanuló személlyel olvastattam el ezt a Márk szöveget és a János szerinti változatot is. Azért ezt a kettőt, mert különösen is kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálnak a Márk szövegben szereplő megszánta őket, és ti adjatok nekik enni mozzanatok mellett, a János evangéliumban szereplő van itt egy fiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. És az, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult mozzanatokra. Ebben a körben a két leggyakoribb a kérdezettek 30-35%-a által említett értelmezés elem a csoda és az isteni Jézusi gondoskodó szeretet volt. Mellettük eléggé gyakran 15-20%-os arányban fordult elő még két értelmezés elem, a csoda, mint a hit következménye, valamint az Isten, vagy Jézus hatalma. Csak néhány esetben bukkantak fel a következő értelmezések, Jézus próbára teszi tanítványait, a tanítványok felelősség érzetének felkeltése, a jól lakott tömeg önző evilági reakciója, az apró dolgok, a néhány kenyér és hal jelentősége, a közösségformálás, a tanítványok hitetlensége, lelki táplálék. A tömeg szuggesztió mellett a közösség formálás, Jézus gondolkodó szeretete a nem vallásos kontrollcsoportban is előfordult. A keresztény vallási elit, klerikusok, továbbá vallásokat és a Bibliát jól ismerő, esetleg bibliai exegézisben is járatos laikusok, 200-nyi és a nem vallásos értelmiségiek tucatnyi képviselőivel mind a 4 evangéliumi szöveget értelmeztettem. Ebben a körben azok az értelmezések voltak a leggyakoribbak, melyeknek a megosztani másokkal motívum domináns vagy nagyon fontos eleme mellett még elég gyakran előfordult a testi-lelki táplálék és a lelki táplálék elemeket tartalmazó értelmezés, és ezeken kívül
még 8 féle értelmezés elemmel találkoztam. Az értelmezések döntő többsége árnyalt, többféle elemből összeszövődő értelmezés volt, és nem ritka volt közöttük a részletes, tanulmányszerű kifejtés sem. A másokkal megosztott kenyér értelmezések. A legtöbbször előforduló megosztás motívum leggyakoribb változata az egy személyben jungiánus pszichológus és református teológus Gyökösi Endre értelmezésére emlékeztet, aki szerint a jelenlévők a magukkal hozott és egymással megosztott élelemből laktak jól, itt egy kisfiú és András apostol jó példával jártak elő. Oda adták azt, amelyik volt. Erre a tanítványok is elővették a magukét, és erre a tanítványi jó példára mindenki kinyitotta a kosara fedelét, odahorták Jézusnak, amelyük csak volt, és Jézus a tanítványok segítségével úgy osztotta el a tömeg rendelkezésére álló élelmet, hogy abból mindenkinek egyenlő képen jutott, sőt még maradt is. Ezt a verziót, mondják az állítói, azt teszi valószínűvé, hogy kéznél voltak az élelmiszer kosarak, hogy ebben az időben különösképpen a zarándokok, akik Jeruzsálembe tartottak, de még azok is, akik rövidebb útra indultak, nem indultak el élelmiszer nélkül. Itt mondják, nagyobb csoda történt, mint az, hogy Jézus a kenyérkéket és halacskákat szaporította volna meg, mert emberszíveket, önző és mindent maguknak tartó emberszíveket változtatott át olyan módon, hogy azok megnyitották kosaruk fedelét, és minden elemózsiájukat Jézus rendelkezésére bocsátották, hogy ő hozza szét, hogy egyaránt jusson mindenkinek. Gyakran mondtam már, és mondom ismét, hogy Jézus legnagyobb csodája ő maga. És talán nem is az érdekes, hogy hogyan történt, hanem az, hogy olyasmi történt általa, ami addig nem történt, csodás tett volt, és ehhez Jézus Krisztus kellett. De azt sem felejthetjük el, hogy ehhez a csodás tetthez két ember is hozzásegített, az egyik András, aki nem látta olyan egészen reménytelennek a helyzetet, mint Fülöp, és Jézushoz vezette azt a kisfiút, akinél némi élelmet látott. A másik pedig az a kisfiú, aki odaadta, amilye volt, így épülhetünk mi is bele, eszközként Jézus Krisztus végbe ment csodáiba, és lehetünk részesei annak, fejezi be Gyökösi Endre. Matavovszky Mária, hívő katolikus könyvtáros, még azt fűzi hozzá, hogy mint Andrásnak, nekünk is meg kellene tennünk minden tőlünk telhetőt, nem egyszerűen beletörődni a tehetetlenségbe. Magát a megosztás kötelezettségét, pénzünk, időnk, képességünk, energiánk megosztását talán lassan beneveljük magunkba mi is, akik keresztények szeretnénk lenni. És talán az ezt lehetővé tevő egyszerű életmódot is. De milyen nehéz a készenlét, a rugalmasság, az adódó alkalmak fölismerése, az esetleges módosítás az elképzelésünkön. Nagy Attila református pszichológus Gyökösi értelmezését említve leszögezi, hogy amikor ráhivatkozom, nem szeretném egyetlen pillanatra sem kétségbe vonni a tényleges csoda lehetőségét. Egyszerűen számomra ez magával ragadóbb, hitelesebb, mint a hagyományos magyarázatok sora. Tehát a magába forduló életekből, az önzésből ki lehet lépni, ha megértjük a szolgáló élet, a mások javát kereső gondolkodásmód szeretett teljes alapállását. Vagyis ezen a síkon az ember lelkének megmozdítása, kibillentése a megszokott viselkedési sémákból jelentette a csoda magvát. És amint azt a legmélyebben tudjuk, ez sem akármilyen tett. A megosztás motivum másik gyakoribb változata Jézus igencsak meghökkentő javaslatára épül.
ti adjatok nekik enni. Várfalvi Erzsébet evangélikus könyvtáros szerint a történet szinte tapintható, annyira emberi, mindennapi, ugyanakkor bátorító, erősítő, feltétlen bizalomra indító, isteni. A tanítványok gyakorlatiasak, a földön járnak, szép, üdvös dolog, hogy Jézus beszél, de a nép hamarosan éhes lesz. Mégis meghökkennek, amikor Jézus azt mondja, hogy ők adjanak nekik enni, ugyanis ezzel azt mondja, ha velem vagytok, csodára vagytok képesek. Mász István, egykori katolikus pap, nemrégen volt szeglédi polgármester, értelmezésének is meghatározó eleme az, hogy Jézus azt akarja, hogy a nehézségek megoldásában magunk tegyük meg az első lépést. Lantos Péter katolikus informatikus ugyanerről így ír, számomra erősen hangsúlyos a ti adjatok nekik enni. Pedig milyen kényelmes lenne, ha Jézus gyorsan elmondaná, mit is kell tenni. Amikor Jézus megkéri őket, mérjék fel, mi van náluk, vajon mit gondolhattak az apostolok? Érezték, hogy Jézus meg fogja oldani a feladatot? Sejtették, hogy itt csoda lesz? Márpedig a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A megosztás jegyébe történő értelmezések között szerepel a katolikus vallástudós teológus Máté Tóth Andrásé, aki szerint a kenyérszaporítás egyrészt a megosztás csodája, másrészt szociális program. A felszabadítási teológia Biblia magyarázói szerint az evangélium és a korai kereszténység azért terjedt olyan gyorsan, mert a megosztás kultúrájával válasz volt a kor nyomasztó szociális problémájára. Egy kórház, egy öregek otthona, egy hajléktalan szálló több hívet nyer meg Istennek, mint bármelyik dóm lelki gyakorlat. A csoda az adás, nem az adomány, ám nehéz úgy adni, hogy ne kerüljek fölé senkinek, hogy senki ne érezze, hogy tőlem kapott. Farkas Attila Márton egyiptológus és kulturális antropológus a mai világ a mammon világa kontextusában értelmezi, mint egy politikai teológiai regiszterben az evangéliumi szöveget, annak szociális és politikai üzenetét emelve ki. A kenyérszaporítás a nyugati kultúra legnagyobb narratíváját meghatározó, s így annak egyik fundamentumát alkotó szimbóluma mindannak, amit a mai világrend ideológusai kiiktatni próbálnak, mind az emberi fejekből, mind a kultúra egészéből. A kenyérszaporítás értelmezése nem lehet csak is és kizárólag steril vallásos értelmezés, ahogy a maga krisztusi fogalma sem szimpla vallási fogalom, ezért az olyan nem vallásos embereknek is, mint amilyen én is vagyok, sokat tud jelenteni. A krisztusi tanítás többek között a szociális gondolat egyik ősforrása. Erre is a hozzá kötődő ideákra épít az összes utópia, még a kommunizmus is, dacára az explicit keresztény ellenességnek. E példázatnak talán soha nem volt ekkora jelentősége, avagy aktualitása, mint éppen most, amikor a neoliberális ideológia évezredes értékeket próbál negligálni. Sőt, propagandája odáig erősödött, hogy már a gondoskodás, a közösségi lét, vagy a társadalmi igazságosság puszta említése is káromkodás számba megy. Kenyeret és halat szaporítani azt jelenti, hogy gondoskodni a rászorulókról, a közösség egészéről. És ez nem mond ellent az esetleges misztikus olvasatoknak. És miként a gyógyítás, vagy akár a Szentlélek áldása, ez is szigorúan ingyenes. Jézus nem akar ennek fejében király, vezér, politikus, stb. Lenni. Ma viszont a Szentlélekért is pénzt kérnek, ahogyan a mammon imádat vallásos formát ölt, úgy a vallás is a mammon imádat szolgálatába áll. Akik a mammont imádják Krisztus nevében, nem egyszerűen megtagadják a krisztusi tanítást, hanem magát a krisztusi lényeget gyalázzák meg, mint egy fekete misén, Krisztus helyett mammon, ez csupán még egy rossz választás, ám nem a mélypont,
a tökéletes elkárhozás Krisztusként imádni a mammont. Ez az antikrisztusinak a lényege, ezért még a kommunizmus is keresztényibb, mint a jelenlegi, a neoliberális szellem, amihez képest a sátánizmus egy naív romantikus kamaszoknak való gyermetek idétlenség, amit hívei előbb vagy utóbb úgy is kinőnek. A valódi sátánizmus ott kezdődik, hogy megkérdőjelezetlen alapértékké teszik mindannak a szöges ellentétét, amit a kenyérszaporítás kifejez. Csorba László katolikus biológus a megosztás kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a tarisznyák a közösség teremtés után nyíltak meg, és ebben az öt hal és két kenyér csak mint egy katalizátor szerepet játszott. Sikós Csaba, katolikus vegyészmérnök és teológus azt emeli ki, hogy Jézus az emberi munka termékét sokasítja meg a tömeg számára, Korzenszky Richard, Bence és Perjel pedig azt, hogy amit fenntartás nélkül bocsátunk a közösség rendelkezésére, az Jézus áldásával megsokszorozódik, és az emberek javára válik. Bernolák Éva, katolikus hitoktató pedig a szabadon fontolgatás és méricskérés nélküli adás szeretett szolgálattá válásáról ír. Govardhana Das, Krisna hívő lelkész, a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének vallásközi referense, azt vallja, hogy aki ad, az kap. Ugyanis az önzetlen embert Isten ellátja mindazzal, ami számára szükséges. Havas Katalin könyvtáros saját élmény alapján alakította ki megosztás értelmezését, gyerekkorunkban sose volt elég ennivaló, és sose volt senki éhes, beleértve a véletlenül betérőket. És ha már a negyedik váratlan vendég is jól lakott, a nagymama mindig mondta, hogy ez volt a csodálatos kenyérszaporítás.

A testi-lelki táplálék értelmezések, akár csak a megosztásra épülő értelmezések esetében, a megosztott kenyér egyszerre testi és lelki táplálék mi voltát aláhozók között is akadnak nem vallásos értelmezők magyarázatai. Így például Kapitány Gábor kulturantropológus olyan értelmezésre voksol, mely egyszerre hangsúlyozza a testi és lelki jóllakatást, ugyanis ebben a történetben szerinte a lélek és test olyan felfogása kap hangsúlyt, amelyben a kettő szétválaszthatatlan, ezért fontos a test feltámadása is, nem csak a lélek halhatatlansága, a test és lélek szétválasztása, illetve egymásnak való alárendelése, ugyanis szerinte egyenesen vezet egyfelől a miszticizmushoz, másfelől az individualista materializmushoz. Ezért fontos a test szükségleteinek olyan kielégítése, amely a lélekből származik, és nem pénzérvet javakból. És amely úton sokkal többre is jutunk, és amelynek tartalékai sosem fagynak el, hanem még maradékaiból is többlet keletkezik. Govardhana Das krisnaívő lelke szerint Jézus egyfelől Isten kegyelmét képvisel és adját az embereknek, másfelől testi szükségleteikről is gondoskodik, ugyanis szerinte nem lehet lelki kultúrát oktatni addig, amíg üresek a gyomrok. Legalábbis minimális életfeltételek szükségletek mindenki számára egy ideális lelki elveken fölépülő emberi társadalomban. Steinbach József református püspök és Lónárt Ildikó katolikus hitoktató szerint Jézus mindig az egész emberen könyörül, a testén és lelkén együtt. Egyiket sem hanyagolja el a másik rovására. Az egész embert váltja meg testestül, lelkestül. Steinbach szerint Jézus cselekvésének indítéka az emberek iránti irgalom, eredetileg az emberek testi éhségére vonatkozhatott, később azonban a lelki éhségre is, erre utal az olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok kitétel. Megemlíti, hogy Jézus úgy osztja ki az eledelt, hogy azt a zsidó családokban a családapa szokta. Azt a közösségbe vonta az embereket, és ez nem csupán a földi éhség csillapítása volt, hanem részesedés az ő pásztori szeretetében, isteni hatalmának ajándékában. Lónárt szerint Jézus jól lakhatja a sokaságot, de nem csupán úgy, ahogy a Mózes vagy Elizeus tette, ugyanis ő az égből alászállott kenyér. Ketten a nem csak igével él az ember értelmezést alkalmazzák. Sikós Csaba katolikus teológus és filozófus ezt azzal egészíti ki, hogy Jézus vendéglátó tettét az evangélium üdvtörténeti perspektívába állítja, Isten országának jövendőbeli menyegzős terített asztalát elővételezi. Mácz István volt katolikus pap, azt teszi hozzá, hogy Jézus a kenyérre és az igére éhezőket egyaránt jól lakhatja. Turcsik György katolikus papot a vallási és a földi kérő józanság ellentéte ragadja meg. Az apostolok, közülük néhány legalább, úgy gondolkodik, mint mindig a rajongók, az úgynevezett lelki emberek, a mennyei dolgokkal kell törődnünk, az igét hallgatni, mint Ama Mária, és nem holmi e világi dolgokkal törődni, mint Ama Márta, az evéssel. Ezzel a hamis beállítással helyezi szembe Jézus azt a józan igényt, hogy az embereknek enni kell. Elutasít tehát ezzel a történettel az evangélium minden hamis és túlzó egyoldalú lelkizést, a lélek szembeállítását a testtel, a test leértékelését a lélekkel szemben. A lelki táplálék értelmezések. A harmadik leggyakoribb értelmezés elem a lelki táplálék, és ez is felbukkan nem vallásos értelmezésekben is.
Mesterházi Márton irodalmár rádiódramaturg határozottan úgy véli, hogy a jelképi esemény jelentése az, hogy az emberek az igazságot éhezték és szomjúhozták. Jézus pedig jól akadta őket a lélek eledelével. Leveleki Magdolna szociológus is elveti a kenyérszaporítás csodáját, és a magyarázatot abban találja meg, hogy a kenyér és a hal a lelki táplálék szimbólumai, és ez a lelki táplálék, vagyis Istenhez való közelség állapota védi, menti meg az embert a magunkra maradottságtól, az ismeretlen sötétségtől való félelemtől, és ez jelenti a kiteljesedett élethez vezető utat. Huszár Ágnes református lelkész meglepőnek tartja a elbeszélés módjának hihetetlen köznapiságát és részletező prózaiságát, valamint azt, hogy az elbeszélés mindegyik evangéliumban úgy koncipiálódik, mint egy logisztikai probléma, rendkívül gyors és hatékony megoldása, nem pedig, mint valami isteni csoda, melynek szemtanúi úgy érzik, hogy életüket alapvetően megváltoztató isteni kinyilatkoztatásban volt részük. A csoda, mely szerény és hétköznapi, ettek és jól is laktak, Huszár Ágnes szerint nem önmagában értelmezhető, hanem az együttlét csodájaként, a lelki tápláléknak a testit fölülmúló fontossága jeleként. Venesz Ernő Tarzíciusz népművelő, nyugdíjas művelődési házigazgató, bencés oblátus szerint itt nem a populista tömegetetés a hatalomért érdekes, hanem az önzetlenül másokért cselekvés. Annál is inkább, mert a tömeg sem azért követte, hogy megetessék, ők elsősorban hallgatni akarták, keresték elesett életük megoldását, gyógyítani akarták betegeiket. A maguk helyzetébe olyan nagy szükségük volt Jézusra, mint egy falat kenyérre. Ezt érzékelte Jézus, tudta és mondta másut, én vagyok az élet kenyere, vagyis én vagyok az életetek megoldása, ez az örömhírem. Éljetek az én normáim szerint, a magatokról is esetleg lemondó, szolgáló szeretetben. Keressétek először az Isten országát, már itt a földön is, és a többi majd hozzáadatik nektek, mint éppen most is kenyér formájában. Császár Attila református lelkész szerint a földi kenyér csak a testet táplálja, ha csak kenyérrel él az ember, akkor csak létezik. Ha a lelkét is táplálja, akkor viszont úgy kivirul, mint tavasszal a rét. Őre úgy kellett és kell ma tekinteni, mint az örök lelki kenyérre, aki által nem csak a föld fiai, hanem a menny polgárai is lehetünk. Az eukarisztia előképe értelmezések. A hivatalos

Pápának II. János Pál Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája jutott eszébe, melyben külön fejezetet szán az Eucharistia apostoli természetéről, hiszen egyes változatokban Jézus a tanítványoknak adja a kenyeret, és ők osztják ki. Sikors Csaba azt emeli ki, hogy az utolsó vacsorán Jézus szavaiban és tetteiben csodálatosan egybefonódik a kenyérszaporítás elővételezett lakomája és az eukarisztikus tanítás realizálása, majd hozzáteszi. Az első keresztények, az apostol kollégium tagjai a jézusi eseményt krisztianizálják, vagyis biblicizálják, útjára indul az apostoli igehirdetés, eklezializálják, létrejött az egyház, és paszkalizálják, kialakul az eukarisztikus áldozat bemutatás, a kenyértörés gyakorlata. Az isteni, jézusi személyes szeretet értelmezések. Ezek is tipikusan vallásos olvasatok. Gödéni Török Ildikó gyerekirodalma foglalkozó főiskolai tanár szerint a kenyérszaporítás csodájában Jézus személyes szeretetét tapasztalhatták meg az emberek. A megmagyarázhatatlan ajándék megnyitja az emberek szívét, hitükben megerősíti őket, érzik, hogy Isten velük van. Máté Tóth András szerint Jézusnak megesett a szíve, irgalmas volt, irgalom volt. A mások nem pokol, ahogyan Sartre érezte, élte, tanította, a mások irgalom. Lantos Péter informatikus úgy gondolja, hogy a lényeg a végtelen, túláradó szentháromságos Istentől eredő kegyelem áradat, ám hozzáteszi, hogy a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A közösségteremtés értelmezések. Ez az értelmezés, mely Füssel materialista olvasatát uralta, az általam összegyűjtöttek közül a vallásos olvasatokban fordul elő. Steinbach József szerint Jézus a sokaságból egy rendezett asztalközösséget formál. Jézus valóban, mint egy új Mózes cselekszik, aki a végső időkben népének vezére. Makai Péter filozófus a törésről és a törődésről az embereknek enni adó Jézus evangéliumi története alapján címet adja kis esszéjének, melynek kulcsmondatai a következők: a kenyér törése és a hal elosztása, az egész, az életed adó étel, részekre osztása és kiosztása azok számára, akik szükséget szenvednek. Hogy az életet átható metsző töréseknek létezik egy olyan típusa, mely a lét megosztásának egy, azt nem elszegényítő, hanem gazdagító formája, mely a másikkal való találkozás és együttlét e közös pusztai terét műveli, meg mint egyesítő és közelhozó törés. Akik között azonos jellegű köz, távolság, azonos minőségű, szíves viszony tartatik fent, azok lesznek képesek arra, hogy a pusztai különlétet egymás személyes törései mellett és ellenére virasztani képes, és az igaznál tartózkodó közelléttel szelidítsék. Kékesi János informatikust pályája elején katolikus papot, a kenyérszaporítás eseménye az apostolok cselekedetei 2.44-46-ra emlékezteti, amikor a hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, és örömmel, egyszerű szívvel vették magukhoz a tételt. Jézus szavaiból világosan kihallatszik az asztalhoz telepedésre szóló hívás, az embernek ki kell lépnie elszigeteltségéből, és közösségben, mások társaságában kell élnie. A kenyérszaporítás elsősorban testvéri szeretet lakoma. Az emberi és az isteni megoldás értelmezések.

0: az emberi megközelítés és Isten csodája közti különbséget érzékeltetik az erre az értelmezés elemre épülő, minden esetben vallásos olvasatok. Kelemen Antal hittanár olvasatában ilyenféleképpen. A rossz a kedvem, én is emberi megoldásokat próbálok véghez vinni, és nem mindig látom, sőt gyakran nem látom, hogy Isten egészen más szemszögből közelíti meg a gondot. Olá Ilona, a református lelkész úgy gondolja, hogy Jézus mintegy rávezeti a tanítványokat a lehetőség felismerésére. Ennek az értelmezés típusnak sajátos és eredeti változata Balázs Zoltán katolikus társadalomfilozófus magyarázata, aki szerint a nép jól lakhatása királyi kötelesség. A táplálni tudás pedig isteni képesség. Legalábbis az ókorban az volt. A földművelés hatalmas fejlődés a vándorló gyűjtögető, pásztorkodó életmódhoz képest, mivel sokszorosára nőhetett általa az emberiség. Paradox módon azonban a sokkal több ember sokkal nagyobb kockázatot is jelent, hiszen egy tragédia, járvány, természeti csapás sokkal nagyobb veszteséggel fenyegetett. Ezért a legfőbb kötelessége az uralkodónak a táplálás, amihez észszerű gazdálkodás, takarékoskodás, bölcs előrelátás kell. Az emberi bölcsesség azonban nem képes minden veszélyt előrelátni és kivédeni, isteni segítség nélkül kevés esélye van. A jól lakhatás isteni képesség és királyi feladat. Jézus tökéletes királynak bizonyul, a maradék 12 kosár arra utal, hogy Izrael egész népét, a 12 törzset is képes volna táplálni. A kommentátorok rendszerint az euharisztikus lakoma szabályára való utalást látnak abban, hogy a maradékot nem szabad veszni hagyni, de talán nem indokolatlan az egész népről való gondoskodásra való utalást is látni benne. A nép minden esetre érti ezeket a gesztusokkal, és nem is habozik királyt látni Jézusban. A királyi feladat az isteni képesség Jézusban maradéktalan és meghaladhatatlan egységbe forr, és a kenyérszaporítás csodája a világtörténelem egyetlen valódi Isten királyi cselekedete. A szó, a metafora és a mítikus gondolkodás értelmezések. Az általam megkérdezettek közül vallásos és nem vallásos olvasók egyaránt szembesültek a fikció vagy realitás, a csoda vagy megmagyarázható különleges eset kérdéseivel. Simon Zoltán irodalmár, aki magát ateistának nevezi, az evangéliumokat némi valóság alappal rendelkező fiktív történeteknek tartja, és úgy véli, lényegük nem a tárgyi igazságukban, hanem metaforikus jelentőségükben van. Ennek megfelelően a kenyérszaporítás csodáját úgy is értelmezi, mint az új hit terjesztése és a maradék 12 kosárból, azaz az apostolok által. Debreceni Tibor református színházi rendező azzal kezdi, hogy Jézus csodatételeinkkel nem foglalkoztattak. Amikor okoskodások nélkül hittem, fiatal korom néhány esztendejében, minden egyszerűnek tetszett. Jézus Isten, tehát bármit megtehet, amiről úgy gondolta, hogy jó, amivel az üdvösséget szolgálja. Szaporíthatta a kenyeret meg a halat, jól lakhatott 5000 férfit meg a hozzájuk tartozókat, úgyhogy még maradt is a kosárban. Mára számomra ez a történet, mintha az ige hirdető hatalmáról szólna, arról, hogy képesek vagyunk megfeledkezni az éhségről, szomjúságról, páradtságról, képesek vagyunk önmagunk esendő léte fölé emelkedni, ha azt tapasztaljuk, hogy hiteles emberek szólnak hozzánk, méghozzá a létünket érintő kérdésekről. Akik létünket, ilyenkor fordul elő, hogy csüggünk, ahogy mondani szoktuk, az ige hirdetés ajkán szájtátva hallgatunk. Eszembe jut az is, hogy azok a bibliai emberek, az 5000 meg a többiek, korábban is elindulhattak volna hazafelé, mehettek volna a nyájas hangulatuk a családi vacsorához, de nem ezt tették. Amit hallottak, nem de, az lehetett számukra az igazi étek. A mese vagy valóság kérdésében állás foglalva a zsidó teológus Vermes Géza arra hívja fel a figyelmet, hogy a történet ószövetségi előzménye Elizeus próféta példáján alapul. Olyan mesének minősíti a történetet, amelyiknek lényeges eleme az összegyűjtött felesleg, amelyik a csodát megkérdőjelezők számára akar bizonyítékul szolgálni. Úgy vélem ezen az úton halad Pitzner Rudolf katolikus pszichológus is, előbb a Bultmannra támaszkodó Drewermannra hivatkozik, szerinte ez esetben sem valódi történésről van szó, hanem egy jelről irodalmi értelemben. Végkövetkeztetése azonban nem marad a racionalizálás dimenziójában. Véleményem szerint, írja, a mítikus gondolkodás síkján érthető eseményről, csodáról van szó. Vallásunk a mítikus gondolkodás nélkül sok nehézséggel jár. Merjünk mítikusan gondolkodni, csak ne keverjük össze a mitoszokat a racionális tényekkel. Háromféle meglepetés érhette a csodálatos kenyeri szaporítás olvasatait olvasókat. Az egyik az, hogy a vallásos olvasók körében is mennyi alternatív értelmezés született a hittankönyvekben és kézikönyvekben leggyakrabban szereplő hivatalos értelmezéseken kívül. A másik az, hogy a vallásokat rendszeresen gyakorló és jól ismerő szentírás olvasó a laikus keresztényektől nem kevesebb szakszerű, mély, árnyalt és eredeti értelmezéseket kaptunk, mint a klerikusoktól és a hivatásos teológusoktól. Ebből a vizsgálódásból is arra lehet következtetni, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős teológiai kapacitás halmazódott föl a laikusok körébe, mely javarészt kihasználatlanul lappang. A harmadik meglepetést a művelt és nyitott nem vallásos értelmiségiek, ugyancsak meglepően szakszerű, mély, árnyalt és eredeti olvasatai jelentették. Kissé kilépve a recepció kutatói, értelmezés értelmezői szerepemből, ezt azzal magyarázhatnám, hogy ez a szöveg valamiért, valamiképpen, ha tetszik, csodás módon megfogta őket. Egy másik, ezt nem felülíró, hanem csak továbbárnyaló magyarázat is kínálkozik, a vallásos, a bibliai, az evangéliumi szövegekre, gondolatokra nyitott nem vallásos értelmiség értelmezéseiben is találhatunk olyan hozzáadott értékeket, melyek akár jelentős mértékben gazdagíthatják általában az evangéliumi szövegek körüli diskurzust, de magát a szentírás tudományt is. Elgondolkodtató az a tény, hogy a másokkal megosztott kenyér és a ti adjatok nekik enni értelmezés ellen bizonyult leggyakoribbnak, még a másfél évvel a gazdasági világválság előtt. És az is, hogy ebben konszenzus mutatkozott, hívő és nem vallásos, laikus és klerikus között. Az is fontos tényként említendő még, hogy mindez nem rövidre záró politikai vagy szociológiai értelmezésekben, hanem jobbára több dimenziós olvasatokban, evangéliumi ihletettségű kontextusokban fordult elő. Nem ritkán olyanokban, melyek arról árulkodtak, valamit megerősített, megmozdított bennük ez az evangéliumi szöveg, arra biztatva őket, ők is osszák meg másokkal azt, amiük van, az, akinek van, annak adatik alapján. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották az evangéliumi csodás kenyérszaporítás értelmezéseiről.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az alsógaradnai ördöngös.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor András elmesélte, hogy szülőfalujában élő nénikéje az orvosokkal egyetértve hazavitte magukhoz Géza bácsit a pszichiátriáról, az öreg egy darabig rendesen viselkedett, aztán elkezdett kijárni a temetőbe, és ott a földre vetette magát, és ilyeneket kiabált, hogy mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia. Kétségkívül jól ismeri a Bibliát, jegyezte meg Kánai Simon. Mert hogy feletté bibliás ember az öreg, magyarázta András, majd hozzátette, az idősebb falubéliek közül a reformátusok a tisztátalan lélektől megszállottnak, a katolikusok ördöngösnek, a többiek csak zakkantnak, vagy szerencsétlennek nevezik. Azt szeretnéd, hogy meglátogassam? Kérdezte Jézus. Az bizony jó lenne, mert magam nem boldogultam vele, pedig jól tudod, kisebb csodákat már produkáltam segítségeddel. A temetőben találták meg Géza bácsit. Már nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott, amikor meglátta Jézust, így kiáltott. Mi bajod van velem, Jézus? A magasságbeli Istennek fia? Veled semmi, drága öregem, csak azzal, aki megszállott téged, te ketten együtt elbánunk vele. Nyugtatgatta Jézus. Most akkor én kérdezem őt, te pedig tolmácsolsz neki, jó? Mi a neved? Azt mondja, a nevük Légió, mert sokan vannak. Tolmácsolta Géza bácsi. Idáig minden stimmel, jegyezte meg Bertalan. Arra kérnek, hogy ne küldjed őket a mélységbe, arra kérnek, hogy a sertésekbe mehessenek. Elég vicces, uram, ugye? Mert itt már senki sem tart disznót. Miért éppen disznókba, Géza? Kérdezte András nénikéje. Nos, ki tudja? Kérdezte Jézus, tanító bácsisan, de már el is nevette magát. Tanácsoljad nekik, drága öregem, hogy disznók helyett döglegyekbe menjenek azok a tisztátalanok. A tisztátalan lelkek erre kijöttek a megszállottból. Géza bácsi szerint 2000-en. És a hatalmas raj végig zúgott a falun, majd eltűnt a semmiben. Az oda kíváncsiskodó falubéliek Jézus lábánál ülve találták Géza bácsit, felöltözve, épésszel, amint nevetgélve beszélgetnek. Géza bácsi végül megkérte Jézus szépen, hogy vele mehessen. De Jézus megölelgette, és azt mondta, a te helyed, drága öregem, a tieid között van, térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten. Aztán egyetek, igyatok, és tele tüdővel röhögjetek a porul járt ördögökön.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az alsógaradnai ördöngös.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és hoztunk ma is témákat, többet is. Eleve elrendeltségről, ha beszélünk, igen, akkor ti magatokból kiindulva, jó, személyesen, mit gondoltok, hogy a ti életetekben van, ami megvan írva? Van, ami biztos, hogy úgy lesz?
2: Ilyen például az, hogy megszületünk egy bizonyos helyre, az elrendeltetett, vagy nem?
1: Hát most rám nézel, nem én rendeltem el.
2: Igen. Azok a körülmények, az a szituáció, hogy kik a szüleink, az, hogy...
1: Az, hogy meddig fogsz élni?
2: Az elrendeltetett, hogy meg fogunk halni.
1: Na tessék, már is egy eleve elrendelt a végességünk.
2: Ami biztos.
1: A test végessége, az mondjuk egy fix pont. Eleve elrendeltség kapcsán azt tudjuk, hogy ami például Jézussal történt a Bibliában, az eleve elrendelt volt, tehát kikerülhetetlenül Jézus menet közben is tudta, hogy az lesz, ami lesz. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy van egy eleve elrendeltség az életünkkel.
3: A sorsunk egyértelműen Isten kezében van. Hát mert mindig ezt olvassuk a Bibliában, és mindenki rögzítette, akinek már Isten maga, saját maga mondta, hogy igen, már amikor anyád méhébe voltál már, akkor én húztalak ki, stb. Így. És utána arról is beszélgettünk már, hogy a halál sem véletlen. Annak is mindig megvan a terve, de közben nem tudhatjuk Isten terveit.
1: Nem tudhatjuk, és ott van a szabad akarat is.
3: Igen.
1: Tehát tévedek, amikor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jó Isten, mivel szeret, ezért neki tulajdonképpen mindegy, hogy milyen hosszú az én életem, csak véghez viszi velem azt, amit ő akar, és ha én nagyon tiltakozom, akkor legfeljebb nehezebb lesz nekem.
2: De ez egy nagy dolog, vagy egyáltalán egy egész út, amin végig kell menjél? Tehát egy bizonyos esemény, mondjuk jön egy árvíz.
1: Hát tudta Noé is eleve, hogy mi az, ami el lett vele rendelve.
3: Hát, igen,
1: tudta.
3: De erről nekem más a véleményem.
1: Na?
3: Ott nem lehet tudni, hogy pontosan ott az emberekkel foglalkozás volt a fontos, vagy pedig ezzel a bolygóval.
1: A Noéra
3: mondod? Mert azt úgy tudjuk, hogy
2: de akkor
3: nem,
2: is lehet sós,
3: hogy az egész bolygót csapás átállította Isten a Noé idejében. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy igen, lehet az is, hogy az embereket is azért pusztította el Isten, illetve hát kivette, aztán majd föltámad mindenki ő közülük is, de az egész bolygót átállította, mert mi másképp viselkedünk, mint amikor ott az Éden völgyébe kellett volna viselkedni Ádámnak és Évának.
2: Nem megbüntette az embereket egyértelműen.
3: Hát, és az
2: mert
3: is
2: figyelmeztette előre, és igen, nem hallgattak rá.
3: Igen, igen. Azért, mert nem volt hitük, így van, nem hittek semmiben. Mindent elfogadtak, amit a világ létrehozott, minden rosszat.
1: Nekem
3: és azt mondta az Úr, hogy
2: visszatér, igen,
3: próbáljuk meg újraindítani, hát ha mégis sikerülne itt ezen a világ egy, de nem sikerült.
1: Nekem van egy olyan feltételezésem, sőt szinte érzésem, hogy valahogy, ha a jó Isten mondjuk egy személlyel kapcsolatban valamit nagyon tervez, akkor egyszerűen azt a személyt valahogy így is, úgy is mindenen keresztül a tenyerén hordozva is, de oda viszi, ahova ő azt szeretné vinni. És ha valaki le akarja ütni azt a személyt, akkor odébb teszi a jó Isten. Ha nem tudom, beszakad a föld alatta, akkor is valahogy odébb fújja szinte, hogy...
2: Most eszembe jutott egy történet. Volt egy lakott terület, és minden leégett, kivéve a templom középen. És ez egy nagyon érdekes, de volt más szituáció is, amikor egy ház maradt meg, és akkor az arról kiderült, hogy úgymond egy hívő ember volt, aki, én úgy mondanám, hogy kapcsolódott Istenhez. Uh-huh.

0: A jó Isten szeret mindannyiunkat, szabad akaratot is adott, ugye? Tehát dönthetünk bárhogy, imában kérhetünk bármit, és ha többen kérjük, azt mondja, biztat minket, megadja. Tehát tulajdonképpen teljesen szabadon lehet tenni mindenféle jót, sőt, mindent.
1: Akkor végül is tudunk olyat mondani, ami biztosan a sorshoz kapcsolódik.
2: A sorsunk az saját, de igazodnunk kell a család sorsához, vagy egy város, vagy egy falu sorsához, meg egy nemzet sorsához, de jó lenne, hogyha az egész világ sorsához igazodnánk, mert Isten azt kérte, hogy mi foglalkozzunk hát az egész világgal.
1: A kivonulás során, amikor az Izrael népe kivonul, akkor ugye nagyon sok csatát kell megvívjon. És akkor is van az, hogy az Úr megmondja, hogy ezt most megnyeritek.
2: Igen, akkor volt egy terv, illetve volt egy szerződés Izraellel, sőt Ábrahámmal kezdte, hogy igen, akkor én megvédelek titeket, de ez csak akkor, hogyha ti is betartjátok a szerződést.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ezzel a fogalommal is, hogy sors, tisztázni kell, hogy ez azt is jelenti, ami velem történik, vagy azt is jelenti, amit én csinálok másokkal. Az is sors.
2: Nem, az döntés.
3: Hát az is kérdése. Sors, ne vicceljünk. Hát mindegyett persze, hát mert az események folyamatában...
2: Azt, amit te csinálsz, a te saját döntésed alapján, az miért sors?
1: De egyébként... az aranyszabály azt mondja, hogy olyat csináljunk másokkal, amit szeretnénk, ha velünk csinálnának. Vagyis, hogy ami a mi sorsunk lenne, azt csináljuk másokkal.
3: Illetve, amit a Jóisten nem enged meg, azt úgy se tudom megtenni, és akkor jut eszembe egy példa amúgy. Én is hallottam, hogy van az ember, aki megáll a templom előtt, felnéz, és hirtelen meglátja, térjetek be hozzám. És akkor eldönti, hogy bemegy. Bemegy, megfordul, hátra néz, és akkor azt látja, hogy ott pedig a felirat Isten hozott.
2: Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy nagy dolog, vagy kis dolog. Ha arra gondolunk, akkor ez egy kis dolog, és akkor ez egy elrendelt dolog lett.
3: De ezt nem tudhatjuk, ezt mi soha nem fogjuk megtudni szerintem, hogy mi a kis dolog, mi a nagy dolog, mert bementél, és ott van egy ember, akivel összetalálkozol, és ő mond neked valamit, és te azt tovább viszed, és abból egy óriási nagy dolog születik a Bibliában, és rengeteg olyan történet van, hogy apró pici dolgokból hatalmas nagy dolgok.
2: Akkor a kis dolgok is sorsszerűek.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Na most akkor, tehát vissza oda, hogy karma, mert behoztad András valami miatt ezt, hogy karma.
1: Mert hogy az egy adott dolog, amivel az ember rendelkezik, és akkor az meghatározza azt, hogy hogyan tovább, hogyan fogja élni az életét, merre fog irányulni.
0: Ez is sántít egy kicsit így, nem? Mert tulajdonképpen ami életünkről alapvetően döntő erő, igen, a Jóisten. És bármi is volt, azt mondod, vagy karma, vagy ez az amaz, bármi is volt, bármi lehet a Jóisten akarata szerint.
1: De tetteink meghatározzák a jövőnket. Ez, hogyha ebben az életünkben is, ha hozzuk azokat a dolgokat, amiket mi cselekedtünk.
0: Ha.
1: Nem, hát hozzuk, mert úgy fogunk tovább élni, ahogy eddig cselekedtünk.
0: Hát ezt most te mondod így, de tulajdonképpen Pál fordulat van a Bibliában, nem? Tehát, hogy megy az ember, mondjuk Pál, de még sokaknál történt ilyen, és aztán egyszer csak teljesen a gonosz tevőből lesz egy teljesen másik ember, mert a Jóisten úgy dönt, hogy megállítja, fejbe kólintja, és kicseréli azt az embert, és akármilyen karmája is volt mondjuk Pálnak korábban, hogy ő maga agyonvágott mindenkit.
1: Hogyan irányította az életét, vagy a cselekedetei alapján hogyan élet irányította.
0: Megváltozott
1: akkor
0: minden.
1: Akkor megváltozhatott, igaz, igen.
2: Hát még akkor arról is beszéljetek, amit hallottunk, hogy ezt jelenti, hogy okozat.
0: Na, ja, hogy ezt jelenti a karma.
2: Ezt jelenti. Okozat az mit jelent nekünk?
1: Az, hogyha valami megtörtént, és annak van valamilyen kihatása valamire, ránk, vagy egy társadalomra, vagy egy bolygóra, vagy bármire.
2: Igen, és amikor beszéltél Szabolcs erről, hogy Isten hogy kezel bennünket, nem? Isten minket szabadnak teremtett. Tehát csak úgy kezel bennünket, hogy együtt vagyunk vele. Ő nem úgy, hogy nem
1: fogja meghatározni.
2: Nem fogja meghatározni az életünket, csak akkor, ha mi benne vagyunk vele együtt. Mert elküldte Ádámot és Évát is, azt mondja, jó, akkor
1: hát
2: szabadok.
1: Így gondoltátok, akkor...
2: Így van, csináljátok, és ő megmenthette volna őket is, nem és azonnal.
1: Akkor... Igen, tehát beleszólhatott volna az életükbe.
2: Mert Isten ilyen világot akar, ilyen világegyetemet, hogy igen, mindenki szabadon maga is döntsön, de ő vele együtt.
0: Tehát ha vele vagyunk,
2: így van.
0: Tehát ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor az ő tervével mehetünk együtt, és hogyha lecsatlakozunk róla, akkor meg mit tudom én, szétesik minden.
1: Hát nagyon jól mondtad, Szabolcs, hogy ez, ha kapcsolatban vagyunk, igen, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy az Y-tengelyen mozdulunk el.
0: Matematikai megfogalmazásokat szerez megértem.
2: Nagyon igen, jó szó volt, azt mondta, hogy ráhangolódjunk, és ne bálványistent akarjunk imádni. Akiről mi úgy beszélünk, hogy ő ránk hangolódik, majd mindent segít nekünk, nem. Hanem mi együtt hangolódjunk Istenre, és akkor ő segít, de mi is segítsünk neki, mert nagyon sok feladatot bíz mindenkire, aki hisz benne.
0: Na de így akkor pedig az esti, vagy nappali, vagy bármelyik imádságunkban nem is konkrétumokat kellene kérni a Jóistentől, hanem inkább átadni magunkat. Nem most lehet, hogy azt mondjátok, hogy most hogy jön ez ide, de nekem ez úgy jön ide, hogy...
1: Úgy adod át magad, hogy imádkozol.
0: Jó,
1: alapjában véve így adod át magad, és vele együtt vagy.
0: Na de
1: kapcsolódsz,
0: akkor...
1: ráhangolódsz, mindegy, hogy hogyan hívjuk. Az lesz az eredménye, hogy segít, mindegy, hogy mit kértél.
0: Nekem kellene mindig a Jóistenre figyelni, és nem fordítva, hogy én kigondolom, hogy ez és ez legyen.
1: Az én félretetted, és akkor itt az egót is félretesszük, akkor rákapcsolódunk, vagy ráhangolódunk Istenre.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Visszamenjünk a kiinduló pontra, egy picit eleve elrendeltség Pál levele a rómaiakhoz. Innen jöhet egy pici részlet. Eleve elrendeltséghez én tudom kapcsolni.
2: Pál apostolnak
1: 8. fejezet, Isten fiainak reménysége szakaszban 30. verstől, sőt a 28-tól olvasom. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
2: Ez azt jelenti feltételezhetően, hogy azt, amit sorsot adott az Úr ezeknek az embereknek, az mindegy, hogy mit csináltak az emberek, azok úgyis úgy elrendeltetett, hogy azon fognak végigmenni.
1: Ez az Isten fiainak reménysége szakaszon belül van, tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, mint ahogy itt írja az
2: akkor
1: Isten
2: elrendeltetett lesz.
1: Fiainak reménysége ez amit felolvastam.
2: Ez a párhuzamosság, hogyha ha kapcsolódunk, akkor elrendeltetett hát lesz, akkor és minden rendben lesz.
3: Hát igen, mert hinnünk kell abban, hogy Isten nem ember. Ezt így Sámuel proféta is mondta, hogy Isten nem ember, aki becsap téged. De azt is kell tudnunk, hogy az ember megtervez dolgokat, aztán utána hirtelen átállunk. Ja, mégis inkább nem. Istennél nem így van. Amit ő megtervezett, meg főleg amit megígért nekünk, azt végsőkig megtartja.
2: De az első gondolat, vagy az első tervezés az mindig megfelelő, gondolod?
1: Igen. Hát az Istennél,
2: az emberek
1: igen.
2: Számára? Az emberek számára, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy...
3: Hát nem, az is beigazad van, igen, hogy persze, amit mi megterveztünk, azt néha nem le kell állnunk, mert nem jó. Igen, én is kezdettől fogva mindig azért imádkoztam, hogy én igen, csak azt akarom tenni, amit Isten akar, de ha valami rosszat tennék, akkor kérem, hogy akadályozza meg. És ő, igen, azt akadályozza meg, mert hogy ne csináljak rosszat, ami nem jó.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Egy gondolat, hogy azt hiszem íge is van erről a Bibliában, hogy Istenben bízz, ne emberben.
2: Így van, ez így van.
1: És ez egyébként, de ezt már András, ami beszélgettük.
3: Egy nagyon furcsa beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban. Ez most nem tudom, hogy...
1: Hogy merjünk egy...
3: Hogy kapcsolódik ide
1: hát a... Hát így, ahogy László mondja, hogy...
3: Az elrendeltetett dolgokhoz.
1: Ahogy amit Isten eleve elrendelt, abban bízhatunk, amit ember mondott, megígért valamit mondjuk, akár mondjuk én megígérek valamit, az pedig akármennyire is szépítek rajta, az vagy úgy lesz, vagy nem, mert ha a jó Isten úgy dönt, hogy mondjuk kivesz az életből most, akkor hiába ígértem meg azt, hogy ez meg az lesz.
3: Nem tudtam ezt elmondani neked, hogy akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor én hogyan értettem, én bízok az emberekben. Feltételezhetően, hogyha 10-ből egyszer bejött, akkor már úgy is megérte. És én erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a dolgot.
1: Ez jó.
3: Nem tudom, hogy te ebben hogyan látod.
1: Úgy gondolkozom, hogy mindig igyekszem a legjobbat feltételezni, sőt, bele is látni a másik emberbe, sőt, azt is gondolom, hogy ha elkezdjük bele látni a másik emberbe a lehető legjobbat, az meg is jelenik. De közben megcsaljuk magunkat is, egymást is, és ezt gondolom, a Jóisten pedig nem csal meg minket. De tehát az, úgy amit... bízni, ahogyan a Jóistenben lehet bízni, úgy csak benne lehet bízni.
3: Csak a kettőnek nincsen egymáshoz semmi köze szerintem. Na? Az teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy ne bízz emberbe, az embertársaidba ne bízz. Ez nem ezt jelenti, legalábbis ahogy én gondolom. László, te hogy látod?
2: Hát, hogy ez a... hogyha megállapodok velük, akkor...
1: Várhatjuk, hogy
2: de nem,
1: ne is tartja.
2: De az én életemet nem tehetem más emberek kezébe.
1: Na például.
3: Az egy dolog.
2: De... Tehát, hogy ne csináljunk olyan szerződéseket, megállapodásokat bárkivel, hogy emberek kezeljenek bennünket.
3: De akkor az,
2: de az
3: azt jelenti,
2: életünket azt...
3: Hogy megbízom a másikban, azt mondom, hogy akkor itt és itt találkozunk, megbízok abban, hogy ő is ott lesz. Tehát egy nem fogom feltételezni azt, vagy nem fog az eszembe sem jutni,
2: hát
3: hogy a... ő nem jön el, vagy nem fogja betartani azt, amiben mi megegyeztünk. Hát vagy hasonló lehet az is, amikor, hogy valaki fizet, vagy nem fizet. És akkor ez is egy olyan bizalom a másikkal szemben, amit én általában megadok.
1: Persze.
3: És egy jó párszor már megjártam.
1: Magamról én is azt gondolom, hogy egyébként bízom, de amúgy meg mégiscsak ott van bennem, hogy az ember ember, és én magamból is kiindulva, hogy annyi mindent ígértem, és sokszor az ember már úgy is ígért, hogy közben, ha nagyon őszintén, nagyon mélyen belenéztem volna magamban, már amikor kimondta a szám, hogy igen, igen, majd ez és ez lesz, már akkor tudtam elvileg mélyen belül, hogy nem úgy lesz. De azért mondja a száj. Most már törekszem arra, hogy legalább próbáljak ránézni magamra is kívülről, és legalább ne mondjak olyat, amiről már menet közben is tudom, hogy hát nem biztos, hogy úgy lesz. Hát meg tulajdonképpen nem ígérhetek olyat, nem is én rendelkezem saját magammal, nem? Tehát ha most én bármit megígérek, de a Jóistennek más terve van, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nevében ígérjek a saját testemmel, lényemmel kapcsolatban valamit, nem ígérhetek. Szándékom lehet. Mondd, hogyha félrebeszélek.
3: Nem, én nem tudom, hogy itt hogyan kapcsolódik az emberhez való bizalom és az Istenhez való bizalom, a kettő én úgy érzem, hogy különbözik.
1: Istenben lehet csak úgy bízni, ahogyan emberben nem. Ebben így megegyezhetünk?
3: Mindenféleképpen, de akkor itt ezt pontosan azt erősítetted meg, amit az előbb mondtam, hogy a kettőt külön kell választani.
1: Külön? Igen. Hát emberekben... Valami szó kellene rá, hogy mit lehet. Hát bízni, bízunk, oké, így egyszerűen.
3: Az úr vezet, az emberek nem vezetnek, legfeljebb megvezetnek.
1: A Zsoltárokban van olyan, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na, mit szóltok ehhez?
2: Így van.
1: Akkor most hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk. Mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.